0: kezdi elmesélni a képeken keresztül, amik utána egyszerre a kollektív emlékezetnek a részévé válnak, és hasonlóképpen történik egy szőnyeg esetében is.
1: Több részre osztható ez a kiállítás, és nem csak a hab terei által, hanem egyéb tematika mentén is. Melyek ezek?
0: Ahol most állunk, ott a fenti emeleten kettő dologra fókuszáltam. Ugye, amikor elkezdünk egy szőnyegről beszélni, akkor mindig két dolog az, ami egyből eszünkbe jut. Ez az anyagisága és a mintázata. Ez alapján le lehet írni a szőnyegeket, és azt gondoltam, hogy akkor ezt érdemes egy-egy tematikai egységben kibontani. Az egyik szárnyban a mintázatokra fókuszálunk, a másik szárnyban pedig az anyag használatra. Hogyha elindulunk lefelé, a földszinti terem egy narratív utat követ végig. Itt az az állításom, hogy a szőnyegekben és a műtárgyakban is a saját történeteinket meséljük el. Ezért én is elmesélek egy történetet ezekkel a műtárgyakkal, ahogy belépünk egy kapun az életbe, ott különféle kapcsolódásaink vannak, viszályaink, végül a halállal távozunk az életből, és a kabintér, a mínusz első szinten, az is szerves része a kiállításnak, ami pedig a káosz és rend dinamikáját járja körül szőnyegeken és műtárgyakon keresztül.
1: Amikor válogatták az alkotásokat, akkor melyek voltak a legfontosabb szempontok?
0: A kapcsolódások megtalálása, a párbeszédek megtalálása.
1: De mondjuk ez a szőnyegekkel kezdődött, vagy a kortárs festőművészeti alkotásokkal?
0: Nagyon izgalmas időszak volt, amikor elkezdtünk válogatni, mert hogy a Tóth Simon Ferenc mindent tud a szőnyegekről, és elképesztő szőnyegmennyiség van a fejében. Én nagyon sok mindent tudok a kortárs művészetről, és nagyon sokféle kortárs mű van a fejemben, és folyamatosan voltak ötleteink, amit hát egy WhatsApp beszélgetést kell elképzelni, amikor valakinek pattant egy szikra, azt bedobta, és arra kapott válaszként egy szőnyeget, vagy egy kortárs műtárgyat, attól függően, hogy ki volt az, aki elkezdte ezt az adott beszélgetést. Persze voltak olyan találataink, amikről egyértelmű volt, hogy ezt meg kell mutatni. Ugye itt van a kiállításnak a legrégebbi műtárgya, ez egy 1700 éves inka poncsó, nem volt kérdés, ez egy akkora múzeumi darab, hogy ezt muszáj megmutatni a közönségnek, muszáj, hogy lássák. Nekem nagyon fontos volt, hogy legyenek zimbabwei műtárgyak is művészektől, az szorosan kapcsolódik egyébként a kutatásomhoz, tehát hogy ezért is nekem ez személyesen is fontos ügy volt, illetve a Hyansit Ouattara, aki Párizsból érkezett és Burkina Faszóból származó művész, szintén egy olyan nagyon kiemelt műtárgyal érkezett, ami nagyon fontos volt, hogy ez is bemutatásra kerüljön.
1: Ja, érdekes, hogy mennyire más kulturális üzenete van egy-egy szőnyegnek, vagy egy kortárs alkotásnak. És közben pedig ezek a kultúrák mégis össze tudnak itt kapcsolódni egymással. Mennyire üzenheti ez azt, hogy mi magunk is ilyen sokfélék vagyunk?
0: Hát pont ez a kiállításnak a legfőbb üzenete. Megmutatni azt, hogy elképesztő diverzitás van a világon, és hogy ez egy ünneplendő dolog. Hogy ez nem egy olyan dolog, amit főleg ebben a háborúkkal tarkított világban, nem egy olyan dolog, ami a különbözőséget nem elnyomni kell, hanem megmutatni. És ez valami olyan dolog, aminek örülni lehet, hogy sokfélék az emberek. És ez szerintem csodálatos.
1: És lehet, hogy ebben egy kicsit az is benne van, hogy az egymás mellett elférő kultúráknak az üzenete itt egy kicsit jobban ki tud bontakozni?
0: Igen, szerintem, hogyha így körbenézünk, nagyon sokszor látunk olyan példákat, ahol mondjuk egy keleti szőnyeg került mellé egy afrikai műtárgynak, vagy egy kortárs magyar alkotónak a munkája látható más kultúrák tárgyai mellett, és valószínűleg anélkül, hogy magyaráznánk, ez a látogató számára is egyértelművé válik, hogy tulajdonképpen valamilyen módon mindannyian mégiscsak össze vagyunk kapcsolódva. A Jansitnak a műtárgyát érdemes, vagy az ő artistétmentjét érdemes hangsúlyozni, azt mondja ő, hogy az emberiséget összekötő vörös szál az, amit ő keres minden egyes műalkotása során, és van egy ilyen vörös szál, ami összeköt minket.
1: Hogyha ezeket a szőnyegeket nézzük, akkor bennem két meglátás fogalmazódott meg. Az egyik a töredezettség és kicsit az átláthatatlanság, a másik pedig a nagyon is egyértelmű szabályosság, hiszen ez a kettő is találkozik ezeken az alkotásokon.
0: Erre a témára fókuszál a kabintér kifejezetten, ugye itt is, hogy a világunk egyszerre nagyon rendezett, nagyon sokféle szabályosság és struktúra van benne, ugyanakkor rendkívül káoszos. És valahogy ezt a szőnyegek és a kortárs művészeti alkotások is meg tudják mutatni. Másrészt maga a kiállítás jellege is olyan, hogy sokféle fragmentumból épül fel, hogyha először csak így körbe svenkel a látogató, lehet, hogy azt látja, hogy itt nagyon sokféle dolog van, és hogy kicsit talán sűrű, de aztán, hogyha elkezdi felfejteni az egyes szálakat, az egyes fragmentumokat, az egyes történeteket, akkor valahogy értelmet nyer, és akkor meglátja benne a struktúrát, a rendet.
1: Az az érdekes az én számomra, hogy miközben kortárs alkotók munkái is láthatók, és persze nem kizárólag magyar kortárs alkotók munkáiról van szó, a közben azért a múlt is nagyon erősen jelen van. De hogyha meg kellene fogalmazni azt, hogy mi volt az a munka, ami engem a legjobban megfogott, akkor a Földszinti térben az életben vagyok című alkotás lenne az.
0: Ez Gáspár Anna Máriának a textil munkája, ahol egy óriási kaput látunk, a kapu körül pedig egy nagyon izgalmas búrjánzó növényi struktúrát. Ugye a kapu az mindig az áthaladást jelképezi a különböző szférák közötti választóvonalat, amin át lehet haladni. És nagyon szépen rímel, itt kettő imaszőnyeget installáltunk az Anna Mária munkája mellé, amik szintén erről az áthaladásról szólnak, a föld és az égi szféra közti kaput mutatják fel. Az Anna Marinak azért is érdekes ez a munkája, mert hogy ő akkor kezdett ilyen hatalmas textil munkákkal foglalkozni, amikor volt egy egészségügyi problémája, és nem tudott festeni a jobb kezével, viszont bal kézzel tudott hímezni. És ez megint egy szép példa arra, hogy a művész nem tud kibújni a saját belső drive-ja alól, hogy a művész akkor is művész, amikor úgy tűnik, hogy elveszti a kapaszkodóit.
1: Hasonló példa áll éppen mögöttünk egy műalkotás formájában, ami pedig egy szőnyeg.
0: Koltai Barbarának a munkájáról beszélünk, igen, ami szintén egy fragmentumokból épülő, nagyon nyers textilmunka. A nagymamája ápolása során készültek ezek a fragmentumok, és Barbara azt gondolta akkor, hogy ő most nem tud alkotni, mert a teljes személyiségét alárendeli a nagymamája ápolásának, és nincs idő gondolkodni azon, hogy hogyan formáljon meg egy kompozíciót, de hogy teljen az idő, és amíg ott ült a nagymama ágya mellett, ő készítette szövött pici elemeket egy képkeretre, és ezeket összegyűjtögette, aztán egy ponton túl, amikor már nem az ápoláson volt a fókusz, ezeket összeillesztette, és egy óriási rádöbbenéssel konstatálta, hogy tulajdonképpen végigalkotott.
1: Hogyha már a jelen, akkor érdemes Patrick Tego Taxon művét is kiemelni, ami talán a zöld gondolkodásnak is lehet az egyik formája.
0: A Patrick a tradicionális kente motivumokat építi újra az ő műtárgyaiban. Ő egy gánai művész, és azért izgalmas, mert flip-flopokból építkezik. Azokból a flip-flopokból, amit a gánai partokra sodor a víz. Tulajdonképpen összegyűjti a partokról a szemetet, amit utána újra hasznosít olyan módon, hogy formákra vágja, megtisztítja, szelektálja szín szerint, és ekkor kezdi felépíteni a műtárgyait ezekből a darabokból, tehát kvázi a szemétnek új életet ad.
1: Vajon mi lehet az, amit hazavisz a befogadó, az érdeklődő erről a kiállításról? Mi lehet az a gondolat, az az érzés, az a benyomás?
0: Szerintem annak mindenképpen nagyon lehet örülni, hogy a világunk ennyire sokféle. Sokféle fragmentumból épül fel, sokféle történeteink vannak, de hogy tulajdonképpen egy pontból indulunk és egy pontba érkezünk.
2: Az összeszűve Történetek szálról szálra című kiállítás június 28-áig látogatható a Hungarian Art and Business, a Zaza Hab kiállító tereiben, a 6. kerület Andrássy út 29 szám alatt. Kocsis Katicával, a kiállítás kurátorával beszélgettünk.

0: A Széchenyi könyvestek ezúttal a határon túlra és közel 150 év színház történetére vitte el az érdeklődőket. Az 1806 és 1948 közötti időszak aradi színlapjait kutatta és rendszerezte, majd szerkesztette kötetbe ugyanis az aradi származású Piroska házaspár, István és Katalin, akik korábban az aradi magyar színjátszás 130 éves történetéről is megjelentették két kötetes monográfiájukat. Fazekas Gyöngyvér először Sirató Ildikót, a Nemzeti Könyvtár Színház történeti gyűjteményének munkatársát szólította meg a kötet kapcsán.
1: Már megint egy színház történettel kapcsolatos kötetről beszélgetünk Sirató Ildikóval itt az Országos Széchenyi Könyvtárban. És izgalmas dolog ez a színház történet, ugye már megbeszéltük, hogy mennyire a színház egy pillanatnyi művészet, vagy legalábbis az itt és mostnak a művészete. De azért mindig elő lehet szedni mindenféle nyomokat, és ki lehet deríteni egy csomó mindent, például, ami a legkézenfekvőbb lehet talán, az a különböző színdarabokat, bemutatókat kísérő színlapoknak a története, és hát majd erről fognak a kötet összeállítói még bővebben beszélni, de a könyvtárnak is talán azt mondhatnám, hogy ez az egyik ilyen színháztörténeti szempontból nagyon jó forrás anyaga, mert hogy innen is, onnan is tulajdonképpen szinte az egész Kárpát-medencéből vannak színlapok, és most olyan színlapokról beszélünk, amelyek határon túlra visznek minket Arad városába. Hogy kerülnek, és miért kerülnek, és hogy gyűlnek össze az aradi színlapok az Országos Széchenyi Könyvtárban?
2: A színház történetnek az egyik legjelentősebb forrása a színlap, amelyik rengeteg információt tartalmaz egy-egy előadásról, és a magyar nyelvű hivatásos színjátszás kezdeteitől, és persze már korábbról is vannak ilyen feljegyzéseink. Eleinte a 18. században és a 19. század elején a vándortársulatoknak kézzel írott színlapjai voltak, és azt terjesztették a közönséget várva az előadásokra. Amilyen színlapokat most itt láthatunk Arad színház történetéből, azok már nyomtatottak, és ezért aztán még nem csak a színház történet, hanem például a nyomda történetnek is érdekes forrásai. A színlapokat azért gyűjtjük, mert mint nyomda termékek a köteles példányok közé tartoznak, ami azt jelenti, hogy a nemzeti gyűjteményben ezek ugye köteles példányként kerülnek be, de természetesen nem a törzsgyűjteményben, hanem egy külön gyűjteményben, egy speciális gyűjteményben őrizzük őket, mert hogy a színház történeti gyűjteményben tudjuk, hogy mire vonatkoznak ezek a színlapok. Ahogyan itt a beszélgetésben is elhangzott, nem is mindig sikerül színházi előadást kapcsolnunk egy-egy színlaphoz, de azért többnyire arról van szó, hogy a színlapok sorozatával fel tudjuk térképezni, és fel tudjuk idézni azokat az előadásokat, amelyeket egy-egy városi színházban a bérlőtársulatok vagy a vándortársulatok előadtak, és a közönség elé bocsátottak. És a gyűjteményben összességében most nagyságrendileg 500 ezer színlapot találhatunk, és ezeket az Országos Széchenyi Könyvtárban topográfiai rendben őrizzük, tehát, hogy egy-egy településre vonatkozó színlapok vannak időrendbe állítva, és úgy lehet kutatni ezeket a gyűjtemény részeket. És itt most egy olyan kötet sorozatot mutattunk be, amelyek Arad színház történetének a forrásait tárták föl. A Piroska házaspár megírta Arad színház történetét is már, egy 2012-ben és 2017-ben megjelent két kötetes monográfiában, és ez a most bemutatott harmadik kötete ennek a munkának. Az aradi színlapoknak egy másfajta rendezéséről szól, amely mögött most már valószínűleg és várhatóan egy digitális adatbázis is van, és majd előbb-utóbb elérhető lesz. És nem csak a színház történetét és a színlapok történetét tudjuk követni, hanem valóban a város művelődés történetére, nyomda történetére, és hát nagyon sok tipográfiai vagy címertani érdekességre is találhat az olvasó ebben a kötetben. És azt gondolom, hogy ez valóban nagyon fontos, hogy itt nem is csak a színház történetről van szó, hanem egy város polgári művelődés történetéről. aminek nagyon fontos, hogy folytatása is van. A kötetek 1948-ig mennek el, mert addig található nagy mennyiségű forrás és dokumentum. De szerintem egy ilyen kutatómunkának az eredménye a mai színházi járó közönség számára is nagyon érdekes, hiszen mi vagyunk a folytatás.
1: Na, az jutott, két dolog jutott az eszembe. Egyrészt voltak elszánt színházi járók, akik mentek és mentek és mentek, méghozzá nem is kis számban, szinte azt is mondhatjuk, hogy az év 365 napjának kétharmadát vagy háromnegyedét is sokszor a színházban töltötték esténként. Másrészt voltak nagyon elszánt kutatók, a Piroska házaspár, akik mind a ketten, hát nem is tudom, hogy fejezzem ki magamat, rávetették magukat erre az adat mennyiségre, óriási forrás mennyiségre, és erejüket nem kímélve föl is dolgozták, és elképesztő az, hogy az elszánt színházjárók, meg az elszánt színházkutatók valahogy így összetalálkoznak a színlapok segítségével.
2: Igen, hát ez is valóban nagy öröm volt, és hát óriási példa előttünk a Piroska házaspárnak a fáradhatatlan munkája, ami már több évtizede Arad színház történetére koncentrálódik. Bár itt hallhattuk, hogy nem csak ezzel foglalkoznak, hanem sok minden mással is a korábban a tanítás mellett, tehát mind a ketten tanáremberek. Én azt gondolom, hogy hát ma is rengetegen járnak színházba, és az emberek szeretik a színházat. Most ugyan már sok más médium is rendelkezésre áll az embereknek egy esti szórakozás, az esti időt kitöltésére. De valóban nagyjából a 19. század végéig, 20. század elejéig, amíg ugye a film meg nem jelenik a vásznon, addig kizárólagosan a színház volt az a szórakozási forma, ahol a városlakók, a polgárok találkozhattak egymással is, és találkozhattak a városuk a saját művészeikkel, és azokkal a vendégművészekkel, akik akár Kolozsvárról, vagy Budapestről a városba érkeztek, és hát ők testesítették meg ugye a nagyvilági sztárokat, és a nagyvilági szórakozást. Én azt gondolom, hogy a színház története az, a magyar színház története nagyon szorosan összekapcsolódik a magyar polgári művelődés történetével, a városoknak a történetével, még akkor is, hogyha tudjuk, hogy a vándortársulatok persze sokkal kisebb településeken is megfordultak, de hát én azt gondolom, hogy ma is így van, hogyha egy városnak van saját színháza, az nagyot emel a polgároknak az élet és színvonalán és a kulturáltságának a színvonalán.
1: Ez biztos, hogy így van. Saját ismeretségi körömből is meg tudom erősíteni, hogy mennyit számít az, hogyha valaki egy olyan településen lakik, ahol van színház, vagy ahol éppen van könyvtár, vagy ahol éppen van esetleg egy múzeum, és bármilyen más közgyűjtemény intézmény, szóval érdemes meghallgatni, és mindjárt meg is kérdezem a Piroska házaspárt, hogy ők hogyan kerültek az Aradi Színház megszállottjai közé, és a kutatói közé, de minden esetre örülünk, hogy itt az Országos Széchenyi Könyvtárban, a Nemzet Könyvtárában is van lehetőség színházkutatásra, és köszönöm Sirató Ildikónak, hogy már megint egy kicsit át tudta talán adni, szerintem érezhetően a színház iránti lelkesedést, úgyhogy reméljük, hogy rengetegszer fogunk még színház történeti tudást fölcsipegetni innen is. Köszönöm szépen a beszélgetést!

0: A majdnem másfél évszázadot felölelő magyar és román nyelvű kötet a színház történeti tények, érdekességek és kuriózumok mellett korrajzzal is szolgál, mivel a színházi plakátok tükrözik a több nemzetiségű város 19. századi, 20. század elejé életét, valamint társadalmi-gazdasági helyzetét is. Piroska Katalint kérdezi Fazekas Gyöngyvér erről a feltáró kutató munkáról.
1: A Piroska házaspár egyik oszlopos tagjával, hogy így mondjam, beszélgetünk, Piroska Katalinnal. Nem is tudom, hogy fejezem magamat, nagy triász most már ez a kötet. Az első kettő az jó nagy vaskos, ez a harmadik, ez egy éppen hogy csak kicsivel kisebb, kézbevehetőbb formátum.
2: Igen, hát pontosabban azért lett ennyi, mert azt mondták, hogy ennyi lehet. Mert hogy a pályázat útján a város, az Arad város finanszírozta a könyvkiadását, és nagyjából megszabták, hogy 400-450 oldal, annál hosszabb ne legyen. És ezért lett pont ennyi, mert ennyire kérték. Tudnék, hogyha a második része, ez a bizonyos adatbázis a címekkel, nevekkel, ebből egyetlen egy fejezetet tettünk bele, hogy ne legyen hosszabb. A többi lesz majd interneten, amit a fiam fog majd, mert ő informatikus, és hát őt is bevontuk a családi aradi színházvállalkozásba. És ő megígérte, hogy ha megengedi az Aradi Múzeum, akkor aláteszi a címek alá a képeket. De ott volt az igazgató a könyvbemutatón Aradon, és azt mondta, hogy nagyon örül neki, mert legalább népszerűsítjük az Aradi Színházat, úgyhogy majd ez végbe fog menni. Hát az el lehet képzelni, hogy 5000 cím, az mekkora teredelem lesz, úgyhogy az könyvbe talán nem is lenne érdekes.
1: Na hát ez most egy nagyon döbbenetes szám hangzik el, hogy 5000 címről van szó, tehát 5000 színlap, amelyeket úgy kellett még ráadásul több forrásból is megtalálni, akár magángyűjteményből, akár az Aradi Múzeum gyűjteményéből, akár itt az Országos Széchenyi Könyvtárban. Én úgy képzelem el, hogy ehhez csak az nyújthatott megfelelő mozgató erőt és energiát és lendületet, hogyha valaki nagyon-nagyon szereti a színházat, és azt hiszem, hogy ez igaz.
2: Hát nem volt ismeretlen anyag. Amikor mi írtuk a kötetet, akkor egy jó néhány színlapról a férjem készített fotót. Na de az a fotó nem volt hivatalos. Tehát megengedték, hogy fényképezzünk, hát mi egy kicsivel többet fényképeztünk, mint amennyit megengedtek. Tehát nem csak az a bizonyos 2700 darab, ami Aradon volt, hanem még a saját fényképeink is. Tehát a munkának az egyharmada, vagy mondjuk valamivel több, már megvolt. Ehhez tettük hozzá azt, ami most van. Másodszor azért akartuk feltétlenül a színlapokat, mert ez egy olyan dokumentum. Azt szeretnénk, hogy végre kerüljön be az aradiak tudatába, hogy itt nagyon komoly színházi előadások voltak. Ezért is írtuk a könyvet két nyelvűre, mert láttuk, hogy őket is érdekli. És minden színlap két vagy három nyelvű. Hogyha adtunk, tehát a múzeum adta az anyagot, mi adtunk könyvet a múzeumnak, hogyha egy román olvasó akarja megismerni az aradi színlapokat, akkor álljon módjában. És úgy tűnt nekem, hogy érdekli őket. Nagyon megdöbbentem, megmondom őszintén, nem hittem, de úgy tűnt nekem, hogy érdekli őket. És lényegében azért a színlap az kézzelfogható, látható, érdekes, van mit nézni rajta. És ha már valaki megnézte a színlapot, akkor biztos megnézi a könyvet is, hogy mi van ennek a hátterében. Mert a könyvben lényegében a színház történetéről egy 10 oldal van. Körülbelül egy néhány valami. És akkor ezzel talán felébresztjük a ismereteit, vagy megtöltjük az aradiak fejét azzal, hogy itt igazán komoly színházi működés volt. Legyen az akár magyar anyanyelvű, akár román.
1: Sőt, ugye természetesen említette is, hogy három nyelvű sokszor a színlap, vagy három nyelven vannak előadások, hiszen ugye a szászok miatt német is volt. És egyébként is, valóban, ahogy mondta is, rengeteg izgalmas előadás érkezett Aradra, hiszen voltak vendégtársulatok.
2: Nagyon sok vendég jött, mert vasúti központ keresztül vezet a vonat, és nem csak pestiek. Éppen összeszámoltuk, hogy hogy csak a legutolsó generáció híres pesti színész gárdája nem jött le Aradra játszani. Hát Blaha Lujza 1869-ben volt először Aradon. 19 éves volt. És 1910-valamennyiben utoljára, hát most 100 éve halt meg. Tehát 80 évesen eljött Aradra szerepelni. Csak Blaha Lujza, de ha még hozzászámolom, hogy hány. Az aradi előadáson volt egy ilyen hangfelvétel, a hírességek énekeiből, és az összes híresség közül csak Tolnai Klári nem járt Aradon, a többi mind járt. Tehát ez izgalmas volt a románoknak is, gondolom. Meg jött az olasz társulat Olaszországból, nyilván a német mellett. Jött a zsidó társulat Jászból, vagy honnan. Tehát bukaresti társulatok jöttek. Tehát nagyon izgalmas színházi élet volt, ami bármilyen nyelvű embert érdekelhet.
1: Egyébként is nagyon izgalmasak, ugye, még az ember sokszor, hogyha nem is tökéletesen beszél egy nyelvet, a színházi előadásnak az is az előnye, hogy ugye nem csak hang vagy szó van, hanem azért ugye látjuk is, hogy mi történik, tehát sokkal könnyebb követni az eseményeket. De azt hiszem, hogy az is fontos, hogy az előadások színlapjai kapcsán még könnyebben átlátható, hogy vajon mi minden történhetett egy színházban, még akár az is, hogy mi minden nem történt meg. Például esetleg egy olyan előadás, aminek színlapja van, de tudjuk, hogy maga az előadás nem történt meg.
2: Hát igen, tehát úgy írja a szakirodalom, hogy csak azt a színlapot lehet elfogadni, amiről van egyéb feljegyzés is. Tehát kritika akárhol valami. És hát mivel mi megírtuk a színház történetét, úgy nagyjából tudjuk, hogy melyik előadás volt. Mert a kötetünkben van egy repertoár, amiben ott van forrásként, hogy színlap vagy nem színlap. Tehát vissza is tudtuk keresni, hogy ez az előadás meg volt, vagy nem volt meg. Úgyhogy mi azért tudjuk, hogy mindent az a negyedik helyik, ami nem volt megtartva. Vagy nem jött el a színésznő. Román társulat jött vendégszerepelni, és meg volt a plakát, hogy ezt is ezt játsszák, de elmaradt egy héttel, mert megbetegedett a színésznő. Vagy a színlapon szerepel, hogy Felekiné beteg például. És akkor elmaradt az előadás, kész. Úgyhogy van ilyen. De nyilván azért mondtam, hogy ígéret, mert nem biztos, hogy... De hát mi, mivel a könyvet is megírtuk, volt forrásunk, honnan dokumentálódjunk, hogy igazán vagy nem igazán volt meg.
1: A színházi előadás talán a színlap alapján csak ígéretként jelent meg, de a könyv az viszont már nem ígéret, az megjelent, és arra biztosan támaszkodhatunk, és reméljük, ha már ígéretekről van szó, és már említettük, hogy majd megjelenik a digitálisan is elérhető forrásanyag.
2: Ez nagyon fontos. Tehát mielőtt elkezdtük volna csinálni ezt a könyvet, nyilván én kerestem az interneten, hogy hol látok még színlap feldolgozásokat. És hát láttam a Debrecenit, hogy de ekkora időközt nem nagyon csinált meg más. Az tényes való, hogy hát nyugdíjasok vagyunk, ráérünk.
1: Hát akkor reméljük, hogy minél előbb valóban megszületik ez a digitális adatbázis.
2: Ez már nem a mi dolgunk lesz, mert ezt a fiam kell, hogy megcsinálja. És ő meg még nem nyugdíjas, úgyhogy...
1: Na, de még biztos van más, amit még érdemes nyugdíjasként is megtalálni, és reméljük, hogy még sok mindent olvashatunk.
2: Igen, most a férjem kitalálta, hogy nézzük meg az aradi szövegkönyveket, mert az is van. Hát én nem nagy értek hozzá lendületet, de lehet, hogy esetleg a szövegkönyvekkel is foglalkozunk valamit. Mondjuk ilyen 600 oldalas könyvek nem fognak születni vele, de lehet, hogy valamit keresünk rajta, mert az is érdekes. Hogy minek van meg. Megnéztünk egy pár szövegkönyvet, csak úgy kíváncsiságból, és azok is nagyon érdekesek. A rendezői utasítások, meg mit tudom én, lehet, hogy valami abból is lesz egyszer. Ha addig élünk, ugye? Mert azért már nem vagyunk fiatalok, mi már túl vagyunk a 80-on, és azt hiszem, hogy olyan hosszú élet nem áll előttünk még, hogy... De ha az embernek vannak tervei, akkor lehet reménykedni.
0: Az aradi színlapok 1806-1948 című kötetről Fazekas Gyöngyvér beszélgetett, először Sirató Ildikó színház történésszel, majd az egyik szerzővel, Piroska Katalinnal. Az irodalmi jelen könyvek gondozásában megjelent monumentális munka Piroska Katalin és Piroska István kutatók munkáját dicséri. Kedves hallgatóink, Akvarell című kulturális ajánlónk ezzel véget ért. Zenei szerkesztő Varga Ramóna, technikai munkatársunk Urbán Péter, a szerkesztő Fazekas Gyöngyvér, a műsorvezető pedig Tóth Zsófia volt. Köszönjük figyelmüket!

0: Lavotta János F-dur magyar verbunktáncát a Lavotta János Kamarazenekar adta elő.
1: Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek!
0: Weiner Leó Opus 18-as szvítjének első két tételével folytatjuk adásunkat. Közreműködik a Miskolci Szimfonikus Zenekar.

0: Weiner Leo Opus 18-as szvítjének két részletét hallották a Miskolci Szimfonikus Zenekar előadásában.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek!
0: 3 óra van. Következik a művész bejáró, amelyben tavalyi műsorunkat ismételjük meg. Eperjes Károly rendezésében egy évvel ezelőtt mutatta be a Hamletet a Magyar Színház, az előadást máig sikerrel játsszák. Május 7-én és 8-án is láthatják a nézők a kivételes színészgárdával készült produkciót.

Egy egészen különleges és a bemutatása óta nagy sikerrel játszott színházi előadás megszületésének kulisszatitkaiba pillanthatunk be a mai művészbejáróban. 2025. február elején mutatta be a Magyar Színház Shakespeare Hamletjét Eperjes Károly rendezésében, a címszerepben Hauman Mátéval. Ez az előadás már az első hónapokban elsöprő sikert aratott, holott az alkotók nem kerestek eddig még soha nem látott megoldásokat, nincsenek benne aktualizálások vagy különleges színpadi truvályok. Egyszerűen kézbe vették a szöveget és értelmezték azt. A Magyar Színház Hamletjének születésébe avat be bennünket Eperjes Károly a darabrendezője, akivel erről és a teátrum terveiről is beszélgetünk majd. Köszöntöm a hallgatókat, Ungvári Judit vagyok, a művészbejáró szerkesztője. Tartsanak velünk!

0: Kedves hallgatóink, a mai művészbejáróban Eperjes Károllyal beszélgetünk. Az ő rendezésében mutatta be a Magyar Színház a Hamletet. A következő percekben az alkotás elkészültének folyamatába pillanthatunk be. Február elején mutatták be a Hamletet Eperjes Károly rendezésében, és hát ez azért izgalmas, mert hát most valakitől lopom a fordulatot, ezt olvastam valamelyik írásban, ami azóta született az előadásról, hogy hát olyan, mintha 19-re húzott volna lapot és nyert. Tehát, hogy egy olyan fajta megközelítést, egy olyan fajta koncepciót rakott föl a színpadra a Hamlet előadásban, ami mondhatjuk úgy, hogy merészen hagyománytisztelő, merészen hagyományos. Mi volt az indítatása, egyáltalán, hogy a Hamletet választotta, illetve hát ennek a fajta megközelítésnek?
1: Sok kérdést tetszett feltenni, én is szeretettel köszöntök mindenkit. Az ok, hogy miért választottam, azért, mert nagyon sok Hamletet láttam, és minél közelebb hozták a mai világhoz a Hamletet, annál távolabb került az eredeti Shakespeare-i koncepciótól. És azt gondolom, hogy nem árt a színház profiljának megfelelően a Magyar Családok és Ifjúság Színházaként, hogy lássák akár az ifjúság, akár a családok, hogy milyen egy reneszánsz darab. Mert ez akkor született, abban a filozófiában, a nominalizmus korában már beindult, dübörgött az én központuság, és ez egy, szabad azt mondanom, hogy misztériumjáték is, krimi is, nagyon erős, erotikus, rejtett felhangokkal, és hát a drámák drámája, legalábbis mi a Hegedűs Géza bácsitól így tanultuk. Sok szép nagy dráma van, de valahogy mindenki ezt tartja a szabad így mondanom, a centrumnak a drámák között. És én úgy gondoltam, hogy jó lenne már, ha nem magunkra húznánk a darabot, hanem megpróbálnánk megfejteni Willy bácsinak, Shakespeare-nek a miértjeit. És én ebben nagyszerű társakat találtam a kollégákban, nem csak Hauma Máté, aki Hamletet játssza, vagy György Jénusiba, vagy a Gáspár Tibibe, vagy a Kis Anna Gizibe, aki a György Jénusi lánya és Ofiliát játszik, de mondhatnék tovább többeket is, mert remekül a Fifitől kezdve az Otton keresztül, a Fekete Bohócok is, a Marci Szatyi remekül játszanak, Keresztény Tamás remekül beugrott a szabad így mondanom helyettem, felkértem, ugyanis eredetileg úgy volt, hogy a színész királyt én szerettem volna, hogy azt Gábor játsza, a Revicki, illetve fölkínáltam neki három szerepet, és ezt választotta. A próbák idején be is ugrottam helyette, de hát az hogy adja ki magát, hogy rendezte Eperjes Károly, és a színész király Eperjes Károly, ez hogy néz ki. Szóval, és akkor mondtam, gyerekek, de hát akkor a sírású egy, úgy volt, hogy én a sírású egyet játszom. De Tamás remekül csinálja. És mondom, hát Vi nem tud próbálni, ez a nehéz egészségi állapotához még jött egy influenza is, nehezen tudott próbálni, és kellett hoznom egy döntést a darab érdekébe, és a Fifi nagyon szépen kisegített minket, mert nem csak a szellemet játszott el, atya szellemét, hanem ezt is. Egyébként szokták így együtt játszani, és társulat kérte, hogy olyan zaklatot, egymástól kaptuk el a betegségeket, mindenki köhögött, influenzás volt. Én egy napot én is otthon kell, hogy maradjak, mondtam, ne haragudjatok, egyszerűen nem bírom, hogy hordozom magammal már ezt az egészet állandóan gyógyszerekkel. És akkor mondták, hogy figyelj, Szami, akkor ne játsz a darabba, most dobd el a színészi hiúságodat, ne játsz a darabba, és csak rendezd, csak ott idézőjelbe rakva, legyen kész ez a darab úgy, ahogy mi szeretnénk. És abban is remek társakat találtam, hogy majdnem mindenki azzal jött oda hozzám. Milyen fordításban? Ugye, Arany János. És hát ez, hát az még egy külön plusz benne, tehát remek fordulatok vannak, szófordulatok, és hadd szokja a lerombolt nyelvű ifjúság, hadd szokja, és szokja és szokja is, jönnek, és sőt, azt kell, hogy mondanom, hogy a színház előre gondolásában nem volt bátorság, mert nem tűzték ki annyiszor, ahányszor mehetne, mert olyan igény van rá. Volt olyan, aki azt mondta, hogy akármilyen jól csinálod, meg szóval félháznál több úgyse lesz. És alá.
0: És lett.
1: És lett. És itt van igaz annak, aki, én nem pontosan így emlékszem rá, hogy valami 19-re hasonló, lapot húztam, de valami hasonló. Igen, mondtak, igen. Hogy hát merész vállalkozása volt ez. Én sajtótájékoztatón mondtam is, hogy bátrak vagyunk, és reménykedünk benne, hogy ez a bátorság, ez beérik. És úgy tűnik, hogy beérik, igen. Az idáig meghirdetett előadások nincs jegy.
0: Az Arany János fordítást egyébként én is szóba akartam hozni, hiszen ez az egyik kulcsfontosságú eleme annak, hogy mondjuk így klasszikus tálalásban szólal meg ez az előadás. És hát ugye azért is, mert a mostani fiataloknak a nyelvezete olyan borzasztó távol áll ettől. Ráadásul ugye mostanában divat lett egy kicsit ezeket a klasszikusokat, a 19. századi klasszikusokat átfordítani, lefordítani, nem tudom én mit csinálni velük, hogy gondolkozik ön erről. Hát részben már azért említette, hogy hadd szokják a fiatalok. Minek a híve ebben a kérdésben, hogy például ezt a nyelvet, amit Arany János is beszélt, vagy amit Jókai beszél, akár ugye, ha már Jókai év van, akkor őt is megemlíthetjük.
1: Hát akár Szerbantat is említhetnénk, akinek 80 éve halt meg. Hát hogy mondjam, igen, a színháznak célja, hogy szórakoztatva tanítson. És nem baj, ha megtanítja a különböző generációkat arra, hogy ennél a zilált világnál voltam, még ha abba is volt ziláltság, voltam normálisabb lét. Tehát az, hogy a Hamlet kötelező olvasmány, ez azt jelenti, hogy a zsidó-hellén keresztény kultúra, amit nyugaton, főleg Európában terjedt el, az támpillérnek tartja ezt a darabot, és a gyerekek nem jó, hogyha magukhoz húzzák le az anyagot, és nem is, én nem értek egyet ezzel, hogy a rendezők egy kicsit, bocsássatok meg, kedves kollégák, meg rendezők, hogy ezt mondom, hogy így szoktuk mondani, de hát ez egy csúnya szó, de hát igaz sajnos, hogy lebutítjuk a darabot azért, hogy bejöjjenek és megnézzék. De akkor nem lesz ünnep, hanem mosdószag lesz. És én azt szeretném, hogy ünnep legyen. Gondolom, hogy Shakespeare is annak szánta. És hát annyira egyetemes erőt képvisel az egész darab, hogy például Hauma Máté, aki Hamletet játsza, és nagy örömkre, Máté Londonban végzett, és ő beszéli, ők csináltak Shakespeare-i angol gyakorlatokat, és hát remekül beszél angolul. És a Máté külön örült ennek, és kértem is mindig, hogy vesd össze, légy szíves, az eredeti Shakespeare-rel, a mostani irodalmi Shakespeare-rel, és azt mondta, hogy nehéz ilyet mondani, de talán most nem adom ki, de azt mondja, hogy figyelj ide, ez olyan szavakat és olyan finom fordítást tesz Arany János, hogy ilyet nem nagyon lehet mondani, de hát ez még olyanabb. Ez még olyanabb. És ez engem nagy örömmel töltött el, mert én is így gondolom, hogy Arany Jánosnak volt arra igénye és finom lelke, hogy ha már lefordítja Shakespeare-t, akkor megpróbálja magyar nyelven úgy lefordítani, hogy az leginkább oda simuljon abba a filozófiai korba, abba a kulturális korba, amiről aztán képzete lehet a hallgatóságnak, meg a nézőközönségnek, meg a játszóknak is. Fontos a játszóknak is. Úgyhogy igen, azért belenyúltunk oda vonatkozólag, hogy sokat láttam, sok Hamletet láttam, remekeket, és kevésbé remekeket, de ami nekem még a 70-es években a gimnáziumban, sőt 60-as évek végén a gimnáziumban tanultunk filmesztétikát. Nekünk a Kozincev Hamletje, ez kötelező volt, és az belém-belém égett. Annak ellenére, hogy ő a Szovjetunióban rendezte meg, és például ugye a tőrt a lenni vagy nem lenni monológban nem tarthatta keresztnek, mert az hol gyiloknak tartja a Hamlet, hol imaeszköznek, keresztnek. És mi ehhez hűen oldjuk meg ezt a feladatot, és nem is direkt dörömbölve, de ott például a Pergüntöt segítségül hívták, és Hamlet kiáll a várfokra, és ugrani vagy nem ugrani, ugye? Ahogy ez Pergüntnél is így van, amikor szembesül a bűneivel, vagy a nehézségeivel, vagy akár Éva
2: a madácsban,
1: igen, igen. És mi kihúztuk az első két szellemjelenetet. Ugyanúgy a Kozincev is kihúzta. És rögtön egy top jelenettel kezdünk, az esküvővel. Tehát egy, szabban azt mondanom, hogy majd, hogy nem egy ilyen bakanálénak a lecsengéseivel, fölcsengésével kezdjük a darabot. Toppon a, hogy a király, a királyné mennyire más, hogy viselkedik a környezet, meg milyen furcsán, és Hamlet meg mennyire kivonja magát ebből. Tehát rögtön ő is így gondolta Kozincev, és én ezt jónak tartom. Gondolom, Hamlet annak idején a Globe Színház, amikor ezt bemutatta, tanulmányoztam, voltam Stratfordban is, voltam Globe Színházban is, nem is egyszer. Hát ugye az egy részben kocsma jellegű volt, és hát amíg megitták, meg megették, addig lement két szellemjelenet, az olyan izgalmas volt, meg...
2: Ilyen felvezető jellegű.
1: Felvezető jellegű, olyan, mint az operában, mikor addig a zenekar játszik az elején ott, az árokban. És tulajdonképpen innen kezdődik a lényegi előadás. És hogy beleférjen kétszer egy órába az előadás, ezért nagyszerű munkatársal, Deres Péterrel ezen is dolgoztunk, hogy... Volt, amit visszahúztunk, volt, amit leleményesen rövidebben oldottunk meg, de mindig az volt a szemünk előtt, hogy a Vili bácsi ne forogjon ezért a sírjában.
2: És ha már ugye itt az alkotótársak is szóba jöttek, azért azt említsük meg, hogy a látványa is egészen impozáns. Igen. Ennek az előadásnak, ugye a díszlet, a jelmez ugyanezt a koncepciót, igen, tükrözi, tehát egy letisztult, ilyen korhű jellegű.
1: Korhű,
2: hát
1: és
2: úgy
1: mégis...
2: korhű, hogy az erzsébetkori,
1: igen,
2: Angliában járunk.
1: És még egy picit olyanabbul, mert Ferenczi Kovács Attila díszlet, Rátkai Erzsike jelmez, remek. Attilával mi kérdezte tőlem, hogy mi legyen ennek az atmoszférája, hangulata, és mondtam neki, hogy nézd meg a Kozincev filmet, azt láttam már, de régen, mondom, de nézd meg még egyszer. És az legyen az alapja, jó? És ő ezzel nagyon egyetértett, és ez remek ötletekkel pluszba szolgált. Mi ezen dolgoztunk, már nyártól kezdve dolgoztunk vele, hogy ez olyan szintre érkezzen, és aztán még ott van Kovács Géza, aki hát, olyan a korhoz méltó párbaj versenyt rak föl, ami aztán persze belobban, de ott van például Butz Magor, aki nem csak a Rómaiós Júliához, hanem ide is olyan zenét ihletett, ami sokaknak feltűnt, hogy mi ez a zene, hogy ez ennyire stimmel hozzá, mondom, hát mert van egy zeneszerzőnk, aki ott ült, és rögtön este már csinált, amikor kérdeztem tőle valamit, és lehetőségeket ajánlott nekem, remekül dolog, nagyon jó vele dolgozni a Magorral is. Tehát én nem tudok rosszat mondani, olyan volt, hogy mintha áldás lett volna ezen a darabon egész próbá, 8 hét alatt. Próbáltuk az egész, jó, olvasó próba 2 is volt már októberben, novemberben is, tehát azért csócsáltuk meg ezt a darabot, és mindenkit kértem, hogy vigye magával, gondolkozzon, bármi baja van, szóljon, vagy bármit vissza akar húzni, szóljon, beszéljük meg, vagy bármit akar húzni, kihúzni, akkor azt is beszéljük meg. Tehát mi ezen dolgoztunk, és most utólag azt mondom, hogy az influenzát is hát hogy van a Bibliában, jó helyen mondom, hogy az Isten hívőknek minden javukra válik, tehát minthogyha összeforrasztott volna bennünket az influenza, egymástól kaptuk el, nem tudtunk leállni, hát nem, egy-egy napra valaki azért otthon maradt, mert tehát egymást fertőztük végig, hát nem tudtunk mit csinálni. Hol ez köhögött, hol az köhögött, hol az volt lázas. És minthogyha egy ilyen áldott lázálomban próbáltunk volna. És úgy, azt éreztem, mindannyian vigyázunk Vili bácsira.
0: Kedves hallgatóink, hamarosan folytatjuk a beszélgetést Eperjes Károllyal, a Magyar Színház Hamlet előadásának rendezőjével. Maradjanak velünk!

0: Kedves hallgatóink, a Magyar Katolikus Rádió művészbejáróját hallják, amelyben Eperjes Károllyal beszélgetünk a Magyar Színházban bemutatott Hamlet rendezéséről.
1: Nagyon szerencsés együttállás, azt hiszem, mert azért a színészek is, hát én azt gondolom, hogy egy remekül összeválogatott gárda már részben, ugye a nevek fellettek sorolva, de azért egy kicsit még beszéljünk arról, hogy ők hogy kerültek bele a produkcióba, tehát hogy volt-e eleve egy elképzelés a fejében, hogy kiket szán ezekre a szerepekre, vagy hogy jött, hogy alakult ki, hogy ez a gárda alkotja a főszereplő gárdát?
2: Hát részben ki kellett osztani a szerepeket a társulaton belül. Tehát át kellett gondolnom, hogy ki mire leginkább alkalmas, hogyha ő azt játssza, ő azt. De hát, mint minden darabnál, kell egy központot találni. És a központhoz kell mérni a centrifugális köröket.
1: És hát ez gondolom a Máté volt.
2: Ez a Máté volt. Először is őt kellett megtalálni. Máté is tudja, hogy én ezen nagyon sokat rágódtam, hogy ugye ő egyetemről jön haza, egy keresztény egyetemről jön haza, az édesapja temetésére, de hát ő már nem egyetemista korú. De akár Laurence Olivier, akár Smoktunovsky, akár a Vysotsky, akár a Gábor Miklós, mind már 40 fölött játszották el a Hamletet, mert ehhez egyfajta
1: érettség
2: is kell. Nem beszélve arról, hogy valószínű, hogy Hamlet, Shakespeare-nél is a Hamlet az nem a legfiatalabb ember volt. Én biztos vagyok benne, hogy ez nem a legfiatalabb emberrel játszatta el, mert olyan sokat kell ehhez tapasztalni, tudni, megélni, és át is gondoltam, hogy volt opcióm a fiatalabbra is, de végül elvetettem, mert azt érzékeltem, most nem akarok neveket mondani, hogy akik ezt nagyon fiatalon kapták meg, azokkal furcsa dolgok történtek. Tehát vagy belepistult, vagy eltűnt a pályáról, vagy...
1: Szóval, tehát egy kicsit nyomasztó is igen, tud lenni egy igen. Bizonyos kor alatt, hogyha...
2: Igen, és ugyan biztos, hogy... De a Máté még szerencsére pont egy olyan állapotban van, hogy hordozza ezt az illúziót. Legfeljebb nem első diplomás, hanem második diplomásként.
1: Még azt akarok darabbal kapcsolatban kérdezni, hogy volt-e olyan kulcs, amiből kiindult a maga számára? Tehát, hogy annak meg kell fejtődni, annak meg kell lenni, annak ki kell mondva, hát most a mondvát azt nem feltétlenül verbálisan értem, lenni ebben a darabban, ami igenis a ma nézőjéhez szól. Tehát volt-e valami ilyen gondolat a fejében, hogy annak meg kell fogalmazódni valahogy a színpadon, mert anélkül nem
2: hát, hát ez a felelősség. Az egyes számú a felelősség. E körül topzódik a darab, aminek hát az emblematikus sorai a lenni vagy nem lenni. Az itt, akkor nemesb a lélek, és nem a korpusz. Tehát a lélek, ugye a szüleinktől kapjuk a testünket, az más kérdés, hogy ők meg kitől, ő meg jó, és akkor visszajöttünk Ádámhoz, Évhez, és akkor kiderül, hogy azt is az Istentől kaptuk. De a lélekért folyik itt a küzdelem, mert a test az majd elporlad, kivéve, hogyha nem lesz olyan fantasztikus élete valakinek, hogy még az se porlad el, Bernadett, Szent Pió atya, most mondhatnám talán Goretti Szent Mária, voltam mindegyiknek a sírjánál is. Tehát, hogy most kinek higgyek? Ez a furcsa történet, hogy anyám hozzámegy, a gyászidő letelte előtt hozzámegy az édesapám testvéréhez, ez hogy? Tehát, hát hogy lépnek át egy ilyent? Amit abban korban nem szabadott, most se nagyon átlépni, most mások mindent átlépnek, de hát akkor nagyon nem. Ez ütszöget a fejébe. De amikor megjelenik neki a papa, hát szereti az apját, nagyon szereti. És elmondja az édesapja a jelenésben, hogy történt a halála. És nem azt mondja, hogy derítsd ki, hanem azt mondja, hogy bosszuld meg. Na most akkor a szememnek higgyek, vagy a fülemnek? Az itt a kérdés. Isten törvények, öntörvények. Ha most én megbosszulom az apám halálát, hogy van a Bibliában, a bosszú 7-szer annyit fog hozni. Hányan halnak meg a végén? majd ha valaki összeszámolja, érdekes számra jön rá. Tehát ez döbbenetes történet. Tehát a bosszú minimum 7-szer annyit szűr.
1: Ma sincs másként.
2: És ezen gondolkozik, hogy szabad-e elengedni neki. Az rendben van, hogy az egérfogó jelenetben bebizonyítja, mert kirohan ugye a király belőle, hogy valószínű, hogy így történt, hiszen a színház ugye alkalmas rá, hogy még azt is bebizonyítsa, hogy a felelősség kibukjon, hogy ki a felelős ezért a szörnyűségért. Hát egy jó színház erre is képes, és ez az egérfogó jelenetben kiderül. És azt gondolom, hogy ez mindannyiunknak mind a mai napig alapkérdés az életünkben, hogy lenni vagy nem lenni. Hogy itt a Földön bosszút állni az igazságtalanságért, vagy derítsük ki az igazságot, de ne álljunk bosszút, mert különben még a lelkünk is elveszhet.
1: Hát meg amit mond a felelősség, az, hogy mibe áll bele az ember, hogy ilyen fordulattal éljek, azért az nem mindegy. Igen. Mi mellé áll, mi mellett teszi le a voksát valaki egy ilyen szituációban.
2: Igen, és az is nagyon fontos volt, és abban is nagyon örülök, hogy társakat találtam. Én meggyőződésem, hogy a darabból kiolvasható, maga az atya szellem is mondja, hogy anyádat ne bántsd. Tehát, hogy az anya nincs benne a gyilkosságban. Hogy bűnt elkövetett-e, az biztos. Az a minimum az, hogy nem várta ki. De hogy miért ölt az öcs? Csak hatalomvágyból él? Vagy azért, mert az anyukával, Gertrudisszal, Claudiusnak volt egy szexuális nexusa, míg az öreg király, öreg Hamlet hadakozott. Szerintünk igen. Tehát szerint, és erre társakat találtam. Ők ugyanígy olvassák, hogy ne direkt módon nincs benne a gyilkosságban, de
1: van valami.
2: Van valami. Igen.
1: Ha más nem, akkor
2: korábban
1: okot szolgáltat. Igen.
2: Igen.
1: Nagyon izgalmas, ugye még egy pár szót azért a Halmon Mátéról annyit beszéljünk, hogy hát ugye, hogy az imént is emlegette, hogy ő Londonban tanult, és nagyon érdekes, hogy azért, hát tudom, hogy ez egy alap dolog, de hát azért olyan gyönyörűen beszéli a magyart, és hát az Arany Jánosi magyart, hogy azért az kivetni valót nem hagy maga után. Tehát ilyen értelemben is úgy érzem, hogy ez egy jó választás.
2: Hát olyannak
1: bizonyult, úgyhogy...
2: Olyan családból jön. Hát a Péter is nagyon szépen beszélt. És fontosnak tartotta, hogy a tartalom és a... Ugye, ami bent van a darab, illeszd a szót a cselekvést a szóhoz. Tehát tartalom és forma harmóniája. Tehát hiába csinos a tartalom nélküli forma, ha tartalom zötyög. Tehát a kettőnek össze kell érni, és ez egy komoly feladat, és abban reménykedek, hogy hát ezt látja a közönség is. Sőt, olyan visszajelzést kaptam egyik ismerősöm mögött, fiatalok ültek. Ilyen érettségizős korú diákok, és fél időben hallgatta őket. És akkor azt mondta, és nem mentek el. Visszajöttek a második fiatal. És az első rész végén a szünetben arról, hát azért ez nagyon kell figyelni erre az Arany Jánosi fordításra. És a végén már direkt odafigyelt, hogy vissza is jöttek, és miket mondanak, és azt mondja, hú, ide el kell jönni még egyszer, hogy mindent pontosan értsünk. Hát ez például, ha már más nem történt, ezzel a Hamlettel már megérte, hogy Arany János fordítása miatt, hogy ezt pregnánsabban értsék, visszajönnek majd megnézni. Ez olyan örömet okozott nekem az egyik hozzátartozóm, aki direkt figyelte, hogy mögöttem hogy visel, és nem voltak kirívó visel, nem rosszul viselkedtek, hanem figyeltek, csak lehetett látni, hogy hát nagyon koncentrálnak. Nem egy hétköznapi beszéd ez.
1: Igen, hát ez abba vág, amit mondott is, hogy nem érdemes lebutítani, mert igen, nem. És működik, meg hát meg lehet érteni, csak hát egy kicsit több figyelmet igényel.
2: De hát, hogyha ilyennel, én gondolkozom is rajta, hogy ugyanezzel a társasággal megcsináljam, én magam játszhattam benne, Babarczi tanár úr rendezte, Babarczi László tanár úr rendezte, Boglár Lellén mutattuk be a paraszt Hamletet. Az egy, még akkor volt Jugoszlávia, és egy jugoszláv környezetben, a szocializmusban a TS társaság bemutatja Hamletet. Zseniális! Hát nagyon, nagyon érdekes történet. Azon is gondolkodom, vagy azon is nagyon jár az agyam, hogy a Halmit, Bereményi Halmiát, ami szintén egy Hamlet parafrázis, abban is játszhattam. Érdekes módon mind a kettőben Horációt játszottam, a lelket, a barátot. Az egyiknek Horáció volt a neve, a másiknak Horvát volt a neve. Úgyhogy jár az agyam rajta, hogy ezek után föltárni azoknak, akik tényleg bejönnek, fiatalok, családok, és megnézik a Hamletet, klasszikus igénnyel készült Hamletet, azok utána kapjanak egy parafrázist is esetleg. De hát ilyen, amit nagyon mindig mondja az igazgatónk, Nagy Viktor, hogy Szami, olyan jó ötlet, hogy minél hamarabb csináld meg. De azért elmondom, úgy tudom, hogy le is foglalta a színház. Hát a West Side Story, ugyanez. A West Side Story ugyanez, mint a Róma és Júlia. Ugyanaz. A Hamlet, a Róma és Júlia, a West Side Story, a Ármányi szerelem, szabad így mondanom, ugyanazt járják körbe. Más-más hangsúlyokat rakva, és más-más filozófiai erőt tesznek hozzá, vagy gyöngülést. Tehát, de ezeken jó studírozni, és jó fölkínálni a jövő generációnak, hogy legyen jövőnk.
0: Kedves hallgatóink, hamarosan folytatjuk a beszélgetést Eperjes Károllyal, a Magyar Színház Hamlet előadásának rendezőjével. Maradjanak velünk!

0: A mai művészbejáróban Eperjes Károllyal beszélgetünk, az ő rendezésében mutatta be és játssza nagy sikerrel a Magyar Színháza Hamletet. A következő percekben a teátrum művészeti vezetőjeként a tervekről is kérdezzük.
1: És akkor egy pár szót ejtsünk erről a bizonyos jövőről is, hiszen ugye nagyjából egy éve vették át ugye a Magyar Színháznak, vagy,
2: nem,
1: a, vagy mennyi?
2: Még nem.
1: Vagy még nincs annyi?
2: Még nem. Nyáron, hát a gazdasági igazgatónk, ő már korábban átvette a rendcsinálást, de tulajdonképpen mi a Viktorral nyártól vagyunk. Nyártól vagyunk.
1: Arról egy picit azért ejtsünk szót, hogy mi az elképzelésük Nagy Viktorral közösen, tehát ugye ez, hogy a családok, ezt ugye többször elő is hoztat, tehát, hogy a családok színházaként van meghatározva. Ezt,
2: és az ifjúság.
1: Tehát, hogy milyen irányba szeretnék folytatni itt a repertoár építést.
2: Hát azt szeretném mondani erre, hogy annak idején, mikor ez létrejött, szabad így mondanom, azt is én mertem felajánlani, hogy legyünk a Családok és Ifjúság, Ifjúság és Családok Színháza. És ez egy idő után csorbát szenvedett, és én akkor ezt, itt hagytam ezt a színházat, és most, hogy a Viktoron keresztül újból itt lehetek, én itt voltam főiskolás, nagyon szeretem ezt a színházat. Itt a Dzsumbújban, a 7. kerületben fontosnak tartom, hogy komoly értékmegőrző legyen ez a színház. És ezért minden jót hajlandó vagyok megtenni. Tehát ennek fényében visszahozunk olyan darabot, amit sajnos levettek. Tehát már a Romeo ilyen. Én próbálnék még mást is visszahozni, de ennek majd lehet, hogy eljön az ideje. Ennek fényében van az első bemutatónk, amit a Viktor prezentált, már Nagy Viktor, és az nagyszerű Kuldus és Királyfi. Magyar szerzőkkel szereti a közönség is nagyon. És a Hamlet valóban merész volt, ez a második. De ez lesz a következő, és a kölyök már próbálja a Viktor. Aztán visszahozzuk a Legyetek jók, ha tudtok ott is, mert az évekig ment, és aztán lekerült, és nem, mi ezt közben megcsináltuk Sopronba, ott is ilyen 120%-os nézettsége volt például, tehát ott tömve volt a színház. Azt is szeretnénk visszahozni, tehát ilyen értékek, és most nem mondanám el a jövő évadunkat, mert még hivatalosan nem hirdettük meg, de ez az irány, hogy csináljunk igazi jó darabokat. Én nagyon amellett vagyok, hogy egy Csehov jövőre kerüljön színpadra. Nagyon amellett vagyok, hogy egy nagyon népszerű, nagyon jó minőségű ifjúsági darab kerüljön. A Viktor is egy egészen különös nemzetközi ifjúsági és családi darabot már a jogokat megvette, mármint a színház, de lecsapott rá. Tehát dolgozunk, ledolgozunk, és szeretnénk, hogy amikor én itt főiskolás voltam, kik játszottak itt. Most csak a hölgyeket mondom. Váradi Hédikétől Töröcsik Marikán keresztül, Máté Erzsikén keresztül, Berek Katikán át, Lukács Margitkával. Én még Lukács Margitkával találkozhattam a büfében, vagy a lépcsőn. Például, aki a mi falunkban háború alatt ott ment hozzá az orvoshoz, Margitka Hegykőn. Mint csak mondtam is, hogy Margit, én abból a falból vette föl engem a színészetére, ahol Kegyed férhöz ment a féréhez. Meglepődött. De hát akkor volt az egyes öltöző. Az egyes öltözőbe olyanok öltöztek, hogy Básti, Besenyei, Sinkovics, Kállai. Később aztán, mikor a Lali bácsi meghalt, akkor jött a Gárdi Gavi bácsi, volt ott. Hát, abba az öltözőbe, ami most a kettesbe öltözök, hát ott kik voltak? Hát kik? Özelajcsi bácsitól kezdve, Gellé Kornélon keresztül, Makári Zoli bácsi, Raksányi Kutyubá, és még nem mondtam el mindenkit. Jézus Mária, a 224-ben főiskolásként a Bubikkal öltöztünk. Oh, és ott öltözött velünk Helyé Laci és Felföldi Laci. Oh, azt a betyárját.
1: Történelmi falak mondhatjuk.
2: Hát igen. Nagyon örülnék annak is, hogy majd van egy remek terv, hogy ez a színház egy zöld falat kapjon. A zöld fal azt jelenti, hogy zöld nevű. Van ilyen Londonban. Van ilyen Londonban. Onnan vette a mintát a Szabó Zoli gazdaságigazgató, és megterveztette, remek, mindenkinek nagyon tetszik, hogy növény van, veszi körbe a színházat. És ez itt bent a 7. kerületben, a Hevesi Sándor téren, ez egy egészen fantasztikus megoldás lehetne. És persze ehhez most már elkezdte rendbehozni a közösségeket, WC-ket, társalgós, a többi. Szóval sok minden már szépen javul, de hát majd még ki kell cserélni a színházban, majd az üléseket is jóra, meg sok mindent még kell csinálni, de elsősorban a színpad és a közönség közötti harmóniára kell ügyelnünk, de arra nagyon. De a gazdaságigazgatónk, úgy látom, hogy a tendereken szépen megy át egyik a másik után, és egy egész finom köntös, már belülről is kezdi rendbe hozni, de hát persze ez egy eléggé ilyen szempontból materiálisan egy leromlott színház, igyekszünk ezt is feljavítani, de hát a belbecsére még inkább kell, mert akkor, ha a belbecse rendben van, akkor ahhoz talán jön a mecenatúra is, hogy teljesen fizikálisan is rendbe lehessen hozni ezt a színházat.
0: Kedves hallgatóink, önök a művészbejárót hallották a Magyar Katolikus Rádióban. Ezzel a műsorral legközelebb 2 hét múlva jelentkezünk. A zenei szerkesztő Varga Ramona nevében is köszönöm figyelmüket. A szerkesztőt Ungvári Juditot hallották. Viszont hallásra!

Kedves hallgatóink, elhangzott a művész bejáró, melyben tavalyi műsorunkat ismételtük meg. Az Eperjes Károly rendezésében bemutatott Hamletet a Magyar Színház máig sikerrel játssza. Május 7-én és 8-án is láthatják a nézők a kivételes színészgárdával készült produkciót.

0: Johann Sebastian Bach A-moll lancvitjének prelüdjét Eötvös József játszotta.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek!
0: 4 óra van. Vendégoldal a Szent István Rádió összeállítása következik.
3: Dicsértessék a Jézus Krisztus, a Szent István Rádió valamennyi munkatársa nevében szeretettel köszöntöm a Magyar Katolikus Rádió hallgatóit. Mai összeállításunkban Itt élünk című műsorunkat hallják Papp Péter szerkesztésében. Jó vételt, hasznos időtöltést kíván önöknek a műsorvezető Molnár András.
4: Itt élünk. A vidék hangja a Szent István Rádióban.
5: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió kedves hallgatóit, a zenei szerkesztő Kovács Kriszta és a technikus Karkus István nevében is. Papp Péter vagyok, a következő óra szerkesztője. Ma Nyíregyházát és Hortobágyot látogatjuk meg. Elsőként az érettségiző gimnazistáknak szervezett belvárosi rendezvényekről lesz szó.
6: Szabó Tamás vagyok, Nyíregyháza megyei-város önkormányzatának kulturális referense.
5: Ez azt jelenti, hogy ezekért a rendezvényekért, ami itt van a főtér környékén, illetve a Samosa templom előtt, ön is felelős.
6: Így van, Nyíregyháza megyei-város önkormányzatának rendezvényét, ugye az önkormányzat, azaz a hivatalnak a kulturális és sportosztályai szervezi. Ezen rendezvény is egyike a nagy rendezvényeink közül, amellyel a tavasz köszöntjük, illetve az ifjúság számára nyújtunk olyan szórakozási lehetőséget, illetve információnyújtást, amely a jövőjükről szólhat, az ifjúsági szervezeteket tudjuk bemutatni, illetve ami talán be is hallatszik a riportba, az, hogy a helyi fellépőknek az előadásait tekinthetik meg.
5: Akkor most már sejtem, hogy miért van tavasz köszöntő. Szokatlan azért, hogy hétvége előtt egy kicsikét pénteken, mert általában koncentrálódik már szombatra minden rendezvény szinte.
6: De viszont, mivel pont az ifjúságnak szól, ugye, és ugye Nyíregyházán nagyon sok iskola, középiskola, egyetem is van, ezért inkább a pénteki nap az, amikor jobban meg lehet szólítani az ifjúságot, hisz a legtöbb oktató is fontosnak tartja azt, hogy az ifjúságnak a közösségi életét is emelni kell. Itt közösen fel tudnak lépni, meg tudják mutatni egymást, illetve amikor kihozza az oktató őket, akár tanárnő, de akár óvónő is, akkor az ifjúsági szervezetek bemutatkoznak nekik, megmutatják, hogy milyen programokat tudnak nyújtani itt Nyíregyházán, ami szerintem nagyon fontos, hogy a szabadidejüket hasznosan tudják eltölteni az ifjúság részét.
5: Jó, ismerem, kell iskolába menni, vagy ha kell, akkor eljönnek.
6: Így van, a gyermekek számára azért mindannyian emlékszünk rá, a legjobb iskolai óra az, amikor nem az iskolába vagyunk, hanem kihoznak bennünket a szabadba, egy jó hangulatú fesztiválra, ami itt is látható, itt azért a rendvédelmi szervektől kezdve a gyermekjátékok mindenfajta utca megtalálható, ahol mindenki megtalálja azt a szórakozási lehetőséget, ahol szórakozik is, és azért információhoz is juthat.
5: Látom, az apró mazsik, a legkisebbek fognak most fellépni. Tehát itt most a itteni színpadon ez zajlik, tehát a Mazsaret bemutatók, és mi van még?
6: Hát úgy történik, hogy ugye ez a mai nap úgy kezdődött, illetve a hét úgy kezdődött, hogy több mint 2000 diák végzett idén Nyíregyházán. Ők a ballagás kapcsán aláírták a nyíregyházi kapcsos könyvet, amely arról szól, hogy minden itt végzett diák neve felvezetése kerül a pergamentre, ezzel is mementóként megőrizve, hogy igen, ők Nyíregyházáról indultak. Ma reggel 9 órakor a központi ballagás történt meg a városházába, ahol a városvezetők köszöntötték a végzős diákokat, és egy apróbb emlékkel, írószerrel, tollat adtak át, hogy emlékezzenek arra, hogy itt Nyíregyházán végeztek. Ezután ugye reggel 10 órakor kijöttek a térre, ahol, ahogy előbb említettük, különböző utcákon, különböző foglalkozásokat tekinthettek meg, különböző szórakoztató elemeket, illetve akár egy tavaszi kézműves piacon is részt vehettek. Amit most is hallunk, az ugye 10 órától a helyi civilek fellépő csoportjainak adtunk lehetőséget egy nagy színpadon való fellépésre, ami különösen fontos számukra, hisz először állnak egy igazi, nagyon komoly színpadon ezek a fellépő csoportok, illetve van, aki már többször is, mert hisz tavaly is volt, több mint 13 éve zajlik ez a fesztivál, úgyhogy egy nagy színpadon, amit természetesen azért került megépítés azon, hogy nekik legyen ez az élményük, hogy este egy az ifjúság számára kiemelten fontos zenekar, nagyon nagy számukra sztár fellépőkkel, ugye a Valmarral fog végződni a mai napi rendezvénysorozatunk. Reggel 6 órára érkezett az első igazi rajongó, mi meg is kértük őket, hogy hát azért még nagyon korán lenne, de ők azt mondták, hogy ők az első sorban szeretnének maradni. Az ifjúság ilyen.
5: 2000-nél maradva ez általános és középiskolás.
6: Középiskolai végzősökről, ugye a ballag, a hagyományos 2431 fő végzett Nyíregyházán 2026-ban a középfokú tanulmányait, és ők kerültek bevezetésre a kapcsos könyvbe, amely már jó néhány száz oldalas.
5: Jó hallani, azért ez a szép szám, hát nem mindenki Nyíregyházi, és gondolom,
6: természetesen, hogy sokan jönnek,
5: de nekem is csoporttársam is volt, aki ide járt, tehát ismerős, csak nem gondoltam, hogy ilyen nagyon nagy.
6: Így van, mi megyeszékhelyi nagy a vonzás körzetünk is.
5: 16 000 körül volt így utoljára, amikor néztem. De hát,
6: ez egy jó jel. Ez egy nagyon jó jel. Azt mondom, ez nagyon jó jel.
5: Jó jel. Hát, ha itt is maradnak a közelben.
6: Vagy visszatérnek. Természetes, hogy ugye a fiatalság szeretne egy kicsit világot látni. Teljesen természetes, hogy egyetemre jár, más egyetemekre is elmegy. De pont azért adunk egy tollat emlékbe is, hogy meglegyen az a gyökér, ahol tudja, hogy ide érdemes visszatérni. A kitelepülők nagy része is azt próbálja megmutatni, hogy miért jó itt élni, hogy ugyan elmész, tanulsz, fejlődsz, kipróbálod magad, de azért családot alapítani, életvitelszerűen élni, térjél vissza, hisz itt érzed jól magad.
5: De hogyha tovább megyek, akkor is találok, gondolom, ilyen rendezvényeket, mert mintha láttam volna máshol is.
6: Természetesen, ugye Nyíregyháza, mint megyeugó város, székhely, ugye azért nagyon sok rendezvény van. Próbáljuk nem szinkronba tartani őket, de természetesen ekkora városnál elkerült, hogy egyszerre több rendezvény is van, ami szerintem nem baj. Mindenki megtalálja a neki legjobban tetsző irányvonalat, stílust, zenekarokat, mindent, és így él a város.
5: Ugye magam is népművelő végzettségű vagyok.
6: Én néprajzosként végeztem.
5: Akkor főiskolán volt is néprajz nekünk. Most oda megyünk ki a Soskai Falu Múzeumban, vagy Múzeumban.
6: Múzeumfaluban, igen.
5: De tulajdonképpen ott is zajlik délután a rendezvény. Van pénz a kultúrára, mert én nem sokat látok benne mostanában.
6: Így van. Fontos, hogy legyen rá forrás is, de talán nem az. Ha megnézzük, most 400 fellépő lép föl. De nem azért, mert ez juttatásért tennék, hanem pont azért, mert most történik, mert az a saját közösségünknek lépnek fel egy nagy színpadon, ami azért más, mint egy próbaterem. Nekik ez egy hatalmas megtiszteltetés, a közönség meg, ha most egy élőképet is tudnánk mutatni, együtt táncolnak velük, tehát, hogy nem minden pénz kérdése, legtöbbször inkább csak szerzői munka, illetve akarat kell hozzá, hogy ez jól történjen meg, az, hogy biztonságban legyenek az emberek, ez a legfontosabb. És az, hogyha közösen akarnak ilyen rendezvényt, amelyre van tényleg társadalmi igény, akkor ez nem pénz kérdése, hisz nem az anyagi források miatt nehéz ennek megszervezése. De természetesen anélkül nem lehet.
5: Természetesen lehet ilyen színpadot felállítani, mellette még a technika, nem mondom végig, hát aki benne van, nagyon jól tudja.
6: Tegnap például rendvédelmi napunk is volt itt ráadásul, úgyhogy egy csomóan már tegnap is itt voltak velünk.
5: De tulajdonképpen azért akkor önök egész évben élnek.
6: A város egész évben él.
5: A kultúrában mondtam volna,
6: a kultúrában igen érdek. Ahogy ön is mondta, ugye most megy a Múzeumfaluba, ahol szintén egész évben programkínálaton, ugye március 15-én forradalommal nyitottunk, a márciusi forradalomra megemlékezve, ők ugye egészen őszig nyitva vannak. Emellett itt van a Kálai gyűjteményünk. De ahol most a riport készül, itt velünk szemben van a könyvtár, és mögötte a Váci Mihály Kulturális Központ. És mondjuk a könyvtárnak is, a Váci Mihály Kulturális Központ 12-15 tagintézménye van. A teljes város lefedi a kulturális intézményhálózatunk is. És azt mondta, hogy igen, a kultúra él, de a kultúra mindig is élt.
5: Hát köszönöm szépen, legalább optimistán fejezzük be.
6: Igen.
5: Jó munkát, szép időt és nagy tömeget.
6: Köszönjük szépen, és jó egészséget kívánunk mi is.

0: Most menjünk át a sóstóra, a múzeumfaluba.
1: Kedves vendégek, nagyon nagy tisztelettel köszöntünk mindenkit, és elsősorban hálásan köszönjük a figyelmüket, figyelmeteket, hiszen nagyon készültünk erre a napra. 2026. április 24-e nem csak György napja és a kihajtás ünnepe, hanem 11. esztendeje a népviselet napja is. Mi minden egyes rendezvényünkön nagy szívvel és szeretettel hordjuk helyi saját viseleteinket, Szabolcs-Szatmár-Berreg vármegye értékeit, ami számunkra nagy-nagy érték, de a mai nap egy kicsit különlegesebb. Két már meglévő kiállításunk a főépületben és az Úrlétai Magtárban a viseleteket méltatja. A Kárpát-medencei öltözeteket és természetesen a megyében méltán híres ajaki lányos ünneplő öltözeteket. Na de ami ma következik és most következik, az egy ölelés. A két régi, hiteles, autentikus, nagyszerű forma és színvilág megölel egy kicsikét újabbat. Megmutatjuk, hogy egy alkotó, egy álmodó hogyan szeretné, hogyha mindenki más, aki a viseleteket már eredeti formában nem tudja felölteni, hogyan tudja újra és újra élővé tenni azt. Ez a küldetésünk itt a Sóstói Múzeumfaluban. Éppen ezért nagy szeretettel és tisztelettel köszöntök mindenkit.
2: Kácsor Ignác Gabriella vagyok, a Sóstói Múzeumfalu rendezvényszervezője. Hivatásomat, szakmámat tekintve pedig néptáncpedagógus és tanító.
0: Gratulálok most már a csapatokhoz, nagyon ügyesek voltak, hát profik adták elő, pedig még fiatalok, ugye. De még előtte beszéltünk, hogy ezt a ruhát be kéne mutatni, mert nagyon nem tudom, hogy milyen ruha ez. Hogy kezdjük, lentről lefelé, vagy lentről felfelé?
2: Segítek. Először is egy nagyon furcsa eset áll fent, mert hogy én jelenleg nem egy Szabolcs-Szatmár-Berreg megyei öltözetet öltöttem magamra a népviselet napja alkalmából, hanem egy mérai, cifra-kaloteszegi, nádasmenti öltözetet öltöttem magamra. Bármilyen furcsa, nagyon tarka és harsány színek alatt azért visszafogott alsó öltözet is található. Tehát ez azt jelenti, hogy ingvállat a mai kombinénak a megfelelőjét, illetve pendelyt és bugyingót is hordtak ezek alatt a nagyon szép öltözetek alatt kalotaszegen. A felső szoknyát fersingnek hívták, a kötényt ruhának nevezték, az ujjast vagy blúzt reklinek mondták, a mellényt pedig lájbinak vagy merrevalónak hívták. A kendőm alatt, mert hogy én már asszony vagyok és bekötötték a fejemet, asszonyosan van kontyolva a hajam, azon egy cifrán, tarkán kihímzett főkötő található, elé pedig a rend szerint egy csipkét kötöttem, ami egy az egybe ki van gyöngyözve. Ezek a nagyon szép alsó öltözetek azonban egyáltalán nem látszanak, mert hogy egy sarlós, rózsás, sárga színű keszkenővel van elől bekötve a fejem, annak rendes módja szerint, hiszen nekem már férjem, és egy kamasz 13 éves gyermekem van.
0: Elárul az öltözet mindent, ugye? Hát legalábbis nem a mostani, aki, hanem ez a fajta népviselet. Tehát fent akkor a kendő, akkor a lajbit, vagy hogy hívják akkor?
2: Ez egy merrevaló. A merrevalónak ismérve az, hogy bőrből készítik, és minden egyes apró szegletét, centiméterét és milliméterét kézzel hímzik ki. A merrevalót ünnepi alkalmakkor vették föl, de a valamire való nemzetségek vagy családok akár táncba, egy nagyobb ünnep báljába is magukra öltötték.
0: Derékon egy kötő, nem így nincsen? Ugye, ezt nem át van kötve, mert nem értek én hozzá női ruhához, még a férfihez sem annyira, de valami megköti. A szoknyát köti meg az?
2: Nem köti meg a szoknyát, hanem a szoknya elé, vagyis a fersing elé sűrűn rakott, googlérozott szoknya elé rakják a kötényt. Kötény nélkül kalotaszegen sem, de a magyar nyelvterület egyetlen egy településén sem ment ki egy asszony sehova. A kötény, hogyha munkára való volt, akkor nem volt nagyon kidíszítve, azonban, hogyha ünnepre mentek, akkor kigyöngyözött, kötéses kötényt raktak maguk elé az asszonyok.
0: Mondjuk mezőkövesden sócnak mondják.
2: Így van.
0: Már azt sem használják, és a legvége az pedig egy csizma.
2: Így van. Általában csizmát viseltek még a nagyon-nagyon meleg nyári napokon is, amikor ünnepre öltöztek. Ennél van egy cifrább csizma, ami piros bőrből készült, és a felületét pedig zöld vagy fehér hímzéssel tarkították. Ez tulajdonképpen a legnagyobb ünnepeken, vallási ünnepeken templomba, illetve a mennyasszony öltötte magára még azon az egy napon, amikor örökhűséget fogadott a párjának.
0: Na, ami még furcsa nekem, a Manzsetta környéke, az egybe van a ingyel?
2: Természetesen a réklit, vagyis a blúzt, azt kidíszítik, feldíszítik, tehát itt a Manzsetta részre még gyöngyöket, pillangókat, színes pántlikákat, régi pántlikákat, cakkokat varnak, annak rendje és módja szerint minden egyes öltözett típusnak a varónők és az asszonyok, a helyi asszonyok tudják, hogy milyen rendben kell, hogy feldíszítsék az ujját, az első részét, felső részét, nyakát, és hát elárulom, hogy a merre való alatt nincsen semmi díszítés, mert hogy az sohasem látszódott.
0: Érdekes, a kendő alatt a hajponat vagy hajnak a viselete, az is elárulhat bizonyos dolgokat, pedig nem látszik.
2: Természetesen az esküvő napján a lakodalmi mulatságnak a végén elvitték a lányokat a szűkebb családból a nagymama, édesanyja, koma, keresztanya, és felkontyolták a lányt. A lány jegyeket ilyenkor a lány testvéreinek, a rokonyainak adta oda az újasszony, és az ő haját pedig kongyba kötötték, egészen magasra, arra rakták rá a főkötőt, és elé pedig egy csipkét raktak. És aztán pedig felkerült a kendő, ami már az asszonyi szimbólum, nem csak Méren, Kalotaszegen, hanem a teljes magyar nyelvterületen.
0: Párta volt ott? Használták a lányok a pártát a népviselethez?
2: Azok a lányok, akik már konfirmáltak, természetesen pártát kaptak, és az utolsó alkalom, amikor a fejükre tehették, az a házasságkötésük napja volt.
0: És utána kezdett sötétedni a szín, ugye?
2: Azt szoktuk mondani.
0: Még fiatalos.
2: Így van, azt szoktuk mondani, hogy ahogy telik és múlik az idő az asszony életében, úgy múlnak el a színek is az öltözetéből.
0: Akkor ön még sokáig fogja ezt hordani, meg a csapat is, ugye?
2: Reméljük, így legyen, igen.
0: De ezek a saját tulajdonuk, a műfázi, vagy nem tudom, hogy...
2: A Sóstonyi Múzeum falunak vannak saját rekonstruált helyi öltözetei, de amit most itt az Aurora Földramúl kiállítás megnyitón láthattunk, az tulajdonképpen a koszorúk, nyakláncok és felsőruhák tekintetében mind Aurora tulajdona, a kiegészítőket mi, mint táncegyüttes biztosítottuk.
0: Értem most már akkor, mert ennyit összeszedni nem nagyon lehet. Nagyon szépen köszönöm, de még gondolom, hogy kíváncsiak mások is, hogy elmondja nekik.
2: Legyen így, nagyon szívesen mesélek másnak is erről. Köszönöm szépen.
0: Kácsó Rignác Gabriella rendezvényszervezőt a Sóstói Múzeumfaluból, előtte pedig Szabó Tamás Nyíregyháza város kulturális referensét hallották.

0: Folytassuk a Hortobágyon, mégpedig a Madárpark és Madárkórház alapítványnál Déri János pusztadoktorral.
1: Mindig aktuális téren nyáron, most már ugye egy jó pár éve, és ez azt jelenti, hogy idén a Madárpark már 20 éves, 2006-ban nyitottunk, és hát azóta egy 4 évszakos a Hortobágy. Mi voltunk itt először a 4 évszakos nyitvatartási turisztikai intézmény, de mivel ez kórház, tehát ha jön látogató, ha nem mi, akkor is dolgozunk. Tehát 0-24-ben az év 365 napján itt vagyunk, és állunk rendelkezésre betegek segítségével, illetve hát a látogatók fogadásával is.
0: Most jöttél ki a műtőből, illetve hát egy csoportot is vezettél, csak az jutott eszembe, hogy olyan időszakos házból lett nem időszakos, ugye, mert ez egy tábor volt. Egy elhurcoltak tábora, ide telepített, kitelepítettek ki. Hát ettől jobb dolgot nem is tudtál volna csinálni, hogy ide jönni. Emléktáblák vannak itt is, a volt barátunké is ki van téve, aki a állatokat teljes mértékig úgy szerette, hogy őt is hasonlóan szerették, még a libája is elkísérték. No, de aktuális dolgok, ugye május már az 1%-oknak, ugye a magánszemélyek 1%-ának a lehetősége. Sikerül azért néha megtalálni az embereket, vagy mindig küzdeni kell érte?
1: Folyamatosan küzdeni kell, tehát esetleges dolog. Van, aki, most mondhatom azt, hogy már 25 éve, amióta 1%-ot gyűjtünk, lehet, hogy van, aki 25 éven keresztül nekünk adta, de lehet, hogy csak tavaly, vagy az idén adja utoljára. Más olyan szervezet, aki szintén 1%-ot gyűjt, és van most már a mihez teljesen hasonló, most nem is hasonló, hanem ugyanez, sőt, még Madár Kórháznak is nevezi magát valaki, aki tavaly gyűjtött először 1%-ot, de ugye mi hullámainkon akar ugye előbbrébb jutni. Se kórház nincs, se orvos nincs, de attól még Madárkórház lesz. A szót én találtam ki valamikor ebbe az összetételbe, és hát ennek azért van egy múltja, tehát azért egy állatkórházat engedélyezni, egy olyan infrastruktúrát létrehozni hozzá, hogy országosan tudják, hogy ide lehet hozni a madarakat, de a követőink, ahol már máson, Dunántúlon is, és az Alföldön is azért vannak olyan madármentő helyek, amelyek közül csak egyetlen egy a kórháza, a Székesfehérvári, ott már rögtön kettő is van, meg az állat, a budapesti Fővárosi Állat és Növénykertnek van ilyen részlege, de az a lényeg, hogy 100% gyűjtés tekintetében vannak régi támogatóink, és várjuk az újakat. Most mondhatom azt, hogy körülbelül az a 10 000 ember, aki már úgy egy olyan 10 éve állandó, lassan növekszik, tehát most egy 10-11 000-re nől a számuk, ez nekünk egy állandó olyan bevételt jelent, amire tudunk számítani.
0: Az az igazság, hogy ugye népszerű a madarászkodás, na de hát a kórház az nem játék. Az állatokat, ezeket megfelelő szakember kell, hogy ellássa, de hasznot nem fog hozni senkinek sem, az egészen biztos, mert amellett, hogy tényleg jól néztek ki, de az megvan, hogy még elférne itt sok ezer támogató is.
1: Hát igen, az a helyzet, hogy az államtól bármilyen kormány volt eddig, soha nem kaptunk semmit. És az önkormányzat ugye hátrányos helyzetű, örül, hogyha saját magát fönntartja, tehát nem várható el, nem is várjuk, tőlük se kapunk. A céges támogatóink közül megemlítem azért a Hungarokontrollt, a repülés irányítókat, akik már évek óta évi, most már kezdték 800 000 forint, a most már évi 5 millió forintra támogatnak, ez nagyon kedves dolog tőlük, és idén is kapjuk, és várjuk, reméljük jövőre is. Na most az összes többi az egy embereknek az adományából kell, hogy összejöjjön, az 1%-on kívül. Mert az 1% bármennyire is soknak tűnik, az egy részére elég a tevékenységünknek, az összes többit össze kell kalapozni gyakorlatilag. Tehát ez a belépőjegy, amivel mi itt a látogatókat itt beengedjük, az, mint ahogy egyetlen egy állatkertben sem rentábilis a belépőjegyekből való működtetés, nálunk sem. Tehát töredéke a költségeknek, tehát mindenképpen arról szorulunk rá, hogy támogassanak, és addig nyújtózunk mindig, ameddig a takarónk ér. Hogyha most kétszennyi lenne a bevételünk, akkor kétszennyit tudnánk kell költeni, és azt mind el tudjuk költeni, tehát nem tartalékolunk, nem gyűjtünk, nem rakunk félre. Azon kívül, ami az év egészére vonatkozik, hiszen az 1%-ot, amit hogyha most felajánlanak a kedves támogató, segítő emberek, az majd megérkezik valamikor szeptember végén. Viszont azt egész évre be kell osztani. Nyilván év végéig nem tudjuk elkölteni, nem is akarjuk, hanem akkor tartalékoljuk év végére, addig viszont amire még megérkezik a következő, addigra elfogy. Na most, hogyha most azt mondom, hogy van országszerte 124 olyan lelkes támogatónk, aki önkéntes módon a saját telkén, lakásán fenntart egy olyan mentőhelyet, amely ideglenesen a védett, vagy akár nem védett madaraknak az első segélynyújtáson túl a megfelelő helyre való szállításáig ott alkalmas arra, hogy elhelyezzék. Ezeken a helyeken éves szinten 8-9 ezer madár kerül kézre, és azok közül, amelyet kórházi ellátást, műtét vagy intenzív ellátást igényelnek, azok kerülnek mi hozzánk. Na most ezt egy éves szinten 2-3 ezer madárról beszélünk, heti rendszerességgel járjuk mi be az ország minden részét, illetve vannak olyan lelkes önkéntesek, akik heti rendszerességgel például a Dél-Alföldről mi hozzánk elhozzák azokat, amit műteni kell, meg azt is, amit máshol már ugye összegyűjtöttek, de helyhiányában nem fér. Na most mi is most már helyhiányjal küzdünk, tehát állandó teltház van itt már évek óta, tehát azokat a tartósan sérült madarainkat, amelyek itt a bent lévő 5-600 madárnak a jelentős részét, mint egy felét teszik ki, amelyeket nem altatunk el, mert sajnáljuk őket, és nem is kell altatni, mert jól élnek itt állatkerti körülmények között. Féllábú, félszányú, félszemű, csőrhibás, tud repülni, de nem olyan jól. Hát ezeket, hogyha repül, akkor röpdébe tartjuk, ha nem repül, akkor itt a madárkertbe, ezek itt fészkelnek, itt ebbe a kertbe 8 gólyafészek van a földön, a nagy röpdébe 12, ami tartósan sérült madaraknak az utódait, aztán utána szabadon tudjuk engedni, vércséink is, vagy 20-an fészkelnek, 20 pár. Na most ezeknek a fenntartás, ez költség.

0: nem csak a helyet, hanem ennek az ellátását, takarmányozását, emberi erő, munkaerő, tehát húsdolgozó dolgozik, a 300 önkéntes, aki az ország különböző részében ezt a munkát segíti, azok ugye saját költségünkön művelik mindezt, de hogyha most arról van szó, hogy valaki eljön a Dél-Dunántúlról idáig, és oda-vissza 600 kilométert autózik, annak a költségét csak ki kell fizetni, tehát üzemanyagot, ha más nem, azt álljuk. Tehát, hogyha mondom kétszennyi lenne a bevételünk, akkor kétszennyi madarat tudnánk még itt országszerte A pontból B pontba szállítani, táplálni, és olyan helyeket kialakítani, ahol a nálunk már el nem férő, tartósan sérült madarak megfelelő körülmények között tudjanak élni elaltatás helyett. És ezt állatkertek nem vállalják. Magánszemélyek vállalnák, de engedély kell hozzá, tehát megfelelő elhelyezési körlet, megfelelő szaktudás, tehát van a személy és tárgyi feltételek, azon kívül meg valami szervezethez tartozás, fokozottan védett állatot magánszemély nem tarthat. Tehát, hogyha most mi hozzánk tartozik, mint egy telephely, akkor meg kell kérni az engedélyt, amit nagyon nehezen adnak meg 3 hónap, hogyha minden rendben van. Ha meg hiánypótlás, és aztán végül elutasítják, akkor sokszor elmegy annak a kedve, aki ezt megpróbálta, tehát ilyen is meg kell küzdeni, de mondom, ez is majdnem, hogy pénzkérdés, mert azt a infrastruktúrát létrehozni, azokat a röbdéket felépíteni bárhol máshol, az pénzbe kerül, hogyha már ezt valaki teljes munkaidőben csinálja, mert hogyha sok madár van, akkor nem lehet azt, hogy mert hazamegyek délután 4-kor, 5-kor, aztán akkor adok neki enni, meg értem, megyek a naponta, mit tudom én, 20-30 új beteg, bejelentett beteg, akit össze kell szedni valahol. A kisrigók, ha kell, hanem megmentik őket, de amit a fecskét, kisgólyát, bármi más, tehát amit etetni kell fél óránként, tehát ehhez kellenek helyenként olyan emberek, akik nem azt mondom, hogy ebből éljenek meg, de ne kell neki más csinálni, hogy megéljen, tehát valami fizetés kell, hogy adjunk neki. És ez sok pénz.
1: 20 évesek vagytok, gratulálok.
0: A Madárpark 20 éves, a Madárkórház alapítvány, az meg 27. Az, most már.
1: Azt tudom, én a kórházra mondtam, hát mindig úgymond az aktualitást keresi, igen, az, igen, embert. Igen. Olyan szakmai titkokat is elárultál nekem, amit még én sem nagyon tudtam, pedig olyan év nincs, hogy 2-3 erre sétálgassak, és megnézem, hogy hogyan fejlődtök, de tulajdonképpen azért eléggé összetett ez a feladat sor, mert amellett, hogy kényelmesen ott a műtőbe 5-6-7 vagy 10 órát is ott, vagy éjjel-nappal, az még az ember el tudja képzelni, de az, hogy pénzügyi dolgokkal foglalkozni, reklámtevék, mindennek kell foglalkozni, hát Virod még, hát te is most jubiláltál, nem is olyan régen, mindezt én az internetről tudom, de hát muszáj, hogy ezért figyelemmel kövessem azokat, akik tesznek is valamit a világért, az emberekért, a madarakon keresztül.
0: Most nekem a végzettségem állatorvos. Az, hogy még néhány szakállatorvosi diplomát szereztem, éppen a múlt héten egy állatvédelmi állatorvosit.
1: Gratulálok, ezt még
0: szépen.
1: Nem.
0: De ez az erotikus, a baromfi egészségügyi, mikrobiológusi, meg vadgazdálkodási, meg egyéb ilyen tanulmányok ezek mellett, ez ehhez kell, hogy ezt szakmailag tudjam csinálni. Viszont nem végeztem közgazdasági tanulmányokat, marketinget, tehát ezt akik meg ezekhez közelebb állnak, azok jobban csinálják. Tehát most mondhatom azt, hogy mi mögöttünk tényleg van teljesítmény, több ezer madár, több száz önkéntes, és 21 néhány dolgozó, máshol, hol egymaga valaki hasonló ismertséget egy néhány közösségi médiás megjelenéssel, amit jobban tud generálni, mint ahogy mi, gyakorlatilag leköröz minket, tehát nekünk is kéne egy ilyen szakember, aki ezzel foglalkozik, ugye? Mert ugye én, ahogy itten ragadtak rám azért ismeretek etéren is, de akár koromnál fogva sem vagyok már az a generáció, akik ebben nőttek föl és megy nekik. Másrészt meg tényleg az egyéb témékesség mellett nincs rá idő. Tehát több ezer fotó van a telefonomban, Például tegnap, amit műtöttem egy gólyát, fél egykor végeztünk vele, eltört a ilyen fészekharcban érdekes módon. Úgy megsérült, hogy eltört a combcsontja és az alkarcsontja is. És nehéz volt megcsinálni. Lefogottam, én nem tudtam kirakni, még a múlt hetit sem tudtam kirakni. Naponta 10-et lehetne, vagy 20-at, de nincs rá időm, mert azzal foglalkozni kéne, és nem, mert már fél egykor még aznap nem biztos, hogy ettem semmit se, mert egész nap volt mit csinálni, a mai nap is így lesz. Az ember akkor már lefekszik, azt mondja, hogy felébredek, már itt van a következő beteg, itt van a csoport, akit vezetni kell, mert csoportot is kell vezetni, és vannak dolgozóink, akik ezt nagyon jól tudják, de azért alkalmanként az emberek örülnek, ha találkoznak vele, mert ismernek azért, és csak hogy jól esik, hogy gratulál, kezet fog, és akkor nyilván ővelük illik foglalkozni, és ezt szívesen teszem. Tehát én szívesen mutogatom büszkén ezt a madárparkot, hiszen úgy hoztam létre minden egyes lépcsőfokát ennek a tevékenységnek, hogy jobb legyen.
1: Pihenned is kell egy kicsit, megmenni is kell. Hát a protokoll meg kell jelenni, ugye hát azért a kihajtási ünnepségen, hogyha a déli doktor nem jelenik meg, akkor megkérdezik, hogy beteg vagy műt, mert ez a kettő lehetséges. De egyébként akkor a támogatási lehetőséget hol keressék, akik esetleg még most gondolnak bele interneten, Madárkórház Alapítvány, elmondhatod, csak nem biztos,
0: beütik, tehát Madárkórház Alapítvány, Hortobágyi Madárpark, Madárkórház, tehát van ennek egy ilyen Facebook oldala is, ott a napi dolgainkat azért nyomon lehet követni, van egy lépésről lépésre egy útmutató ahhoz, hogyha az 1%-át valaki nekünk akarja adni, mit kérünk és várunk, akkor hogyan tudja kitölteni az adóívén a vonatkozó rendelkező nyilatkozatot. Azon kívül van a Puszta Doktor magazin című újságunk, ami papír alapon is megjelenik, tehát online is elérhető, de papír alapon az összes nagyobb áruházláncnak ott az újságjai között, vagy a pénztár kasszáknál ott megtalálható. Összes állatkertben, nemzeti parki látogatóközpontokban, és hát aki meg minket támogat, akár egy forinttal is, annak mi küldjük alapot postai úton. Tehát ott is találhat rólunk mindenki olyan információt, havonta jelenik meg az újság 26 ezer példányban, és hát azokat a havi aktualitásokat, hogy mit csinálunk, miben lehet minket segíteni. Madarak éppen most kezdenek ugye fészkelni a fiókáknak a mentésében, hogyan lehet részt venni. Ezen kívül meg ott van a támogatási lehetőségünk is, tehát aki, hogyha bárhol rákeres a Madárkórház Alapítványra, akkor így minket megtalál, de remélem, hogy a szemére kerül mindenkinek azért az óriás plakátjaink országszerte, amiben ugye egy sastengerünkkel, fiammal és az egyik önkéntesünkkel egy sikeres, boldog pillanatot örökítettünk meg, és adunk közre az emberek számára, hogy nálunk ilyenek történnek, és ebben részt lehet venni, de el lehet jönni, és akár a gólyalengedés az tömeges szokott lenni, akkor tömegeket vonz, és tömegesen engedünk el. Tavaly 100 gólyát engedtünk el augusztus 20-án, most csak 34-et március 15-én, de folyamatában van a többi. De alkalmaként sast is engedünk el, most is lesz egy sasunk, amit majd elengedünk, úgyhogy ezek olyan élmények számunkra is, amit szívesen osztunk meg mindenkivel.
1: Nagyon szépen köszönöm. Akkor mit kívánjak? Pihenést vagy munkát?
0: Nyugodt munkát.
1: Dr. Déri Jánost hallották a Hortobágyi Madárpark és Madárkórházból.

0: A kihajtásra várva találkoztam egy nehéz bundában zenélő klarinétossal.
1: Nagy József, Esztár, működik a klarinét, de kaptam egy másik klarinétot, egy S hangolású Stovasser klarinétot. A Stovasser azt jelenti, hogy a két háború közt voltak két gyár az országban, a Stovasser meg a Sundavenzel József királyi hangszergyárosok voltak, és akkor sokan a pásztorok sípjaként emlegetik ezeket a S hangolású Stovasser klarinétokat, amik rózsafából készültek. Csak fel kell újítassam.
0: Most már emlékszem, gyanítom, akkor is olyan dolgokat mondott, amit én nem nagyon értettem, mert hát a klarinéthoz sem értek, meg a zenéhez sem annyira, de tulajdonképpen azért mondta, hogy le van írva egy jó pár dal, hát olyan, csak a címe, vagy pedig az egész kottája.
1: Hát úgy van, hogy a címe le van írva, ha nem tudom a címét, akkor úgy szoktam, hogy lekottázom tárogatóra, aztán annyi, hogy végigfutok rajta tárogatóra, és akkor egyből tudom, hogy milyen énekről van szó. Úgy szoktam csinálni. De amúgy minden nótának a címe fel van írva, és akkor utána van egy kezdőhang téve, és akkor ha véletlen nem tudom, hogy melyik kezdőhangból kezdjem a nótát, akkor a füzetből megtudom egyből.
0: Nagyon frissnek tűnik ez a bunda.
1: Hát igen, ez egy Merino bunda, ezt ma vettem. Azt mondják, hogy ha megszagolja az ember a subát, ahol a birkaszag érzik benne, addig jó a suba. Utána már nem jó. Hát itt régen ugye a régi vásárokban voltak ilyen alkudozók, jöttek falorúk, ilyen agyafúrt paraszt emberek, jöttek, mondta az embernek, hát azt mondja, dögbűr ez már, pálik ez, akkor azt adja aucsóban, hogy mert dögbűr, azt mondták neki. Sőt, volt, amiket el is zavarták a franc karikába, hogy hát menjen a francba a dögbűrrel együtt.
0: Miért csinálja ezt, hogy kijön, szórakoztatja az embereket, meg hát úgy, mit tudom én, már nem tudom, hogy melege van ebben, nem nagyon.
1: Hát azt mondják, hogy a suba az nyáron hűt, télen meg fűt. Mert úgy télen a bundáját befordítsa az ember. Hát a pásztorok még a hóra is kifekszenek bele, úgy szokták, hogy alá csavarják maguknak a bundát, aztán nekifekszenek. Meg sokszor van, mikor leesik régebben, leesik ugye a lóról a csika, de nem azért esik le, hanem úgy leugrik, azt már egyből alszik, mert nem nagyon van idő pihenésre, ugye a sok vízhúzás, meg az állandó odafigyelés a jószágra. Úgyhogy a suba a legjobb az, amiben ugye rá lehet feküdni a gyepre, vagy a hóra, vagy bármire, mert meg vízhatlan, azt lehet mondani.
0: Hát ugye leterítem a subámat.
1: Hát ugye a szűr, már a cifra, hát igen, igen. A cifra szűr az ugye más, az ugye posztaobúban, van, amelyik fehér-fekete, ugye a poszta ugye egy ide után van, amelyik megsárgul, meg ugye drál, hát egy új, éppen az interneten néztem, egy új cifra szűr, egy olyan 350 ezer forintnál kezdődnek. Itt meg azért egy subát vesz az ember, azt akkor itt fényképeznek, interjú, mindent csinálja, lehet benne furujári, tárogatóz, mindent le. Vettem egy bicskatartót is máma, mert a másik az gyeng, izé volt, keskeny volt, azt akkor egy ilyen disznócsont, a disznócsont lábszámon rajta, ha lehet látni.
0: Látom.
1: Azt is ma vettem, az a két kis tanítványom van, azokkal jöttem, de hát azok is olyan gyermekik, hogy most bejárnak mindent, pedig 10 éven aluliak, mind a kettő. Hozták az ostorok, meg vettek is egy ostort, azt nyövik itt egész nap.
0: Tulajdonképpen azért honnan is való? Már elfelejtettem.
1: Hát én arra kelet, arra lefelé, ott a román határt fele lakok, hogy Hencidát biztos ismerik sokan így névrű, vagy meseibe, hogy Hencidától Boncidáig. Ugye mink ott lakunk Hencida mellett, 7 kilométerre tőle. Hát ha úgy nézzük, akkor Berettya újfalóhoz lakunk 25 kilométerre, Debrecenhez 40 kilométerre.
0: Település neve?
1: A település neve Esztár. Mellettünk meg Pocsaj van, csak a Simbos válasz el egymástól a két
0: lassan
1: falut.
0: Lassan beugranak az emlékek, az Esztár is, minden. És akkor sok felé jár, vagy azért ez a legnagyobb hely, ahova érdemes kijönni?
1: Hát legutóbb Hajdúsámsonban voltam a nagyiskolában, ugye ott volt egy Rákóczi megemlékezés, és akkor ott ugye ilyen Rákóczi dalokat, hát meg kellett tanuljam a Rákóczi indulót, aztán eddig az a legnehezebb dal, amit játszottam, és akkor ugye hát többféle kuruczdalt kellett játszani, a tanároknak ugye a Krasznaholka Büszkevárát, ők énekelték, én kísértem, és akkor ugye volt a végén egy vacsoránk, és akkor ennyiből áll, de Legközelebb, ha jól tudom, pünköskor lesz itt a pásztor, találkozó pásztor verseny. Itt, hogy átmegyünk a 9-szikú hídon, elfordulunk balra, majd ott lesz lent a jogszág simogató, ott van ilyen jogszág simogató, ott lesz megtartva. Ott is tárogatózni fogok majd.
0: Pusztai Állatpark egyébként.
1: Inkább ami, az.
0: Ami itt van, az a neve. Aha. Ott van kint, lehet ott látni tyúkot.
1: Van ott minden.
0: Párány, pikát, minden van, úgyhogy érdemes oda is kimenni.
1: Igen.
0: Egyébként annyi sok ideje van, hogy ilyenekre jár, vagy pedig azért...
1: Hát mehetnék. Az a helyzet, hogy én most a vasútnál vagyok, a mámnál vagyonőr, de annyit nem keresnék, akárhova mennék muzsikálni, 300 ezer forintok fejű, nem tudnék mindenhonnan keresni. Úgyhogy ez a tárogatózás, vagy akár itt régen volt egy hegedűs bácsa, Nagycsádában volt, Rimóci Lajosnak hívták, az felját az egész pusztát, az vényszámadók fülébe húztak is öreg, ugye, beült a kemenceire, mert a kemence volt igen a sádában, most nem tudom mi van, azt akkor ugye húzta a nautákat minden pásztor fülébe. Csak arra mondom, hogy az akkori világ mások, nem olyan, mint most. Most nagyon a pénz motiválja az egész világot. Nem az, hogy mit tudom, én keresek, kevesebbet keresek, de azt vállalom, azt a muzsikálást vagy valami.
0: De itt jól érzi magát
1: hát,
0: azért.
1: Hát itt jól érzem meg. Itt most vannak már több százan vagy több ezen is. Hát majd lesz a jószágok áthajtása hídon, és akkor estére meg talán még lesz mágia rakás is, nem tudom, a pásztoroknak.
0: Hát akkor eltelik a nap.
1: Eltelik a nap.
0: Le is kell majd ülni, gondolom.
1: Hát majd lassan lelököm a subát, mert már nehéz. Egy kicsit nehéz azért.
0: Hány kiló lehet?
1: Hát egy olyan, nem tudom mit mondjak, vagy 10-15 kiló biztos van kb.
0: Van benne anyag.
1: Benne van az anyag. Benne nem tudom hány merino birkából van, vagy olyan 4 vagy 5 birka gyapjából van csinálva.
0: Mutatós is, meg mellette tényleg az illata is megvan,
1: igen,
0: vagy a szaga,
1: igen,
0: mondjuk
1: igen.
0: Rá, melyik a jobb kifejezés.
1: De így jobban akkorra vettem, mert hogy ott nálunk esztább, ugye lesznek ezek a gyertyagyújtások, és akkor ugye ott szoktam ezt a rengeteg karácsonyi dalt fújni, rengeteg karácsonyi dalt ismerek, vagy esetleg majd megpróbálkozok az adventi vásárba Debrecenbe bejutni, és akkor ott is fújnám majd esetleg a karácsonyi dalt, és subában minden, de hogy vagyok. Hát itt látom, megy itt egy mezítlábas kis fiatalember, itt már ilyen is van máma, hogy mezítlábon valaki. Hát ez egy bocskor a lábam, lehet látták már rajtam. Ezt a bocskot úgy csináltattam, azt mondja, hogy Tiszakeszibe egy jó ember csinálja, még jó lett volna tőle venni egy ilyen kostök dohányzacska, csak hát nagyon drága. De igen, ugye a pásztorok csinálták maguknak, ugye az eseti jogszág bőribű megcsinálták, csak avóta kikötés a városnak, hogy beteg jogszág bőribű soha nem szabad se bocskót csinálni, se táskát, semmit, mert ugye az ragályos lehet a többi állatra. Úgyhogy szabályozva volt a bocskó készítés is. És akkor a tárogató nemzeti hungarikum van a kezembe. Van itt egy kis furúja is, esetleg fújjak egy kis valamit.
0: Hattyúkú?
1: Ez egy hattyúkú kis furúja, elég görbécske szegény. Egy néniké volt ez a furúja, hogy honnan volt neki, nem tudom. Csak mikor belefújtam először, olyan repett hangja volt, hogy azt mondtam, többet nem is akarom látni. Rájöttem egyszer, itt van egy kis lyuk ugye a tetején, az a nyílása. Hogy nem rá kell tenni az egész számot, csak éppen rátenni a számot. És akkor úgy egy gyönyörű hangot adott ki, hát 4000 forintot adtam érte, de gyönyörű hangja van.
0: Miből
1: akkor,
0: van?
1: Hát ez ilyen nádfajta, valamilyen nád. Mm. No. Régen erősebb nádak voltak. Ennek az a cím, hogy nagy hótobály széles vize, kispej, lovam, ne félj tőle.

0: egybe bevágtatok Kordobágyra. Akármilyen jeges eső, egybe akárhogy esik az eső, én a babám felkeresem, de mert én igazán szeretek.
1: Nagy József esztári tárogatóst hallották, aki most nekünk nácsipon is játszott, majd énekelt egyet. Ezzel műsorunk véget ért. A munkatársak Kovács Kriszta, a zenei szerkesztő és a technikus Karkus István nevében is köszöni megtisztelő figyelmüket a szerkesztő Papp Péter. Viszont hallásra további kellemes rádiózást kívánunk.
2: Elhangzott a vendégoldal, a Szent István Rádió összeállítását hallották.

0: Csík zenekar muzsikált.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 5 óra van. Körkép, vidéki stúdiónk összeállítása következik.

híreket, információkat hallanak Orosházáról és térségéből Marik Istvántól. Cinkolciné Korcsok Judit 2001 óta dolgozik az orosházi polgármesteri hivatalban. A pénzügyi és gazdálkodási osztály ügyintézője az elmúlt 25 évben a pénzügyi számviteli folyamatok széles vertikumában látta el feladatait. Az orosháza közszolgálatáért járó elismerést hálás szívvel fogadta. Megköszönte kollégái és vezetői támogatását. Nagyon meglepődött a jelölésén, nem gondolt rá. Köszöni mindenkinek, aki úgy véli, méltó az elismerésre. Megköszönte munkatársainak és vezetőinek a hozzáállását. Szakmailag és emberileg is sok támogatást kapott tőlük. Cinkolciné Korcsok Juditot a munka iránti alázat, a kollégák tisztelete és a munkáltatóval szembeni lojalitás jellemzi. A változásokhoz mindig rugalmasan alkalmazkodott, jeleskedik a nehézségek leküzdésében, megfelelően kezeli a stresszes helyzeteket, mely nem csak saját hatékonyságára, hanem a munkatársak teljesítményére és hangulatára is pozitív hatással van. Szereti a közeget, mindig is a számok világában élt. Kollégái részére szakmai tudása és tapasztalatai átadásával szívesen és aktívan nyújt segítséget. Az elismerésre pozitív visszajelzésként tekint. Ahogyan tette eddig, úgy a jövőben is a tőle megszokott precizitással kívánja ellátni a rábízott hivatali feladatokat. A szarvasi önkormányzat fontos döntést hozott a város közlekedés biztonságának javítása érdekében. A legutóbbi képviselőtestületi ülésen jóváhagyták a Deák Ferenc utca és a Vasút utca kereszteződésében tervezett új szarvasi körforgalom terveit. A beruházás nem csak a forgalom lassítását, hanem a gyalogosok biztonságosabb közlekedését és az úthálózat felújítását is célozza. A projekt tervezője Moldován Attila a testületi ülésen részletesen ismertette a technikai megoldásokat. Az új szarvasi körforgalom tervezésénél az elsődleges szempont az volt, hogy megakadályozzák az egyenes irányú nagysebességű áthaladást. Ezt úgynevezett járóvonalvizsgálatokkal és speciális trombita alakú középszigetekkel érték el. A körpálya szélessége 7 méter, belső körgyűrű sugara 2,5 méter. A kialakítás sűjesztett és kiemelt szegélyek, amelyek fizikailag kényszerítik lassításra a járművezetőket. A tervező javaslatára a körforgalom közepe nem kap magas terepágyakat vagy szökőkutat, mivel a nagyobb járművek, például buszok, teherautók fordulási íve miatt szükség lehet a belső rész érintésére. A lakossági és képviselői észrevételek hatására a tervek módosultak. A Vasút utcán egy korábban hiányzó gyalogos átkelőhelyet is kialakítanak, így összesen 3 zebra segíti majd az áthaladást. Különös figyelmet fordítanak a negatív megvilágítás elkerülésére. Ez azt jelenti, hogy a lámpatesteket úgy pozícionálják, hogy a gyalogosok ne maradjanak árnyékba az érkező autósok számára. A modern közvilágítás kialakítása önmagában jelentős tétel a költségvetésben. A szabályozás értelmében a gyalogos átkelők 5 méteres körzetében tilos a várakozás, ezért a Deák Ferenc utcán 2 parkolóhely megszűnik. A polgármester Hodák Pál azonban hangsúlyozta, hogy ezeket a parkolókat a közeli önkormányzati területeken pótolni fogják. A projekt részét képezi továbbá a Deák Ferenc utca északi irányú felújítása is, mintegy 250 méter hosszan, amely teljes aszfaltozást jelent a körforgalomhoz kapcsolódóan. Bár a testületi ülésen a párbeszédek során elhangzott egy 30 millió forint körüli becsült összeg a világításra és a körforgalomra, a hivatalos előterjesztésből kiderült, hogy ez a versenyképes járások program projekt buttó 196,9 millió forint keretének egy részéből valósul meg. A kivitelezési tervek júniusra készülnek el. A megvalósítás pedig a remények szerint az őszi iskola kezdésre befejeződhet. Az építkezés ideje alatt főként félpályás lezárásokra kell számítani jelzőlámpás irányítás mellett, de a középsziget építésekor előfordulhat teljes egynapos útzár is. A beruházás nem csak a Vasút utcai éjszakai gyorsulási versenyeit hivatott megfékezni, hanem biztonságosabb és modernebb városközpontot teremt minden közlekedő számára. A város szíve ismét megtelt étellel és ízekkel, hiszen elstartolt Gyoma Endrőd egyik legjelentősebb és legkedveltebb rendezvénye a 27. Sajt és Túró Fesztivál. Itt nem csak a gasztronómia szerelmeseinek kínáltak különleges élményeket,
hanem azoknak is, akik a színvonalas kulturális és zenei programokat keresték. A 27. Gyomendrődi Nemzetközi Sajt és Túrófesztivál nem csupán a hagyományok előtt tisztelget, igazi gasztronómiai élménnyel várta a látogatókat 3 napon keresztül. Egy helyen sorakoztak fel a kézműves különlegességek, miközben egész nap pörögtek a színes programok, este pedig a zenei fellépők garantálták a felhőtlen fesztivál hangulatot. A sajtkedvelők valóságos ízutazásra számíthattak, ahol a hagyományos és modern sajtvilág legizgalmasabb darabjai sorakoztak fel. A kínálatban megtalálhatók voltak a lágy, krémes textúrájú friss sajtok, valamint a hosszabban érlelt karakteres változatok. Az ország számos pontjáról, valamint a határmenti területekről is érkeztek kézműves sajtkészítők. Mintegy 20 kiállító hozta el tehén, kecske és jutejből készült termékeit. A rendezvényen a különböző borvidékek termelői és pincészetei is bemutatkoztak. A kínálat itt azonban nem ért véget. Pálinkák, frissen préselt gyümölcslevek, valamint hagyományos eljárással készült kolbászok kóstolására is lehetőség nyílt. Továbbá a térség méztermelői és számos más árus is jelen volt saját készítésű termékeikkel. Összességében a fesztiválon szinte minden megtalálható volt, ami a kézművességhez és a hagyományos minőségi gasztronómiához kapcsolódott. Májusban, a szűzanya hónapjában folytatódik a pasztorális helynökség által indított hétköznapi teológia címen meghirdetett online előadássorozat, melynek célja, hogy felnőtt keresztények is tanulhassanak a hitük tartalmáról. Alaptémákat érint egy-egy előadás, amely közérthető nyelven szól teológiai kérdésekről. A következő előadás május 7-én csütörtökön kivételesen 20 órakor kezdődik. Előadó Szabó Ráhel domonkos nővér lesz. Az előadásának címe az emberáldozatoktól az Eucharisztiáig. Az előadásba a Zoom elektronikus felületén lehet bekapcsolódni. Az Egyházmegye tavaszi bérmálási rendje szerint május 9-én szombaton 18 órakor Szeged-Szőregen, május 10-én húsvét 6. vasárnapján 9 órakor Domaszéken és Röszkén, 10 órakor Ruzsán és Újkígyóson, 11 órakor Deszken és Szeged-Alsóvároson lesz bérmálás. Orosháza és környéke híreit Marik Istvántól hallották.

Köszöntöm Önöket a mikrofonnál, a szerkesztő Mikos Ákos. Hamarosan Debrecen és térsége eseményeinek és történéseinek összefoglalóját hallhatják, majd napi témánkat ajánljuk szíves figyelmükbe. Új korszak kezdődik a Debreceni Egyetem életében, átadta utódjának a rektori láncot Szilvási Zoltán adta hírül a HAON. Különleges szenátusi ülést tartottak még április 23-án a Debreceni Egyetemen. Utoljára elnökölte az intézmény legfontosabb döntéshozó testületét Szilvási Zoltán professzor, aki az ülésen átadta a rektori láncot a megválasztott rektornak, Bács Zoltán kancellárnak. Rendhagyó módon az elmúlt hónapok helyett a 2013-as kinevezése óta eltelt 13 évet összegezte rektori beszámolójában Szilvási Zoltán. Felidézte, hogy a korábbi centrumrendszer 2013 novemberi megszűnése hozta el az igazi változást a Debreceni Egyetem életében, amely révén a dékáni kar az intézményi működés meghatározó részévé vált. Ezzel a változással tudott a Debreceni Egyetem más sebességre kapcsolni és elhúzni a többi hazai felsőoktatás intézmény előtt, jelentette ki Szilvási Zoltán. Bács Zoltán utolsó kancellári beszámolójában a 2011 óta tartó gazdasági főigazgató kancellár posztokon töltött időszak eredményes és hatékony együttműködéséért mondott köszönetet a korábbi egyetemi vezetésnek, Szilvási Zoltán rektornak, Mészáros József kabinetfőnöknek, a rektori vezetésnek, a kancellária munkatársainak és az egész egyetemi közösségnek. Az utódlás kapcsán kiemelte, arra törekedtek, hogy a kancellári munkát olyan vezető lássa el, aki ismeri az intézményt és nem kívülről érkezik. Bács Zoltán arra kérte a szenátust, hogy bár nem előírás, de szavazással erősítsék meg az új kancellárt. A testület tartózkodás is ellenszavazat nélkül támogatta Borné Lampert Andrea kinevezését. A mesterséges intelligencia tantermi és kutatási alkalmazás állt a középpontjában a természettudományos tárgyakat tanító középiskolai tanárok fórumának, amelyet a Debreceni Egyetem kémiai épületében rendeztek meg. A TTK hagyományos rendezvénye 2014 óta teremt szakmai platformot a középiskolai pedagógusok és az egyetemi szakemberek számára, hogy választ keressenek az oktatást érintő legaktuálisabb kihívásokra, olvasható az Unideben. Az idei fórum kiemelt témája az EMI térnyerése volt a természettudományos oktatásban. A rendezvény célja, hogy a pedagógusok ne csupán elméleti tudást kapjanak, hanem gyakorlati ötleteket és jó gyakorlatokat is megoszthassanak egymással. Kun Ferenc, a Természettudományi és Technológiai Kar dékánya kiemelte, a mesterséges intelligencia témaköre iránt kiemelkedő az érdeklődés, hiszen reklám nélkül is több mint 100 regisztráció érkezett a rendezvényre. A délelőtti plenáris előadások során szó esett a differenciált tanulás szervezésről, az EMI eszközök pedagógiai és etikai kérdéseiről, valamint az egyetemi képzésben alkalmazott szabályozásról. Kun Ferenc rávilágított, hogy az egyetem célja az EMI leghatékonyabb felhasználása, de szigorú akadémiai korlátok között. A délelőtti előadásokat követően a délután folyamán a program szakterületi szekciókban folytatódott. Itt a biológia, fizika, földrajz, kémia és matematika tanárok már külön-külön vitatták meg a saját tudományterületüket érintő specifikus kérdéseket és módszertani megoldásokat. Egész nyáron szól majd a zene a Nagyerdőn, ugyanis a GEG produkció elhozza az egyik legkülönlegesebb nyári élményt a nagyerdei szabadtéri színpadra júniustól egészen augusztusig. A Zenerdő programsorozat keretében fellép majd az Edda, Kökény Attila, Charlie, az Irigy, Hónajmirigy és Dés László is, adta hírül a Dehír. A koncertek sora az Edda művek produkciójával indul, de nem a megszokott módon. A szimfonik est különlegessége, hogy a legnagyobb Edda slágerek ezúttal grandiózus, szimfonikus hangszerelésben csendülnek fel a Szolnoki Szimfonikus Zenekar közreműködésével. Ezt követően lesz egy este, ahol a zene életre kell. A teltházas MVM Domban bemutatott jubileumi Kökény 50 koncert mérföldkő volt Kökény Attila és Rakoncai Viktor közös pályáján. Az újra látlak koncert válogatás mindabból, ami közös zenei világukat meghatározza. Ismert slágerek, új zenei pillanatok és az a bensőséges, mégis nagyszabású hangulat. A Zeneerdő különleges estén Charlie is érkezik. A jól ismert dalok nem csak megszólalnak, hanem újra életre kelnek, a fák között a nyári levegőben. A programsorozat utolsó eseményén a debreceniek lesz a grund. Az elmúlt években Dés László új fejezetet nyitott pályáján. Kilépett a nyilvánosság elé saját magának írt dalaival, leült a zongorához, és személyes hangvételű előadóként szólaltatta meg új szerzeményeit és régi klasszikusait.
Az est vendégei a hazai színházi és zenei érett kivételes művészei Fűr Anikó, Gubik Petra és Mácsai Pál, akik mindannyian szoros alkotói kapcsolatban állnak Dés László zenéivel és műveivel. Előadásuk különleges színpadi pillanatokat, emlékezetes duetteket és megrendítő zenei találkozásokat ígér. Szeretettel hívják és várják a kedves híveket az Egy Szívvel missziós dicsőítő napra, amelyre május 9-én szombaton kerül sor Polgáron. A lelki nap központi témája gyógyulás az imádság és Isten igéje által. A résztvevők tanításban, közös dicsőítésben és elmélyült imádságban kapcsolódhatnak be a kegyelmi alkalomba. A tanítást Varga János Verbita atya vezeti, a zenei szolgálatot pedig az EFATA Gödöllői Dicsőítőzenekar biztosítja. A nap folyamán lehetőség nyílik Szent Jónásra és lelki beszélgetése is. A program része továbbá a szentmise, a szentségimádás, valamint közben járó imaszolgálat, melyek mind segítik a személyes találkozást az élő Istennel és a lelki megújulást. Ingyenes nyári táborba várják a debreceni diákok jelentkezését, írja a Dehír. Ismét jelentkezhetnek a diákok a Hajdú-Bihar vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara díjmentes nyári táborába. Az iránytű pálya orientációs nyári tábort június 22-e és július 3-a között szervezik meg, két turnusban. A táborba az iskola választás előtt álló, jelenleg 7. osztályos 2026. szeptemberében 8. évfolyamát kezdő általános iskolába járó diákok jelentkezhetnek, olvasható az iparkamara felhívásában. A résztvevők számára térítésmentesen napi kétszeri étkezés biztosítanak meleg ebéddel. Egyéni diétákra, speciális étrendekre irányuló kéréseket sajnos nem áll módjukban kezelni. A jelentkezés feltételeiről és határidejéről a szervezők honlapján lehet tájékozódni. Imár 81. alkalommal rendeznek aukciót szombaton 15 órától a Villás galériában, ahol ezúttal 177 tétel kerül kalapács alá, 100 festmény és 77 műtárgy. A festmények főként 19. és 20. századi neves magyar festők alkotásai, a műtárgyak között pedig antik ezüst dísztárgyak, zsolnai és Fischer porcelán fajanszok, bútorok és szobrok találhatók, adta hírül a Civis Hír. Az aukció anyagáról színvonalas katalógus is készült, de az érdeklődők az interneten is megtekinthetik a villásgaléria.hu címen. Csicsergő villamossal utazhatunk Debrecenben a Madarak és Fák napján, adta hírül a dehír.hu. A különleges alkalom okán a villamosok hangszóróiból egész nap különböző madárfajok hangjait hallhatjuk, míg a kivetítőkön madarak színpompás képeit láthatjuk majd május 10-én vasárnap. A DKV villamosain a Future of Debrecen csapatának kezdeményezésére Gyüre Péter egyetemi adjunktus madarakról készült képeit és hanganyagait élvezhetjük majd. A csicsergő villamos járatai mindenkit sok szeretettel várnak, írták a szervezők az esemény Facebook meghívójában. Hétfőtől nem a megszokott módon közlekedhetünk a Petőfi térnél, tudta meg a Dehír. A debreceni vízmű ZRT arról tájékoztatott, hogy az Erzsébet utca Petőfi tér kereszteződésében vízvezeték csomópont építési munkák miatt május 4-e hétfőtől ideiglenes forgalmi rend lép életbe. Az ideiglenes forgalomkorlátozás a közúti és a gyalogos forgalmat egyaránt érinti. Azt kérik, hogy mindenki fokozott figyelemmel közelítse meg a csomópontot, és a kihelyezett forgalom irányító táblák jelzései alapján közlekedjen. A munka várhatóan június 5-éig tart. Változás történt a Deac NB3-as labdarúgó csapatának élén, a klub vezetése megvált a vezetőedzői posztot betöltő Urbin Pétertől, írja a Hajdú Press. A döntést a csapat elmúlt időszakban nyújtott teljesítménye indokolta. A vezetőség értékelése szerint sem az eredmények, sem a pályán mutatott játék nem felelt meg az előzetesen kitűzött céloknak, ezért szükségessé vált a változtatás a szakmai munka irányításában. Az egyesület átmeneti megoldásként a korábbi pályaedzőt Spitzmüller István bízta meg a csapat vezetésével. Az új megbízott edző feladata, hogy stabilizálja az együttes teljesítményét és a hátralévő mérkőzéseken a lehető legjobb eredményekhez segítse a gárdát, közölte a Deac. Debrecen és a környék eseményeit hallották összefoglalva, hamarosan kiemelt témánkkal folytatjuk.

0: Láthatatlan szükségletek, az egészségügyi ellátás nehézségei és kihívásai a halmozott fogyatékossággal élők életében címmel konferenciát rendeztek Debrecenben a halmozottan sérültek Hajdú-Bihar megyei szülőszövetsége rendezésében. A délelőtt harmadik előadója dr. Kovalec Gabriella egyetemi docens fogszakorvos volt, aki a fogyatékkal élő személyek a fogorvosi székben címmel tartott előadást a nehézségekre, de a lehetőségekre is rávilágítva.
1: Rájöttem, hogy minden egyes diáról, amit itt most fel fogok vetíteni önöknek, 20 percet lehetne beszélni, és ami a legszomorúbb az én számomra, hogy mint gyermekfogászaton és prevenciós tanszéken dolgozó fogorvos, fogszakorvos a napi rutinban, az átlag populációban is azt látjuk, hogy sajnos nagyon rossz a szájüregnek az állapota, a fogaknak az állapota. A fogak azok, és a fogaknak olyan betegségei vannak zömmel, amiket meg lehet előzni. És én azt gondolom, hogy a megelőzés lehetőségeinek a tanítása, az oktatása, az odafigyelés, akár a védőnői hálózattól, a gyermekorvosi hálózattól, vagy az alapellátó fogorvostól egy nagyon fontos télére lehetne annak, hogy ne kerüljünk aztán olyan helyzetbe, hogy bizony altatásra lesz szükség, főleg a halmozottan fogyatékos pácienseknek az esetében. Azt, amit fogorvosként mi megélünk a mindennapokban, az egy teljesen egészséges ember esetében is az a pszichés teher, hogy neki fogorvoshoz kell menni. Nem elég, hogy fáj valami, hanem gyakorlatilag még amikor a fogorvosi székbe beül, ugye attól is fél a páciens, hogy mi fogunk fájdalmat okozni. A halmozottan fogyatékosok, illetve a fogyatékkal élők esetében a páciens nem tudja elmondani, hogy mi fáj, mikor kezdődött, milyen problémák vannak, és gyakorlatilag nagyon sokszor ez már az anamnézis felvételét is nehezíteni fogja. A fogorvosok körében nagyon nagy félelem van egyébként a fogyatékkal élők ellátásával kapcsolatban. Félnek, azért félnek, mert a mindennapi rutinban egy egészséges páciens ellátása során is egy hirtelen mozdulattal, egy szájzárással, egy fájdalomingerrel sajnos a páciens sérülés érheti a fogorvosi székben, hiszen nagyon magas fordulatszámú eszközökkel dolgozunk. Attól is félnek a fogorvosok, még ha ellátható is lenne a páciens, hogy a fogyatékosság mellett természetesen olyan szisztémás betegségek is lehetnek, amik megnehezítik az ellátást, vagy akár a fogorvosi székben életveszélyes állapotokat idézhetnek elő. Nagyon félnek ettől. Általában a fogorvosok szívesen látják el a mozgássérült, a hallás károsodott, vagy a látássérült embereket, hiszen ezeket, ha az akadálymentesítés megvalósul, be tudjuk ültetni a fogorvosi székbe a mozgássérülteket, tökéletesen tudunk velük kommunikálni. Ugyanígy egy látássérült embernél a viselkedés módosító technikákkal, akár gyerekeknél is el tudjuk érni azt, hogy kövessék a fogorvosi székben az utasításokat. Itt bizony nagyon nagy szükség van arra, hogy kommunikáljunk, és a fogorvos által kért utasításokat egyértelműen kövessék. A látássérülteknél ezt azt szoktuk tanítani az egyetemen is, hogy meg kell szagoltatni már a gyerekekkel az anyagokat, tapintsák meg, sokkal részletesebben el kell mondani, hogy mi fog történni a fogászati székben. A hallássérültek esetében, hogy a kommunikáció egy kicsit nehezebb, de megvalósítható. Éppen ezért ők is ellátásra kerülnek nagyon sokszor az alapellátónál. Itt azt kell tudnia egy fogorvosnak is, meg a hozzátartozónak is, hogy általában a hallássérült emberek a hangokra jóval érzékenyebbek. Ezek a hangok, ezek bizony fájdalmat is okozhatnak a páciensnek, éppen ezért egy egyszerű füldugóval meg lehet oldani, vagy a rezonálása egy mikromotornak szintén ijesztő lehet, főleg egy kisgyermek számára.
0: Debrecen és környéke eseményeiről Mikos Ákos tudósította önöket. Viszont hallásra!

0: Paul Brown felvétele szólt.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Társadalmi célú reklám.
3: Köszönjük, ha nem csak hallgat, hanem személyi jövedelem adója 1%-ának felajánlásával támogat is bennünket. Alapítványunk az Országos Katolikus Rádió Alapítvány adószáma 18 18 36 74, kötőjel 1, kötőjel 42. Ha kérdése van, kérjük hívja a 061-255-3333-as számot, vagy írjon az infokukac@katradio.hu címre. Készült az Országos Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
2: Társadalmi célú reklámot hallottak.
1: Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 5 óra 30 perc. Híreket mondunk. A szerkesztő Kövér Tamás, a bemondó Tóth Zsófia. Köszöntjük hallgatóinkat. 51 éve, 1975. május 6-án hunyt el Mindszenty József, esztergom érseke, Magyarország utolsó hercegprímása, akinek 1994-ben kezdődött a boldoggá avatási eljárása. Erdő Péter bíboros korábban elmondta, Mindszenty ügye a Vatikán előtt van, és a hitvalló magatartás az alapja. Az eljárás korábbi szakaszában nem járt sikerrel az a próbálkozás, hogy fogságát fehér vértanú tanúságként ismerjék el, mint ahogy nem ismertek el csodálatos jellegűnek egy neki tulajdonított gyógyulást. Elképesztő reneszánszát éli a misére járás Amerikában, és ennek egy nagyon népszerű oka van. Az emberek újra vágynak a valódi kapcsolatokra. A nyugati egyházak legnagyobb problémája az üres templomok voltak az elmúlt években. Az Egyesült Államokban azonban az utóbbi időben éppen ellentétes folyamatok indultak meg. Egyre több fiatal jár templomba, írja a Wall Street Journal. A statisztikák szerint a Z-generáció jóval gyakrabban jár templomba, mint az őket megelőző generációk. Különösen a fiatal férfiak térnek vissza a hithez, írja a Wall Street Journal. Az Egyesült Államok átmeneti időre felfüggeszti a hormozi szoros hajó forgalmának biztosítására indított műveletet, jelentette be Donald Trump amerikai elnök kedden. Az elnök internetes közösségi oldalán megjelent bejegyzésében részben a teheráni vezetéssel elért előrelépéssel indokolta döntését. Óriási előrelépés történt egy teljes és végleges megállapodás felé Irán képviselőivel. Egyetértettünk abban, hogy miközben a blokád teljes mértékben fennmarad, addig a szabadságprojekt, vagyis a hajók mozgása a hormozi szoroson keresztül rövid időre szünetel, hogy meglássuk, a megállapodás véglegesíthető és aláírható-e, írta Donald Trump. A középszintű történelem érettségi első részében a diákok kaptak kérdést a görög-római építészetről, a középkori egyházról és a honfoglalásról is. Ezen kívül szóba került a reformáció, a várháború kora és a dualizmus kori etnikai viszonyok is. Az érettségizőknek források és a saját ismereteik alapján kellett megoldaniuk feladatot a két világháború közötti Szovjetunióval és a magyarországi holokauszttal kapcsolatban. De volt kérdés a Kádár korszak kultúrpolitikájáról és a jelenkori Magyarország nehézségeivel kapcsolatban is. Látványosan zuhan Friedrich Merz német kancellár kormányának támogatottsága. Az egyik legfrissebb közvéleménykutatás szerint a közösen kormányzó kereszténydemokrata és szociáldemokrata pártok együttesen már csak 34%-os támogatottsági szinten állnak. A legfrissebb felmérési adatok alapján az idén márciusban kezdődött üzemanyag és energiaválság óta jelentősen átalakultak a párt preferenciák Németországban. Az AfD előre törését az is mutatja, hogy a párt rekordmagas 28%-os támogatottsági szinten áll. Végül az időjárásról. Csütörtökön hazánk délkeleti-keleti felén alakulhatnak ki záporok, helyenként zivatarok. A délnyugati, déli szelet élénk, néhol erős, viharos lökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 20 és 25 fok között alakul. A Magyar Katolikus Rádió híreit hallották, köszönjük figyelmüket!

Evangélium Szent János könyvéből. Jézus így tanított az utolsó vacsorán: amint engem szeret az Atya, úgy szeretlek én is titeket. Maradjatok meg az én szeretetemben. Ha megtartjátok parancsaimat, megmaradtok szeretetemben, ahogy én is megtartottam Atyám parancsait, és megmaradok az ő szeretetében. Ezeket azért mondtam nektek, hogy az én örömöm legyen bennetek, és örömötök ezzel teljes legyen. Ezek az evangélium igéi.

Szent János evangéliumának 15. fejezetéből, a 9-től a 11. versig tartó szakaszt Varga László atya olvasta fel.

0: Vivaldi B-dur versenymű trombitára és vonósokra című darabjának lárgó tételét Boldocki Gábor és a Capella Gabetta szólaltatta meg. 5 óra 40 perc, megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap esti adását.
1: Laudetur Jézus Krisztus! Dicsértessék a Jézus Krisztus! Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória, szerdai adásunk tartalmából.

0: Leo pápa a szerdai audiencián. Az egyház küldetése, hogy felszólaljon mindaz ellen, ami megöli az életet. A Vatikán közzétett egy dokumentumot a családon belüli átfogó ökológiáról.
1: Szent Mise az 51 éve elhunyt Mindszenti József bíboros emlékére a római Santo Stefano Rotondo bazilikában.

0: Leó pápa a szerdai audiencián az egyház küldetése, hogy felszólaljon mindaz ellen, ami megöli az életet. 14. Leó az általános kihallgatáson az egyház eszkatológiai dimenziójáról elmélkedett, ahogyan azt a Lumen Gentium zsinati konstitúció bemutatja. Az egyház Isten földi zarándok népe, amely pontosan az utolsó ígéretből merítve olvassa és értelmezi a történelem dinamikáját az evangéliumon keresztül, elítéli a gonoszt minden formájában, és szóban és tettben hirdeti az üdvösséget, amelyet Krisztus az egész emberiség és az ő országa számára kíván elhozni. 14. Leó ezt hangsúlyozta a heti általános kihallgatásán szerda reggel a Vatikánban, miközben folytatta elmélkedését a II. Vatikáni zsinat Lumen Gentium egyházról szóló konstitúciójáról. Ez alkalommal a 7. fejezetben tárgyalt eszkatológiai dimenzióról elmélkedett.
1: La Chiesa, infatti, cammina in questa storia terrena, sempre orientata verso la meta finale, che è la patria celeste.
0: A Szent Atya emlékeztette a híveket, hogy az egyház a földi történelmen keresztül haladva mindig a végső célállomása a mennyei hazafelé tekint. Ugyanakkor sajnálkozott azon, hogy gyakran figyelmen kívül hagyjuk vagy lekicsinyítjük ezt a lényegi dimenziót. Megállapította, hogy ez azért történik, mert túlságosan arra koncentrálunk, ami közvetlenül látható, és a keresztény közösség életének konkrétabb dinamikájára. Viszont Isten országa a célja az egyház minden cselekedetének, hangsúlyozta a pápa. Az egyház nem önmagát hirdeti, éppen ellenkezőleg. Minden benne lévő dolognak a Krisztusban való üdvösségre kell mutatnia. Mint a remény őrzője, amely megvilágítja az utat, emlékeztetett Leó pápa, az egyház küldetése az is, hogy világosan kiálljon mindaz ellen, ami megöli az életet és megakadályozza annak fejlődését, és hogy állást foglaljon a szegények, a kizsákmányoltak, az erőszak és a háború áldozatai, valamint mindazok mellett, akik testben és lélekben szenvednek. Ebből a perspektívából az egyház arra hivatott, hogy alázatosan felismerje saját intézményeinek emberi törékenységét és mulandóságát, amelyek annak ellenére, hogy Isten országának szolgálatában állnak, e világ mulandó képét viselik magukon, hangsúlyozta Leó pápa. Egyetlen egyházi intézmény sem tekinthető abszolútnak, mondta a pápa, sőt, mivel a történelemben és az időben léteznek, folyamatosan megtérésre, a formák megújulására és a struktúrák reformjára, a kapcsolatok folyamatos regenerálódására van hivatva, hogy valóban betölthessék küldetésüket. Jézus pontosan azzal indította el az egyházat, hogy meghirdette a szeretet, az igazságosság és a béke országát, ezért arra vagyunk hivatva, hogy figyelembe vegyük a Krisztusban való üdvösség közösségi és kozmikus dimenzióját, és tekintetünket erre a végső horizontra fordítsuk, hogy mindent ebből a perspektívából mérjünk és értékeljünk, mondta a pápa.
1: La Chiesa vive nella storia, al servizio dell'avvento del regno di Dio nel mondo.
0: Mivel az egyház a történelemben él, az Isten országának a világban való eljövetelének szolgálatában, Leó pápa kifejtette, hogy ennek megfelelően hirdeti eme ígéretnek a szavait mindenkinek és mindig. A szentségek különösen az eukarisztia ünneplésében kapja ennek zálogát és ülteti logikáját a gyakorlatba. Továbbá 14. Leó hozzátette. Az egyház tudja, hogy ő az a hely és az az eszköz, ahol a Krisztussal való egyesülés szorosabban megvalósul, miközben elismeri, hogy az üdvösséget Isten a Szent Lélekben az egyház látható határain túl is adományozhatja. Ebben a tekintetben a pápa rámutatott, hogy a Lumen Gentium fontos kijelentést tesz, nevezetesen az egyház az üdvösség egyetemes szentsége, vagyis az Isten által előmozdított élet és béke teljességének jele és eszköze. Ez azt jelenti, magyarázta Leó pápa, hogy nem azonosítja magát tökéletesen Isten országával, hanem annak magva és kezdete, mert a beteljesedése csak a végén adatik meg az emberiségnek és a kozmosznak. A Krisztusban hívők tehát, buzdította pápa, anélkül járják végig ezt a földi történelmet, amelyet a jó érlelődése, de az igazságtalanságok és a szenvedések is jellemeznek, hogy tévednének vagy kétségbe esnének. A tőle kapott ígéret által vezérelve éljenek, aki mindent újjátesz. Ebben az összefüggésben a pápa hangsúlyozta, hogy az egyház küldetését Isten országának Jézusban való kezdetének már és az ígért és várt beteljesedés még nem állapota között valósítja meg.
1: Nell'orizzonte del regno di Dio deve essere compresa anche la relazione tra i cristiani che stanno compiendo oggi la loro missione e quanti hanno già terminato l'esistenza terrena e sono in uno stadio di purificazione o di beatitudine.
0: Leo pápa arra is buzdította a hívőket, hogy értsék meg a ma küldetésüket teljesítő keresztények és azok közötti kapcsolatot, akik már befejezték földi létüket, és a megtisztulás vagy a boldogság állapotában vannak. A Lumen Gentium valójában, ismételte meg a Szentatya, megerősíti, hogy minden keresztény egyetlen egyházat alkot, hogy létezik a szeretett közösség és a lelki javak megosztása, amely minden hívő Krisztussal való egyesülésén alapul, a földi egyház és a mennyei egyház közötti testvéri együttérzésen, a szentek azon szeretett közösségén, amelyet kiváltképpen a liturgiában tapasztalunk meg. Azáltal, hogy imádkozunk az elhunytakért és azok nyomdokait követjük, akik már Jézus tanítványaiként éltek, mi is, emlékeztetett a pápa, támaszt kapunk utunkon és megerősítjük Isten imádását. Az egy lélek által megjelölve és az egy liturgiában egyesülve azokkal együtt, akik hitben előttünk jártak, dicsérjük és dicsőítjük a Szent Háromságot. Leo pápa a katekézise végén kijelentette, legyünk hálásak a zsinati atyáknak, hogy emlékeztettek minket a keresztény lét e legfontosabb és legszentebb aspektusára, és törekedjünk arra, hogy ápoljuk ezt az életünkben.
1: Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
2: Amen.
1: Amen.
0: A Vatikán közzétett egy dokumentumot a családon belüli átfogó ökológiáról. A Vatikán közzétett egy dokumentumot, amely a teremtett világ és az emberi élet családon belüli gondozására összpontosít, átfogó ökológia a család életében címmel. Az április 27-én hétfőn közzétett szöveg Ferenc pápa és 14. Leó pápa azon felhívására kíván válaszolni, hogy hallgassák meg a szegények és a föld kiáltását, és adjanak konkrét választ, áll a kezdeményezést bemutató sajtóközleményben. A dokumentum az Amoris Laetitia szinódus utáni buzdítás elveiből és a Laudato Si kezdetű enciklika tanításaiból merít. A szöveg az átfogó emberi fejlődés előmozdításáért felelős dikasztérium és a világiak, a család és az élet dikasztériuma közös erőfeszítéseinek eredménye és teológusok, tanácsadók és házaspárok közvetlen bevonásával készült. A családi értékek jelentik a termékeny talajt, amelyből az egész társadalom növekszik. Ahhoz, hogy megfelelően gondoskodhassunk közös otthonunkról és minden emberről, a családoknak kell a példaképnek lenniük, írja a két dikasztérium prefektusa, Michael Cserny bíboros és Kevin Farrell bíboros. Sok család odafigyel, hogy törődjön a közös otthonunkkal és másokkal, gondolkodásmódjukat a reményre irányítva, ami Jézus Krisztus. A család értékei következetesek és alapvetőek,

0: Bauhaus stílusú utasforgalmi épület kivitelezése is félbe maradt. 1944-ben több bombatámadás is érte, emiatt csak 1950-re épült újjá, de az eredeti tervek alapján. Május 7-én fogadta az első Li-2-es utasszállítógépet. Az akkori repülőtérnek mindössze 1,5 kilométer hosszú betonozott kifutópályája volt, amelyet később a sugárhajtású gépek miatt fokozatosan meghosszabbítottak. 1958-ra épült meg mai teljes hosszában, vagyis 3000 méteren az egyes kifutópálya. 250 évvel ezelőtt, 1776-ban, ezen a napon született a Vas megyében található Egyházas hegyén Berzsenyi Dániel költő, táblabíró. 1804-ben Niklán telepedett le. A költő élete nagy részét ebben a Somogy megyei faluban töltötte, innen igyekezett bekapcsolódni a korabeli Magyarország kulturális életébe. Kölcsey Ferenc Niklai remetének hívta őt. Az elzárkózásra hajlamos, ugyanakkor remetesége miatt egész életében keserűséget érző somogyi földbirtokos, munkássága valóban hordozott magában bizonyos kettősséget, mely összekapcsolta a magyar irodalom klasszicista és romantikus korszakát. Ez a többször átdolgozott a Magyarokhoz című ódában, vagy az Osztályrészemben és a Horácban is megfigyelhető. Másfelől viszont Berzsenyi témái és forradalmian új kifejezésformái már a romantikához kapcsolódtak. Ahogy Hegedűs Géza is írja, Berzsenyi Dániellel jelent meg az az új hang a magyar irodalomban, amit Kazinciék generációja oly régóta várt. Az írótársadalom azonban későn ismerte fel a Niklai remete valódi nagyságát. 1833-ban ezen a napon született Hamburgban a romantika zenéjének egyik legnagyobb alkotója, a 19. század utolsó klasszikus zeneszerzője, Johannes Brahms zeneszerző, akinek hamvai Beethoven és Schubert sírja mellett nyugszanak. Apjától tanult hegedülni és zongorázni. 17 évesen lett Reményi Ede hegedűművész zongora kísérője, az ő révén ismerte meg jobban a magyar és a cigány zenét, így születtek meg magyar táncai. A 21 zongora darab közül 8-nak született, ma is népszerű zenekari átirata. Brahms 1853-ban ismerkedett meg egy másik magyar hegedűművésszel, Joachim Józseffel. Egyetlen hegedű versenyének fináléja is magyaros hangvételű. Utolsó zenekari műve a hegedűre és csellóra írt ámol kettős verseny záró tételében pedig a cigányzene motívumai fedezhetők fel.
1: A múlt idézőt Hámori Kinga készítette.
2: Harangoznak a szívemben, a jó Isten szeret engem. Adott nekem új napot, s én neki hálát adok. Mikor este lefeküdtem, sötét volt. Most világos, bíborpiros az égbolt. A sötétben te őriztél, a reggelre te ébresztettél engemet. Áldott legyen, Uram, a te szent neved. Amen.

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ami Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete, és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. Szeretettel köszöntöm a Katolikus Rádió hallgatóit, a Bonum Katolikus Televízió nézőit is, természetesen az itt jelenlévő kedves testvéreket is. Mai napon Anyaszentegyházunk, pontosabban a Magyar Egyház Boldog Gizellát ünnepli. Boldog Gizella az ezes évek fordulóján élt, 980-ban született körülbelül, és 1059-ben halhatott meg, Bajor hercegnő Szent István királyunknak a felesége. Házasságkötése után Veszprémbe költözött. Itt élt a maga életét, Apáca Zárdát is alapított, sőt a veszprémi székesegyházat is ő építette. Az ő feladata volt a templomoknak, a liturgikus eszközeinek az ellátása. Ő maga is vart, hímzett, hogy minél szebb és megfelelő módon el legyenek látva a templomok. Sajnos azért a szenvedés is ott állt az életében, ugyanis meg kellett élnie, hogy fia Imre herceg meghalt, sőt az ő férje is meghalt, és a trónvisszályok pedig, ami az ő férjének a halála után volt, bizony nem kerülték el őt sem. Kifosztották, megfosztották vagyonától, többször börtönbe zárták, végül is visszatért Bajorországba, ahol az bátyja által alapított bencés kolostornak a tagja lett, és apácaként fejezte be az életét. Boldog Gizellára emlékezünk, szentmisénket pedig elhunyt szülőkért ajánljuk fel. Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait. Urunk Istenünk, könyörülj rajtunk! Urunk, mutasd meg nekünk irgalmasságodat! Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre. Ámen.

0: Könyörögjünk. Urunk Istenünk, Te megtanítottad Boldog Gizellát, hogy már itt a földön országodat keresse, és az élet különféle útjain neked szolgáljon. Közben járására engedd, hogy hivatásunkban hűségesek maradjunk, és egykor beléphessünk a megígért országban, ami Urunk Jézus Krisztus, a Te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Szent lecke az apostolok cselekedeteiből. Az apostoli zsinaton heves vita támadt a mózesi törvény megtartása körül. Péter akkor szólásra emelkedett. Férfiak, testvérek, tudjátok, hogy Isten már hosszabb ideje kiválasztott engem közületek, hogy a pogányok az én számból hallják az evangélium szavát, és az igaz hitre térjenek. A szíveket vizsgáló Isten bizonyságot tett mellettük, amikor nekik éppen úgy megadta a Szent Lelket, mint nekünk. Nem tett különbséget köztünk és köztük, amikor a hit által szívüket megtisztította. Most tehát miért ellenkeztek Istennel azáltal, hogy azt az igát akarjátok a tanítványok nyakára tenni, amelyet sem atyáink, sem mi nem bírtunk elviselni? Ellenkezőleg, a mi hitünk az, hogy Urunk Jézus Krisztus kegyelme által üdvözülünk, és éppen úgy ők is. Erre az egész gyülekezet lecsillapodott. Meghallgatta Barnabást és Pált, amint elbeszélték, milyen csodajeleket művelt általuk Isten a pogányok között. Amikor befejezték, Jakab apostol szólalt fel: Férfiak, testvérek, hallgassatok meg engem! Simon elbeszélte, hogyan mutatta meg Isten, hogy a pogányok közül akar magának népet választani. Ezzel megegyeznek a proféták szavai. Azt mondja ugyanis a Szentírás: Ezek után visszatérek, és újjáépítem Dávid leomlott sátorát, omladékait újjáépítem és helyreállítom, hogy a többi ember is keresse az Urat, és minden nép, amely segítségül hívja nevemet. Az Úr mondja ezt, és meg is teszi. Ez az ő örök határozata. Véleményem szerint tehát nem kell háborgatnunk azokat, akik a pogányok közül tértek meg Istenhez. Azt azonban írjuk meg nekik, hogy a köztük élő zsidókra való tekintettel tartózkodjanak a báványoknak bemutatott áldozati állatok evésétől, a paráznaságtól, valamint a folytott állat és a vérfogyasztásától. Mózesnek ugyanis minden városban régtől fogva van hirdetője, hiszen minden szombaton olvassák a zsinagógában. Ez az Isten igéje. Istennek legyen hála.

0: Az Úr legyen veletek. Evangélium Szent János könyvéből. Jézus így tanított az utolsó vacsorán. Amint engem szeret az Atya, úgy szeretlek én is titeken. Maradjatok meg az én szeretetemben. Ha megtartjátok parancsaimat, megmaradtok szeretetemben, ahogyan én is megtartottam Atyám parancsait, és megmaradok az ő szeretetében. Ezeket azért mondtam nektek, hogy az én örömöm legyen bennetek, és örömötök ezzel teljes legyen. Ezek az evangélium igéje. Krisztusban, kedves testvéreim, nagyon szép szeretett láncolat bontakozik ki Jézus szavaiból. Szeretett láncolat, amely elindul az Atyától, és Jézuson keresztül árad a tanítványok felé, és árad immáron 2000 év óta felénk is. Igen, Jézusnak a Atyának a Jézus szeretete az Atyából táplálkozik, és ő ezt a szeretetet akarja továbbadni. Másként fogalmazva, Jézus földi működésében bármit is tett. Jézus földi működésében az Atyának a szeretete az, amely kiárad, és így árad ki az apostolok felé. Jézus az ő szeretet közösségébe akarja bevonni a tanítványokat is. Úgy szereti öveit, mondja, ahogyan az Atya szereti őt. És itt arról az Atyától kiinduló szeretetből van szó, amely képessé tesz bennünket arra, hogy szeressük egymást. Szeressük egymást, úgy szeressük egymást, ahogyan Jézus szeret bennünket. És úgy elgondolkodtam rajta, hogy milyen szeretet ez, amivel Jézus szeret bennünket. Megbocsájtó szeretet, elfogadó szeretet, szolgáló szeretet, és lehetne tovább folytatni, ahogyan azt kiolvassuk az evangéliumból. Jézus ezzel a szeretettel fordul oda mindenki felé, most konkrétan az utolsó vacsorán ezt tanítványai felé fejezi ki, de valójában mindenki felé kiáradó szeretet. Nekünk ezt a szeretetet kell megmintáznunk, az Atyától kiinduló szeretet erre a szeretetre tesz képessé bennünket. Jézus ebben a meglehetősen rövid evangéliumi szakaszban tovább is lép, és azt mondja, hogy ezeket azért mondom, hogy örömöm bennetek legyen, és örömötök teljessé legyen. Örömünknek az alapja, hogy tudatában vagyunk szeretett voltunknak. Ahogyan engem szeret, mondja Jézus, ahogyan engem szeret az Atya, úgy szeretlek én is titeket. Tudatában vagyunk szeretett voltunknak. Adi Endre annak idején még fájdalmasan sóhajtott fel, hogy szeretném, ha szeretnének, és lennék valakié, lennék valakié. Mi, testvéreim, szeretve vagyunk, és ennél nagyobb öröm nincs. Istentől vagyunk igazában szeretve, mert ha az emberi szeretetek, kétségtelen, az emberi szeretetek esetlegesen, de ha az emberi szeretetet nem is kapjuk meg úgy, ahogy azt mi elvárnánk, vagy szeretnénk, de az isteni szeretet ott van a mi szívünkben, ez a Jézusi öröm, és ez a teljes öröm, ami elvehetetlen öröm. Olyan öröm ez, amelyet nem zavarhat meg semmi sem, se ember, se semmiféle körülmény, és ennek pedig csak egyetlen egy titka van, hogy maradjunk meg az ő szeretetében. Jézus felszólít rá, maradjatok meg szeretetemben. Testvéreim, Jézus a küszöbön álló szenvedésnek az árnyékában mondja mindezeken. Az az öröm, ami Jézusban van, amit ő szeretne most kifejezni az apostolok felé, az az öröm, hogy az Atya akaratát teljesítette, hogy valamikor igent mondott, sőt, folyamatosan igent mondott, újra is újra igent mondott az Atya akaratára, és ezt a szívből jövő igent megtartotta. Megtartottam Atyám parancsait. Ez az ő békéjének a gyümölcse. Krisztusban, kedves testvéreim, a mi életünkben is olyan jó megtapasztalnunk Isten szeretetét, a létbehívó szeretetét, a gondoskodó szeretetét, és legfőképpen azt a szeretetet, amely a mi üdvösségünket akarja. Én ezt kívánom a mai napon a kedves testvéreknek, hogy újra és újra érezzék át, vagy legalábbis legyenek tudatában annak, hogy igen, szeretve vagyunk. Amen. Testvéreim, áldjuk minden időben feltámadt Urunkat, és könyörögjünk együtt segítségéért.
1: Add, Urunk, hogy Szent Atyánk, Leó pápa, főpásztoraink és papjaink az apostolok lelkületével vezessék népedet az üdvösség útján. Hallgass meg, Urunk, kérünk téged, hallgass meg minket. Add, Urunk, hogy az evangélium tanításának fényében felismerje az emberiség a békére vivő utat. Hallgass meg, Urunk, kérünk téged, hallgass meg minket. Segíts keresztény népedet, hogy mindenben keresse és teljesítse akaratodat. Hallgass meg, Urunk! Segítsd a szülőket, hogy szavukkal és példájukkal gyermekeiknek igaz tanítói legyenek. Hallgass meg, Urunk! Segítsd a szenvedőket és a betegeket, hogy béketűrésük gyümölcsöző legyen az örök életre. Hallgass meg, Urunk! Szentmisénk szándékára imádkozunk elhunyt szülőkért. Adja meg nekik az örök boldogságot. Hallgass meg, Urunk!
0: Kérünk téged, hallgass meg minket! Urunk Jézus Krisztus, add meg nekünk, hogy akik megismertük feltámadásod kegyelmét, szent lelked erejével újjászülessünk, és elnyerjük az örök dicsőséget, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökkém.
1: Amen.

Imádkozzatok, testvéreim, hogy az én áldozatom is a tiétek. Kedves legyen a mindenható Atyaisten előtt. Urunk Istenünk, felajánljuk neked áldozati adományainkat Boldog Gizella ünnepén. Könyörögve kérünk, szerezzen számunkra ez az áldozat bocsánatot és békét. Krisztus, a mi Urunk által. Az Úr legyen veletek. Emeljük föl szívünken. Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy minden időben magasztaljunk, Urunk, téged, de különösen most a húsvéti időben, midőn áldozattá lett értünk Krisztus, a húsvéti bárány. Mert odaadta értünk életét, a régi áldozatok helyett kereszthalála lett a tökéletes áldozat, és üdvösségünkért felajánlva néked önmagát, ő lett a főpap, az oltár és az áldozati bárány. A húsvéti öröm ezért kiárad az egész földre, a nagyvilág örvendezve ujjong, a mennyei erők és az angyali hatalmak, a te dicsőséget himnuszát zengik, és vég nélkül éneklik.

Valóban szent vagy Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt. Árasz le rá szent lelkedet, hogy számunkra, ami Urunk Jézus Krisztus teste és övére legyen. Ő mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta és így szólt. Vegyétek és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adaténk.

A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott, odaadta tanítványainak is, így szólt: vegyétek és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.

Íme hitünk szent titka. Ezért fiat halálának és föltámadásának emlékét ünnepelve, felajánljuk néked Istenünk az élet kenyerét és az üdvösség kelyhét, és hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsön egybe a Szentlélek mindnyájunkat, aki Krisztus testében és vérében részesülünk. Viseld szíveden, Urunk, egyházad sorsát az egész világon. Tedd tökéletessé a szeretetben Leó pápánkkal, Péter püspökünkkel, segédpüspökeivel és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg a föltámadás reményében elhunyt testvéreinkről és mindazokról, akik irgalmatban bízva távoztak el a világból. Bocsásd őket szent színed látására. Könyörű kérünk mindnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűző Máriával, Szent Józseffel az ő jegyesében, a szent apostolokkal és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által. Ő általam, ő vele és ő benne, a tiéd mindenható Atya Isten a Szentlélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség, mindörökkön örökkém. Ha Krisztussal föltámadtunk, Isten gyermekei vagyunk, és nagy bizalommal így merünk imádkozni. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól. Adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak, dicsőséges eljöttén. Feltámadása után Jézus így köszöntötte tanítványait: békesség nektek! Ezért kérjük, Urunk Jézus Krisztus, ne vétkeinket nézzed, hanem egyházat hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörökkön, örökkém. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. Engesztelődjetek ki szívből egymással. Béke veletek. A mi Urunk Jézus Krisztus testének és vérének.

Íme az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak itt szóval mond, és meggyógyul az én lelkem. Krisztus teste és vére, őrizzen meg engem az örök életre.

Imádkozzunk együtt azokkal, akik nem részesülhetnek a szentségi Jézusban. Jézusom, hiszem, hogy jelen vagy a legméltóságosabb oltári szentségben. Mindennél jobban szeretlek, és vágyom rá, hogy a lelkembe fogadhassalak. Mivel most nem tudlak szentségi módon magamhoz venni, jöjj legalább lelki módon a szívembe. Ne engedd, hogy elszakadjak tőled. Ámen. Könyörögjünk. Mindenható Istenünk, ma boldog Gizella ünnepi mennyei szentséget kegyelmével világosítsd meg szívünket, és szítsd fel bennünk a szeretet tüzét, hogy szent vágyaktól ösztönözve egyre több jót cselekedjünk. Krisztus, a mi Urunk által. Az Úr legyen veletek. Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. A Szent Mise véget ért, mondjunk áldást az Úrnak.

0: Szent misét közvetítettünk a Városmajori Jézus Szíve plébánia templomból. A Szent misét bemutatta Forgács Alajos plébános, a kántor Budai Tamás volt. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Társadalmi célú reklám.
2: Tisztelt hallgatók! Köszönjük, hogy nem csak hallgatják, hanem támogatják is a Magyar Katolikus Rádiót. Adományaiknak része van abban, hogy a mai szentmise közvetítés létrejött, és hirdette az örömhírt mindenkinek. Készült az Országos Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
1: Társadalmi célú reklámot hallottak. Zenés napköszöntő a Katolikus Rádióban.
0: 7:30 volt egy perccel. Jó reggelt kívánok, híreket mondunk. A szerkesztő Kövér Tamás, a bemondó Lázár Csaba. 50 éve 1975. május 6-án hunyt el Mindszenty József esztergom érseke, Magyarország utolsó hercegprívása, akinek 1994-ben kezdődött a boldoggáavatási eljárása. Erdő Péter bíboros korábban elmondta, hogy Mindszenty ügye a Vatikán előtt van, és a hitvalló magatartás az alapja. Az eljárás korábbi szakaszában nem járt sikerrel az a próbálkozás, hogy fogságát fehérvértanúságként ismerjék el, mint ahogy nem ismertek el csodálatos jellegűnek egy neki tulajdonított gyógyulás sem. Elképesztő reneszánszát éli a misére járás Amerikában, és ennek egy nagyon népszerű oka van. Az emberek újra vágynak a valódi kapcsolatokra. A nyugati egyházak legnagyobb problémája az üres templomok voltak az elmúlt években. Az Egyesült Államokban azonban az utóbbi időben éppen ellentétes folyamatok indultak meg. Egyre több fiatal jár templomba, írja a Wall Street Journal. A statisztikák szerint a Z generáció jóval gyakrabban jár templomba, mint az őket megelőző generációk. Különösen a fiatal férfiak térnek vissza a hithez. Az Egyesült Államok átmeneti időre felfüggeszti a hormuziszoros hajóforgalmának biztosítására indított műveletet, jelentette be Donald Trump, amerikai elnök kedden. Az amerikai elnök internetes közösségi oldalán megjelent bejegyzésében részben a teheráni vezetéssel elért előrelépéssel indokolta döntését. Óriási előrelépés történt egy teljes és végleges megállapodás felé Irán képviselőivel. Egyetértettünk abban, hogy miközben a blokád teljes mértékben fennmarad, addig a szabadságprojekt, vagyis a hajók mozgása a hormuzi szoroson keresztül rövid időre szünetel, hogy meglássuk, a megállapodás véglegesíthető-e és aláírható-e, írta Donald Trump. A középszintű történelem érettségi első részében a diákok kaptak kérdést a görög-római építészetről, a középkori egyházról és a honfoglalásról is. Ezen kívül szóba került a reformáció, a várháborúk kora és a dualizmus kori etnikai viszonyok is. Az érettségizőknek források és a saját ismereteik alapján kellett megoldaniuk feladatot a két világháború közötti Szovjetunióval és a magyarországi holokauszttal kapcsolatban. De volt kérdés a Kádár korszak kultúrpolitikájáról és a jelenkori Magyarország nemzetiségeivel kapcsolatban is. Látványosan zuhan Friedrich Merz német kancellár kormányának támogatottsága. Az egyik legfrissebb közvéleménykutatás szerint a közösen kormányzó kereszténydemokrata és szociáldemokrata pártok együttesen már csak 34%-os támogatottsági szinten állnak. A legfrissebb felmérési adatok alapján az idén márciusban kezdődött üzemanyag és energiaválság óta jelentősen átalakultak a párt preferenciák Németországban. Az AfD előretörését az is mutatja, hogy a párt rekordmagas 28%-os támogatottsági szinten áll. Így Németországban az AfD lett a legerősebb párt. A megkérdezettek 27%-a az AfD-t támogatja. Hazánk időjárásáról. Délkeleten és keleten záporok, zivatarok is kialakulhatnak, élénk a zivatarok környezetében erős széllökésekkel. A hőmérséklet ma 20 és 25 fok között alakul. Kedves hallgatóink, híreket legközelebb 8 órakor mondunk. Közlekedési hírekkel folytatjuk.
3: Jó reggelt kívánok! Akadozik az előrejutás az M1-es, M7-es autópálya közös fővárosi bevezető szakaszán a Virágpiactól, és a folytatásban a Budaörsi úton is telítettek a sávok. Szintén lassulást tapasztalhatnak a Budakeszi út és a Hűvösvölgyi út külső szakaszán befelé, a Szerémi úton a Rákóczi híd előtt, a 10-es főúton az Ürömi körforgalomhoz közeledve, a 11-es főúton pedig az M0-ástól a Pünköstfürdő utcáig. Ugyancsak lassú az előrejutás a Hungária körúton, a Kerepesi útnál és a Tököli útnál is mindkét irányban, a Könyves Kálmán körúton pedig az Üllői út közelében. Nehéz az előrejutás az Üllői úton, a Kőér utcánál és az Ecseri útnál a befelé vezető sávokban, valamint a Váci úton is, szintén befelé a Megyeri útnál. Lassan halad a sor a budai alsórakparton a Petőfi hídnál észak felé és a Margit hídnál déli irányban, míg a pesti alsórakparton ugyancsak a Margit hídtól délre a Lánc hídig. A Soroksári úton kifelé a Haller utcánál változatlanul egy meghibásodott gépjárművet kell kerülgetni. Varga Etele, BKK Info.
0: Reggeli lapszemle. Egyértelművé tette az Eurostat, Magyarország a legjobb helyzetben van, Románia szégyenpadra került. Az Eurostat összehasonlító elemzése szerint a lakossági energiaárak uniós szinten stabilizálódtak, ugyanakkor továbbra is jelentősen meghaladják a válság előtti szinteket. A vásárlóerőhöz viszonyítva Magyarország a legolcsóbb tagállamok közé tartozik. Külön érdekesség, hogy Romániában kell a legtöbbet fizetni az áramért. Olvasható a Kárpát hírben. A statisztikai hivatal a 2025-ös év második felére vonatkozó adatokat az úgynevezett vásárlóerőegység alapján vetette össze. Ez a módszertan figyelembe veszi az egyes országok közötti árszínvonal különbségeket és a jövedelmi szinteket is, ezért reálisabb képet ad arról, mekkora terhet ró a rezsi a háztartások költségvetésére. Az elektromos áram Romániában a legdrágább, a rangsorban Csehország következik, de Lengyelország, Németország és Írország is az uniós átlag felett helyezkedik el. Ezzel szemben Máltán mérték a legkedvezőbb, amelyet közvetlenül Magyarország követ. A lap a földgáz árára is felhívta a figyelmet. Svédországban, Portugáliában és Olaszországban a legmagasabbak a tarifák, de Franciaországban és Hollandiában is jelentős kiadást jelent a fűtés. Hazánk ezen a területen is kiemelkedik, ugyanis a kimutatás szerint nálunk a legolcsóbb a gáz az egész közösségben. Az EU-n kívüli országok közül Norvégia és Bosznia-Hercegovina árai szintén az alacsony tartományban mozognak, mutatott rá a lap. Orbán fegyvere miatt akadt ki Németország Brüsszelre. Hamarosan teljesen működésképtelen lehet az Európai Unió. A német külügyminiszter nem szeretne rebellis államokat látni a közösségben. Átfogó reformokat sürgetett az Európai Unió külpolitikájának alakításában Johann Wadephul német külügyminiszter. Köztük az egyhangú döntéshozatal megszüntetését. Az EU-nak alapvetően alkalmazkodnia kell a valósághoz és rugalmasabbá kell válnia, jelentette ki Wadephul a kereszténydemokraták hold udvarához tartozó Konrad Adenauer alapítvány berlini rendezvényén mondott beszédében. Ennek egyik eszköze lehetne, ha a jövőben a konszenzus helyett a minősített többség elve érvényesülne a közös kül- és biztonságpolitikában. Wadephul szerint nem szabad meghagyni a lehetőséget arra, hogy egy-egy tagállam mindenki más cselekvését blokkolja. Meg kell könnyíteni szerinte az úgynevezett szorosabb együttműködés lehetőségét is, amely a tagállamok kisebb csoportjainak lehetővé tenné, hogy bizonyos politikai területeken előrébb lépjenek anélkül, hogy mind a 27 tagországnak ehhez hozzá kellene járulnia. Wadephul azt mondta, hogy ezt a javaslatát már 12 EU tagállam támogatja. Az EU jövőbeli bővítését, illetően Wadephul az intézményi keretek átszervezését vetette fel, mert szerinte egy 35 tagállamú EU nem tudna a mostani szabályok szerint működni. Lapszemlét hallottak.
1: Zenés napköszöntő a Katolikus Rádióban.

Jó reggelt kívánok, kedves hallgatóink! 7 óra 40 perc van. Önök a Magyar Katolikus Rádió zenés napköszöntőjét hallgatják. A napköszöntő ma is 9 óráig tart. Nézzük, hogy milyen témákkal várjuk önöket. 8 óra után néhány perccel kezdődik majd a reggeli riportunk. Nagy Dáviddal, az Ökonomusz Gazdaságkutató Alapítvány biztonságpolitikai szakértőjével beszélget majd Balázs Zsanett. A beszélgetés témája a háborús feszültségek olajpiacra hatott hatása, valamint az OPEC-ből jeleztek egy rendszert, amely eddig részben szabályozta a kitermelést és az árakat, de ez a rendszer úgy tűnik, hogy erősen átalakulóban van. Ezekről is szó lesz tehát a reggeli riportban. Még egyszer tehát Balázs Zsanett vendége Nagy Dávid, az Ökonomusz Gazdaságkutató Alapítvány biztonságpolitikai szakértője lesz. Ezt követően a Házunk táján című műsorunkat, a 9 órai hírek után kezdődő műsorunkat ajánljuk majd a figyelmükbe. Fél 9-kor híreket, közlekedési információkat hallhatnak, majd egy újabb műsort ajánlunk figyelmükbe. Ez alkalommal egy délutánit, mégpedig az Akvarell kulturális program ajánlunkat. 8 óra 47 perckor pedig egyházi programokat ajánlunk majd figyelmükbe, mégpedig Hámori Kinga szerkesztésében. Hát ezekkel a témákkal várjuk önöket 9 óráig itt a zenés napköszöntőben. Ha tehetik, hallgassanak minket. Ma a Gizellákat és a Bendegúzokat ünnepeljük. Névnapjukon Isten éltesse őket és a születésnapjukat, ma ünneplőket is. Csemer Bogi dalával köszöntjük őket.

Csömer Boglárka énekelt, 7 óra 46 perc van. A most következő zenei összeállításban itt a zenés napköszöntőben elsőként Zoránt hallhatják majd. Őt Zaz, majd Ákos követi, az összeállítást pedig Kovács Kati dala zárja majd. Jó zenehallgatást!

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Társadalmi célú reklám.
2: Köszönjük, ha nem csak hallgat, hanem személyi jövedelem adója 1%-ának felajánlásával támogat is bennünket. Alapítványunk az Országos Katolikus Rádió Alapítvány adószáma 18 18 36 74, kötőjel 1, kötőjel 42. Ha kérdése van, kérjük hívja a 061-255-3333-as számot, vagy írjon az info@katradio.hu címre. Készült az Országos Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
1: Társadalmi célú reklámot hallottak.
0: Önök a Magyar Katolikus Rádiót hallják. Az Esztergom budapesti főegyházmegyében.
1: Budapesten a 102,1, Esztergomban a 92,5 MHz-en.
0: 8 óra van. Jó reggelt kívánok, híreket mondunk a Magyar Katolikus Rádióban, a mikrofonnál Lázár Csaba. Magyar Péter ma 10 órakor Rómában találkozik Giorgia Meloni olasz miniszterelnökkel. A leendő miniszterelnök a találkozó tényét szerdán a Facebookon jelentette be. A középszintű történelmi érettségi első részében tegnap a diákok kaptak kérdést a görög-római építészetről, a középkori egyházról és a honfoglalásról is. Ezen kívül szóba került a reformáció, a várháborúk kora és a dualizmus kori etnikai viszonyok is. Az érettségizőknek források és a saját ismereteik alapján kellett megoldaniuk a feladatot a két világháború közötti Szovjetunióval és a magyarországi holokauszttal kapcsolatban. De volt kérdés a Kádár korszak kultúrpolitikájáról és a jelenkori Magyarország nemzetiségeivel kapcsolatban is. 50 éve, 1975. május 6-án hunyt el Mindszenty József esztergomi érseke, Magyarország utolsó hercegprívása, akinek 1994-ben kezdődött a boldoggáavatási eljárása. Erdő Péter bíboros korábban elmondta, hogy Mindszenty ügye a Vatikán előtt van, és a hitvalló magatartás az alapja. Az eljárás korábbi szakaszában nem járt sikerrel az a próbálkozás, hogy fogságát fehér vértanúságként ismerjék el, mint ahogy nem ismertek el csodálatos jellegűnek egy neki tulajdonított gyógyulást. A Szentszék május 4-én közreadott egy 2024 novemberében kelt levelet, amelyben a hittani dikasztérium kategorikusan elutasította a német katolikus püspöki kar javaslatát az azonos nemű párok és más rendezetlen helyzetben élő párok liturgikus megáldására vonatkozóan, jelentette az EVTN News. A dikasztérium arra figyelmeztetett, hogy az ilyen áldások összeegyeztethetetlenek az egyház tanításával és a nem helyes kapcsolatok legitimitásának elismeréseként lennének értelmezhetők. A román politikai életben teljes bizonytalanság alakult ki a kormány bukása után. Kelemen Hunor szerint a romániai válság kezelésére a korábbi koalíció újraszervezése jelentheti a legjobb megoldást, miközben az RMDS kizárta az AUR-ral való együttműködést. Az RMDS elnöke arról is beszélt, hogy egyelőre még nem kezdődtek meg a konkrét egyeztetések a pártok között. Forronganak az ukránok. Követelik az uniós támogatást, de a reformokat már nem hajtanák végre. Brüsszel adóreformot követel Kijevtől a 90 milliárd eurós hitelért cserébe, közölte Valdis Dombrovskis, uniós biztos az Euro Integration szerint. A biztos brüsszeli tárgyalását követően jelezte, az EU a korábbiaknál jóval szigorúbb ellenőrzési mechanizmusokat tervez bevezetni a kifizetések mellé. Kijev aggódik a társadalmi következmények miatt. Nagy vitát váltott ki Ukrajnában a vállalati adóterhek növelése, amellyel kapcsolatban Brüsszel jelezte, az emelés elengedhetetlen lesz a hazai adóbevételek hatékonyabb beszedéséhez és a jogszabályi háttér modernizálásához. Hazánk időjárásáról. Délkeleten, keleten alakulhatnak ki záporok, helyenként zivatarok. A délnyugati, déli szelet élénk, zivatarok környezetében erős, viharos lökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet csütörtökön 20 és 25 fok között alakul. Híreket legközelebb fél kilenckor mondunk.
1: Zenés napköszöntő a Katolikus Rádióban.

0: Kovács Kati énekelt, 8 óra 8 perc van. Kedves hallgatóink, a reggeli riport következik. A háborús feszültségek már eddig is erősen befolyásolták az olajpiac működését, ebben a helyzetben pedig különösen fontos, ha az együttműködésekben is változás történik. Egy meghatározó olajtermelő ország kilépése az OPEC-ből azt jelzi, hogy az a rendszer, amely eddig részben szabályozta a kitermelést és az árakat, átalakulóban van. Nagy Dáviddal, az Ökonomusz Gazdaságkutató Alapítvány biztonságpolitikai szakértőjével, Balázs Zsanett beszélget.
1: Egyre többször halljuk, hogy repedezik az a rendszer, amely eddig kordában tartotta az olaj árakat. Valóban egy széteső rendszerről van szó, vagy ez még csak egy átmeneti zavar?
2: Ugye ennek a repedező rendszernek én egyelőre ennél a repedező rendszernél maradnék. Az egyik újabb megnyilvánulása volt az, hogy az Egyesült Arab Emírségek bejelentette, hogy kilép az OPEC-ből, ugye a kőolaj kitermelő államok szövetségéből. Emiatt mondják azt, hogy az a fajta rendszer, energiaellátási, globális energiaellátási rendszer, vagy akár hogyha nagyobb képet nézzük, az a teljes világrend, amit ismertünk a hidegháború megszűnése óta, az a fajta szabályalapú globális világrend, ez azért több helyen repedezik már. Ennek volt egy újabb látványos megnyilvánulása az emírségeknek a döntése.
1: Valóban látványos ennek a megnyilvánulása, és hogyha az ember a híreket olvassa, az Egyesült Arab Emírségek kilépése sokak számára talán csak egy távoli hírnek tűnik. Miért számít ez mégis ennyire jelentős lépésnek a globális olajpiacon?
2: A OPEC-nek a globális jelentőségével magyaráznám ezt. Ugye az 1960-ban megalakult szervezetnek elsődleges célja az, hogy 12 államot tömörítő szervezetről beszélünk, hogy ezeknek a 12 olajkitermelő államnak az árképzését, a piacra kijutatott olajának az árképzését valamilyen módon befolyásolja és együttműködve határozza meg. Tehát ez most egy nagyon szépen körülírva, ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag egy kartelbe szerveződött egy tucatnyi olajkitermelő ország, és ezáltal a globális piacokra is jelentős befolyást tudtak szertenni, és tetszésük szerint tudták fölhajtani az árakat, vagy akár lenyomni a globális olajárakat. Ennek az oka és ennek a célja egyértelműen politikai volt. Ugye, ahogy mondtam, 60-ban alakult meg a szervezet. 1973-ban az arab-izraeli háború során már nagyon sikeresen is tudták használni ezt a közös árképzést, és olyan embargót vetettek ki az Egyesült Államok és szövetségesei ellen, ami ugye ismert 1973-ban egy globális olajválságot okozott. Tehát egy nagyon sikeres szervezetről beszélünk ebben a tekintetben, nem csoda, a világ olajkitermelésének minimum 30-40%-áért felel ez a 12 OPEC állam. Közben azért az évtizedek során elkezdett ez a szervezet erodálódni, ez a fajta együttműködés, árképzési együttműködés, ez egyre inkább megszűnt, vagy inkább azt mondom, hogy föllazult. Több állam, például Irán is, sokkal nagyobb mértékben kezdett olajat kitermelni és olajat eladni, mint ahogy azt előzetesen megállapodtak a többi taggal. Tehát elkezdett azért föllazulni ez a szervezet. Ennek a szervezetnek a vezetője egyébként Szaúd-Arábia, az ő befolyása is egyértelműen érezhető, és ezen a szervezeten belül is az, hogy ő próbálja a többi olajkitermelő államot is valamelyest lentartani, és nem engedni azt, hogy nagyobb mennyiségben termeljenek ki. Ez sérelmezte egyébként az Egyesült Arab Emírségek is. Az emírségnek a legnagyobb problémája az volt, hogy sokkal nagyobb termelési kapacitásra rendelkeznek, mint amit ők most eddig kihasználtak az OPEC kvóták miatt. Az OPEC kvóta az 3,5 millió hordó per napra vonatkozott, és korlátozta az emírségeknek az olajkitermelését, annak ellenére, hogy ők akár napi 5 millió hordót is ki tudnának termelni, tehát ezért között van egy jelentős különbség, ami nyilván nekik egyfajta árkiesés, ettől szerettek volna most megszabadulni, és nagyobb bevételre szert tenni.
1: Mi az, ami most megbomlik ebben az együttműködésben?
2: Ami most megbomlik, az, ahogy említettem, inkább a folytatása annak, amit az elmúlt évtizedekben, de főleg az elmúlt években láttunk, nem az Egyesült Arab Emírségek az első ország, az, amely kilépett, ittett már Katar is korábban, ittett már Angola is, és azt mondják, hogy akár más országok is követhetik az emírségeket ezen az úton. Tehát ami most megbomlott, az az a régió, főleg a közel-keleti afrikai régiónak ez a fajta összehangolt, főleg az energiapiacon, az árképzésben összehangolt mozgása, amit elmúlt évtizedeket meghatározta, ez most felbomlik, és nyilván ennek kihatása lesz a globális energiapiacra is.
1: Ha pedig az együttműködés meggyengül, akkor az talán az árakra is hatással lehet. Mit jelent ez a gyakorlatban? Inkább drágulásra vagy áresésre számíthatunk?
2: Az mindenképpen pozitív, hogyha nem lesz egy olyan fajta szervező elv és egy olyan csoport, amelyek együttműködve fogják tudni manipulálni az árakat a saját kitermelésüknek a visszafogása, vagy éppen a felhajtásával. Tehát, hogyha ez a fajta belenyúlás a piacba, szándékos belenyúlás, összeegyeztetett belenyúlás a piacon megszűnik, annak lehet egy pozitív hatása is. Nyilván mindennek van egy másik oldala is, hogyha nem kiszámítható, hogyha az OPEC államok is teljesen kiszámíthatatlan módon a saját fejük szerint kezdenek el kitermelni, vagy épp nem kitermelni, de ebben a pillanatban azért minden ország inkább abban érdekelt, hogy növelje a saját kitermelését, növelje a saját piaci részesedését a globális energiapiacokon, az Egyesült Arab Emírségek is erre törekszik. Emiatt, hogyha több energia tudna, több kőolaj tudna megjelenni a piacokon, vagy a mostani hiányzó, vagy nehezebben elérhető mennyiséget tudnánk jobban pótolni, az nyilván az árakat lenyomná. De nyilván ez egy nagyon összetett piac, tehát itt nem csak az OPEC-re, erre a 12 államra kell koncentrálni, figyelni kell közben az Egyesült Államokat, aki szintén jelentősen már nem csak önállátó, hanem exportra is termel, figyelni kell Oroszországot, figyelni kell más olyan energiakitermelő országokat is, akik a globális piacot meghatározzák. Szóval mindenképp lehetnek pozitív, negatív hozadékai is. Az biztos, hogy az emírségek több olajat szeretnek kitermelni, és az árak szempontjából mindenképpen egy pozitív fejlemény.
1: Ha egy lépést egy picit hátralépünk, és a nagy képet nézzük, akkor Dávid, hogy látja, a hosszabb távon inkább egy kiszámíthatatlan olajpiacra kell számítani?
2: Összességében én azt mondanám, hogy kiszámíthatatlabb lesz a teljes energiapiac azután, és ami a tendencia és az elmúlt évek háborúi, akár Ukrajnában, akár a közel-keleten arra mutatnak, hogy az energia egyre inkább fegyverré válik az aktuális konfliktusokban, és minden állam arra fog törekedni, hogyha lehet, akkor valamilyen szempontból az energiapiacokon keresztül, de a gazdasági hatásait is növelni tudja egy-egy adott konfliktusnak. Ez azt gondolom, hogy egy nagyon veszélyes tendencia, és ez a jövőben csak erősödni fog. Irán is ezt nagyon ügyesen műveli, és nagyon hatékonynak tűnik Iránnak a kezében az, hogy a Hormuz-szorost lezárta, és ezáltal a teljes globális és minden állam számára igazából érzékelhetővé tette egy olyan konfliktust, ami alapvetően egy regionális konfliktus lenne. Tehát azt gondolom, hogy a jövőben ez a tendencia fog továbbra is folytatódni. Az energia, az energiapiacok mindenképpen meg fogják érezni a helyi konfliktusokat is.
1: Köszönöm szépen a beszélgetést!
2: Köszönöm szépen!
0: Nagy Dáviddal, az Ökonomusz Gazdaságkutató Alapítvány biztonságpolitikai szakértőjével, Balázs Zsanett beszélgetett.

0: Sting énekelt. A 9 órai hírek után kezdődő házunk táján ajánljuk most figyelmükbe, amelyben a Robert Capa kortárs fotográfiai központ nemrég nyílt különleges tárlatát ajánljuk figyelmükbe. A Magyar Riport 1948 című kiállítása a központ névadójának, híres fotósunknak azon képeit tárja elénk, amelyeket Capa 1948 őszén fotózott Budapesten. A fotók az ország mindennapjait, az újjáépítés időszakát ábrázolják egy különleges történelmi pillanatban. Ha már ellátogatunk a Nagymező utcába, érdemes megtekinteni a központ Capáról szóló állandó kiállítását is, amely néhány évvel ezelőtt nyitotta meg kapuit. Mindenről a Capa központ ügyvezető igazgatóját, Kőrösi Jósolyát kérdezte a helyszínen Csúth Judit. Beszélgetésükből következik most egy rövid részlet.
1: Amikor a Robert Capa központot 2013-ban alapítottuk, akkor abból indultunk ki, hogy a magyar állam szerződése az International Center of Photography-val, ami őrizte Robert Capa gyűjteményét, kimondja, hogy a magyar állam kötelezettséget vállal arra, hogy létrehozzon egy fotóközpontot, amely ugye őrzi, védi, kutatja Robert Capa életművét, Robert Capa örökségét, és ezt a feladatot mi komolyan is vesszük, tehát mi azt gondoljuk, hogy fontos egy olyan kiállítást bemutatni, ami, ahogy az állandó kiállításunk, ahogy az elején említettem, nem csak az öt háborút, hanem bemutatja például a színes Robert Capa fotókat, bemutat nagyon sok olyan dolgot az életéből, amit eddig adott esetben még nem is tudtunk. Az állandó kiállításunk, amelyik bemutatja a színes fotóit, vagy előhoz dokumentumokat az életéből, amelyek eddig nem voltak, így ez is hozzátesz az ő életművéhez, és ráadásul hozzátesz számomra, aki egy magyar szakos bölcsész vagyok, ezért mindig érdekel a szöveg is, tehát hozzátesz még a szöveghez is, hiszen Robert Capának például a Kissi elmosódva című regényét én mindenkinek csak ajánlani tudom, hogy olvass el, mert egy kifejezetten jó, kicsit könnyed, de nagyon érdekes olvasmány, mint ahogy ez a budapesti beszélgetések, ami nyilván egy sokkal rövidebb terjedelmű írás, de ez is egy rendkívül érdekes dolog. És akkor itt még egyet hozzátennék az állandó kiállításhoz, hogy miért nagyon érdemes, és mindig jó megnézni, hiszen Robert Capa az első 18 évét Magyarországon töltötte, és bár a világ megpróbálja amerikai fotósnak, sőt, francia fotográfusnak is értelmezni, de azért mi tudjuk, hogy ő azért itt szocializálódott. Tehát ugye 1913-ban, az utolsó béke évben született. Egy nagyon érdekes Budapesten nőtt föl, egy nagyon gazdag zsidó családnak a fiaként. Tehát az egész életműve, amire épül, ami meghatározta őt, a gyerekkorát, azokat ő Budapesten tanulta meg, és én azt gondolom, hogy ez például az, amit mi hozzá tudunk adni a Robert Capa életmű kutatásához, hiszen ez az a miénk, tehát a kiállításban láthatóak a Madách Imre gimnáziumi értesítő könyveitől kezdve nagyon sok olyan dokumentum, amit Magyarország tud a Robert Capa életműhöz hozzáadni, és ami nagyon fontos, és aminek én nagyon örülök, hogy nagyon-nagyon pozitívan reagálják rá a látogatóink. Olyan is, hogy jé, nem is tudtam, hogy Robert Capa magyar volt, ugye nagyon sok ilyet is hallunk, és nagyon sokan nagyon-nagyon örülnek, hogy egy ilyen nagyon átfogó, nagyon jó kiállítása van. Bocsánat, ezért az öndicséretért egy ilyen ikonikus magyar fotográfusnak, mint Robert Capa.
0: A 9 órai hírek után tehát a Nagymező utcában található Robert Capa kortárs fotográfiai központba látogatunk. Várja önöket a szerkesztő riporter, Csúth Judit.

0: Fél kilenc van. Rövid hírek a Magyar Katolikus Rádióban. Jó reggelt kívánok, a mikrofonnál Lázár Csaba. Magyar Péterben 10 órakor Rómában találkozik Giorgia Meloni olasz miniszterelnökkel. A leendő miniszterelnök a találkozó tényét szerdán a Facebookon jelentette be. 50 éve 1975. május 6-án hunyt el Mindszenty József esztergomi érseke, Magyarország utolsó hercegprímása, akinek 1994-ben kezdődött a boldogávatási eljárása. Erdő Péter bíboros korábban elmondta, hogy Mindszenty ügye a Vatikán előtt van, és a hitvalló magatartás az alapja. Az eljárás korábbi szakaszában nem járt sikerrel az a próbálkozás, hogy fogságát fehér vértanúságként ismerjék el, mint ahogy nem ismertek el csodálatos jellegűnek egy neki tulajdonított gyógyulást sem. A Szentszék május 4-én közreadott egy 2024 novemberében kelt levelet, amelyben a hittani dikasztérium kategorikusan elutasította a német katolikus püspöki kar javaslatát az azonos nemű párok és más rendezetlen helyzetben élő párok liturgikus megáldására vonatkozóan, jelentette az EVTN News. A dikasztérium arra figyelmeztetett, hogy az ilyen áldások összeegyeztethetetlenek az egyház tanításával, és a nem helyes kapcsolatok legitimitásának elismeréseként lennének értelmezhetők. Forronganak az ukránok, követelik az uniós támogatást, de a reformokat már nem hajtanák végre. Brüsszel adóreformot követel Kijevtől a 90 milliárd eurós hitelért cserébe, közölte Valdis Dombrovskis, uniós biztos az Euro Integration szerint. A biztos brüsszeli tárgyalását követően jelezte, az EU a korábbiaknál jóval szigorúbb ellenőrzési mechanizmusokat tervez bevezetni a kifizetések mellé. Kijev aggódik a társadalmi következmények miatt. Nagy vitát váltott ki Ukrajnában a vállalati adóterhek növelése, amelyek kapcsolatban Brüsszel jelezte, az emelés elengedhetetlen lesz a hazai adóbevételek hatékonyabb beszedéséhez és a jogszabályi háttér modernizálásához. Hazánk időjárásáról: délkeleten, keleten záporok, zivatarok alakulhatnak ki, megélénkül a déli szél, a hőmérséklet 20 és 25 fok között alakul napközben. A következő híradás 9 órakor lesz. Közlekedési hírekkel folytatjuk.
1: Jó reggelt kívánok! Balesetnél helyszínelnek a fővárosban a Hungária körúton, az Egressy útnál a Rákóczi híd felé, ahol csak a külső sáv járható, és emiatt araszolásra kell számítani. Szintén baleset nehezíti az előrejutást a 13. kerületben, a Fáy utcában, a Hajdú utcánál. Továbbra is telített az M1-es, M7-es közös bevezető szakasza az Egér úttól, és a folytatásban a Budaörsi út is. Az Egér úton szintúgy akadozik a haladás a Balatoni úttól befelé, és a Szerémi úton is a Rákóczi híd előtt. Nehezen járható a Hősök tere és a Liget tér környéke. Az M3-as bevezető szakasza a Szerencs utcától, az M5-ös befelé pedig az autópiactól. Ugyancsak erős a forgalom a Széll Kálmán tér környékén, a Pázmány Péter sétány Műegyetem rakpart útvonalon és a Budai alsó rakparton is a Rákóczi hídtól északra, illetve a Margit hídnál dél felé. Mától a Lehel utcában befelé a Kartács utcától a Róbert Károly körútig lezárják a külső sávot járda felújítás miatt. A délpesti autóbuszgarázs, illetve a határút felé közlekedő érintett éjszakai járatok Lehel utca Róbert Károly körút megállóját áthelyezik. Varga Etele, BKK Info.
0: Reggeli lapszemle. Egyértelművé tette az Eurostat, Magyarország a legjobb helyzetben van, Románia szégyenpadra került. Az Eurostat összehasonlító elemzése szerint a lakossági energiaárak uniós szinten stabilizálódtak, ugyanakkor továbbra is jelentősen meghaladják a válság előtti szinteket. A vásárlóerőhöz viszonyítva Magyarország a legolcsóbb tagállamok közé tartozik. Külön érdekesség, hogy Romániában kell a legtöbbet fizetni az áramért. Olvasható a Kárpát hírben. A statisztikai hivatal a 2025-ös év második felére vonatkozó adatokat az úgynevezett vásárlóerőegység alapján vetette össze. Ez a módszertan figyelembe veszi az egyes országok közötti árszínvonal különbségeket és a jövedelmi szinteket is, ezért reálisabb képet ad arról, mekkora terhet ró a rezsi a háztartások költségvetésére. Az elektromos áram Romániában a legdrágább, a rangsorban Csehország következik, de Lengyelország, Németország és Írország is az uniós átlag felett helyezkedik el. Ezzel szemben Máltán mérték a legkedvezőbb, amelyet közvetlenül Magyarország követ. A lap a földgáz árára is felhívta a figyelmet. Svédországban, Portugáliában és Olaszországban a legmagasabbak a tarifák, de Franciaországban és Hollandiában is jelentős kiadást jelent a fűtés. Hazánk ezen a területen is kiemelkedik, ugyanis a kimutatás szerint nálunk a legolcsóbb a gáz az egész közösségben. Az EU-n kívüli országok közül Norvégia és Bosznia-Hercegovina árai szintén az alacsony tartományban mozognak, mutatott rá a lap. Orbán fegyvere miatt akadt ki Németország Brüsszelre. Hamarosan teljesen működésképtelen lehet az Európai Unió. A német külügyminiszter nem szeretne rebellis államokat látni a közösségben. Átfogó reformokat sürgetett az Európai Unió külpolitikájának alakításában Johann Wadephul német külügyminiszter. Köztük az egyhangú döntéshozatal megszüntetését. Az EU-nak alapvetően alkalmazkodnia kell a valósághoz és rugalmasabbá kell válnia. Jelentette ki Wadephul a kereszténydemokraták Hold udvarához tartozó Konrad Adenauer alapítvány berlini rendezvényén mondott beszédében. Ennek egyik eszköze lehetne, ha a jövőben a konszenzus helyett a minősített többség elve érvényesülne a közös kül- és biztonságpolitikában. Wadephul szerint nem szabad meghagyni a lehetőséget arra, hogy egy-egy tagállam mindenki más cselekvését blokkolja. Meg kell könnyíteni szerinte az úgynevezett szorosabb együttműködés lehetőségét is, amely a tagállamok kisebb csoportjainak lehetővé tenné, hogy bizonyos politikai területeken előrébb lépjenek anélkül, hogy mind a 27 tagországnak ehhez hozzá kellene járulnia. Wadephul azt mondta, hogy ezt a javaslatát már 12 EU tagállam támogatja. Az EU jövőbeli bővítését, illetően Wadephul az intézményi keretek átszervezését vetette fel, mert szerinte egy 35 tagállamú EU nem tudna a mostani szabályok szerint működni. Lapszemlét hallottak. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Társadalmi célú reklám.
0: Mindenki jó helyen szeretné tudni adója 1%-át, ott, ahol a segítség valóban számít. Köszönjük, ha adója 1%-ával támogatja a Magyar Katolikus Egyház szolgálatait. Készült a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia megbízásából.
2: Társadalmi célú reklámot hallottak. Zenésnap köszöntő a Katolikus Rádióban.

0: Most pedig az Akvarell kulturális programajánlónk ajánlója következik, Fülöp Tamást hallják.
1: Kedves hallgatóink! Szeretettel köszöntöm Önöket, Fülöp Tamás vagyok, a mai Akvarell szerkesztője, és szeretném figyelmükbe ajánlani mai műsorunk témáit. Mai kulturális palettánkban interjút hallhatnak Berényi Annával, akivel a 2019-ben megjelent könyvének javított és új címmel megjelent kiadásáról, a Nővér Kossuth Zsuzsanna regényes életrajza című kötetről beszélgetünk. Ebből hallanak most egy rövid részletet.
2: Véletlenszerűen keresgéltem az interneten, és valahogy elém bukkant az, hogy Kossuth Zsuzsanna február 19-én született, 1817-ben. Ez a február 19, ezen megakadt a szemem, egyrészt mert én is aznap születtem, de leginkább azért, mert hogy az Zsuzsanna nap. Az én édesanyám is úgy kapott nevet, hogy azon a napon, amelyik napon született, azt a nevet kapta. Innen tudtam, hogy nagy valószínűséggel akkor Kossuth Zsuzsannát nem lánynak várták, hanem fiúnak, mert nem volt női név, ugye, hogy az édesanyámmal is. Tehát egy ilyen nagyon személyes szálon indult el az érdeklődésem Kossuth Zsuzsanna iránt, úgyhogy elkezdtem utána olvasni, és láttam, hogy egy elképesztően belemelő női sors. Nagyon-nagyon értelmes, egy nagyon küzdelmes sorsú, nagyon szorgalmas és hősies sors. Tehát ő Kossuth Lajosnak a legkisebbik húga. Kossuth Lajosnak 4 húga volt, ő a legkisebbik, aki az édesanyja már 48 éves volt, amikor született, tehát nagyon késői gyerek ráadásul, és ugye mivel a 19. század elején született, átélte a 19. század magyar történelmének a legviharosabb korszakát, és mivel olyan közel állt Kossuth Lajoshoz, ezért ennek teljesen a sűrűjében volt, de nagyon érdekes szemszögből, egy női szemszögből látta az egészet és élte meg. Ezért úgy döntöttem úgy, hogy meg kell írnom a sorsát.
1: Az elmúlt percekben Berényi Annát, a könyvszerzőjét hallották. A vele készült teljes beszélgetést, csak úgy, mint operett sorozatunk folytatását, valamint Fuszek Csillával, a Budapesti Európai Tehetségközpont igazgatójával készült interjút is a ma délután 15 óra 4 perckor kezdődő Akvarellben hallgathatják meg. Ha tehetik, tartsanak velünk!

0: Orbison muzsikált, most pedig a Venite következik, a közeljövő egyházi programjait Hámori Kinga és Nagy György András ajánlja figyelmükbe.
1: Köszöntjük hallgatóinkat! Ma kezdődik és május 11-éig tart Győrben az Öt Templom Fesztivál, melynek helyszíne öt különböző felekezet egyenként is különleges temploma az újvárosi részben. A rendezvény a hitről és az elfogadásról szól, valamint a vallások közötti párbeszédről. A sok program közül figyelmükbe ajánljuk a Kossuth utcai római katolikus templomban május 9-én szombaton délelőtt 10 órától délután fél ötig tartó Közösségi kórus improvizáció a liturgiában című műhelyt, melynek végén a 17 órakor kezdődő gregorián vesperáson maguk a képzésben résztvevők lépnek fel improvizált kórus énekléssel. A kurzust Mizsei Zoltán, a Zeneakadémia Egyházzene tanszékének docense vezeti. A részvétel ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött, az otttemplom.hu/programok oldalon található űrlapon keresztül.
2: Szintén a győri Öt Templom Fesztivál keretében egy kántorképző kurzus is lesz szombaton 14:30 a Bálint Mihály utcai görögkatolikus templomban. A kurzuson aktív és passzív részvétel is egyaránt lehetséges. A fő témák a húsvéti ünnepkör énekei, valamint az áldozási énekek lesznek, de lehetőség nyílik zenei és liturgikai diskurzusra is, valamint 18 órakor a résztvevők közös esti istentiszteleti vecsernyei éneklésére. A pár órás kurzust Bubnó Tamás egyetemi és főiskolai tanár, a Szent Efrém alapítója, a nyíregyházi görögkatolikus kántorszak vezetője tartja. A programon való részvétel ingyenes, de regisztrálni kell rá az öttemplom.hu/programok oldalon található űrlapon keresztül.
1: A hétvégén május 8-a és 10-e között rendezik meg a 11. keresztény film és könyvnapokat Budapesten az Uránia Nemzeti Filmszínházban. A rendezvény sorozat mottója a szeretet öröksége. A bemutatott filmek témájához kapcsolódóan az Uránia kávézójában érdekes, figyelemre méltó kerekasztal beszélgetéseken vehetnek részt a látogatók. A háromnapos és ingyenes programról a Keresztény Filmes Misszió Alapítvány honlapján a kefima.hu oldalon találnak részletes tájékoztatást.
2: Anyám, ó jöjj, segíts imádkozni! Ez a mottója idén a május 9-i élő rózsafüzér zarándoklatnak, melyet immár 19. alkalommal rendeznek meg hazánkért Budapest.

0: a hétvégén megrendezendő Gizella napokon Veszprémben. A szombaton délelőtt 10 órakor kezdődő ünnepi szentmisét Udvardi György veszprémi érsek mutatja be. Közreműködik a Magyar Honvédség Légierő Zenekar, a Mendelssohn Kamara Zenekar és a Veszprémi Főegyház megye kórusa. Szintén szombaton a Szent Háromság téren Magdit úr címmel egy izgalmas kincskeresés indul. Térképpel, feladványokkal, közös gondolkodással fedezhetik fel a gyerekek Boldog Bódi Mária Magdolna történetét. A Bíró Gicei házkertjében berendezett kreatív kertben pedig egész délután kézműves programok várják a családokat. Készülnek Magdi utazókavicsok, lehet virágot ültetni, hímezni tanulni, vagy akár saját családi címert tervezni. A Gizella királyné nyomában elnevezésű játékban, amely a Főszékesegyházi plébánia előtt várja a felfedező kedvű gyerekeket, építhetnek, kézműveskedhetnek, kincset kereshetnek fejtörők segítségével. A Gizella napi programokról a veszprémiérsekség.hu, valamint a gizellanapok.hu/programtábla oldalakon tájékozódhatnak.
1: Május 10-én vasárnap újabb koncerttel folytatódik a tavaszi hangversenysorozat Budapesten, a 11. kerület Villányi út 25 szám alatt található Ciszterci Szent Imre templomban. Délután 3 órakor Emlékezzél Úristen híveidről címmel a protestáns egyházzene két kiemelkedő egyénisége, Gárdonyi Zoltán és Gárdonyi Zsolt életművét bemutató friss CD felvétel tartalma elevenedik meg a Trio Concertante hangszerein. A belépés ingyenes és akadálymentes. Adományaikat köszönettel fogadják.
0: A Székesfehérvári Szent István Király Múzeumban március végén nyílt egy különleges kiállítás, mely Szent II. János pápába életútját mutatja be. Fényképek, eredeti tárgyak, hang- és fényhatások, valamint kortárs művészeti installációk segítségével. A 18 kiállítási teremben születésétől hazatéréséig követhetjük végig a szent életű pápa élettörténetét, de a tárlat bemutatja a történelemre gyakorolt hatását is. A folyosókon a Mária tisztelet legszebb közép-európai helyszíneiről, emlékeiről, köztük a győri könnyező Szűz Mária kegyképről is láthatók fotók. A Totus Tuus című kiállítás szeptember 27-ig látogatható a Székesfehérvári Szent István Király Múzeum rendház épületében.
1: 400 évvel ezelőtt jelent meg az első teljes magyar nyelvű katolikus Biblia, melyet 1605-ben kezdett el fordítani a latin vulgáta alapján Káldi György jezsuita szerzetes. A jubileumi évforduló alkalmából a Győri Egyházmegyei Könyvtár reprezentatív válogatást állított össze Biblia gyűjteményéből. A kiállítás augusztus 30-áig látogatható a Győri Egyházmegyei Könyvtár dísztermében.
0: Kedves hallgatóink, köszönjük figyelmüket! Egyházi programajánlóval legközelebb egy hét múlva ugyanebben az időben jelentkezünk.
2: Ezt a mai program ajánlót pedig Hámori Kinga és Nagy György András ajánlotta figyelőkbe.

0: Grófnő szolgálja ki a betérő embereket, vagy az utcaképek, ahol gyöngycsorokat és szép ruhákat viselnek a nők, miközben mögöttük romos házak látszanak, vagy az én egyik kedvencem, ahol egyébként takarítják az utcát, és gyönyörű vízsugarakban fénylik az egész aszfalt, tehát egy nagyon szép kép, ami ugyanakkor pedig egy rettenetes dolognak az emléke, a második világháborúnak az emléke, és aztán a népi kollégisták, ugye a fényes szelek nemzedéke, és Kappa mindezt úgy nézi, vagy legalábbis nekem az az érzésem, hogy ugye bemutatja azt, hogy van körmenet még Magyarországon, de van már a munkásőr nőknek a felvonulása, és hogy ő érzi azt, hogy itt valami furcsa dolog történik, ezt valahogy megmutatja a fotográfiáin, és de mi meg már tudjuk, ahogy az előbb elmondtam, és ez egy szerintem nagyon érdekes feszültséget, egy nagyon érdekes nézőpontot ad nekünk ahhoz, hogy hát jé, milyen dolog történt.
1: Ezek a képek 1948 őszén készültek, és ugye ő azt írja erről, idézem, a legprofibb amerikai turisták külföldi tudósítónak nevezik magukat, és ha az Egyesült Államok területén kívül születtek, kedvenc témájuk a visszatérés. Én Budapestre tértem vissza, mert történetesen ott születtem, és mert a hely csak egy rövid szezonra tette lehetővé a visszatérést. Ugye mit értünk ez alatt a rövid szezon alatt? Hát ezt a rövid ideig tartó különleges időszakot, amikor egyébként ugye már valóban itt van az újjáépítés, a mindennapok még benne volt a remény egy jobb jövő iránt, ami az 1945-ös ostromot követően nagyon is érthető, és az 1848-49-es magyar forradalom és szabadságharc centenáriumát ünnepelték mindeközben, míg a kulisszák mögött már ugye épült a sztálinista típusú diktatúra, tehát ugye ezekben a fotókban talán ez az, ami tetten érhető. És ez a sorozat a Holiday magazinnak készült, ott is egy kivételes sorozatnak számít, mert ugye ez alapvetően gazdag turistáknak a lapja volt, ugyanakkor azért ez a sorozat ez nem illeszkedik a sorba.
0: Igen, és szeretném elmondani Fisli Éva kurátornak a nevét, aki ezt a nagyszerű kiállítást rendezte, a Magyar Nemzeti Múzeum fototörténeti tárának a vezetője, aki egyébként már publikált egy nagyon érdekes albumot ebben, mert hogy mindaz, amiről beszéltünk, azt Robert Kappa először is egy jótollú író volt, és pontosan ezeket meg is írja egy cikkben, ami tulajdonképpen ezekhez a képekhez közöl ebben a magazinban. Ez Budapesti Beszélgetések címmel jelent meg talán 2 éve, valahogy így emlékszem. És hogyha ezt elolvassa az ember, akkor is van egy furcsa érzése, de hogy valójában utána pedig, ezt Évától tudom, aki elmesélte, hogy például Kappa, amikor megírta ezeket a szövegeket, akkor visszament Amerikába, és enyhítette, vagy nem felismerhetővé tette azokat az embereket, akik nyilatkoznak neki, ami mind pontosan ezekre a történelmi dolgokra utal, meg arra, hogy a Holiday című magazin valóban elit olvasó rétege is jobban fogyasztani tudja ezeket, de hogy ugyanakkor azért Kappát ne felejtsük el, aki mégiscsak amikor hazajött a Szovjetunióból, amit John Steinbeckkel jártak be, akkor ugye a Szovjetunióban a KGB-vel, hogy úgy mondjam, cicáztak, Amerikában pedig pont az ellenkező ügynökség az, ami számon kérte rajtuk. Tehát ő pontosan érzékelte, ő egyébként egy nagyon okos ember volt, érzékelte ezt az egész politikai hátteret. És én szerintem ezt nagyon finoman dolgozta föl, nagyon érdekes a szöveg, amit írt, pontosan ebből a leenyhítés, ebből a kicsit legtűrössé irodalmivá tételévé annak, amit ő látott, és hát a képek is, amikről már elmondtuk, hogy milyen érdekesen mutatják ezeket a kettősségeket.
1: Ami még számomra nagyon érdekes, hogy az itt kiállított képekről ugye tudjuk, hogy 1948 őszén készültek, de ebben a bizonyos magazinban 49 novemberében jelent meg ez a sorozat, és ez a mai felgyorsult világunkból nézve már szinte elképzelhetetlen, hogy valaminek 1 évvel később még ugyanúgy volt úgymond hírértéke.
0: Én nem vagyok történész, tehát én ehhez annyira nem értek, de én azt gondolom, hogy azért ma sem ritka, hogy egy-egy sorozatot, egy-egy cikket, egy-egy

0: örökérvényű dolgot lehet később kezelni, hiszen pontosan arról szól valójában, ugye Robert Capa pontosan azt mutatta meg az ő művészetével, mert én merem őt művésznek, annak ennél ugye egy dokumentarista fotográfus volt, de művésznek titulálni. A legjobb példám nekem mindig a milicista halála, hiszen azt a képet mindenki ismeri, és ugye számtalanszor megtámadták a milicista halálát, hogy az egy beállított kép. De én meg mindig azt mondom, hogy tulajdonképpen lehet, hogy beállított kép, de egészen egyszerűen az a kép már átlényegült, és az a halál pillanatának egy olyan szép, művészi szintű elemelése, ami meg valójában erről az egészről szól, amin el tudunk gondolkozni az életünkről, az élet értelméről, és most nem akarok így nagyon ebbe belemenni, de hogy pontosan azért másként lehet értékelni az ilyen típusú átfogó sorozatokat, vagy azt, hogy végül is megmutatja, hogy mi ez az egész átmenet, mert hogy a háború rettenete, az újjáépítés, az újjá élet, világ, tehát ugye ezek már olyan elvonatkoztatott fogalmak, amelyeknek valójában az az egy év késlekedés az remélhetőleg, hogy nem számított igazán. Sajnos, vagy hála az égnek, akkor a világ lassabban változott valóban, de szerintem a lényeges dolgok azok azért most is lassabban mozdulnak.
1: Ami még ezekben a képekben érdekes lehet, mind laikusnak, mind pedig akár azoknak, akik komolyan kutatják ezt a korszakot, hogy kevésbé ismertek ezek a képek, és hogy a mindennapokat próbálta meg Capa megragadni, tehát, hogy például van egy olyan fotó, amin az egyik hotelnak a terasza látható, ahol ugye aktívan zajlik az élet, de hogy mellette még mindig ott van egy romos épület. Említettük, hogy ugye a hidakat is lehet látni. Szóval, hogy milyen információt hordoznak ezek a képek magukban, akár a szakmának, és akár a laikus közönségnek, akár a fiataloknak, akiknek ez már tényleg csak fekete-fehér történelem.
0: Ez nagyon nehéz kérdés valójában, de az jutott eszembe, amikor elkezdte a kérdését. Nem teljesen ez volt a kérdés, de azért ezt is hadd mondjam el, hogy ugye van még egy közhely Robert Capával kapcsolatban, ha nem elég jók a képei, nem voltál elég közel, amit én mindig úgy fordítok le magamnak, hogy ez nem csak egy fizikai közelséget jelentett, hanem egy empatikus közelséget is jelentett. Tehát Robert Capa pontosan erről volt híres, tehát ezért volt egy kicsit más az ő háborús fotográfiája, hiszen ő fotózta a hátországot, a hátországban lévők életét, ami ugye nem közvetlen, hanem közvetett élménye a háborúnak, úgymond a kis embereket, és hogy pontosan ebben a sorozatban is ezek a nagyon emberi, nagyon, hogy mondjam, csak közel lévő pillanatok is megmutatkoznak. A történészeknek én azt gondolom, hogy ez egy kötelező anyag. Tehát, hogy az, hogy idejött egy olyan ember, aki 1931-ben elhagyta az országot, 32-ben, és 16 évig alig jött haza pár napra csak, és utána hazajön és fotózza, én szerintem ez egy nagyon érdekes. Tehát minden kép, ahol a gyári munkások állnak körbe, ahol, ahogy beszéltük, a hidak, a romok, a lokál élettől, a népi kollégisták, és ahogy Capa leírja, érdemes elolvasni a szöveget is hozzá, hogy pont ugyanaz, amit ugye egy idősebb nemzedék az Angivera című filmből ismer, amikor ugye egy önvallomással hogyan teszi tönkre tulajdonképpen a szeretőjének az életét Angivera, egy ugyanilyen történetet ír le Capa, ami számomra nagyon meglepő volt, hogy valóban voltak olyanok, amikor egy lány elmondta a népi kollégiumban, ezt Capa mondja, ott vannak a képeken, hogy elmondja, hogy neki vannak kételjei az iránt, a rendszer iránt, ami alakul ki éppen. Nagyon érdekes és nagyon érdemes elolvasni. A fiatalokról pedig, hát ez egy nagyon-nagyon érdekes kérdés. Én nekem az volt a nagyon jó, egyszer egy tárlatvezetés közben egy nagyon helyes 18 éves leányzó, ez egy olyan körülbelül, nem is tudom, talán január-februárban történt, megkérdezte tőlem tárlatvezetés alatt, hogy Robert Capa most ellenzéki lenne-e. És akkor nagyon érdekes volt elmagyarázni azt, hogy valójában hogyan, mit értett kap azon az empátián, azon az együttérzésen, amivel ő az emberek bajai iránt viselkedett, hogy ő azt mondta, hogy ő valójában munkanélküli fotóriporter, háborús fotóriporter szeretne lenni, hogy ne legyen háború. És hogy akkor ez most mi? Tehát én azt gondolom, hogyha fiatalokkal lehet tudni ilyenekről beszélgetni, én azt gondolom, hogy igen, közel lehet vinni hozzá, és meg lehet érteni, és fel tudják azokat a fontos kérdéseket tenni, amiket ők megértettek a kiállításból. Én azt gondolom, ez intézményvezetői feladatom is, hogy kell a fiatal nemzedékkel kapcsolatba lépni, és másként fogyasztják a kultúrát, mint ahogy ezt mi klasszikusan 40-es, 50-es, 60-as generáció megérti. De nekem is ez egy nagyon érdekes élmény volt például, hogy hát igen, kap a vajon ma mi lenne.

0: hogyha felkeressük ezt a kiállítást, akkor felkereshetjük azt az állandó kiállítást, ami korábban 23-ban nyílt, és Robert Kapa a tudósító címet viseli. Hogyan reagál egymásra ez a két kiállítás? Cél volt-e, hogy reagáljanak egymásra?
1: Egyértelműen cél volt, hiszen amikor a Robert Kapa központot 2013-ban alapítottuk, akkor abból indultunk ki, hogy a magyar állam szerződése az International Center of Photography-val, ami őrizte Robert Kapa gyűjteményét, kimondja, hogy a magyar állam kötelezettséget vállal arra, hogy létrehozzon egy fotóközpontot, amely ugye őrzi, védi, kutatja Robert Kapa életművét, Robert Kapa örökségét. És ezt a feladatot mi komolyan is vesszük, tehát mi azt gondoljuk, hogy fontos egy olyan kiállítást bemutatni, ami, ahogy az állandó kiállításunk, ahogy az elején említettem, nem csak az öt háborút, hanem bemutatja például a színes Robert Kapa fotókat, bemutat nagyon sok olyan dolgot az életéből, amit eddig adott esetben még nem is tudtunk. Tehát ahogy az állandó kiállításunk, amelyik bemutatja a színes fotóit, vagy előhoz dokumentumokat az életéből, amelyek eddig nem voltak, ez is hozzátesz az ő életművéhez, és ráadásul hozzátesz számomra, aki egy magyar szakos bölcsész vagyok, ezért mindig érdekel a szöveg is, tehát hozzátesz még a szöveghez is, hiszen Robert Kapának például a Kissé elmosódva című regényét én mindenkinek csak ajánlani tudom, hogy olvass el, mert egy kifejezetten jó, kicsit könnyed, de nagyon érdekes olvasmány, mint ahogy ez a budapesti beszélgetések, ami nyilván egy sokkal rövidebb terjedelmű írás, de ez is egy rendkívül érdekes dolog. És akkor itt még egyet hozzátennék az állandó kiállításhoz, hogy miért nagyon érdemes és mindig jó megnézni, hiszen Robert Kapa az első 18 évét Magyarországon töltötte, és bár a világ megpróbálja amerikai fotósnak, sőt francia fotográfusnak is értelmezni, de azért mi tudjuk, hogy ő azért itt szocializálódott. Tehát ugye 1913-ban, az utolsó béke évben született. Egy nagyon érdekes Budapesten nőtt föl, egy nagyon gazdag zsidó családnak a fiaként. Tehát az egész életműve, amire épül, ami meghatározta őt, a gyerekkorát, azokat ő Budapesten tanulta meg, és én azt gondolom, hogy ez például az, amit mi hozzá tudunk adni a Robert Kapa életmű kutatásához, hiszen ez az a miénk, tehát a kiállításban láthatóak a Madách Imre gimnáziumi értesítő könyveitől kezdve nagyon sok olyan dokumentum, amit Magyarország tud a Robert Kapa életműhöz hozzáadni, és ami nagyon fontos, és aminek én nagyon örülök, hogy nagyon-nagyon pozitívan reagálják rá a látogatóink. Olyan is, hogy jé, nem is tudtam, hogy Robert Kapa magyar volt, ugye nagyon sok ilyet is hallunk, és nagyon sokan nagyon-nagyon örülnek, hogy egy ilyen nagyon átfogó, nagyon jó kiállítása van. Bocsánat ezért az öndicséretért, egy ilyen ikonikus magyar fotográfusnak, mint Robert Kapa.
0: Ez lett volna egyébként a záró kérdésem, hogy ahogy így végig gondoltam a beszélgetésünket, hogy ugye olyan magától értetődően beszélgetünk erről a kiállításról, és Robert Kapáról, aki valóban Friedman Endre néven látta meg a napvilágot itt Budapesten, tehát hogy azért az elmondható, hogy Robert Kapa neve az benne van már a nemzeti nagy nevek között, tehát hogy mennyire szükséges még az, hogy az ilyen típusú időszaki és állandó kiállítások közelebb hozzák a magyar társadalomhoz az ő munkásságát, és mennyire beszélhetünk arról, hogy azért nagy részben már tudjuk, hogy ő ki.
1: Ez egy olyan kérdés, amire nyilván nagyon-nagyon hosszan is lehet válaszolni. Nagyon röviden megpróbálom összefoglalni, tehát hogy akár hisszük, akár nem. De a magyar fotográfia a 20. században, főleg a középtájon, egészen egyszerűen szabta a világ fotográfiai előadásmódját, beszédmódját, képi kultúráját, vizuális kultúráját, sőt, egy kicsit előbbre is tenném. Magyarország, én azt szoktam mondani, nem lovas, hanem fotós nagyhatalom valójában. Magyarországnak olyan nevei vannak, amelyek a világ művészet történetében, vagy a világ fotográfusi szcénájában minden ajtót kinyitnak. André Kertész, Robert Kapa, Moholy Nagy László, Munkácsi Márton, Brassai. Tehát ezeket mindenki ismeri ebben a szakmában, amiben mi dolgozunk. És az 1990-es évektől, ugye, nyilván nem véletlenül a rendszerváltozással összefüggően, ugye elkezdett kinyílni ez a része is a világnak, és rájöttünk arra, jó pár ember rájött arra, hogy micsoda kincset őriz, micsoda fantasztikus gyűjteményeket őriznek, vagy akár a világban, amihez végig csak nekünk, magyaroknak van közünk. És én azt gondolom, hogy ez egy olyan folyamat, ami nagyon erőteljesen jelen van, ami nagyon erőteljesen megmutatja a magyar közönségnek ezt a egyedülálló tehetségünket, amit egyébként akár magyar tekintetnek is nézhetünk, ami egy humanista fotográfia, ugye egy együttérző, empatikus fotográfia, és nyilván számtalan feladat van még, de a Robert Kapa Kortárs Fotográfiai Központ nagyon-nagyon sokat tett hozzá ehhez a létezésével, a szakmai munkájával, a nemzetközi kapcsolataival, és természetesen nagyon szurkolunk annak, hogy a Nemzeti Fototörténeti Múzeum is megnyithassa a kapuit, és bemutathassa azt a fantasztikus gyűjteményt, amit őriztek Kecskeméten. Én azt szeretném őszintén, nem tudom, hogy ez jó záró mondat-e vagy nem, de hogyha Nagymező utca minden házában három fotográfiai galéria lenne, amely mutatná be folyamatosan azokat a nagyokat, akiknek esetleg nincs akkora nevük külföldön, de fantasztikus fotográfiai örökséget hagytak, és mindenki, aki eljönne Budapestre, azt tudná, hogy egy olyan fotós városba érkezett, amelyet tényleg hatalmas, hatalmas nevek jellemeznek.
0: Magyar Riport 1948, ez tehát a címe annak az időszaki kiállításnak, mely április 9-én nyílt a Robert Kapa Kortárs Fotográfiai Központban, és egy igen különleges anyagot vonultat fel. Egészen augusztus 23-ig lehet ezeket a képeket megtekinteni, amelyekről Körösi Orsolyával, a Kapa Központ ügyvezető igazgatójával beszélgettünk itt a helyszínen. Köszönöm szépen, hogy mindezt ajánlhattuk.
1: Én is köszönöm a látogatást.

elhangzott a házunk táján. A zenei szerkesztő Bögös Henrietta, a szerkesztő Csút Judit volt. A következő percekben a budafoki Dohnányi zenekar felvételeiből válogatunk. Vezényel Hollerung Gábor.

0: A budafoki Dohnányi zenekar felvételeiből válogattunk. Vezényelt Hollerung Gábor. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Társadalmi célú reklám.
2: Köszönjük, ha nem csak hallgat, hanem személyi jövedelem adója 1%-ának felajánlásával támogat is bennünket. Alapítványunk az Országos Katolikus Rádió Alapítvány adószáma 18 18 36 74, kötőjel 1, kötőjel 42. Ha kérdése van, kérjük hívja a 061-255-3333-as számot, vagy írjon az infokukac@katradio.hu címre. Készült az Országos Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
1: Társadalmi célú reklámot hallottak.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
0: 10 óra. Jó napot kívánok, híreket mondunk a mikrofonnál, Lázár Csaba. Magyar Péter ezekben a percekben találkozik Rómában Giorgia Meloni olasz miniszterelnökkel. A leendő miniszterelnök a találkozó tényét szerdán a Facebookon jelentette be. Az amerikai haditengerészet az ománi öbölben szerdán működésképtelenné tett egy iráni kikötő felé hajózó tankert, amely megpróbált áthaladni az amerikai tengeri blokád vonalán, közölte a középső parancsnokság. Az amerikai haderő közel-keletért felelős irányítási törzsének tájékoztatása szerint az iráni zászló alatt közlekedő hasna olajszállító üresen tartott egy iráni kikötő felé az ománi öböl partvidékén, megsértve a kikötői zárlatot. A közlemény értelmében a hajó legénysége figyelmen kívül hagyta az amerikai részről érkező jelzést, hogy megsérti a blokádot. 5 pontban foglalta össze a közeljövőre vonatkozó terveit Alekszandr Vučić szerb köztársasági elnök, aki a Kurír című napilapban megjelent írásában átfogó reformokat sürgetett. Az államfő szerint Szerbiának az elkövetkező időszakban átfogó strukturális reformokra, nagyobb munkafegyelemre és az állami apparátus jelentős karcsúsítására van szüksége ahhoz, hogy az ország megőrizze gazdasági növekedését és javítsa állampolgárainak életszínvonalát. Közli az MTI. Skóciában és Walesben parlamenti Angliában tanácsi választásokat tartanak csütörtökön, számol be az MTI. Egybehangzó politikai és sajtóvélemények szerint Keir Starmer miniszterelnök további politikai pályafutása függhet attól, hogy a kormányzó brit munkáspárt miként szerepel a szavazásokon. Ez lesz a legnagyobb politikai erőpróba Nagy-Britanniában a 2024-es országos parlamenti választások óta, amelyen a Starmer vezette munkáspárt földcsúszamlásszerű győzelmet aratott, 411 mandátumot megszerezve a 650 fős londoni alsóházban. A közvéleménykutatások azonban folyamatosan azt jelzik, hogy Starmer és a munkáspárt támogatottsága az országos választások óta rendkívüli mértékben meggyengült. A román politikai életben teljes bizonytalanság alakult ki a kormány bukása után. Kelemen Hunor szerint a romániai válság kezelésére a korábbi koalíció újraszervezése jelentheti a legjobb megoldást, miközben az RMDSZ kizárta az AUR-ral való együttműködést. Az RMDSZ elnöke arról is beszélt, hogy egyelőre még nem kezdődtek meg a konkrét egyeztetések a pártok között. Kedden az EP képviselők az ukrán parlament több képviselőivel folytattak eszmecserét Ukrajna lehetséges uniós csatlakozásáról. Az ülésen a kárpátaljai származású Ferenc Viktória, a Fidesz-KDNP EP képviselője azt kérdezte, hogy Ukrajna miként biztosítja a nemzeti kulturális autonómiához való jogot, és hogyan érvényesül az országban a nemzeti szimbólumok szabad használata a gyakorlatban. Liza Jáskó, az egyik ukrán képviselő, az Ukrán Törvényhozás Külügyi Bizottságának tagja válaszában kijelentette, hogy 3 évre fogadtak el egy jogszabályt, amelyben biztosítaniuk kell, hogy az összes kisebbség rendelkezzen az összes joggal, amelyek megfelelnek az uniós jogszabályoknak. Hazánk időjárásáról. Délkeleten, keleten alakulhatnak ki záporok, zivatarok, a délnyugati déli szél megélénkül, a hőmérséklet 20 és 25 fok között alakul. Kedves hallgatóink, a következő híradás 11 órakor lesz.

0: 10 óra 8 perc van, riportunk következik. Anyám, ó, jöjj, segíts imádkozni. Ez a mottója idén a május 9-i élő rózsafüzér zarándoklatnak, amelyet immár 19. alkalommal szerveznek meg körbeimádkozva a fővárost hazánkért, Budapestért és a Budapest körül élőkért. A szombaton megrendezendő élő rózsafüzér zarándoklat ötletéről és idei tudnivalóiról Boldvai József főszervezőtől Hávori Kinga érdeklődött.
1: Van nekünk egy

0: az emánueleseknek, illetve a bibolos atya felé is tett egy ilyen javaslatot, és hát nagyon tetszett nekik, hiszen 2007-ben volt Budapesten a városmisszió, és 2007 májusában került először megrendezésre ez a közel 200 kilométer hosszú szakasz Budapest körül, amely három egyházmegyét érint, elsősorban ugye az Esztergom Budapest egyházmegyét, de részben a Váci egyházmegyét és részben a Székesfehérvári egyházmegyét is. Tehát azt lehet mondani, hogy 3 millió ember érint közvetlenül ez az zarándoklat. Tehát röviden ez volt az előzménye annak, hogy a Budapest körül a zarándoklatot megszervezték. Ugye elsősorban akkor a városmisszióért imádkoztak és könyörögtek, és hát nyilvánvaló budapesti Budapest körülérőkért. Na most utána ez az ima szándék bővült, egyrészt hazánkért, és most az utóbbi időszakban pedig hát tudjuk, hogy Szűz Mária a béke királynője, utóbbi időkben a mottók ehhez kapcsolódnak.
1: Említette ezt a 200 kilométert, de nem kell megérni, hogy nem erről szól ez a nap, hogy 200 Igen. kilométer egy-egy zarándok feladata, hanem szakaszokra bontják ezt a körbeölelős útvonalat, de hogyha képzeletben, vagy akár egy drónnal felvételt készítenénk Budapest fölött, akkor ezt így kell elképzelni, hogy minden szakaszon zarándokok mennek különböző kiindulópontoktól, különböző célpontokig.
0: Igen. 9 szakaszból áll a zarándoklat. Tulajdonképpen a rózsafüzér imának ugye a kereszt része Mária Besnyőről indul, és két irányba ágazik el, Kerepesre, illetve Fót irányába. Aztán a többi hely, ami, ahogy tetszett említeni, különböző időpontokban indulnak azért a zarándokok, mert ugyan a kilométer szám az körülbelül mindenütt azonos, viszont a terepviszonyok nem azonosak. És aztán ez indokolja az időbeli eltéréseket is. Tehát ha szabadna gyorsan végfutnom az indulási pontokon, 8 órakor indul Mária Besnyőn, 8.30-kor indul Csillaghegyről, az egyik irányba, amelyik Fót-Magyarod irányába megy, a másik pedig szintén 8.30-kor Csillaghegy-Mária-Remete. 7.30-kor indul Farkasrétről Mária-Remetére, itt hasonló időpontban indul Farkasrétről szintén a Mindenszentek templomából, ugye Nagytétényben. És akkor szintén két irányba indulnak Soroksáról, 7.30-kor, az egyik Nagytéténybe megy, a másik pedig Pest-Szelinci Mária Szeplőtereszíve templom irányába, és végül az utolsó szakaszok azok Rákoskeresztúrról indulnak 9 órakor, az egyik szakasz szintén a Pest-Szentlőrinci Mária Szeplőtereszíve templom irányába, a másik pedig Erepesre. Minden szakaszra igyekszünk, vagy főtisztelendő atyát, vagy pedig diákonus atyát beszervezni, annak az érdekében, hogy ne kell nekik technikai ügyekkel foglalkozni, kimondottan a lelki vezetést, a rózsafüzér vezetést, és esetleg adott esetben a főtisztelendő atya van jelen, akkor a gyóntatást, és el tudják a szakaszokon végezni. Van mindig egy szórólapunk, és a szórólapokon, amit az interneten is elérhető, de a plébániákra is eljuttattunk, megvan adva, hogy melyik az zarándoklat adott szakasza hány órakor melyik pontra ér, és milyen tömegközlekedési eszközzel lehet bekapcsolódni. És az az érdekesség, hogy minden szakasznak egy időben 7 órakor van egy záró szentmiséje a különböző helyeken.
1: Azt gondolom, hogy kedv ébresztőnek talán említsük meg azokat a papokat, azoknak az atyáknak a neveit, akik a zarándoklati végpontokon este 7 órakor szentmisét mutatnak be. Mária Remetén a Kisboldogasszony Bazilikában Martos Levente Balázs püspök, Fóton a Szeplőtelen Fogantatás Plébánia templomban Lukovics Milán, ferences szerzetes, Kerepesen a Szent Anna Plébánia templomban Balog Attila, rektor, pasztorális helynök, Nagytétényben a Nagyboldogasszony plébánia templomban Horváth Zoltán István, protonotárius kanonok esperes plébános, és a Pest-Szentlőrinci Mária Szeplőtelen Szíve főplébánia templomban pedig Rizdomonkos káplán és Faragó András káplán lesznek, akik bemutatják a szentmisét.
0: Igen. Azt gondolom, hogy a záró szentmisék is komoly

0: eredményt fognak jelenteni azok számára, akik ott tudnak bekapcsolni. De nem csak a városért és a hazáért, a békéért, hanem a párkeresőkért is van különböző pontokon ima, de ugyanígy van az idősekért, a fiatalokért, az özvegyekért. Ezek egy nagyon felemelő hangulatú ezek a részvétek, és nagyon érdekes, hogy most már nem csak ebből a három egyházmegyéből jönnek, hanem azt lehet mondani, hogy már a Kárpát-medencéből is nagyon sokan, múltkor például a Felvidékről is jöttek, volt, hogy Erdélyből is jöttek. Tehát, hogy érzik azt, hogy ez a közös ima rengeteget jelent. Persze a békéért imádkozunk, mindenki érzi azt, hogy most azt lehet mondani, hogy a világban fizikálisan sincs béke. Különböző háború, különböző pontokon vannak a világban, sőt, ugye hozzánk elég közel is, de sajnos nem lehetünk nyugodtak lakosság tekintetében is a szívekben, hogy valóban van-e béke. Nagyon-nagyon fontos lenne, hogy ne csak a fizikális békéért imádkozzunk, hanem az emberek közötti békéért is, és a szívek békéért főleg. Minden ugye ott dől el. Van egy jó hírem azért, hogy a gonoszt meg lehet állítani. De ezt csak a keresztények tudják megállítani, mégpedig két dologgal, ugye az egyik a rettenetesen fontos az ima életünk, elsősorban a rózsafüzér, a másik pedig az, hogy hogy viselkedünk. Tehát, hogyha mindnyájunkat éri bántás, vagy egyéb kellemetlen ügy, hogyha ezt mi nem azonnal visszavágással és durvasággal kezeljük, hanem esetleg mosolygósan és imádkozva ezért az emberért, lassan a társadalmi lelkületet, az ima élettel és a viselkedésünkkel át kell alakítani. Mi ennek a feltétele? Ne legyünk vasárnapi keresztények. Az, hogyha valaki keresztény, az egy életforma. Tehát a hétköznapokban is ezt a keresztény viselkedést, ezt a viselkedésébe, a gondolkozásába, a cselekedeteibe, és főleg az ima életébe meg kell élni. És hogyha ezt megtesszük, akkor gyakorlatilag a gonosz megállítható a világban. Nem övé a végső szó. Tehát ezért hívunk mindenkit nagy szeretettel erre a zarándoklatra.
1: A szombaton megrendezendő élő rózsafüzér zarándoklat ötletéről és idei tudnivalóiról Boldvai József főszervezővel Hámori Kinga beszélgetett. További részletes információt a www.élőrózsafüzér.hu oldalon találnak.

0: 10 óra 22 perc van. A 17 órai hírek után egyháztörténeti sorozatunkban arra emlékezünk, hogy idén, 75 évvel ezelőtt, 1951. júniusában került sor Grőssz József és társai koncepciós perére, amelynek keretében 14 év börtönbüntetése ítélték Endrédi Vendel ciszterci szerzetest, Zirci apátot. Vendégünk Halász Nivárd, ciszterci szerzetes történész.
1: Szeptember 7-én véget ér, vagy megszünteti, megvonja a működési engedélyt a pártállam, és másfél hónap múlva, október 29-én letartóztatják Endrédi Vendelt. Azt gondolom, hogy már az is egy elég nagy pofon, ami történik a ciszterci szerzetesekkel. Majdnem 250 ciszterci szerzetes van ekkor Magyarországon, és a többi szerzetes is nyilván megszenvedi a maga sorsát, majdnem 11 ezer szerzetesről beszélünk. De mi vezet oda, hogy őt és rendtársait letartóztatják, és a Grőssz perbe elítélik? Mi az, ami miatt személyesen Rákosi Mátyás, illetve a pártállami diktatúra ennyire fellép a ciszterci szerzetesrend és személyesen Endrédi Vendel Zirci apáttal szemben?
2: Egy másfél hónapos felkészülési időről van szó, amíg a szétszóratásra, feloszlatásra a rend felkészülhet. Egyrészt, amit később aztán fel is rónak a Grőssz per során Endrédi Vendelnek, hogy a növendékek egy részét megpróbálják külföldre szöktetni. Maga a szökés az sikerül, és át is jutnak ezek a fiatalok 21-en a határon, viszont Burgenlandban, az orosz zónában egy részüket letartóztatják, őket később kvázi bűnjelként visszahozzák Magyarországra, és ezek a fiatal szerzetesek is 3-4 éves börtönbüntetést kapnak. Az egyetlen bűnük nekik például az volt, hogy szerzetesi életüket folytatni akarták, és Rómában akarták befejezni az előjáróik intenciói szerint a tanulmányaikat. A másik probléma az Vendel apátudal az volt a kommunisták számára, hogy egy ilyen markáns személyisége volt a magyar szerzetességnek is, tehát az állammal való 50 nyarán zajló tárgyalásokban is ő részt vett, és elég markáns szerepet játszott.
0: A teljes beszélgetést a 17 órai hírek után az Arcok és sorsok, fejezetek a Magyar Katolikus Egyház életéből című műsorunkban hallhatják.

0: Az Angolt Koncert kamarazenekar muzsikált.
1: Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 10 óra 30 perc, varázsdoboz, mesés irodalom.
3: Boldizsár Ildikó, a fekete világkerülő ember meséi. Negyedik rész, a csóka meséje. Mi hárman a király udvarában élő fekete madarak csapatába kerültünk. A kormos varjúnak az lett a dolga, hogy ezres és tízezres seregekbe verődve ellepjen dűlőt, kaszállót, szántást, és legalább annyi bosszúságot okozzon az embereknek, mint amennyi jót. Ne csak a vetést csipegesse ki, hanem a búza gyökerét károsító bogarakat is, hogy a búza növekedhessen. A király a hollót tolvajságra adta. De megengedte neki, hogy gyönyörű repülő mutatványokat végezzen, s az emberek közé kerülve megtanulhassa nyelvüket. Ha pedig valamelyik holló egy esztendőn át kibírja tolvajlás nélkül, tollai kifehéredhetnek. Én, a csóka, örökös fekete tollakat és hosszú életet kaptam, és nem vagyok kárára senkinek. Mi hárman nem vagyunk valami szépek, de mégiscsak jobban jártunk, mint a pirók, a gyurgyalag, vagy a halászcsér, akiknél szebb nem sok akad, de mit érnek vele, ha közben rengeteg bosszúságot okoznak? A pirók a gyümölcsfák rügyeit, a gyurgyalag a méheket, a halászcsér az ártatlan halakat pusztítja bánatára azoknak, akik a gyümölcsöt vagy a mézet szeretik, és csodálják a halak játszadozását a folyóvizekben. Én a magam részéről a bíbiccel és a fürjjel sem cserélnék, mert ők meg sohasem ülhetnek árnyas fára. S hiába van a búbos bankárok olyan szép tolbóbitája, ha örökösen a piszokban kell turkálnia, s még a fészke is olyan büdös, hogy elviselhetetlen benne az élet. A madarak királya azt hitte, hogy jót cselekedett, pedig boldogtalanná tette a madarakat, amikor elválasztotta őket egymástól. Igaz, nem zavarja már a palota kertjét a perpatvar veszekedés lárma. Igaz, minden madár megtalálta helyét a világban, s megteszi azt, amivel a király megbízta. Az is igaz, hogy rend lett a madárbirodalomban, de miféle rend az olyan, ahol az alattvalók boldogtalanok? Akik a királlyal maradtak, azok nem találják a helyüket a többiek nélkül. Akik pedig elmentek, sóvárogva várják, hogy mielőbb visszatérhessenek. Mindenkinek rossz, de a legrosszabb mégis azoknak, akik télvíz idején élelem nélkül maradnak. Ahogy beköszönt a nagy hó, és a csikorgó hideg, a vizeket pedig vastag jégréteg vonja be, kezdetét veszi az igazi madárnyomor. Történt egyszer a hulló falevelek havában, hogy egy boszorkány költözött az erdőbe, a madarak királya palotájához egészen közel. Attól a pillanattól kezdve, hogy belépett az erdőbe, minden megváltozott. Mi, madarak, százszorta szebben csiripoltunk. A virágok kétszer annyi ideig virágoztak, a fák gyorsabban nőttek. És tudjátok miért? Azért, mert a boszorkánynak minden fűszálhoz, mohához, virághoz és fához volt egy-egy szava. Ha nem volt kedve beszélni, énekelt nekik. Ha ahhoz sem volt kedve, megsimogatta őket. A madaraknak madárkalácsot készített, tökmagot, kendermagot, diót, napraforgót tett bele, az állatokat szénával etette. A hajnali harmat felszáradása után órákat barangolt az erdőben, olykor lehajolt egy-egy növényhez, megszagolgatta, ujjai között morzsolgatta, majd azt mondta. Nem, nem ezt keresem. Máskor meg újongva kiáltott föl. Igen, ez lesz az. és kosarába tette, amit talált. Senki sem ismerte a boszorkány titkát, még a macskájának sem árulta el, hova tűnik minden hajnalban. Amikor teli kosaraival hazaért, egyenesen a padlásra sietett. A virágok nagyobb részét szétterítette egy teknőben, a többiből csokrokat kötött, és a falra akasztotta sorra. Hetekig száradtak ott a növények, és amikor már törtek és zörögtek a szárasságtól, a boszorkány szitán átdörzsölte, és csalán szövet zsákokba kötötte őket. Fenyőtűvel összevarta a zsákokat, és mindegyikre hímzett egy jelet. Ezután, ha egy törött lábú őzet talált az erdőben, hazavitte, ágyára fektette, kibontotta az egyik zsákot, kivett belőle egy kis hűsítő balzsamot, és bekente vele a gida lábát. A gida nem sokára járni tudott. Máskor meg a bagoly begyulladt fülét, a medve kificamodott bokáját dörzsölte gyógyító növénnyel, a borzal pedig itatott valamit, amikor az nagyon köhögött. Ha vendégségbe jött hozzá a többi boszorkány, teát főzött nekik szárított levélkéiből, és így kínálta őket. A citromfűtea megerősíti a szíveteket. A rozmaring szerelmet ébreszt bennetek, a kamilla jóságot. A kakukkfűteától bátrak lesztek, a körömvirágtól szépek, a mentától pedig okosak. Hamarosan hírekelt, hogy a boszorkány erdejében nincs fázó és beteg állat, nincs éhező madár, nincs szomorú vándor. Megirigyelte ezt az ármányosság tündére, és elhatározta, hogy elfordítja a boszorkánytól az erdei állatok, a halak, a madarak és a vándorok szívét, a növények gyökerét. Gonosz tervet eszelt ki. Mérges növényeket kevert a kitett széna közé, nadragúja levével öntözte a madárkalácsot. Az állatok sorra megbetegedtek. Ekkor az ármányosság tündére végig robogott az erdőn, s akivel csak találkozott, annak a fülébe súgta, hogy jól vigyázzon, a boszorkány az életére tör, és a vesztét akarja. Az állatok elhitték, amit hallottak, és menekülni kezdtek az erdőből. A madarak is megijedtek, és csapatos túl röpültek tovább. Akik mégis az erdőt választották, mert nem tudtak megválni a fáktól és a patakoktól, azok soha többé nem nyúltak a boszorkány eledeléhez. A boszorkány teljesen magára maradt. Nem nyitotta rá senki az ajtót, hogy megvigasztalja, nem jött senki, hogy énekeljen neki. Árva boszorkány lett belőle, s mindig egyedül szomorkodott illatos fűágyacskájában. De az ármányosság tündérének ez sem volt elég. Amikor csak tehette, letaposta a virágokat, fölsértette a fák kérgét, kiborogatta a madárfészkeket, sírássá és jajveszékelésé változtatott minden kacagást. Mi, a három fekete madár is elhittük az ármányosság tündérének minden szavát. Mi voltunk azok, akik a leghangosabban buzdítottuk szökésre a többieket. Az elsők között hagytuk el az erdőt, s bebarangoltuk a világot. A madárnak a világ végére eljutni semmiség. Gondolomnyi idő, s már is ott van. De mire mentünk vele? Bizony jó néhány évet bolyongtunk a világban, mire rájöttünk, hogy becsaptak bennünket. Most már tudjuk, hogy sehol másutt nem lehet olyan jó sorsunk, mint abban az erdőben, ahol egy boszorkány készíti nekünk a madárkalácsot. A csóka elhallgatott, nem mert Amáliára nézni. Most már értem, miért olyan kihalt errefelé is az erdő, szólalt meg fekete világkerülő. Mert te elkergetted a színeket, kárálta a kormos varjú. Is! Vágott vissza fekete világkerülő. Csak meg ne bánd, amit gondolsz, mondta neki a holló. Inkább arra válaszolj, hogy szívesen lennél a negyedik fekete madár. Hát, ha egy boszorkány kezéből ehetném a madárkalácsot, enyhült meg világkerülő. Csak nem hiszed te is azt, hogy Amália mérgezte meg az állatokat? Lobogott a tűz. Azt nem hiszem. De nem értem, hogy miért nem jön vissza hozzá egyik sem. Mondhatunk mi nekik akármit, sóhajtott a csóka. Azt inkább elhitték, hogy a boszorkány az életükre tör, mint azt, hogy semmi rosszat nem akar nekik. Ilyenek az állatok, legyintett világkerülő. De tudjátok mit? Majd én visszahozom őket. Amíg nem hozod vissza a színeket, az állatok is messze elkerülnek, mondta szomorúan Amál. Akkor előbb visszahozom a színeket. Pattant fel fekete világkerülő. Várj, várj, ne siess annyira, én is akarok mesét mondani. Dugta ki fejét a tűpárnából egy varró tű. Világkerülő meglepetésében visszahuppant a tűz mellé, a varró tű pedig elkezdte történetét.

Régen a varrótűk, hogy megtanulják mesterségüket, vándorútra indultak. Nincs ezen semmi csodálkoznivaló, így tettek a gombostűk, a gerebjék, a rézmozsarak és a többi is. Minden szerszámnak megvolt a maga vándorideje, amely alatt el kellett sajátítaniuk a mesterség minden csinyát, binyát. Tele voltak az országutak vándorokkal, akik városról városra jártak, hogy megtalálják tanítómesterüket. Persze a mesterlegények is keresték őket. Volt is nagy öröm, amikor egymásra talált végre péklapát és pékmester, falukovácsa és kalapács, molnár és szélmalom, takács és motolla, gomb és gombkötő, olló és szűrszabó, gubaszék és gubacsapó, csipke és csipkeverő, gyöngy és gyöngyfűző. A varrótűk is járták útjukat. A szerszámok közül ők voltak a legkevélyebbek. Peckesen járkáltak közöttük, s ha valaki megjegyzést tett rájuk, rögtön belészúrtak. Kevésségükben odáig mentek, hogy kiosztották egymás között a feladatokat. Az egyik csak pirosat volt hajlandó varni, a másik csak kéket, a harmadik sárgát, és így tovább. Már messziről hallani lehetett a hangjukat. Én a piros varrótű vagyok, és a piros varrótűk útját járom. Én a kék varrótű vagyok, és a kék varrótűk útját járom. Én a sárga varrótű vagyok, és a sárga varrótűk útját járom. Varrótűktől volt hangos az egész világ. Azt hihetni, milyen könnyű dolguk volt ezután a csizmadiáknak, foltozó vargáknak és szabólegényeknek. Csak a fülüket kellett hegyezniük, és már is rálelhettek arra, akit kerestek. De nem így volt. A varrótűknek az emberrel is meggyűlt a bajuk. Legelőször egy szabólegénnyel. A szabólegény vándorideje végén járt, amikor elhatározta, hogy elkészíti mestermunkáját. Kitalálta, hogy olyan ködmönkét varr, amelyben senki sem fázik, mert belefér minden didergő ember. Gondosan megrajzolta a mintát, kiszabta a bőröket, majd elővette tűkészletét, és neki látott a varrásnak. De a tű az első öltés után megszúrta az ujját, és ráripakodott. Hé, te szabólegény! Én a zöld varrótű vagyok, és a zöld varrótűk útját jártam. Én nem varrok neked feketét. Na hát, ilyet még nem hallottam. Ámult el a szabólegény. Nézd, milyen szép ködmönkét varhatnánk, mutatta a kiszabott bőröket. Sohasem fázó ködmön. Beleférne a világ összes fázó embere. Engem ez nem érdekel, válaszolta pökhendien a varrótű. Varrj zöldet, akkor majd segítek neked. A fekete bőrt nem varhatom zölddel, magyarázta a szabólegény. A zöldre a hímzésnél lesz szükségem. Akkor magadra vess, ugrott le a tű az asztalról. Addig én nem várhatok. És már el is tűnt. A szabólegény sorra próbálta varrótűit, de fekete varrótűnek egyik sem vallotta magát. Végül nem volt mit tennie. A varrótűk akarata szerint folytatta a munkát, de így már nem tudta valóra váltani, amit eltervezett. Kiderült, hogy talán egy ember élet is kevés volna ahhoz, hogy összeszedjen minden színes varrótűt, és megvarja azt, amit megálmodott. Nem is készült el soha a sosem fázó ködmönke. A csizmadia sem járt jobban. Ő a sosem fáradó bocskort akarta megvarni. De a varrótűk neki sem engedelmeskedtek. Minden áron azt akarták, hogy ők mondhassák meg a csizmadiának, hogyan varjon, ne pedig az ő nekik. Nem is lehet kapni azóta sem sosem fáradó bocskort a piacokon. A legszomorúbb történet azonban az öreg foltozó vargáé. A foltozó varga megbecsült mesterember volt szerte a városban. Ő foltozgatta a cipőket, ruhákat, kabátokat. Minden szakadt holmiból újat varázsolt, és olyan foltokat vart, hogy azok a legszebb díszítésekkel is versenyre keltek. Öregkorára annyi folt gyűlt össze műhelyében, hogy elhatározta, megvarja a sosem síró tarisznyát.
Aki azt a vállára akasztja, elkerüli a bánat. Kiválogatta a legszebb foltokat, de amikor leült, hogy összevarja őket, a varrótűk fellázadtak ellene. Hiába csitítgatta őket szép szóval, okos beszéddel, azok nem hallgattak rá. Nem akartak többé varrótűk lenni. A kék varrótű már kéket sem akart varni, a piros pirosat nem, a sárga sárgát. Felszedelőcködtek, és eltűntek a foltozó varga házából. A foltozó varga ott maradt a foltjaival, és hiába hoztak neki ezentúl szakadt holmit az emberek, sajnálkozva tárta szét a karját. Nem tudom, mivel megfoltozni, mondta. Így járt hamarosan a csizmadia és a szabólegény is. Varrótűk nélkül maradtak. Nem volt több új ruha, új kabát, új papucs a városban, és a régieket sem lehetett többé megjavítgatni. Az emberek szakadt gúnyában és rongyos lábbelikben jártak. A foltozó varga felkereste a csizmadiát és a szabót. Összedugták a fejüket, és azon tanakodtak, hogyan leckésztethetnék meg a varrótűket. A csizmadiának remek ötlete támadt. Véget kell vetnünk annak, hogy a varrótűk parancsolgassanak nekünk. Ezentúl mi mondjuk meg nekik, hogy milyen színt varjanak. De hát nem hallgatnak ránk, ellenkezett a szabó. Én tudom a módját, hogyan lehet őket újra munkára bírni, mondta a csizmadia. Megbánják még, hogy cserben hagytak bennünket. Azzal közelebb hajolt társaihoz, és a fülükbe súgta tervét. Másnap reggel a foltozó varga kisétált az országútra, megállt az út közepén, és elkiáltotta magát. Én a foltozó varga vagyok, és a varrótűket keresem. Azt szeretném, ha visszajönnének a házamba, egyességet kínálok nekik. No csak, miféle egyességet? Kapta fel a fejét a piros varrótű. Ha visszajöttök hozzám, egy varrótűnek 100 féle színt adok. Lett erre nagy kavarodás. A hiú varrótűk azonnal futni kezdtek a foltozó varga háza felé. Én akarok először 100 színű lenni, kiabálta mindegyik. Amikor valamennyi varrótű összegyűlt, a foltozó varga becsukta a kaput. A csizmadia előlépett, és egy hegyes szerszámot tartott a kezében. Ahhoz, hogy 100 színetek legyen, előbb egy kis lyukat kell furnunk a fejeteken, magyarázta. A varrótűket azonban még ez sem riasztotta vissza. Egymás után hajtották fejüket a csizmadia keze alá. A szabó sorra tűpárnába tűzte a kiukasztott varrótűket. Amikor az utolsóval is készen lettek, a foltozó varga elővett egy ládikót, felnyitotta a tetejét, 100 féle színes gombolyag gurult a padlón szerteszét. – Mik ezek? Mik ezek? – kérdezgették izgatottan a varrótűk. – Cérna gombolyagok! – felelte a foltozó varga. – Amíg nem volt munkám, elfejtettem a foltjaimat, és cérnát készítettem belőlük. Ezután már azt fűzöm át a fejeteken, amelyiket akarom. A varrótűk rájöttek, hogy becsapták őket, de már nem volt mit tenniük. Nem volt többé piros varrótű, kék varrótű, meg sárga varrótű. Közönséges varrótű lett mind. Azóta szolgálniuk kell az embert, ha akarják, ha nem. Néha bosszút állnak ugyan egy-egy tűszúrással, sőt, el is tűnnek olykor, de azt, hogy milyen színekkel készüljön egy cipő vagy egy ruha, már nem ők mondják meg. Az emberek pedig szebbnél szebb dolgokat varnak azóta, de örök időkre oda lett az a lehetőség, hogy elkészüljön egyszer a sosem fázó ködmön, a sosem fáradó bocskor és a sosem síró tarisznya. Pedig nekem is jó lenne egy ilyen sosem síró tarisznya, sóhajtott Amál. Hogyan is szólt a mese? Aki azt a vállára akasztja, elkerüli a bánat. Pontosan, mondta a varrótű. De hát, mint hallottad, sosem készült el.
Nekem inkább egy sosem fáradó bocskor kellene most, dünnyögte fekete világkerülő. Hát mégis elmész innen? Kérdezte Amál. Nem várhatom ölbetett kézzel, hogy a színek visszajöjjenek hozzám. Hogyan akarod visszaszerezni őket? Kérdezte a tűz. Majd csak megtalálom a módját, szedelőcködött világkerülő. Majd csak megtalálom a módját, utánozta egy kellemetlen recsegő hang világkerülőt a kemence felől. Zöld Manó, kiáltott Amália, hogy kerülsz te ide? Hogy kerülök? Egyik reggel arra ébredtem, hogy nem vagyok többé Zöld Manó, mert fekete lett rajtam minden. És megfeketedett körülöttem a ház, a kert, az udvar, a hegyi ösvény és a patak is. Elhatároztam, hogy megkeresem azt, aki ilyen csúful elbánt velem. A nyomok a te kunyhódhoz vezettek. Már órák óta ülök itt, és hallgatom azt a tömérdek ostobaságot, amit összefecsegtek. Már miért lenne ez ostobaság? Nekem eddig csak a tűzmeséje tetszett, de lehet, hogy csak azért, mert nekem is van egy hasonló történetem. Igazán? Élénkült fel a tűz. Erre kíváncsi vagyok. Kíváncsi is lehetsz, mondta Zöld Manó, és ő is mesélni kezdett. Ám a Zöld Manó meséjét csak holnap hallgathatjátok meg.

Boldizsár Ildikó, a fekete világkerülő ember meséi, negyedik rész. Felolvasta Igó Éva, a hangmérnök Horváth János, a zeneszerző Bolla Milán, a rendező Elekné Román Kata volt.

0: Elhangzott a varázsdoboz. Szerkesztette Varga Andrea.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
1: Tizenegy óra.
3: Jó napot kívánok, híreket mondunk. A mikrofonnál Lázár Csaba. Szombaton megalakul az új országgyűlés, amely várhatóan megválasztja az új miniszterelnököt, az áprilisi parlamenti választáson nyertes Tiszapárt elnökét, Magyar Pétert. Az alakuló ülés tervezett napirendjét szerdán tették közzé az országgyűlés honlapján. A napirendi javaslat szerint az alakuló ülést 10 órakor nyitja meg Súlyog Tamás köztársasági elnök, aki a himnusz elhangzása után köszönti a megjelenteket, majd felkéri a legidősebb országgyűlési képviselőt, hogy korelnökként vezesse az ülést. A mandátumigazolást követően az országgyűlési képviselők esküt tesznek, ezzel megalakul az új országgyűlés, és megszűnik a 2022-ben létrejött kormány megbízatása. Az angol nyelv írásbeli érettségi vizsgái ma 9 órakor megkezdődtek. Középszinten 1147 helyszínen 47.082, emelt szinten 296 helyszínen 29.084 vizsgázó tesz érettségi vizsgát angol nyelvből, közölte az Oktatási Hivatal az MTI-vel. A közlemény szerint az élő idegen nyelvi írásbeli érettségi vizsgák szerkezete minden esetben azonos, középszinten az írásbeli időtartama 180 perc, az emelt szintű írásbeli teljes időtartama 240 perc. Skóciában és Walesben parlamenti, Angliában tanácsi választásokat tartanak csütörtökön. Egybehangzó politikai és sajtóvélemények szerint Keir Starmer miniszterelnök további politikai pályafutása függhet attól, hogy a kormányzó brit munkáspárt miként szerepel a szavazásokon. Ez lesz a legnagyobb politikai erőpróba Nagy-Britanniában a 2024-es országos parlamenti választások óta, amelyen a Starmer vezette munkáspárt földcsuszamlásszerű győzelmet aratott 411 mandátumot megszerezve a 650 fős londoni alsóházban. A közvéleménykutatások azonban folyamatosan azt jelzik, hogy Starmer és a munkáspárt támogatottsága az országos választások óta rendkívüli mértékben meggyengült. Közli az MTI. A Szentszék május 4-én közreadott egy 2024 novemberében kelt levelet, amelyben a hittani dikasztérium kategórikusan elutasította a német katolikus püspöki kar javaslatát az azonos nemű párok és más rendezetlen helyzetben élő párok liturgikus megáldására vonatkozóan, jelentette az EVTN News. A dikasztérium arra figyelmeztetett, hogy az ilyen áldások összeegyeztethetetlenek az egyház tanításával, és a nem helyes kapcsolatok legitimitásának elismeréseként lennének értelmezhetőek. Forronganak az ukránok, követelik az uniós támogatást, de a reformokat már nem hajtanák végre. Brüsszel adóreformot követel Kijevtől a 90 milliárd eurós hitelért cserébe, közölte Valdis Dombrovskis, uniós biztos, az Euro Integration szerint. A biztos brüsszeli tárgyalását követően jelezte, az EU a korábbiaknál jóval szigorúbb ellenőrzési mechanizmusokat tervez bevezetni a kifizetések mellé. Kijev aggódik a társadalmi következmények miatt. Nagy vitát váltott ki Ukrajnában például a vállalati adóterhek növelése, amellyel kapcsolatban Brüsszel jelezte, az emelés elengedhetetlen lesz a hazai adóbevételek hatékonyabb beszedéséhez és a jogszabályi háttér modernizálásához. Hazánk időjárásáról. Délen, délkeleten alakulhatnak ki záporok, ott élénk, viharos szél is előfordul, a hőmérséklet 20 és 25 fok között alakul. Kedves hallgatóink, a következő híradás a déli imádság után lesz.
1: 11 óra 4 perc van. Kedves hallgatóink, 1833. május 7-én született Johannes Brahms zeneszerző, a romantika kimagasló alakja.
3: A hangoló mai műsorában a numero 4-es E-moll szimfóniájából hallanak három tételt a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekarának előadásában. Majd az F-moll klarinét szonátáját adja elő Szatmári Zsolt és Fülei Balázs.

0: Kedves hallgatóink, az 1833. május 7-én született Johannes Brahms zeneszerzőre emlékeztünk. Részlet hangzott el a numero 4 é-moll szimfóniájából a Magyar Rádió szimfonikus zenekarának előadásában. Majd az F-moll klarinét szonátáját adta elő Szatmári Zsolt és Fülei Balázs. A hangolót Bögös Herrietta szerkesztette. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Társadalmi célú reklám.
2: Köszönjük, ha nem csak hallgat, hanem személyi jövedelem adója 1%-ának felajánlásával támogat is bennünket. Alapítványunk az Országos Katolikus Rádió Alapítvány adószáma 18 18 36 74, kötőjel 1, kötőjel 42. Ha kérdése van, kérjük hívja a 061-255-33-33-as számot, vagy írjon az infokukac@katradio.hu címre. Készült az Országos Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
1: Társadalmi célú reklámot hallottak.
0: Kedves hallgatóink! A déli harangszó után imádságot közvetítünk a Magyar Katolikus Rádióból. Kérjük, imádkozzanak velünk. Dél van.

0: Örülj és örvendezz, Szűz Mária, alleluja!
1: Mert valóban feltámadott az Úr, alleluja!
0: Könyörögjünk, Istenünk, aki egyszülött fiadnak, a mi Úrunk Jézus Krisztusnak föltámadásával a világot megörvendeztetni méltóztattál, add kérünk, hogy az ő szent anyja, Szűz Mária közbenjárására az örök élet örömeit elnyerhessük, Krisztus a mi Úrunk által. Amen.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.

12 óra 3 perc. Jó napot kívánok, híreket mondunk, a mikrofonnál Lázár Csaba. Szombaton megalakul az új országgyűlés, amely várhatóan megválasztja az új miniszterelnököt, az áprilisi parlamenti választáson nyertes Tisza párt elnökét, Magyar Pétert. Az alakuló ülés tervezett napirendjét szerdán tették közzé az országgyűlés honlapján. A napirendi javaslat szerint az alakuló ülést 10 órakor nyitja meg Súlyog Tamás köztársasági elnök, aki a himnusz elhangzása után köszönti a megjelenteket, majd felkéri a legidősebb országgyűlési képviselőt, hogy korelnökként vezesse az ülést. A mandátum igazolást követően az országgyűlési képviselők esküt tesznek, ezzel megalakul az új országgyűlés, és megszűnik a 2022-ben létrejött kormány megbízatása, számolt be az MTI. Az angol nyelv írásbeli érettségik vizsgái ma 9 órakor megkezdődtek. Középszinten 1147 helyszínen 47.082, emelt szinten 296 helyszínen 29.084 vizsgázó tett érettségi vizsgát angol nyelvből, közölte az oktatási hivatal az MTI-vel. A közlemény szerint az élő idegen nyelvi írásbeli érettségi vizsgák szerkezete minden esetben azonos, középszinten az írásbeli időtartama 180 perc, az emelt szintű írásbeli teljes időtartama 240 perc volt, tudósít az MTI. Súlyos a helyzet a Balatonnál. Azonnali intézkedést sürget a Balatoni Limnológiai Kutatóintézet szabálytalan szennyvízkezelés és a káros vegyszerek használata, ugyanis egyre nagyobb veszélyt jelent a tó ökológiai állapotára. Ezért sürgő szemléletváltást kér a balatoni hajósoktól a kutatóintézet. Bár a vízminőség jelenleg kiváló, a klímaváltozás és a megnövekedett forgalom miatt a korábbi környezetszennyező gyakorlatok már nem tarthatók fenn, közölte a szervezet közleményében. Miután a kedd éjszakai lövésváltások miatt már életbe lépése előtt összeomlott a Kijev és Moszkva által május 8-ára 9-ére a szovjet győzelem napjára tervezett tűzszünet, a félvilág arra vár, hogy mit fognak lépni a harcoló felek. Kijev bosszút esküdött, Moszkva bármilyen ukrán támadás esetén megtorlással fenyegetőzik. Oroszország az ukrán fővárosban működő külképviseleteknek is erősen ajánlja az evakuációt, jelezvén, hogy ha lőnek, akkor mindenre lőni fognak. A hajnali órákban Oroszország felől érkező drónok csapódtak be Lettországban, de egyelőre nem lehet tudni, hogy ki indította a fegyvereket. 5 pontban foglalta össze a közeljövőre vonatkozó terveit Alekszandar Vučić szerb köztársasági elnök, aki a Kurír című napilapban megjelent írásában átfogó reformokat sürgetett. Az államfő szerint Szerbiának az elkövetkező időszakban átfogó strukturális reformokra, nagyobb munkafegyelemre és az állami apparátus jelentős karcsúsítására van szüksége ahhoz, hogy az ország megőrizze gazdasági növekedését és javítsa állampolgárainak életszínvonalát, számol be az MTI. Hazánk időjárásáról: délkeleten, keleten alakulhatnak ki záporok, zivatarok, a délnyugati déli szél megélénkül. A hőmérséklet 20 és 25 fok között alakul. Kedves hallgatóink, a következő híradás 13 órakor lesz.

Evangélium Szent János könyvéből. Jézus így tanított az utolsó vacsorán. Amint engem szeret az Atya, úgy szeretlek én is titeket. Maradjatok meg az én szeretetemben. Ha megtartjátok parancsaimat, megmaradtok szeretetemben, ahogy én is megtartottam Atyám parancsait, és megmaradok az ő szeretetében. Ezeket azért mondtam nektek, hogy az én örömöm legyen bennetek, és örömötök ezzel teljes legyen. Ezek az evangélium igéi.

Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória, szerdai adásunk tartalmából.

0: Leó pápa a szerdai audiencián. Az egyház küldetése, hogy felszólaljon mindaz ellen, ami megöli az életet. A Vatikán közzétett egy dokumentumot a családon belüli átfogó ökológiáról.
1: Szent Mise az 51 éve elhunyt Mindszenti József bíboros emlékére a római Santo Stefano Rotondo bazilikában.

0: Leó pápa a szerdai audiencián. Az egyház küldetése, hogy felszólaljon mindaz ellen, ami megöli az életet. 14. Leó az általános kihallgatáson az egyház eszkatológiai dimenziójáról elmélkedett, ahogyan azt a Lumen Gentium zsinati konstitúció bemutatja. Az egyház Isten földi zarándok népe, amely pontosan az utolsó ígéretből merítve olvassa és értelmezi a történelem dinamikáját az evangéliumon keresztül, elítéli a gonoszt minden formájában, és szóban és tettben hirdeti az üdvösséget, amelyet Krisztus az egész emberiség és az ő országa számára kíván elhozni. 14. Leó ezt hangsúlyozta a heti általános kihallgatásán szerda reggel a Vatikánban, miközben folytatta elmélkedését a II. Vatikáni zsinat Lumen Gentium egyházról szóló konstitúciójáról. Ez alkalommal a 7. fejezetben tárgyalt eszkatológiai dimenzióról elmélkedett.
1: La Chiesa, infatti, cammina in questa storia terrena, sempre orientata verso la meta finale, che è la patria celeste.
0: A Szentatya emlékeztette a híveket, hogy az egyház a földi történelmen keresztül haladva mindig a végső célállomása a mennyei hazafelé tekint. Ugyanakkor sajnálkozott azon, hogy gyakran figyelmen kívül hagyjuk vagy lekicsinyítjük ezt a lényegi dimenziót. Megállapította, hogy ez azért történik, mert túlságosan arra koncentrálunk, ami közvetlenül látható, és a keresztény közösség életének konkrétabb dinamikájára. Viszont Isten országa a célja az egyház minden cselekedetének, hangsúlyozta a pápa. Az egyház nem önmagát hirdeti, éppen ellenkezőleg. Minden benne lévő dolognak a Krisztusban való üdvösségre kell mutatnia. Mint a remény őrzője, amely megvilágítja az utat, emlékeztetett Leó pápa, az egyház küldetése az is, hogy világosan kiálljon mindaz ellen, ami megöli az életet és megakadályozza annak fejlődését, és hogy állást foglaljon a szegények, a kizsákmányoltak, az erőszak és a háború áldozatai, valamint mindazok mellett, akik testben és lélekben szenvednek. Ebből a perspektívából az egyház arra hivatott, hogy alázatosan felismerje saját intézményeinek emberi törékenységét és mulandóságát, amelyek annak ellenére, hogy Isten országának szolgálatában állnak, e világ mulandó képét viselik magukon, hangsúlyozta Leó pápa. Egyetlen egyházi intézmény sem tekinthető abszolútnak, mondta a pápa, sőt, mivel a történelemben és az időben léteznek, folyamatosan megtérésre, a formák megújulására és a struktúrák reformjára, a kapcsolatok folyamatos regenerálódására van hivatva, hogy valóban betölthessék küldetésüket. Jézus pontosan azzal indította el az egyházat, hogy meghirdette a szeretet, az igazságosság és a béke országát, ezért arra vagyunk hivatva, hogy figyelembe vegyük a Krisztusban való üdvösség közösségi és kozmikus dimenzióját, és tekintetünket erre a végső horizontra fordítsuk, hogy mindent ebből a perspektívából mérjünk és értékeljünk, mondta a pápa.
1: A Chiesa vive

0: nella storia al servizio dell'avvento del regno di Dio nel mondo.
1: Mivel az egyház a történelemben él, az Isten országának a világban való eljövetelének szolgálatában, Leó pápa kifejtette, hogy ennek megfelelően hirdeti eme ígéretnek a szavait mindenkinek és mindig. A szentségek, különösen az eukarisztia ünneplésében kapja ennek zálogát, és ülteti logikáját a gyakorlatba. Továbbá 14. Leó hozzátette. Az egyház tudja, hogy ő az a hely és az az eszköz, ahol a Krisztussal való egyesülés szorosabban megvalósul, miközben elismeri, hogy az üdvösséget Isten a Szent Lélekben az egyház látható határain túl is adományozhatja. Ebben a tekintetben a pápa rámutatott, hogy a Lumen Gentium fontos kijelentést tesz, nevezetesen az egyház az üdvösség egyetemes szentsége, vagyis az Isten által előmozdított élet és béke teljességének jele és eszköze. Ez azt jelenti, magyarázta Leó pápa, hogy nem azonosítja magát tökéletesen Isten országával, hanem annak magva és kezdete, mert a beteljesedése csak a végén adatik meg az emberiségnek és a kozmosznak. A Krisztusban hívők tehát, buzdította pápa, anélkül járják végig ezt a földi történelmet, amelyet a jó érlelődése, de az igazságtalanságok és a szenvedések is jellemeznek, hogy tévednének vagy kétségbe esnének. A tőle kapott ígéret által vezérelve éljenek, aki mindent újjátesz. Ebben az összefüggésben a pápa hangsúlyozta, hogy az egyház küldetését Isten országának Jézusban való kezdetének már és az ígért és várt beteljesedés még nem állapota között valósítja meg.
0: Nell'orizzonte del regno di Dio deve essere compresa anche la relazione tra i cristiani che stanno compiendo oggi la loro missione e quanti hanno già terminato l'esistenza terrena e sono in uno stadio di purificazione o di beatitudine.
1: Leó pápa arra is buzdította a hívőket, hogy értsék meg a ma küldetésüket teljesítő keresztények és azok közötti kapcsolatot, akik már befejezték földi létüket, és a megtisztulás vagy a boldogság állapotában vannak. A Lumen Gentium valójában, ismételte meg a Szentatya, megerősíti, hogy minden keresztény egyetlen egyházat alkot, hogy létezik a szeretett közösség és a lelki javak megosztása, amely minden hívő Krisztussal való egyesülésén alapul, a földi egyház és a mennyei egyház közötti testvéri együttérzésen, a szentek azon szeretett közösségén, amelyet kiváltképpen a liturgiában tapasztalunk meg. Azáltal, hogy imádkozunk az elhunytakért és azok nyomdokait követjük, akik már Jézus tanítványaiként éltek, mi is, emlékeztetett a pápa, támaszt kapunk utunkon és megerősítjük Isten imádását. Az egy lélek által megjelölve és az egy liturgiában egyesülve azokkal együtt, akik hitben előttünk jártak, dicsérjük és dicsőítjük a Szent Háromságot. Leó pápa a katekézise végén kijelentette, legyünk hálásak a zsinati atyáknak, hogy emlékeztettek minket a keresztény lét e legfontosabb és legszentebb aspektusára, és törekedjünk arra, hogy ápoljuk ezt az életünkben.
0: Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
2: Amen.
0: Amen.
1: A Vatikán közzétett egy dokumentumot a családon belüli átfogó ökológiáról. A Vatikán közzétett egy dokumentumot, amely a teremtett világ és az emberi élet családon belüli gondozására összpontosít, átfogó ökológia a család életében címmel. Az április 27-én hétfőn közzétett szöveg Ferenc pápa és 14. Leó pápa azon felhívására kíván válaszolni, hogy hallgassák meg a szegények és a föld kiáltását, és adjanak konkrét választ, áll a kezdeményezést bemutató sajtóközleményben. A dokumentum az Amoris Laetitia szinódus utáni buzdítás elveiből és a Laudato Si kezdetű enciklika tanításaiból merít. A szöveg az átfogó emberi fejlődés előmozdításáért felelős dikasztérium és a világiak, a család és az élet dikasztériuma közös erőfeszítéseinek eredménye és teológusok, tanácsadók és házaspárok közvetlen bevonásával készült. A családi értékek jelentik a termékeny talajt, amelyből az egész társadalom növekszik. Ahhoz, hogy megfelelően gondoskodhassunk közös otthonunkról és minden emberről, a családoknak kell a példaképnek lenniük, írja a két dikasztérium prefektusa, Michael Cserny bíboros és Kevin Farrell bíboros. Sok család odafigyel, hogy törődjön a közös otthonunkkal és másokkal, gondolkodásmódjukat a reményre irányítva, ami Jézus Krisztus. A család értékei következetesek és alapvetőek közös otthonunk és fele barátaink gondozásában, hangsúlyozzák a bíborosok. Mik a család értékei? A család tagjai megtanulják az önzetlenséget, a türelmet és az odaadást, a nyitottságot és az életvédelmét, hogy virágozhassanak. Továbbá az egymás kiegészítését és a kölcsönösséget, a nemzedékek közötti kapcsolatokat és a szolidaritást más családokkal, valamint a tudás és a hagyományok átadását. A dokumentum iránymutatásokat kínál családok, egyházi csoportok és egyének számára, hogy segítsen nekik kezelni a jelenlegi környezeti kihívásokat és elősegítse minden ember átfogó fejlődését. A szöveg első része Ferenc pápa legjelentősebb írásain alapuló alapvető fogalmakat mutat be, míg a második rész, a kötet középpontja, tematikus fejezeteket tartalmaz, amelyek a Laudato Si kezdetű enciklika 7 célkitűzését tükrözik. Ezek a következők. A föld kiáltásának meghallgatása, a szegények és a kiszolgáltatottak kiáltásának meghallgatása, az ökológiai gazdaságtan elfogadása és előmozdítása, az ökológiai életmód elsajátítása, az átfogó ökológia és a nevelés, az ökológiai spiritualitás a családban, valamint a családok részvétele a közösségi életben. Minden fejezet 4 részre oszlik, a téma magyarázata, a téma vonatkozásai, kérdések a reflexióhoz és a vitához, valamint a javasolt intézkedések listája. A sajtóközlemény megjegyzi, hogy bár a dokumentum a családoknak szól, mindenki számára hasznos lehet, mivel a teremtett világról való gondoskodás és az emberi méltóság előmozdítása olyan témák, amelyek mindenkit érintenek. A családok, mint a társadalom alkotó elemei válhatnak e mélyreható kulturális változás motorjává. Az átfogó ökológia a család életében című dokumentum ingyenesen elérhető 5 nyelven mindkét dikasztérium hivatalos weboldalán.

0: Szentmise az 51 éve elhunyt Mindszenti József bíboros emlékére a római Santo Stefano Rotondo bazilikában. Május 5-én kedden este 6 órakor a római Szent István kerektemplomban Baldo Reina bíboros, Leó pápa római egyházmegyeinek vikáriusa szentmisét mutatott be az 51 éve elhunyt Isten szolgája Mindszenti József bíboros emlékére. Humiliájában hangsúlyozta, az őt ért üldöztetés, a szabadságtól megfosztása, a bebörtönzése mind-mind olyan próbatételek voltak, amelyek valójában az ő végsőkig kitartó hitéről tettek tanúbizonyságot. Mindezzel együtt védelmezte a szabadságot, főként az egyház szabadságát, a szabad vallásgyakorlás és a hit megvallásának a szabadságát. Kvek Péter szentjéki magyar nagykövet köszöntötte a szentmise előtt a vendégeket, a diplomáciai testület tagjait, római magyar híveket, a Rómában tanuló diákokat, kispapokat és szerzetes növendégeket, illetve az örök városban szolgáló papokat, szerzeteseket. Beszédében felidézte gyermekkorát, amikor Mindszenti bíborosnak még a nevét sem lehetett kiejteni, annyira tartott tőle az ateista-kommunista rezsim. A szentmisén a római német-magyar kollégium magyar kórusa énekelt, Gregorián énekük szárnyoló dallama bejárta az 1500 éves ősi bazilikát. Baldo Reina bíboros nagy tisztelettel szólt homíliájában Mindszenti bíborosról, akinek a végsőkig menő példaadó élete mindmáig előttünk áll. A szentmise olvasmánya az apostolok cselekedeteiből méltán illik őrá is, mert ahogy egykor a kis-ázsiai városokat sorra járó Pál és Barnabás erőt öntöttek a tanítmányok lelkébe, és buzdították őket, hogy tartsanak ki a hitben, mert sok viszontagságon át kell bemenniük Isten országába, épp úgy tett Mindszenti bíboros is. Az őt ért üldöztetés, a szabadságtól megfosztása, a bebörtönzése mind-mind olyan próbatételek voltak, amelyek valójában az ő végsőkig kitartó hitéről tettek tanúbizonyságot mindannyiunk számára. Mindezzel együtt védelmezte a szabadságot, főként az egyház szabadságát, a szabad vallásgyakorlás és a hit megvallásának a szabadságát. Jézus az utolsó vacsorán békét ígért övéinek, mondván, az én békémet adom nektek, nem úgy, ahogy a világ adja. Mindszenti bíboros mindvégig meg tudta őrizni ezt a békét, még a börtönben is. Jól lehet, a legtöbben azt tartják, hogy az üldöztetés során az ember nem tudja megőrizni ezt a békét. Aki azonban még a börtön, a szabadságtól megfosztottság körülményei között is be tudja fogadni a lelkébe Krisztust, ahogyan ő is tette, akkor ott is meg tudja őrizni azt a békét, amit az Úr áraszt a szívébe. Krisztus ugyanis minden körülménye között a mi oldalunkon áll, szögezte le Reina bíboros. Így Mindszenti bíboros is, akinek volt ereje szembeszállni a igazságtalansággal, a hatalommal, mert Krisztustól kapott erőt ahhoz, hogy mindvégig hűségesen kitartson, és soha ne engedjen, hogy meg ne inogjon, és bele ne lépjen kompromisszumokba. Így maradt hűséges az Úrhoz, soha meg nem tagadta az evangéliumot, amelynek hirdetésére odaszentelte egész életét. Soha nem gondolta, hogy a politikai hatalmi rendszerek erősebbek tudnának lenni az ő gyengeségénél, ahogy Pál apostol is tanította, amikor a gyengeségével dicsekszik, mert amikor erőtlen vagyok, akkor vagyok erős. Mindszenti bíboros mindig ezt a nagy erőt mutatta, amely viszont a hitének a gyümölcse volt. Az elnyomó ideológiákkal szemben ő nem egy másik ideológiát használt, hanem egyetlen ereje Krisztus maga volt. Ő mindig az egyház fia maradt, hűséges pap. Baldo Reina bíboros a Santo Stefano Rotondo bazilika sajátosságára utalt. Krisztus első vértanúja volt az ősegyházban Szent István diákonus, és az ő tanúságtétele nagyon sokakat bátorított nem csak a saját korában, hanem a későbbiekben is. Ezt szépen lehet látni a bazilika falai mentén futó képsorokon, amely azoknak állít emléket, akik vérük ontásával tette tanúbizonyságot Krisztus Urunk iránti hálából. Ők azok, akiknek hatalmas seregéről a Jelenések könyve írja, fehérre mosták köntösüket a bárány vérében. Az ő vérontásig menő tanúságtételük óriási erőforrás az egyház számára, itt Rómában és Magyarországon épp úgy. Forduljunk hozzá, kérjük a közbenjárását, amely az ő örömteli hitének a tanúságtétele. Zárta homíliáját Baldo Reina bíboros, Leó pápa római helynöke. A szentmise végén Törő András atya, a Pápai Magyar Intézet rektora köszönte meg Reina bíboros szolgálatát, majd együtt imádkozták az imát Mindszenty bíboros boldog alvatásáért. Istenünk, te Mindszenty József bíborost arra választottad ki, hogy az üldöztetés idején mind halálig hűséges főpásztor legyen, az igazság és a szeretet tanúság tevője. Hívő néped örömére add meg, kérünk, hogy őt mielőbb egyházunk szentjei között tisztelhessük, Krisztus a mi Urunk által. Amen.
1: Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, szerdai műsorunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétor Jézus Krisztus!
2: A Vatikáni Rádió tegnapi adását hallották. Magyar Katolikus Rádió.
3: Örömhír mindenkinek.
2: Félegy van, a mai Guzsolyosban Bozzai Zina és a Vadalma, valamint Navratil Andrea felvételeiből válogatunk.

0: Az elhangzott Guzsolyosban Bozzai Zina és a Vadalma, valamint Navratil Andrea felvételeiből válogattunk.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek!
0: 13 óra. Jó napot kívánok, híreket mondunk. A mikrofonnál Lázár Csaba. Az arc és a hang szent. Istentől kaptuk őket, aki saját képére és hasonlatosságára teremtett bennünket, és azzal az igével hívott életre, amelyet ő maga intézett hozzánk. Az előttünk álló kihívás nem a digitális innováció megállítása, hanem annak irányítása, ambivalens jellegének tudatosítása. Mindannyiunknak fel kell emelnünk szavunkat az emberi személy védelmében, hogy ezek az eszközök valóban szövetségeseinké válhassanak. Ez a szövetség lehetséges, de három pilléren kell nyugodnia. A felelősségen, az együttműködésen és a nevelésen. Világosan jelezni kell, ha egy tartalmat mesterséges intelligenciával készítettek vagy módosítottak, és világosan meg kell különböztetni az emberek által létrehozott tartalmaktól. Védelemben kell részesíteni az újságírók és más tartalomkészítők szellemi tulajdonjogát és alkotásaik feletti rendelkezési jogát. Az információ közjó. Szükségünk van arra, hogy az arc és a hang ismét a személyt fejezze ki. Szükségünk van arra, hogy őrizzük a kommunikáció ajándékát, mint az ember legmélyebb igazságát, amelyhez minden technológiai innovációt is igazítanunk kell. Fogalmaz 14. Leó pápa a társadalmi kommunikáció 60. világnapja alkalmából. Magyar Péter Rómában találkozott Giorgia Meloni olasz kormányfővel, akit meghívott egy magyarországi látogatásra. A leendő magyar miniszterelnök, aki sikeresnek és előremutatónak nevezte a találkozót, azt írta csütörtökön a Facebookon, megállapodtak abban, hogy segíteni fogják az olasz és a magyar befektetők eredményes munkáját, valamint a Trieste-i magyar kikötő mielőbbi elkészültét. Szombaton megalakul az új országgyűlés, amely várhatóan megválasztja az új miniszterelnököt, az áprilisi parlamenti választáson nyertes Tisza párt elnökét, Magyar Pétert. Az alakuló ülés tervezett napirendjét szerdán tették közzé az országgyűlés honlapján. A napirendi javaslat szerint az alakuló ülést 10 órakor nyitja meg Súlyog Tamás köztársasági elnök, aki a himnusz elhangzása után köszönti a megjelenteket, majd felkéri a legidősebb országgyűlési képviselőt, hogy korelnökként vezesse az ülést. A mandátumigazolást követően az országgyűlési képviselők esküt tesznek, ezzel megalakul az új országgyűlés, és megszűnik a 2022-ben létrejött kormány megbízatása, számolt be az MTI. Súlyos a helyzet a Balatonnál. Azonnal intézkedést sürget a Balatoni Limnológiai Kutatóintézet szabálytalan szennyvízkezelés és a káros vegyszerek használata, ugyanis egyre nagyobb veszélyt jelent a tó ökológiai állapotára. Ezért sürgő szemléletváltást kér a balatoni hajósoktól a kutatóintézet. Bár a vízminőség jelenleg kiváló, a klímaváltozás és a megnövekedett forgalom miatt a korábbi környezetszennyező gyakorlatok már nem tarthatók fenn, közölte a szervezet közleményében. Végül hazánk időjárásáról. Délkeleten, keleten alakulhatnak ki záporok, helyenként zivatarok, a délnyugati, déli szelet, élénk, zivatarok környezetében erős viharos lökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 20 és 25 fok között alakul. Kedves hallgatóink, a következő híradás 14 órakor lesz. Vendégoldal, a Szent István Rádió összeállítása.
3: Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál Tikovics Ernő. És néhány szó most arról, hogy mivel készültünk a mai napra. Elsőként a szerzetesek fél óráját hallják, utána pedig műsorunk második felében a jogfosztó rendelkezések Csehszlovákiában című rendezvényre látogatunk. Ha tehetik, maradjanak velünk!
4: Szerzetesek fél órája.
3: a mai alkalommal, tehát a következő percekben dr. Debreceni Sixtus ciszterci paptanár egri éveiről hallják dr. Gál Máté történész levéltárost.
4: A téma az elég megkapó, úgy gondolom, tehát mindenki, minden egri számára úgy gondolom, aki közel áll az egyházhoz, de talán annak is, aki nem, annak ismerős lehet Debreceni Imre Sixtus ciszterci paptanár neve, aki 1954-ben rejtélyes körülmények között halt meg ebben a városban, de hát a város nagyon-nagyon sokat köszönhetnek, én úgy gondolom, nem csak a vallásos közösség, de azok a rászorulók, akiken nagyon-nagyon sokat segített. Erre a visszaemlékezések és a történeti útfők is meggyőző bizonyítékkal szolgálnak. Ugyanakkor az előadásom címe az az, hogy az egri évek, de én egy sokkal tágabb kontextusba szeretném helyezni Sixtus atya életét, hiszen a könyvészeti kutatások, illetve a levéltári források, amelyeket az utóbbi hetekben kezembe vettem, azok sokkal tágabb kontextusba engedik helyezni az ő életét, tehát tulajdonképpen a korai évekről is szeretnék megemlékezni, hiszen az ő megpróbáltatásai és az ő lelkisége tulajdonképpen már 1945 előtt megkezdődött, amikor is, hát sajnos megkezdődött a magyarországi demokrácia felőrlése és egy diktatúrába történő átmenet. Ha Debreceni Sixtus életét szeretnénk megismerni, akkor fontos az, hogy ő egy székesfehérvári születésű emberként látta meg a napvilágot 1917. október 10-én, és egy nagyon tragikus esemény követte az ő születését, hiszen édesanyja másnap 11-én belehalt a szülésbe. Tulajdonképpen egy ikerterhességet hordott ki, a testvére lazarista szerzetes lett Sixtusnak, és hát édesapja egyedül maradt, mint nagy családos édesapa ebben a nem könnyű időszakban. Sixtus atya 1935. augusztus 29-én lépett be a ciszterci rendbe, és teológiát Zircen, illetve Budapesten végzett. A zirci és a budapesti évek nagyon-nagyon meghatározóak voltak az ő számára, legalábbis a történeti irodalom erre mutat rá. Viszont látható az, hogy egy nagyon-nagyon képzett emberről van szó. Eleinte ő a tanári hivatásra készült. Ezért a Sorbonnon és a Bolognai Egyetemen franciát, illetve olasz nyelvet tanult, és legjobb tudomásom szerint, mint fiatal ember, olasz, francia és magyar szakos tanárnak készült az életében. Ünnepélyes fogadalmat 1942-ben tett, pappá pedig ugyanebben az évben, június 21-én szentelte Capik Gyula veszprémi püspök, akivel az egri évek alatt még találkozott, tulajdonképpen főpásztora lett, amikor Egerbe kerül Debreceni Imre Sixtus. 1943-ban némi gyakorló tanári évek után, amit a fővárosban tölt el, előszálláson kezd el káplánkodni. Ez egy nehéz terep, tulajdonképpen a puszták népének pasztorizációját kell végrehajtania ezekben az években, és hát ugye a II. Világháború időszakában, 1945-ben kap plébániát, a nagykarácsonyi cisztercita plébánia plébánosa lesz. Ennek a plébániának az az érdekessége, hogy tulajdonképpen Endrédi Vendel és Svoly Lajos püspök egyességének köszönhetően jön létre ez a plébánia, és 1945. januárjában alapítják, és Zirc nevezi ki a plébánost, illetve annak közvetlen munkatársait, viszont az egyházi kereteket, azokat mégiscsak az egyház megye adja számára. Tulajdonképpen ez az 1945-ös időszak, ez nem csak az egyház, hanem egész Magyarország számára egy nagyon-nagyon nehéz időszak volt. Tulajdonképpen a háború zárásának időszaka, és hát ugye a templomot nagyon-nagyon komoly háborús károk érik. A külsejét még hagyján, de a belső részét elég komoly károsodások érik. A sekrestjében ugyanis a szovjet katonák, amit találnak és faburkolat, azt eltüzelik, a szentélyt is megrongálják, és hát ezt a háborús kárt, ezt enyhíteni kell. Hozzátenném, hogy ez a templom még jobban járt úgymond az átvonulás időszakában. Ugye tudjuk azt, hogy Heves megyében például a maklári templomot a visszavonuló németek felrobbantották, de a kerecsendi templom sem érdemelt jobb sorsot a háborús átvonulások időszakában. Ugyanakkor, mint fiatal plébánosnak ezzel a kihívással meg kellett küzdenie. És hát ugye az egyházközség szervezetének kiépítése is az ő feladata volt. ugye a képviselőtestület tagjait megválasztották, körülbelül 1100 hívő lelki vezetése volt rábízva, akiknek a legnagyobb része a majorságokban élt,

házi ingatlanok használatát is ekkor szabályozzák. 1945. decemberében ugyanis a gyülekezet eldönti, hogy az egyházi ingatlanokat bérbeadással fogják hasznosítani, és itt a kommunista párttal történő első konfliktusok magvai is elvetődnek, már olyan értelemben, hogy ebbe kapaszkodik bele tulajdonképpen a helyi kommunista szervezet. A Szívgárda, a Kalott és a Kalász a fiatalok számára nyújt lelki gondozást és közösséget, ezeket, mint mondottam, újjá kellett alapítani. A Jézus Szíves Szövetség, a Katolikus Népszövetség, a Rózsafüzér Társulat és az Oltár Egyesület pedig a felnőtteknek nyújt közösséget, és hát nagyon erős karitász munka jellemzi egyébként Sixtus atyát ebben az időszakban is már, hiszen a budapesti gyermekeknek a nyaraltatását szervezi meg például, de cipőgyűjtésbe kezd olyan kibombázott családoknak, akiknek erre se jutott. Tehát konkrétan itt azt lehet mondani, hogy egy újrakezdés történik, és egy belső építkezés is. Nagyon-nagyon fontos ezen kívül megemlítenem a felbukkanó telepeseket, ugyanis ekkor találkozik debreceni Imre Sixtus atya bizonyítottan életében először Heves vármegyei emberekkel. Ez nem annyira közismert, azt gondolom, az ő életéből, viszont, hogy ezt megértsük, meg kell értenünk azt, hogy a korszakban zajlik a 600/1945-ös rendeletnek a végrehajtása, ami a földbirtokreform végrehajtását foglalja magában. Tulajdonképpen a Magyar Kommunista Párt, illetve a Parasztpártnak a radikális földbirtokreform javaslatának szereznek érvényt, tehát a nincstelenek földhöz juttatása az elsődleges cél. Ugye a kisgazdák más koncepcióval álltak elő, ők azt mondták, hogy a földbirtokkal már rendelkezők kapjanak földet, és eszközzel már rendelkezők kapjanak földet, hogy életképes családi birtokok jöhessenek létre, ne pedig nadrágszíj parcellák, ami gyakorlatilag nem elegendő egy család ellátásához. Ez a radikális földreform, ez nyilvánvalóan nagyon-nagyon komolyan érintette az egyházakat. A katolikus egyháznak volt a legkomolyabb és legkiterjedtebb földbirtoka Magyarországon 1945 előtt. Egyébként maga az egyház is jogosnak gondolta a földreform rendelet aktualitását, ugyanakkor annak végrehajtásával nem tudott egyetérteni, hiszen a kártalanítást homályban hagyták, majd pedig totálisan elmaradt. Ráadásul tudunk azokról a fajta visszaélésekről, amik plébániákat, iskolákat, fenntartó egyházakat érték ebben az időszakban.

0: A plébániának, a földbirtok reform végrehajtásának végén 25 kataszteri hold földje maradt, amit csak halkan jegyeznék meg, 1948 után a kulák határt jelentette. Tehát rengeteg plébános azért került kulák listára, mert a megmaradt földjei azok pontosan ebbe a kategóriába estek. Tehát tulajdonképpen a megmaradt földbirtok az egy idő után nagyon-nagyon terhessé tudott válni az embereknek. Ennek nyilvánvalóan politikai háttere van. Viszont ez óriási konfliktusokat is gerjesztett, hiszen 1945-ben az Országos Földbirtok Rendező Tanács eldönti, hogy előszállás néven új települést fog létrehozni, ahova telepeseket fog beköltöztetni. Ezzel tulajdonképpen nem is lett volna semmi probléma, hiszen Mátraderecskéről, illetve Visznek községből 78 telepes család érkezett ekkor a plébánia területére, és ezek a telepes családok tulajdonképpen olyan emberek voltak, akik helyben, tehát Viszneken, illetve Mátraderecskén nem jutottak földhöz a földreform rendelet során, hiszen a helyben kiosztható földeknek a nagysága az nem volt elegendő. És hát ugye ezek az emberek, akik odaköltöztek, adómentességet kaptak, ami pedig a helyi társadalommal okozott óriási konfliktusokat, tehát tulajdonképpen van egy óriási földéség mind a helyi társadalomban, mind a telepesekben, és hát ott van Sixtus atya a maga kis 25 kataszteri hold földjével, és tulajdonképpen támadások célkeresztjébe kerül. De miért is kerül a támadások célkeresztjébe, és miért is okoz ez a radikális földreform rendelet óriási zűrt és konfliktusokat? Ugye eleve van egy konfliktus a helyi lakosság és a telepesek között. A telepesek ugye adómentesek, a helyi lakosság nem. Viszont a telepeseknek sem jut elég föld helyben. Ráadásul azt azért tudni kell, hogy a telepesek megérkezése az azt jelentette, hogy a családfők érkeztek meg először előszállás területére, a család pedig otthon maradt, amíg ki nem építették a megfelelő házakat, illetve lakóingatlanokat számukra, és hát ez nem ment jól, nem ment megfelelő ütemben. Tulajdonképpen olyan telepvezetőket jelölt ki az Országos Földbirtok Rendező Tanács, akik szakemberek voltak, tehát mérnökök, agrárszakemberek, és az ő vezetésük alatt történt mindez. A Magyar Kommunista Párt egyébként velük szemben is elég komoly sajtóhadjáratot indított, nem csak Sixtus atyával szemben. És hát ugye ezeket a helyi társadalomban lappangó konfliktusokat a Magyar Kommunista Párt helyi szervezete taktikusan kihasználja, tulajdonképpen a telepeseket lépteti be a kommunista pártba. Miért is tudja őket beléptetni, hiszen eleve nagyon-nagyon nehéz körülmények között élnek, viszont a földbirtokreform, illetve azok az ígéretek kecsegtetőek számukra, amik tulajdonképpen a MKP-hoz sodorják őket. És hát az első látványos támadás Sixtus atya ellen 1947. február 1-én következik be, Fejér vármegyei Labban Segítséget a puszták népének címmel egy ciklát, napvilágot, ami tényfeltáró jellegű, már bizonyos értelemben, és ebben Sixtus atyát tulajdonképpen egy antidemokratikus, népnyúzó, a szokásos MKP-s szlogenekkel látják el, és hát erre Sixtus atya válaszol, egyébként rengeteg valótlanságot tartalmaz a cikk. Eleve úgy kezdik, hogy egy internált papról van szó. Legjobb tudomásom szerint őt 1945-ben rendőri felügyelet alá helyezik, de nem internálják. Tehát a lejáratás, az, hogy itt játszanak ezekkel a kategóriákkal, ez egyértelműen kiderül a cikkből, és hát ugye nyilván a 25 megmaradt 25 kataszteri holdja miatt tűzi tolhegyre tulajdonképpen a cikk írója ezt az atyát, és tulajdonképpen kiket szólaltat meg, hát azokat a telepeseket, akik már pártagsággal rendelkeztek ebben az időszakban. Nyilvánvalóan itt fiktív információk keverednek a valós információkkal, tehát ez egy szokásos lejáratú cikk a korszakban, tele van vele egyébként a sajtó ebben az időszakban, főleg 47 után ez nagyon-nagyon komolyan felerősödik. És hát ugye a nagykarácsonyi alapszervezet alapvetően elkezd mozgolódni, és hát Sixtus atya bántalmazására 1947. szeptember 7-én kerül sor. Ekkor ugye a vasárnapi miséről lép ki a templomból, és pártjelvénnyel ellátott emberek, karszalagos emberek körbeállják, kérdőre vonják, a földön nagyon komolyan megrugdossák, összetörik a szemüvege, és a helyiek, akik Sixtus atya védelmére kelnek, és a kommunista párt tagjai között tömegverekedés tört ki. Ennek van egy komoly előzménye, mégpedig Ballagó László tanító személye, aki ellen a Vallás és Közoktatásügyi Minisztérium vizsgálatot rendelt el. Ő az egyházi iskolában tanító, állami tanító volt, ez ugye egy iskolatörténész kollégáimtól kértem ebben iránymutatást, hogy ez hogyan is volt, hogy egy állami tanító egyházi iskolában, hát ugye a háborús utáni zűrzavar miatt kellett pótolni állami tanítókkal az állományt, ugye rengetegen fogságban voltak ekkor, frontszolgálatot töltöttek be. Az a lényeg, hogy Ballagó László tulajdonképpen nagyon trehányul látta el a feladatait a helyi iskolában, és ezt Sixtus atya is sérelmezte, és hát a hitoktatáson tulajdonképpen ateista színezetű monológokat mondott a gyermekeknek, tehát a nevelést is félrevitte, de abszolút tanmenet nélkül tanított és egyebek, és hát a VKM tulajdonképpen, illetve a VKM utasítása alapján tulajdonképpen Svoly Lajos eltávolítja a pozíciójából Ballagót, és ő is ott van azok között, az emberek között, akik megtámadták Sixtus atyát a templom előtt. És hát a Nagykarácsonyi Kommunista Párt 1947. decemberében tulajdonképpen a megyei bizottságtól kér segítséget, hogy eltávolíthassák Sixtus atyát a plébánia éléről, és hát radikális iskolaállamosítást követelnek 1947-ben, ugye tudjuk, hogy 48-ban államosították az egyházi iskolákat. Ekkor leinti radikalizmusa miatt a megyebizottság a helyi követeléseket, mondván, hogy próbáljanak felbújtani minél több kisgazdapártit, minél több parasztpárti embert, ne használjanak pártjelvényeket, írjanak egy levelet a megyebizottságnak, és majd mi elintézzük, hogy el legyen onnan távolítva a pap. Tehát ez ebben az időszakban teljesen bevett módszer volt, pártirányítással eltávolítani egy egyházi szemét. Ráadásul ugye a telepes lakosság azt kezdi el hangoztatni, hogy ők fekete papot akarnak, tehát fekete reverendás papot akarnak, nem pedig ciszterci papot szeretnének. A konfliktusok tulajdonképpen 1948. októberére odáig fajulnak, hogy Endrédi Vendel elteszi a plébánia éléről debreceni Imre Sixtust, és Terebesi Andor kerül az ő helyére, de ugye kevés szó esett talán Sixtus atyáról, hogy mit is tette a közösségben a béke érdekében. Hát ő például munkát adott azoknak a telepeseknek, akik ellene voltak tulajdonképpen, vagy kommunista pártagsággal bírtak, és az ellenszolgáltatás terményben adta nekik oda például. Bevette őket az egyház tanács tagjai közé arányosan. Tehát ő próbált törekedni a békére, legalábbis erre mutatnak a történeti kútfők, illetve az ő utóélete, hiszen teljesen távol áll tőle az, hogy a közösségében ellentéteket szítson. És hát ezután következtek az egri évek, talán itt kicsit hosszasan beszéltem a korábbi plébános éveiről, és hát azért fontos tisztáznunk azt, hogy a ciszterciéknek és egernek milyen a viszonya. Ugye maga a Szent Bernát plébánia 1944-től kap plébániai rangot, de a ciszterek már a 18. századtól jelen vannak a településen, oktató-nevelő munkát végeznek, ami nagyon fontos, tehát tulajdonképpen gimnáziumot és az azzal együtt működő általános iskolát működtettek a városban, ugye Budán, Baján, Székesfehérváron, Szegeden és Egerben működtek ilyen intézmények 1948 előtt. Ugye beszéltünk az 1948-as iskolaállamosításról, és hát nagyon fontos szerepe volt az iskolaállamosítások után és a szerzetes rendek működési engedélyének megvonása után Hegyi Gábor kapisztrán Perjelnek. Hegyi Gábor kapisztrán egyébként az iskolát is vezette, illetve a rendházat is 1948, illetve 1950 a szerzetes rendek működési engedélyének megvonása előtt, és egyébként az illegálisan működő ciszterci rendnek a helyi szervezetét is ő vezette 1950 után a Budapesten működő illegalitás vezetése alatt. 1948-ban ugye államosítják az iskolát, ekkor veszi fel a Gárdonyi Géza gimnázium nevet. Tulajdonképpen a püspöki kar döntése értelmében nem vállalhatnak a szerzetes tanárok pozíciót, állami pozíciót, ez a kivétel volt ugye a hitoktatás. Tehát hitoktatás, ez egy nagyon fontos konfliktus forrás lesz egyébként a 40-es évek második felében, illetve az 50-es évek első felében. És itt nagyon érdekes mozgások történnek a belvárosi iskolákban. 1949-50-es tanévben az egész Gárdonyi átköltözik a Dobó István gimnáziumba, és tulajdonképpen tanári karral, diákostul, mindenestül elköltözik, és beköltözik az épületbe az Állami Pedagógiai Gimnázium, illetve egy évig az Állami Közgazdasági Gimnázium is itt kap helyet. Tehát nagyon-nagyon komoly vándorlások vannak, egy viszont állandó a rendház, illetve az iskola egybeépült, ami szintén egy konfliktus forrás volt a kommunista diktatúra időszakában, hiszen a szerzetesek, amíg ugye nem zavarták szét őket és nem államosították az épületet, addig ott éltek bent, és bizony-bizony ez a lelkiség, ez áthatotta az intézményt.
1: Az elmúlt percekben dr. Gál Máté történész levéltárost hallották, dr. Debreceni Sixtus ciszterci paptanár egri éveiről. Előadását egy hét múlva ugyanebben az időpontban folytatjuk.

0: Megmaradni. A határon túli magyarság közéleti magazinja.
1: Most folytatjuk a jogfosztó rendelkezések Csehszlovákiában című rendezvény bemutatását, amit a Rubikon intézet szervezett meg. Edvard Beneš köztársasági elnök 1945. áprilisában hirdette ki az újjászülető Csehszlovákia első kormányát, amelynek céljait a kassai kormányprogramban rögzítették. Ez a dokumentum amellett, hogy az állammal kapcsolatos alapkérdéseket tisztázta, célul tűzte ki a 3 milliós német, valamint a 650-700 ezer fős magyar közösségnek a felszámolását, és ezáltal a homogén csehszlovák nemzetállam létrehozását. Ezt a korszakot járja körül Szarka László, a Rubikon intézet tudományos főmunkatársa, aki a témáról Popé Árpáddal, a Selye János Egyetem történelem tanszékének docensével beszélget. Grunda János műsorát hallják.
2: Kezdetben a kommunisták ezt a teljességgel nem internacionalista, nem lenini megoldást, hogy milliónyi embert, asszonyokat, gyermekeket, öregeket elüldözzenek a szülőföldjükről, ezt nem támogatták. De miután a szovjet gyakorlatban ott volt a belső telepítéseknek, a krimitatároknak és a többieknek az elüldözése, belső Ázsiába való eltávolítása, a lengyel kérdés megoldásában alkalmazott tömeges telepítés, az elképzelése, így nagyon gyorsan Sztálin után szabadon vagonkérdéssé minősítik át a német kérdést és a magyar kérdést. Rendkívül fontos az is, hogy Kassáról majdnem egy hónapon keresztül ott maradnak Kassán, mert a háború Csehszlovákia területén is zajlik, és onnan Kassáról nézik azt, hogy mi történik Prágában. Van még egy 800 ezres német hadsereg Csehország területén. Ott van még a valaszovista, nagyon furcsán viselkedő, a németekkel időnként szövetségre lépő szovjet hadsereg. És kitör a prágai felkelés, és nem lehet tudni, hogy az amerikaiak fogják felszabadítani Prágát, vagy a szovjetek jönnek vissza, Berlinből visszakanyarodnak, és Konyev marsal majd bevonul Prágába. És végül is a nagyhatalmak úgy egyeztek meg, hogy Csehszlovákia területén a szovjet hadsereg lesz a meghatározó, úgyhogy május 9-e és 12-e között különböző csetepaték után a szovjet hadsereg foglalja el Prágát, és ekkor születik meg a lehetősége annak, hogy Beneš köztársasági elnök május 17-ére fölérjen Prágába, fölérjen a Hradzsinba, abba a Hradzsinba, ahova Hitler 39. március 15-én szintén fölment és kiintegetett az ablakon. Tehát gyakorlatilag Benesnek ez az átmeneti egy hónapja tele volt feszültségekkel. Mint ahogy már a moszkvai tárgyalása is. Enyhe szélütés érte, agyvérzés érte Benest, rohamosan elkezdett öregedni ekkortól, ettől a perctől kezdve. Tehát azt mondhatjuk, hogy a kassai kormányprogramnak két fontos eszköze volt. Az egyik a köztársasági elnök által ellenjegyzett dekrétumoknak, törvényerejű elnöki alkotmányrendeleteknek és sima rendeleteknek a kibocsátása, a másik pedig az autonómiájához ragaszkodó szlovák nemzeti tanácsnak a rendelete. Miért volt ilyen erős átmenetileg a szlovák parlament, a szlovák nemzeti tanács? Azért, mert a legfontosabb felmutatható, a nyugati szövetségesek felé felmutatható ellenállási mozgalom az a 44. augusztus 29-én Besztercebányán kirobbant szlovák felkelés, szlovák nemzeti felkelés volt. Ehhez képest az antropoid hadművelet, amikor Heinrich helytartót ugye kivégzi a Londonból hazaküldött alakulat, az tulajdonképpen súlyában az is nagyon jelentős volt, de a szlovák felkelésre támaszkodva, annak a jelentőségére támaszkodva a szlovák nemzeti tanácsnak a súlya ekkor még nagyon erős volt. Megengedhették maguknak azt, hogy például amikor Prágában tartják május 17-én az első közös kormányülést, ahol ott vannak a csehek, a szlovák polgári pártok, a cseh polgári pártok, a cseh-szlovák kommunista párt és a szlovák kommunista párt, mert volt egy önálló szlovák kommunista párt is, annak a miniszterei, akkor a szlovák miniszterelnök helyettes Ján Ursínyi azt mondta, hogy mi nem értünk egyet azzal, hogy a köztársasági elnöki dekrétumok határozzák meg a magyar, a szlovákiai magyarok földjeinek az elkobzását. vagy a szlovákiai magyarok büntető megbüntetését, a szlovákiai magyar bűnösöknek a megbüntetését. Mi itt ragaszkodunk ahhoz, hogy a szlovák nemzeti tanács adjon ki erről önálló rendeleteket. És azt kérdezném most, hogy folytassuk a történetet, hogy végül is melyik az a három dekrétum a 143-ból, ami a szlovákiai magyarokra vonatkozóan is érvényes volt?
3: Ugye, hát a dekrétumokról el kell mondani, az előbb már elhangzott, hogy összességében 143 dekrétumot adott ki Benes, 40 és 45 között. Nos, nyilván ezek nem mindegyike szólt, vagy vonatkozott a németekre és a magyarokra, hanem különböző általános kérdésekkel foglalkoztak a háború utáni Csehszlovákia újjáépítésével. Most, hát a szakirodalom általában én tizenvalahány dekrétumot szokott említeni, amely közvetlenül vagy közvetve érinti a magyar lakosságot. Ráadásul bonyolítja a kérdést, hogy a dekrétumok egy része Szlovákiában nem is volt hatályos, csak Csehországban, ugyanis a háború utáni Csehszlovákiában egyfajta jogi dualizmus érvényesült, ugye előbb már elhangzott a Szlovák Nemzeti Tanácsnak a léte, és hát a jogszabályok terén az volt a helyzet, hogy voltak olyan jogszabályok, amelyek az egész országban érvényesek voltak, voltak olyanok, amelyek csak Csehország területén, és voltak olyanok, amelyek csak Szlovákiában. És ugyanez volt a helyzet a dekrétumokkal is. Tehát a Benes dekrétumainak egy része az egész országban érvényes volt, más része pedig csak Csehországban, és voltak olyan kérdések, amelyeket a szlovákiai szinten pedig a Szlovák Nemzeti Tanács szabályozott. Tehát például a Benesnek a népbíráskodásról szóló dekrétum a Szlovákiában nem volt érvényes, így a szlovákiai magyarsággal szemben a Szlovák Nemzeti Tanács népbíráskodásról szóló rendelete alapján ítélkeztek.
2: Figyelni kell, tehát a Szlovák Nemzeti Tanács 33-as számú rendelete vonatkozik a szlovákiai magyarok megbüntetésére, a népbíróság és a nemzeti bíróság intézményének a létrehozására.
3: És akkor, hogy melyik az a három dekrétum, amely legközvetlenebbül és legsúlyosabban érinti a felvidéki magyarságot? Hát elsősorban is a 33-as, amelyet paradox módon éppen a Potsdami konferencia záró napján adott ki Benes 1945. augusztus 2-án, amely a teljes német és magyar kisebbséget megfosztott a csehszlovák állampolgárságától. Hát arra hivatkozva, hogy ugye annak idején 38-ban ezek egyrészt német, másrészt magyar állampolgárok lettek, tehát ettől a naptól kezdve megszűnnek tekintik a csehszlovák állampolgárságukat. Ugyanakkor azoknak a németeknek és magyaroknak is megszüntették az állampolgárságát, akik nem lettek 38-ban német vagy magyar állampolgárok. Tehát különbséget tesz ugyan a dekrétum a két kategória között, de gyakorlatilag a teljes német és magyar lakosság elvesztette az állampolgárságát. Hát ennek az volt a célja, hogy ezzel előkészítsék a kitelepítésüket, ugye, a németekét Németországba, illetve a magyarokét Magyarországra, mert mint külföldiek, tehát állampolgárság nélkülinek minősültek ezt követően. Tehát ők nem rendelkeztek német vagy magyar állampolgársággal, az érintettek. Tehát se magyarra, se némettel, se csehszlovákkal ezek után. És aztán a következő dekrétum, amit meg kell említeni, az a 88-as, amelyik az általános munkakötelezettségről rendelkezett, bár ez egy nemzetiségi megkülönböztetés nélküli dekrétum volt, tehát elvileg bárkire vonatkozhatott volna, de csak is a felvidéki magyarsággal szemben alkalmazták, mégpedig olyan módon, hogy először 1945 őszén, majd 46-47 telén erre hivatkozva hajtották végre a magyar lakosság csehországi deportálását. Valós tény, hogy Csehországban egy óriási munkaerőhiány volt, mert 3 millió németet ugye kitelepítettek a Szudéta vidékről, ez Csehország lakosságának az 1/3-át jelentette. No, és hát erre hivatkozva, de gyakorlatilag azzal a céllal, hogy hát egyrészt rákényszerítsék Magyarországot a lakosság cserére, másrészt pedig ezzel is megváltoztassák a magyar lakta területek etnikai összetételét, hát megkezdődött a magyar családok Csehországba hurcolása. Hát 45 őszén körülbelül 10 000, 46-47 telén pedig a csehszlovák adatok szerint több mint 40 ezer, de magyar becslések szerint 50-60 ezer magyart, egész családokat vittek el közmunka címén csehországi munkaszolgálatra, és hát a hivatalok nem titkoltan azzal, tehát mindez azt a célt is szolgálta, hogy őket ott tartósan letelepítsék. Azzal számoltak, hogy ők már soha többi a későbbiekben nem térnek vissza a Szlovákiában hagyott ugye, birtokukra, vagyonukba, házukba. És a harmadik dekrétum még, amiről nem beszéltünk, az a 108-as, ezt már 45 októberében adta ki Benes, amelyik pedig a németek és a magyarok teljes vagyonának a kártérítés nélküli elkobzásáról és a szétosztásáról rendelkezett. Na, tehát ez lényegében ez az a vagyonelkobzó dekrétum, amely Benes nevéhez fűződik, de itt meg kell jegyezni azt is, hogy a Szlovák Nemzeti Tanács hasonló vagyonelkobzó dekrétumai talán hasonlóan, vagy még inkább súlyosan érintették a magyar lakosságot.
2: Az már eddig is kiderült, hogy a csehországi 3 millió körülire becsült hatalmas lélekszámú, bár rengeteg veszteség érte a németeket a háborús években, a férfi népességet főleg. Ez a két közösség, a szudéta németek, és még hozzáadhatjuk a Szlovákia területén élt 150-160 ezer kárpáti németet. Ezeknek a nagyobbik részét azonban a közeledő szovjet front elől maga a birodalom Németország evakuálta. Részben a Csemorva protektorátus területére, tehát Csehország és Morvaország területére, részben Ausztria és Bajorország területére is. De a különbség lényege az az említett Potsdami egyezmény volt. Potsdamban a nagyhatalmak Lengyelország, Magyarország és Csehszlovákia számára megengedték, hogy a területükön élő németeket rendezett és idézőjelben humánus viszonyok között a Németország megszállási övezeteibe, zónáiba telepítsék. A nyugati zónákba kezdődött, és utána a keleti, a szovjetek által ellenőrzött keleti zónába is sok százezer, sőt milliónyi nagyságú németet telepítettek ki ebből a három országból.

0: a német szakirodalom, a német emlékezetben ez természetesen nem kitelepítés, ez elüldözés. Főleg annak az első része, a Wildevertreibung, a vadelőzés, amikor katonai erővel okoztak olyan helyzeteket, mint például Ústín ad Labem nevű városban, ha mennek Berlin felé vonaton, akkor ugye a Gyecsin előtti határátkelő előtt ott van Ústín ad Labem, Auszik, az Elba parti város. Ott például a német lakosokat, asszonyokat, babakocsit toló asszonyokat dobtak bele az Elbába. Egy olyan szörnyű jelenet sor után a németek menekültek. Ez volt a vad előzés. A magyarokkal szemben is megpróbálták ezt. A londoni kormány katonai tanácsadó testületében született egy olyan elképzelés, hogy amikor jön a szovjet front a románokkal együtt, meg a szlovák vagy a csehszlovák hadsereggel, a későbbi csehszlovák köztársaság elnök Ludwig Svoboda vezetésével, akkor a magyarokat át kell űzni a Dunán és az Ipolyon. Ki is jelölt ez a katonai tanácsadó testület a helyeket, ahol a ponton hidakat föl kell állítani, hogy a magyarokat katonai erővel, ezt a határmenti kisebbséget katonai erővel egy-két hét alatt ki lehet nyomni Magyarország területére. Szerencsére a front kelet-nyugati irányban mozgott, nem volt arra ott mód meg lehetőség, hogy még ilyenekkel is foglalkozzanak. Tehát ezt a Wildevertreibung, ez a vadelűzés a szlovákiai magyarokat nem érintette. Próbáljuk meg most megnézni a beszélgetésünk második részében, sőt a utolsó negyedében azt, hogy a dekrétumoknak és ezeknek a rendelkezéseknek a hatására milyen menekülési útvonalai voltak a felvidéki magyarságnak. Miért jelentett Gyöngyösi János magyar külügyminiszter számára az a teljességgel egyenlőtlen feltételek között megszületett 1946. február 27-én itt Budapesten aláírt lakosságcsere egyezmény menekülési útvonalat. És miért jelentett útvonalat, menekülési útvonalat a reszlovakizáció?
1: Igen, tehát amint az előbb elhangzott, a német és magyar ellenes jogalkotás célja egyrészt az volt, hogy előkészítse a két kisebbség kitelepítését. De ez a németek vonatkozásában nagyrészt megtörtént, máshogyan alakult a felvidéki magyaroknak a későbbi sorsa. Ugye lényegében Csehszlovákia nem kapott jóváhagyást a magyar lakosság kitelepítésére, ezért lényegében a számára is félig-meddig kényszer megoldás volt a lakosság csere aláírása. És a csehszlovák fél már 45 őszén megkereste Magyarországot azzal, hogy kezdjenek tárgyalásokat a lakosság cseréről. A Gyöngyösi János magyar külügyminiszter kezdetben határozottan elutasította mind az egyoldalú átvételét a magyar lakosságnak, mind a kényszerű lakosság cserét, és az úgynevezett földdel népet, vagy néppel földet elvet hangoztatta, mondván, hogy ha Csehszlovákia meg akar szabadulni a magyar lakosságától, akkor ezt a határ kiigazításával is megtehetné, fölösleges százezreket elmozdítani a lakóhelyükről. De nyilván ez a csehszlovák fél számára ez elképzelhetetlen megoldás volt. Úgyhogy végül, miután ugye a magyar fél vonakodott tárgyalásokba bocsátkozni, ezért indítja meg 45 őszén a csehországi deportálás első hullámát Csehszlovákia, hogy ezzel is nyomást gyakoroljon Magyarországra, hogyha íme nem veszitek át a magyarokat, akkor széttelepítjük őket Csehszlovákián belül. És ennek nyomására végül aztán rááll a magyar kormány, hogy tárgyalásokba bocsátkozzon Csehszlovákiával. Kétszer is, 45 decemberében és 46 februárjában elmegy a magyar delegáció Prágába. Az első tárgyalás az sikertelenül végződik a két fél merőben ellentétes elképzelései miatt, de végül is nem marad más választása a magyar félnek, mint hogy 46. februárjában beleegyezzen az egyezmény aláírásába, mégpedig a csehszlovák fél által támasztott feltételek mellett, vagyis hogy kapjon szabad kezet Csehszlovákia a Szlovákiából kitelepítendő magyarok kiválasztásába, miközben a magyarországi szlovákok számára egy önkéntes jelentkezési lehetőségről volt szó. Tehát ez a leglényegesebb különbség a két fél között, tehát amíg a magyarországi szlovákok azok teljesen önként jelentkezhettek a Csehszlovákiába való áttelepülésre, a felvidéki magyarok számára ez egy lényegében egy erőszakos, kierőszakolt kitelepítési akció volt. De hát nyilván a korabeli magyar kormánynak nem volt más választása. El akarta kerülni azt, hogy széttelepítsék a teljes magyar kisebbséget Csehszlovákián belül, ugyanis már olyan elképzelések is voltak, hogy 250 ezer magyart vinnének Csehországba, hogyha Magyarország nem egyezik bele a lakosságcsere aláírásába. Tehát ha el akarta kerülni ezt a magyar fél, akkor nem volt más választása, mint hogy beleegyezzen az egyezmény aláírásába.
0: és hogy Gyöngyösi János, a sokat szidott és sokszor becsmérelt magyar külügyminiszter bölcsen cselekedett, azt mi sem bizonyítja jobban, mint 79 évvel ezen a napon Párizsban aláírták a magyar békeszerződést, a II. Világháborút, az öt vesztes országgal, köztük Magyarországgal lezáró békeszerződést, és ebben a békeszerződésben az egyik cikke arról szól, hogy a Csehszlovákiában maradt a lakosságcsere egyezmény után Csehszlovákiában maradt magyar kisebbségről, ugyanúgy kétoldalú megállapodásra kell jutni, mint a lakosságcsere egyezmény. Hivatkozási alap lett a nagyhatalmaknál. Meg kell egyeznetek, két országnak meg kell egyeznie, és ez már egy egészen más pozíció, mint amikor belső megoldásokkal, széttelepítéssel, másokkal fenyegetőztek. Csehszlovákia ráadásul elkövette azt a hibát is a békekonferencián, Ján Masaryk, az államalapító elnöknek a fia, akkor volt ő volt a csehszlovák külügyminiszter, azt tervezték, hogy Magyarországtól még újabb területeket fognak elvonni. És a területi kérdés nem csak Gyöngyösinél merült föl, hogy a népet földelelvel, hanem a csehszlovákok is követeltek volna még újabb területeket, amikor már mindenki látta, ahogy Bibó is megírta, hogy a magyarokat ki, a földet ide, ahogy Bibó írta, ez egy őrület, de van benne rendszer. Tehát a homogén csehszlovák nemzetállamot így kellett volna létrehozni, hogy Nyíregyházán keresztül a Túr folyó mentén újra román csehszlovák határ legyen, mert ugye Kárpátalját oda ajándékozták Benes a szovjeteknek. Összességében tehát azt mondhatjuk a záró percek előtt, és még a reszlovakizációról, meg a csorbatói egyezményről azért beszéljünk, hogy ez a megállapodási kényszer mentette meg a felvidéki magyarságot és a reszlovakizáció. Pár szót mondjuk a reszlovakizáció.
1: Tehát annyit, hogy ugye ez mentette meg a felvidéki magyarságot, tehát lényegében mondhatjuk azt, hogy 90 ezer magyarnak az áttelepítése volt az ára annak, hogy a többi szlovákiai felvidéki magyar helyén maradhatott. Mert félő volt, hogyha ugye nem zajlik le, nem történik meg valamilyen formában a lakosságcsere, akkor hát az egész magyar kisebbséget felszámolják. Na most, hogy mi volt az a reszlovakizáció? Tehát a csehszlovák félnek volt egy harmadik, ugye a lakosságcserén és a csehországi deportáláson kívül egy harmadik eszköze arra, vagy kísérletezése arra, hogy hogyan csökkentse minél alacsonyabbra a felvidéki magyaroknak a számát, ez pedig a reszlovakizáció volt, ugye magyarul visszaszlovákosítás. Tehát a szlovák demográfusok, meg statisztikusok, meg a szlovák propaganda azt hirdette, hogy a felvidéki magyarok nagy része az lényegében az elmúlt évszázadokban elmagyarosodott, vagy elmagyarosított szlovák, akiknek most úgymond lehetőséget adnak, hogy visszatérjenek az eredeti szlovák nemzetiségükhöz. Tehát lényegében ennek az akciónak az lett volna a célja, hogy tökélyre fejlessze, vagy még inkább lehetővé tegye a magyar lakta etnikai területnek a szlovákká válását. Csak hát ez félig meddig visszaütött az akció szervezőire, ugyanis hát a magyar lakosság felismerte, hogy ha szlováknak jelentkezik, szlováknak vallja magát, akkor ezzel lényegében sikerül elérni azt, hogy a helyén maradhasson. Nem fenyegeti a visszakapja az állampolgárságát, nem fenyegeti a kitelepítést, nem fenyegeti a vagyonelkobzás, és hát ez lehetett az oka annak, hogy a jelentkezők száma a szlovák szervezők legbenészebb álmait is felülmúlta. Hát különböző számítások, elképzelések születtek arról, hogy mennyi magyar reszlovakizálásával lehet számolni. A maximális elképzelések olyan 200-250 ezer magyarról szóltak. Hát ehhez képest a 450 ezer jelentkező az messze felülmúlta még a szlovák szervezőknek a legberészebb vágyait is. Tehát nyilván tehát nem az volt az oka ennek a nagyszámú jelentkezőnek, hogy ennyi ember döbbent volna rá arra, hogy szlovák származású, hanem így próbálták meg elkerülni ugye a kitelepítést, a vagyonelkobzást és visszaszerezni a csehszlovák állampolgárságukat. Most ezek közül nyilván nem mindenki kapta meg, vagy nem mindenkinek ítélték meg a szlovák nemzetiséget, körülbelül 260 ezer ember kapta meg a jelentkezők közül, de végül is ez vált egyfajta kibúvóvá, ez vált egyfajta lehetőséggé, arra nézve, hogy ugye helyén maradhasson a magyar lakosság. Most eredendően a reszlovakizáltakat valóban szlovákokká is próbálták volna varázsolni, tehát nyelvtanfolyamokat szerveztek a számukra, mikor 48-49-ben megalakult a Csemadok, ugye a Magyar Kulturális Szervezet, akkor tiltották, hogy a tagjai legyenek, mikor megindultak a magyar iskolák, tiltották, hogy a gyerekeiket magyar iskolába járassák, vagy amikor megindult a magyar nyelvű sajtó, az új szó megjelent, akkor azt is tiltották, hogy magyar nyelvű sajtóterméket járassanak. Tehát mindenféle módon próbálták volna őket távol tartani a magyar közegtől, a magyar kultúrától, de aztán az 50-es évek elején, hogy változott a politikai helyzet, enyhült a velük szembeni nyomás is, és lényegében a túlnyomó többségük az a későbbiekben visszatért már statisztikailag is a magyar nemzetiségéhez. Az 50-es népszámlálás során még érződött a reszlovakizáció hatása, amikor rendkívül kevesen, körülbelül 350 ezeren vallották magukat magyarnak Szlovákiában, a korábbi és a későbbi több mint 500 ezer helyett, de aztán az 50-es években, hogy enyhült a nyomás irányukban, aztán a 60-as, 70-es népszámláláskor ismét 500 ezer fölé emelkedett a magukat magyarnak vallók száma. Tehát a reszlovakizáció végül is azt mondhatjuk, hogy nem váltotta be a szervezői által elképzelt reményeket, és lényegében furcsa módon egy eszközé vált a magyar lakosság kezében ahhoz, hogy hogyan maradhasson meg a szülőföldjén, és hogyan kerülje el a kitelepítést.

0: Kedves hallgatóink, Megmaradni című műsorunkban folytattuk a jogfosztó rendelkezések Csehszlovákiában című beszélgetést. Ennek folytatását a következő alkalommal sugározzuk. Mára azonban összeállításunk véget ért. Készítői voltak Pap Ildikó és Grunda János. Az ő nevükben továbbá a szerkesztő Németh Tamás nevében is búcsúzom. És mindannyiuknak további jó rádiózást kívánok. Tikovics Ernőt hallották.
1: Elhangzott a vendégoldal, a Szent István Rádió összeállítása.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
2: 14 óra. Jó napot kívánok, híreket mondunk. A szerkesztő Reichling Krisztina, a mikrofonnál a bemondó Harcsik Róbert. Több mint 76 ezer diák érettségizett ma angolból. A szaktanárok szerint az idei feladatsor több ponton is nehezebb volt a megszokottnál. A feladatok között Ronald Dahl, Monet festményei, gorillák, rádióműsorok és evészavarok is előkerültek. Az angol érettségi továbbra is kiemelten népszerű, hiszen a jó eredményért járó nyelvvizsga sokak számára jelent plusz motivációt. Magyar Péter Rómában találkozott Giorgia Meloni olasz kormányfővel, akit meghívott egy magyarországi látogatásra. A leendő magyar miniszterelnök, aki sikeresnek és előremutatónak nevezte a találkozót, azt írta a csütörtökön közösségi oldalán, hogy megállapodtak abban, hogy segíteni fogják az olasz és a magyar befektetők eredményes munkáját, valamint a trieszti magyar kikötő mielőbbi elkészültét. Az Építési és Közlekedési Minisztérium eredménytelennek nyilvánította a Pázmány Péter Katolikus Egyetem új kampuszának megvalósítására kiírt közbeszerzési eljárást. Közölte a tenderen résztvevő és abból kizárt Készépítő ZRT az MTI-nek küldött közleményében. A felelős minisztérium tavaly írt ki közbeszerzési eljárást a PPKE új kampuszának kivitelezői munkálataira, amit a West Hungaria Bau, a Bayer Construct ZRT és a Laterex ZRT által alkotott konzorcium nyert meg, míg a Készépítő ZRT-t kizárták a versenyből. A nyári utazások buktatóira hívja fel a figyelmet a versenyhivatal, és gyakorlati tanácsokkal kívánja segíteni a nyaralás előtt álló fogyasztókat, közölte a versenyhatóság. Javasolják, hogy a nyaralások megtervezése és lefoglalása során a fogyasztók tájékozódjanak az egyes ajánlatok és csomagok pontos tartalmáról, az egyes tartalmi elemek esetleges külön megvásárlásának lehetőségéről és a lehetséges extra költségekről is. Repülőjegyek foglalása esetén érdemes ellenőrizni a podgyász felvitel feltételeit és az ajánlatban foglalt reptéri szolgáltatásokat is, míg autóbérlés esetén érdemes tüzetesen átnézni a járművet átvétel előtt és rögzítetni az átvételi jegyzőkönyvben a szépség, valamint az érdemi hibákat. Skóciában és Walesben parlamenti, Angliában tanácsi választásokat tartanak csütörtökön, tudósít az MTI. Egybehangzó politikai és sajtóvélemények szerint Keir Starmer miniszterelnök további politikai pályafutása függhet attól, hogy a kormányzó brit munkáspárt miként szerepel a szavazásokon. A közvéleménykutatások folyamatosan azt jelzik, hogy Starmer és a munkáspárt támogatottsága az országos választások óta rendkívüli mértékben meggyengült, és most első ízben elveszítheti eddig megkérdőjelezhetetlen domináns politikai szerepét Walesben, a skót parlamentben pedig a harmadik helyre szorulhat vissza. A Skóciát kormányzó, függetlenségre törekvő Skót Nemzeti Párt és a Nigel Farage vezette radikálisan jobboldali Reform Párt mögött. Hazánk időjárásáról. Többnyire erősen felhős lesz az ég, többfelé alakulhatnak ki záporok, zivatalok, délután és este az Észak-Dunántúlon meg is dörrenhet az ég. A délnyugati déli szél időnként megélénkül, zivatarok környezetében átmenetileg erős, viharos széllökések is lehetnek. A hőmérséklet délután 19 és 24, késő este 12 és 18 Celsius fok között alakul. Kedves hallgatóink, híreinket hallották, köszönjük figyelmüket. A következő híradással 15 órakor jelentkezünk.
0: Hangárium. A szerkesztő Csút Judit.
3: A héten volt a Művészetek Völgye sajtótájékoztatója, mely idén egy újabb jubileumhoz érkezett. 35. alkalommal nyitja ki kapuit Kapolcson, Talján Dörögdön és Vigánt Petenden. Július 24-e és augusztus 2-a között 10 napon át a képzőművészettől az új cirkuszon és a színházon át a zenéig a látogatók a már megszokott módon színes kínálatból válogathatnak. A teljes program már elérhető a fesztivál honlapján. A jubileumi programban olyan új helyszínek és fellépők is megjelennek, akikkel, amelyekkel még az évről évre visszatérő völgylakók sem találkozhattak eddig. A Művészetek Völgye az idei évre a kortárs képzőművészeti kiállítások, színházi darabok, cirkuszi és táncszínházi előadások, kézműves, interaktív programok mellett nagyobb teret enged a modern média művészet egyik kedvelt ágának, a fényfestésnek is. A fesztivál zenei vonulatának teljes spektrumát szinte lehetetlen lenne felsorolni. Természetesen idén is szinte minden stílusban szól majd a muzsika a különböző udvarokban, melyek közül a legismertebbek többek között például a Kaláka Vers udvar, Harcsa Veronika udvara, vagy épp Szirtes Edina mókuskertje. A könnyű zenei koncertek dandárja ezúttal is a Panoráma színpadon lesz, ahol a hazai nagyágyuk mellett ismét fellép külföldi sztár előadó is, José González svéd énekes dalszerző személyében. A teljesség igénye nélkül a svéd tehetségen túl olyan formációk és előadók állnak a fesztivál könnyű zenei nagy színpadára, mint az újra alakulása óta először a Völgyben járó Kispál és a Borz, az Esti Kornél, az Elefánt, a Carson Coma és a 30Y. Az alternatív zenén túl a hip-hop sem maradt ki az idei felhozatalból. A belga, a Punani Massif, Betonhofi, vagy épp a szintén első völgyező Jude Law is a színpadra lép. De először kerül a Panoráma nagy színpadára az Analóg Balaton koncertje is. A 10 napban ott lesz még a Bagosi Brothers Company, a Magashegyi Underground és a Blaha Louisiana is. A népi motívumokkal tűzdelt könnyű zene és tánc szerelmeseinek pedig a Parnograszt, az Orevoir és a Bohémien Betyársz 20 talpalávalót. A jubileumi ünneplésből a Panoráma színpad sem maradhat ki, a szintén 35. évét ünneplő Quimby fellépésén túl itt lesz látható a Folkarcok, Hagyományok háza 25, Völgy 35 nagy koncert is, melynek során Szalonna és bandája Agócs Mártonnal, Grillusz Dániellel és Vilmossal, valamint Szabó Balázzsal egészül ki egy koncert erejéig. Ezzel lehet majd tehát a Balaton felvidéki művészeti olvasztótégely 3,5 évtizede történő létezését ünnepelni. A 35. Művészetek Völgye szerteágazó összművészeti programjairól részletesebben is hallhatnak a következő hetek kulturális és zenei műsoraiban. A mai Hangárium hátralévő részében pedig az imént említett Panoráma színpad fellépői közül a Blaha Louisiana, a Magashegyi Underground, a Parnograszt, a Bagosi Brothers Company, az Orevoir, valamint a Kispál és a Borz felvételeiből válogatunk. Maradjanak velünk!

0: Elhangzott a Hangárium. A szerkesztő Csúth Judit volt. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Társadalmi célú reklám.
2: Köszönjük, ha nem csak hallgat, hanem személyi jövedelem adója 1%-ának felajánlásával támogat is bennünket. Alapítványunk az Országos Katolikus Rádió Alapítvány adószáma 18 18 36 74, kötőjel 1, kötőjel 42. Ha kérdése van, kérjük hívja a 061-255-33-33-as számot, vagy írjon az infokukac@katradio.hu címre. Készült az Országos Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
1: Társadalmi célú reklámot hallottak.
0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
0: 14 óra 30 perc. Rádió segénytár.
3: Herceg Ferenc, az élet kapuja. Negyedik rész.

Vico Hannibal reggel beállított a palotába. Mentegette magát, hogy tegnap elszakadt a barátja mellől, maga sem tudta, hogyan történhetett. Boldogasszony napja lévén a lovag indítványára elmentek a dominikánusok Mária templomába, amely a pogány Minerva templom helyén épült. A fiatal urak azonban lekéstek a nagymiséről, és mire a térre értek, a hívők már kiözönlöttek. Sok szépen öltözött főrangú hölgy volt ott, de akadtak lenge erkölcsű némberek is, akik arannyal és ezüsttel kivart fiú ruhában merészkedtek a templomba. Tollas süveget is viseltek a fürtös fejükön, és bársonytokos, vékony kardot az oldalukon, és bár a jámbor, dömés atyák az ilyen hóbortos divatot az ördög Libériájának nevezték, sokan a nők közül tetemes lelki kárukra mégis mutogatni akarták a formás lábszárukat. A templomtér teli volt cifrán öltözött apródokkal és csatlósokkal, akik a hátas lovakat és összvéreket őrizték, mert abban az időben valamire való asszony szégyelte volna magát, ha fél tucat cseléd nélkül mutatkozik az utcán. Tamás arca egyszerre elhalványodott. Lélegzete is elakadt. A templom lépcsőjén váratlanul szembe jött vele ő, akinek képével teli volt az esze és a szíve. A címeres angyal. Az őrültség. Ez álomba való, de mégis igaz. Kecsesen meghajtott fejjel szerényen mosolyogva jön a lépcsőn. Haja rostövörös. A ruhája halványzöld és arannyal hímzett, a kezén pedig, mellyel a tükörben a szent tiarát fogta, a kezén most is zöld selyem kesztyűt visel. És most már tudta azt is, miért olyan ismerős neki az angyal arca, hiszen ez ő, a százszor szép, akit a bevonuláskor a korzó lodzsája alatt látott, miközben rakoncátlan táltosával vesződött. Hannibal nem vett tudomást barátja nagy felindulásáról, hanem egyenesen a zöld kesztyűs hölgy elé lépett, és mély meghajlással mondta. Madonna fiametta, engedje meg, hogy én és nemes magyar barátom Tamás apát úr meghódoljunk az ön szépsége előtt, és felajánljuk szolgálatainkat. A hölgy szintén meghajolt, és bájos szerénységgel válaszolt. Nagyon fogom ezentúl szeretni az én szegényes szépségemet, ha elég ereje volt, hogy felém vonzza ilyen kitűnő nemes emberek figyelmét. Már hozták a hattyúfehér hátasát és az összvéreket a kísérő asszonyok és apródok számára. Egész csapat nemes úr állott körülötte, mindegyik szerette volna fiamettát kengyelbe venni. A hölgy azonban Tamás felé fordult, aki még egyre némán is mereven nézte. Nem ismerem a te nagyságod országának szokásait, mondta latin nyelven. De Rómában a megbecsülés és a bizalom jele, ha egy férfit arra kérünk, hogy szánja meg asszonyi ügyetlenségünket. Az apát úr mégsem járta hiába a ferrarai főiskolát. Lehajolt, és összekulcsolt két tenyerét oda kínálta fiametta lábának. A leány azonban előbb kis keszkenőt terített Tamás tenyerébe, csak aztán tette belé gyöngyel kivart, keskeny bársony topánját. És az ő segítségével könnyedén nyeregbe ült. Midőn megindította lovát a Panteon irányában, még egyszer visszamosolygott Tamásra, mintha régi jó barátok volnának. Olyan valószínűtlen szép volt magas fehér lován, mint egy álomkép. Tamásnak úgy tetszett, mintha a levegő megtelnék körülötte fényességgel, és mintha valahol ezüst trombiták szólnának. És valami édes, forró illatot is érzett. Talán kivirágoztak a kövek. Nem, ez már nem volt képzelődés, az illat a kis sejemkendőből áradt, amelyet még mindig a kezében tartott. Ezüst csipkés zöld keszkenő volt. A kendőt vissza kell adnod. Még ma el kell neki vinned, vélekedett Hannibal. Nehogy a féle dicsekvő gézengúznak tartson, aki könnyűszerrel akar szerelmi zálokhoz jutni. Később azt mondta, elpirult, mikor megérintetted a lábát, észrevetted? A magyar ezúttal sem válaszolt, de maga is elpirult. Hannibal pedig nevetve mondta. Fiametta pirulásáért most 100 ember irigyel Rómában.
És van köztük 10, aki szívesen beléd merítené a tőrét. Tamás még egyre érezte tenyerében a könnyű lábnyomását. Ez az érzés nagyon édes volt, és lassanként tovább szivárgott a karjában. Fel, egészen a szívéig.

Ebéd után elvitte fiamettának a keskenőjét. Az apát úr nagy díszsel, egy tucat lovassal vonult a Sierra palota elé. Hannibal nem kísérhette el ezúttal, őt valami szerelmi légy otthon várták. Olyan titkolódzva és annyi önérzettel jelentette ezt, mintha legalábbis hercegnő volna kedvese, pedig Trasteverei csaplárosné volt. Tudta fiamett, hogy Tamás el fog jönni? A lépcső alján várta, díszbe öltözött szolgái sorfalak közt. Mint egy nagy urat. De hiszen Tamás az is volt, nagy úr. Mégpedig a javából, a pápa jelölt legkedvesebbik atyafia, a Vatikán jövendőhercege. Karcsú oszlopos márvány pitvaron keresztül kis szobába vonultak, amelynél ékesebbet Tamás még a budai kastélyban sem látott. A falakat aranyszövésű kárpitok borították, a padlót ázsiai sejemszőnyegek. Egy buján faragott szekrény polcai tele voltak a római ötvös művészet kincseivel. A szekrény tetején zománcos nagy páva pöffeszkedett. A kis asztalon, amelyhez telepedtek, néhány könyv és egy háromhúros teknős béka kitárra feküdt. Fiametta mosolyogva vette át Tamás kezéből a keszkenőjét. Meghatóan bájos profilját szelíd aranyfénnyel remegte körül a festett ablak. Ez a szerénykendő lesz ezentúl kelengyém legértékesebb kincse, mert neki köszönhetem, hogy nagyságod megtisztelte házamat. Az apát úrnak erre olyasmit illett volna válaszolnia, hogy a keszkenő, melyet fiamett a keze érintett, fölér Vénusz aranyövével, de egyelőre még annyira elfogult volt, hogy nem jött szó a nyelvére. Ó, milyen irigylésre méltó volt az ő Hannibal barátja, aki úgy beszélt az olimpuszi istenekről, mintha egy utcában laknék velük. A ház úrnője tudni óhajtotta, hogy milyen benyomást tettek vendégére Róma régiségei, és maga olyan avatottsággal beszélt a klasszikus építőművészetről, mint valamelyik bolonyai doktor. A társalgás eddig latin nyelven folyt, midőn azonban Fiametta egy odavetett megjegyzésből megértette, hogy vendége megtanulta Ferrarában a lingua volgárát is, rögtön olaszul kezdett beszélni. És ekkor az egész nő megváltozott. A klasszikus nyelv komoly szépségével együtt levetette modorának pompázó ünnepiességét is. Egyszerre nagyon bizalmas, jókedvű és kecses lett. A cselédek frascati bort hoztak aranykannában. Fiametta keveset ivott, később az albanói hegyi parasztok dalaira terelte a szót, majd kezébe vette kitárráját, és halk, édes hangon énekelni kezdett. Fiore dell'uva e San Gela tu sei, fammo la prova, in paradiso andiamo tutte e due. Tamás szomjas füllel hallgatta, és telhetetlen szemmel nézte. De azután megkorholta önmagát. Mi ez? Ők itt pillangókat kergetnek, pedig a fekete barát gigantikusan áll az élet kapujában. Fiamettának is ilyesmi járhatott az eszében, mert elhallgatott, az arca pedig elborult. És egyszerre Tamás karjára tette kezét. Az arca már fehér lett az izgalomtól. Én ma szándékosan az ön kezében felejtettem a kendőmet, mert azt reméltem, el fogja nekem hozni. Délóta folyton várom, mert fontos beszédem van önnel. És lássa, milyen tökéletlen teremtés a nő. Egy óra óta együgyűségeket fecsegek, és nem merem elmondani azt, amivel teli van a szívem. Most ki fog pattanni a nagy titok. Fiametta tovább beszélt halk hangon, lehúnyt szeme elé tartva összekulcsolt két kezét, mintha a gyóntatójának beszélne. Velem valami félelmetes és érthetetlen dolog történt, amit, ha valaki, csak ön magyarázhatna meg. Az éjjel álomlátásom volt. Azt álmodtam, templomban vagyok. Zöld ruha volt rajtam, és zöld kesztyű, ahogyan ön ma Mária Szopra Minerva előtt látott. Egy óriás, fekete barát állott mellettem, és kinyújtott kezével egy címerpajzsra mutatott, amely a levegőben lebegett.
Álmomban jól megnéztem a címer rajzát. Piros kerékből kinövő szarvast ábrázolt. Ugyanezt a jelvényt láttam az önszolgáinak mellén is. A pátriárka címere, mondta Tamás, aki már akkor is nagy izgalom vett erőt, midőn fiametta a fekete barátot említette. Hallgassa tovább. A fekete ember, akinek arcát nem láthattam, később a templom oltárára mutatott. Az oltár sejemvánkosán a pápai tiara feküdt. Megértettem, hogy nekem a tiarát rá kell helyeznem a címerre. Engedelmeskedtem a parancsnak, és midőn a korona a pajzsot érintette, egyszerre megzendült fölöttem az ég, és ezerhangú himnikus éneket hallottam. Erre fölébredtem. Azóta zavart vagyok, és szomorú sejtelmek gyötörnek. Félek, az álmom szerencsétlenséget jelent. Mert mi közöm lehet nekem szegény, bűnös nőnek a pápai hatalom szent jelvényeihez? Úgy gondoltam, mivel az ön bátyjának címerét láttam álmomban, ön talán valami útbaigazítást adhatna nekem. Fiametta Tamás felé fordult, és könyörögve nézett a szemébe. Most már világos. Egy titokzatos erő, amelynek miben létét ember meg nem értheti. Legfőlebb, ha sejtheti, velük kettőjükkel akarja elvégeztetni a nagy munkát. Ez a gondolat boldog rémülettel töltött el Tamást, és megoldotta a nyelvét. Elmondta fiamettának tegnapi kalandját a fekete baráttal és a varázstükörrel. Igen. Vannak rettenetes emberi energiák, amelyek túlélik a testi halált. És olykor előbukkannak a titokzatos rejtek helyükről, hogy szolgálatukba kényszerítsék az élőket. Ilyen volt az a Kapisztrán János nevű kapucinus is, akit a magyarok szentként tisztelnek. Meghalt 60 esztendővel ezelőtt. De szörnyű török gyűlölete ma is él még, és szikrát hány, valahányszor pogány közeledik a magyar határok felé. Ilyenkor a kapucinus barát szelleme megjelenik az éjszakában. Harsogó szózatként riasztja az embereket, tüzes és véres álmukat küld rájuk, fegyverkezésre, harcra tüzeli őket. Kapisztrán János. Tamás megdöbbent a saját ötletétől. Miért ne lehetne a fekete barát Kapisztrán szelleme? Mindazok közül, akik az égen és a földön vannak, ő kívánhatja leginkább Bakócz Tamást pápának. Mert Bakócz pápasága halálos csapás volna a pogánynak. Fiametta édes és alázatos áhítattal hallgatta minden szavát. Jaj, nekem sóhajtotta, milyen súlyos teher nehezedik az én gyönge vállaimra. De azért egy pillanatig sem gondolt arra, hogy kivonja magát a parancs alól. Sőt, csak hamar neki is bátorodott, mert eszébe jutott Ezópusz példája az egérről, amely megmentette a raboroszlánt. És most már maga is reményli, hogy némi szolgálatára lehet a nagyügynek. Politikához ugyan nem ért, de ismeri a vatikáni embereket, és asszonyi ösztöneivel talán el tudna igazodni a cselszövések labirintusában. Az olasz kardinálisoknak, főleg a fiatalabbaknak sok titkát tudja, és ezeknek talán hasznát vehetné Tamás. Egy szép Mária kép volt a szobában, a Fiesolai Angelico testvérműve. Ugye, ő Magyarország patronája, kérdezte Fiametta. Meghajolva állott a boldogasszony előtt, mintha imádkoznék, aztán megfordult, és szelíden Tamás tenyerébe tette ámbraszagú kis kezét. Ez fogadalom volt. Midőn az apátúr elment, fiametta lekísérte a pitvarig, és megköszönte a nagy tisztességet, amely házát érte. A pátriárka csatlósai ez alatt a palota lépcsőjén ültek, és kockát vetettek. A Reggiói palotába érve Tamás rögtön a kamrájába ment. Szerencse volt, hogy a pátriárka úr nem kérdezett utána, mert ha ma emberek közé kellene mennie, biztosan részegnek hinnék. De ez több volt a részegségnél. Valami nagyszerű görcs szorította össze bensejét. Az örjöngő öröm görcse. Maga azt hitte, annak örül, hogy megtalálta a nemzetsége felmagasztalásához vezető utat.
pedig igazában egészen másnak örült, és egészen más valamit talált meg. A nőt. Mint egy tüzes, aranyhulló csillag úgy esett bele a lelkébe. Lobogó lánggal égett, és ő boldog lett volna, ha megsemmisülhetne ebben az érzésben. Szeretett volna valamit tenni. Valami nagyot, halhatatlant. De mi is telhetnék ilyen szegény barbártól? Szeretett volna fiamettáért megvívni, életre halálra.

A pátriárka, miután egy ideig körültapogatódzott, mint róka a jégen, egyszerre vidáman nekiindult, és nagy biztossággal járni kezdett Róma síkos talaján. Most már tudta, mi a dolga. Mindenek előtt szabadulnia kell a magyar kíséretétől. Hasznára voltak első föllépésekor, exotikus pompájukkal Bakócz Tamás hatalmára és gazdagságára terelték a figyelmet, de ha hosszabb ideig itt vesztegelnek, akkor tönkre fogják tenni a népszerűségét, mert a magyar urak pöffeszkedni fognak a polgárokkal szemben, a huszárok pedig össze fognak verekedni a pápai zsoldosokkal. Azon felül a sok unatkozó magyar könnyűszerrel az idegen uralom lealázó képeit idézheti fel Rómában. Tehát Márton kanonok vezetése alatt sietve hazaküldte kísérőit, csak a legbizalmasabb pár emberét tartotta maga mellett, de azokat is római köntösbe bújtatta, egyébként pedig olasz papokkal, zsoldosokkal és szolgákkal vette körül magát. Azután nekilátott a pápa választás előkészítésének. Mindenek előtt adatokat szerzett a Szent Kollégium tagjainak életviszonyairól és szokásairól, különös súlyt vetvén emberi gyöngéik megismerésére. Mindenütt voltak ügynökei és kémei. A főtisztelendő urak palotáiban épp úgy, mint az idegen követségeken, és ezek a bizalmas emberek persze semmit sem tudtak egymásról. A Vatikánból Carduló prelátus hozta neki a híreket. Ez a kitűnő diplomata mindvégig híven szolgálta Bakócz Tamást, de ugyanolyan hűséggel buzgolkodott a Szent Atya, Kígyi Agostino, sőt Medici Giovanni szolgálatában is. El kell ismerni, hogy sohasem árult el egyik megbízóját a másiknak. És ha kétfelől történetesen olyan megbízásokat kapott, amelyek keresztezték egymást, akkor ő lelkiismeretesen eleget tett mind a kettőnek, és a sorsra bízta, hogy milyen kavarodás legyen ebből. A pátriárkának az volt egyik sarkalatos elve, hogy minden ember megvásárolható. És tudta, hogy a kardinálisok emberek. A főtisztelendő urak fejedelmi udvart visznek, és 50-60 lónál kisebb kísérettel nem szívesen mutatkoznak az utcán, pedig egyik-másiknak elég szerények a javadalmai. Majd mindegyikük szenvedélyes gyűjtő. Az egyik antik szobrokat gyűjt, a másik képeket, ez érmeket, amaz régi kéziratokat, a legtöbbje mindenfélét gyűjt. Az aranyat megvetéssel vissza lehet utasítani. De hol az a gyűjtő, aki megmerne vetni egy Vergilius kódexet, egy pergamoni gallus szobrot, egy Filippo Lippi képet? Volt a főtisztelendő urak közt olyan, aki belefogott egy nagyszerű villába, de abba kellett hagyni az építkezést, mielőtt még tető alá jutott volna, mert elfogyott a pénze. Egy másiknak fia volt, annak igen szeretett volna valami kisebb fajtájú hercegséget vásárolni a nápolyi királyságban. Volt egy szent öreg, egy aszkéta, annak már nem kellett semmi. De a templom, amely után a címét nyerte, düledezett, haj, ha azt valami jó lélek átépítetné. Bakócz úr nagy gonddal gyűjtötte az ilyen adatokat. Minden főtisztelendő bíborosnak külön törzskönyve volt a Reggiói palota titkos levéltárában. A bizalmas írásokat Tamás szerkesztette keresztapjának utasításai szerint. Benne föltétlenül megbízott a pátriárka. Ő viszont senkiben sem bízott, csak fiamettában. Meg volt róla győződve, hogy a leány nélkül, aki felsőbb hatalma kiválasztott eszköze, hiába való lenne Bakócz minden munkája. Minden napot volt a siárrában, és minden nap olyan remegő, szent áhítattal lépett a Selyemfalu aranyszobába, mint Dante a paradízóba. És minden szó, amit fiametta mondott, minden mosolya édes, tüzes és kitörölhetetlen rovás írással íródott a szívébe. A pátriárka akkoriban csodálkozva tapasztalta, hogy keresztfia a római társasággal való sűrű érintkezése közben mennyire gyarapodik a világi bölcsességben. Olyan tiszta szemmel látja az embereket és az eseményeket, hogy sok esetben el lehet igazodni a szava után. Hogy Tamás leginkább a fiametta esze után beszél, arról sejtelme sem volt. Mert a fiatalok megállapodtak egymás közt, hogy nagyszerű titkukat nem árulják el még a gyóntatójuknak sem. Egyszer délután Tamás egy csodálatos szép hátas lovat látott a kispalota kapuja előtt. Király alá való paripa volt, Arábia négylábú főnemességének véréből sarjadt állat.
Az idegen csatlósok azt mondták, nagyságos Kígyi Agostino úr hátasa. A nagy bankár Konstantinápolyból kapta, a szultán küldte neki. Ki az a Kígyi, akinek a török császár baráti ajándékot ad? Egy fekete ruhás, idősebb urat talált fiamettánál. Legjobb barátom, második atyám, mondta a leány. Tamás elkedvetlenedett. Mit keres itt a bankár? Kellemetlennek találta szúrós kutató tekintetét. Kissé le is nézte magában fiametta jó barátját, aki végre is afféle pénzváltó ember volt, bár kardot viselt az oldalán. Agostino úr nagy tisztelettel köszöntötte a fiatal urat. Tamás már megszokta ezt a tiszteletet, újabban lépten nyomon találkozott vele Rómában. Ha végig lovagolt a Lungarán, a mesteremberek a süvegüket lengették. Ha püspökkel találkozott, az mosolyogva adta rá áldását, sőt, újabban Vico Hannibal is, akit pedig barátjává fogadott, olyan alázattal buzgolkodott körülötte, mint a kurta nemes a nagyúri patrónusa körül. De annyit hamar megsejtett Tamás, hogy a Szentlélek bankárjának kellemetlen szeme egyike a legnagyobb szerű látószerveknek. Ez belelát elsüllyedt évezredekbe, és felismeri Róma nagyságában azt, ami igazán nagy, és Hellász szépségében azt, ami igazán szép. Ez a szem meg tud mámorosodni, ha Petrarca Canzonierjét olvassa, és kicsillően mer mosolyogni, ha Afrikájába pillant. Ez csalhatatlan ítélőképességgel méri össze az antik és a mai művészet alkotásait. És beszéd közben kitűnik, hogy a távoli Magyarországba is ellát. Szapolyai és Verbőci csupaszon állnak előtte, bár hibásan ejti a nevüket, és meglátja a titkos erőket, amelyek az országgyűlés szónokló és veszekedő pártjait mozgatják. Végleg azzal nyerte meg Agostino úr a magyar úrfi rokonszenvét, hogy hamarosan magára hagyta őt a házasszonyával. Az ilyen kupeckedő embernek soha nincs pihenője, sóhajtotta mosolyogva. De előbb meghívta Tamást magához. Van egy kis házam a Tiberis mellett. Szombat este szerény baráti kör fogott vacsorázni. Én is ott leszek, mondta fiametta halkan. És Tamás sietve elfogadta Agostino úr kezét.

0: Herczeg Ferenc, az élet kapuja. A negyedik rész hangzott el. Felolvasta Serez Zoltán. Hangmérnök Liszkai Károly. Zenei szerkesztő Bögös Henrietta. Rendező Dér András. Felelős szerkesztő E. Román Kata.
1: Elhangzott a rádiós regénytár.

0: Edvard Grieg 17 norvég dalából játszotta a harmadikat, Fülei Balázs.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
3: 15 óra. Jó napot kívánok, hallgassák meg híreinket. A szerkesztő Reichling Krisztina, a mikrofonnál a bemondó Harcsik Róbert. Szombaton megalakul az új országgyűlés, amely várhatóan megválasztja az új miniszterelnököt, az áprilisi parlamenti választáson nyertes Tisza párt elnökét, Magyar Pétert. Az alakuló ülés tervezett napirendjét szerdán tették közzé az országgyűlés honlapján. A napirendi javaslat szerint az alakuló ülést 10 órakor nyitja meg Súlyog Tamás köztársasági elnök, aki a himnusz elhangzása után köszönti a megjelenteket, majd felkéri a legidősebb országgyűlési képviselőt, hogy korelnökként vezesse az ülést. A mandátum igazolást követően az országgyűlési képviselők esküt tesznek, ezzel megalakul az új országgyűlés, és megszűnik a 2022-ben létrejött kormány megbízatása, számolt be az MTI. Több mint 76 ezer diák érettségizett ma angolból. A szaktanárok szerint az idei feladatsor több ponton is nehezebb volt a megszokottnál. A feladatok között Roald Dahl, Monet festményei, gorillák, rádióműsorok és evészavarok is előkerültek. Az angol érettségi továbbra is kiemelten népszerű, hiszen a jó eredményért járó nyelvvizsga sokak számára jelent plusz motivációt. Magyar Péter Rómában találkozott Giorgia Meloni olasz kormányfővel, akit meghívott egy magyarországi látogatásra. A leendő magyar miniszterelnök, aki sikeresnek és előremutatónak nevezte a találkozót, azt írta csütörtökön közösségi oldalán, hogy megállapodtak abban, hogy segíteni fogják az olasz és a magyar befektetők eredményes munkáját, valamint a trieszti magyar kikötő mielőbbi elkészültét. Egy amszterdami kórházban vizsgálják a KLM légitársaság egyik légiutas kísérőjét hantavírus fertőzés enyhe tüneteinek gyanújával, közölte csütörtökön a holland egészségügyi minisztérium. A stewardess kapcsolatba került azzal a 69 éves holland utassal, aki a dél-afrikai Johannesburgban hunyt el a hantavírus okozta betegség következtében. A holland nőnek korábban a férje is a hantavírus miatt halt meg. Mindketten a Hondius luxus óceánjáró utasai voltak, amelyen többen elkapták a vírust. Május első hétvégéjén idén 68. alkalommal zarándokoltak el a máltai lovagok és dámák az egész világról Lourdesba, Szűz Mária megjelenésének színhelyére. 44 országból érkezett az összesen 7600 résztvevő, köztük 1300 testi és lelki gyógyulást kereső beteg, 260 pap, élükön 4 bíborossal és 20 püspökkel. A betegek közvetlen segítségére volt 450 orvos is. A Magyar-Máltai Lovagok Szövetsége 82 fővel utazott a franciaországi kegyhelyre. A 20 súlyos beteg mellett segítők, zarándokok is kísérték a csoportot a rendtagokon kívül. Farkas István lúpusz atya, piarista szerzetes paptanár aranymiséjét ünnepelte a máltai zarándoklat alatt. Lúpusz atya aranymiséje a grottánál volt Szűz Mária megjelenésének helyszínén. Ez az úgynevezett nemzeti mise a Kárpát-medencei magyarság szentmiséjévé vált az idei zarándoklaton. A főcelebráns Kovács Gergely gyulafehérvári érsek volt. A hívek között az anyagországiakon kívül jelen voltak szlovákiai, romániai, magyar, máltai rendtagok, zarándokok, betegek, segítők, tudósította a helyszínről Visi László, rádiunk munkatársa, a Magyar Kurírnak. Hazánk időjárásáról: többnyire erősen felhős lesz az ég, többfelé alakulhatnak ki záporok, zivatarok, délután és este az Észak-Dunántúlon meg is dörrenhet az ég. Zivatarok környezetében átmenetileg erős, viharos széllökések is lehetnek. A hőmérséklet késő este 12 és 18 Celsius fok között alakul. A következő híradással 16 órakor jelentkezünk. Tizenöt óra négy perc.

Kedves hallgatóink, kulturális palettánk az akvarell következik. A szerkesztő Fülöp Tamás, valamint a zenéket válogató Bögös Henrietta nevében is köszönti Önöket a műsorvezető Harcsik Róbert. Mai műsorunkban folytatjuk operett sorozatunkat, amelyben ifjabb harangozó Gyula Kossuth díjas táncművésszel Ungvári Judit beszélget. Ezen kívül a Berényi Annával, a Nővér Kossuth Zsuzsanna regényes életrajza című kötet szerzőjével, valamint a Fuszek Csillával, a Budapesti Európai Tehetségközpont igazgatójával készült interjúnkat is meghallgathatják. Tartsanak velünk!

0: Kossuth Zsuzsanna neve többnyire csak lábjegyzet a történelem könyvekben, pedig élete maga volt a 19. századi magyar sors. 1848-49 viharában mégis helytállt. Hadikórházakat szervezett, főápolónőként szolgált, embersége az ellenség tiszteletét is kivívta. A szabadságharc bukása után azonban így is börtön, száműzetés, családi széthullás és emigráció következett. Rövid, mindössze 37 évnyi élete, egy rendkívüli nő, csendes, mégis megrendítő hős története. Berényi Annával, a könyv szerzőjével, Fülöp Tamás készített interjút.
1: A könyv fülszövegében olvashatjuk, hogy 25 évig dolgozott banki és informatikai területen, közben egyfolytában olvasott, hallgatta mások históriáit és gyűjtötte a gondolatait az íráshoz. Ezt így is kell elképzelni, tehát munka közben, út közben, a villamoson, a buszon, igazából mindenfajta zavaró szándék nélkül, esetleg megfigyelt beszélgetéseket, tanúja volt vitáknak, azok dinamikájának, próbálta ezeket beépíteni az írói eszköztárába. Hogyan kell elképzelni ezt a megfigyelés, karaktereket figyelt meg, hogyan zajlott ez a belső anyag gyűjtés így a mindennapi életében?
2: Mindig volt a hónom alatt egy könyv, bárhova mentem, mindig elő tudtam venni. Ugye azóta, hogy vannak e-bookok, ez ugye sokkal egyszerűbb már, de ez nem volt elég, hogy én állandóan olvastam, hanem mindig történetek alakultak a fejemben. Ráadásul én olyan típus vagyok, akinek szeretik elmondani az emberek a gondolataikat, az érzéseiket. Olyan hatalmas mennyiségű történet gyűlemlet fel bennem, hogy egy idő után azt mondtam, hogy ezt ki kell írni magamból.
1: És ez egyébként terápiás jelleggel is bírt, hogyha esetleg nem is publikálásra szánt valamit, de ahogy írta, az jótékony hatással is volt a lelkére esetleg, tehát jó hatása volt? Vagy nem mindig?
2: Én úgy gondolom, hogy az írás az mindig mindenkinek jó hatással van a lelkére, azonban én kifejezetten nem olyan vagyok, aki terápiás céllal ír. Én egy nagyon szerencsés ember vagyok, és nincs okom terápiás céllal írni. Én igazából mindig is a világról akartam írni, a világot akartam megérteni, nem magamat. És ezért is váltottam át az első regényem után a történelmi életrajzi regényekre, hogy sokkal inkább a világra fókuszáljak, és nem magamra.
1: A könyv hátoldalán olvashatjuk, hogy Kossuth Zsuzsanna élete maga volt a 19. századi magyar sors, élete egy rendkívüli nő, csendes, mégis megrendítő hős története. Ki volt Kossuth Zsuzsanna, mikor és hogyan ismerte meg az ő élettörténetét, miért érezte azt, hogy mindenképpen meg akar írni ezt a könyvet?
2: Akkor kezdem azzal, amit a végén kérdezett, tehát hogy hogy találkoztam vele. Véletlenszerűen keresgéltem az interneten, és valahogy elém bukkant az, hogy Kossuth Zsuzsanna február 19-én született, 1817-ben. Ez a február 19, ezen megakadt a szemem, egyrészt mert én is aznap születtem, de leginkább azért, mert hogy az Zsuzsanna nap. Az én édesanyám is úgy kapott nevet, hogy azon a napon, amelyik napon született, azt a nevet kapta. Innen tudtam, hogy nagy valószínűséggel akkor Kossuth Zsuzsannát nem lánynak várták, hanem fiúnak, mert nem volt női név, ugye, ahogy az édesanyámmal is. Tehát egy ilyen nagyon személyes szálon indult el az érdeklődésem Kossuth Zsuzsanna iránt, úgyhogy elkezdtem utána olvasni, és láttam, hogy egy elképesztően belemelő női sors. Nagyon-nagyon értelmes, egy nagyon küzdelmes sorsú, nagyon szorgalmas és hősies sors. Tehát ő Kossuth Lajosnak a legkisebbik húga. Kossuth Lajosnak 4 húga volt, ő a legkisebbik, aki az édesanyja már 48 éves volt, amikor született, tehát nagyon késői gyerek ráadásul, és ugye mivel a 19. század elején született, átélte a 19. század magyar történelmének a legviharosabb korszakát, és mivel olyan közel állt Kossuth Lajoshoz, ezért ennek teljesen a sűrűjében volt, de nagyon érdekes szemszögből, egy női szemszögből látta az egészet és élte meg. Ezért úgy döntöttem úgy, hogy meg kell írnom a sorsát.
1: Kossuth Zsuzsanna esetében mennyire volt könnyű anyagot találni, háttéranyagot találni, mennyire volt bőséges az az anyag, amiből aztán dolgozni tudott? Levelek esetleg, napló, korabeli dokumentumok?
2: Annak ellenére, hogy 19. századi, tehát azért elég régi történet, nagy szerencsém volt. Egyrészt ugye ez a romantika kora, amikor nagyon sokan írtak naplót, és rengeteget leveleztek az emberek, és mivel ugye ő egy olyan közegben mozgott, ami az utókornal számára is érdekes társaság, ezért nagyon sok napló levelezés fennmaradt. Például Kossuth Lajos összes levelezése, a magánlevelezése is már fenn van az interneten, digitálisan, digitalizálva, kereshetően. Ez nagyon sokat segít, ugye, hogy nem kell kisilabizálni az akkori cikormányos betűket, hanem egyszerűen digitalizált formában tudtam. Végig olvastam Kossuth Lajos összes levelét például. Nagyon sok a korabeli napról részletet. De nagy

0: A könyvben azért elég sok a szerző fantáziájának a szüleménye, és nem a valóság. Én sokkal inkább próbáltam a valósághoz igazodni.
1: Izgalmas lehetett azzal is szembesülni, hogy abban a korban, annak idején mennyire másként működött, például a párválasztás vagy az udvarlás módja, az öltözködés, a különböző etikettek úgymond. Most a könyvből olvasok egy részletet. Az önmegtartóztatás a férfiak részéről erény, nők részéről szinte kötelesség volt, még házasságban is. Minden kornak megvolt a maga frusztrációja. Milyen frusztrációkat tudna még említeni ezen kívül, akár a párkapcsolatokon belül, akár úgy az élet más területein abban az időben?
0: Ebben a könyvben leginkább a női frusztrációkat mutatom be, mert hogy Kossuth Zsuzsa szerintem egy tipikusan 20. vagy inkább 21. századi nő is intellektualitásában, a szellemiségében, a tetvágyában, tehát mindenben sokkal inkább hozzá illett volna a mai kor, és akkor megélni azt a frusztrációt, hogy ő sokkal okosabb volt, mint jó néhány férfi a környezetében, sokkal felkészültebb. Ő autodidakta módon tanult politikát, jogot, tervezést, ma már úgy mondanánk, hogy menedzsmentet, és ezekben mindegyikben kiváló volt. Tehát ő volt vállalkozó, ő védte magát bíróság előtt, felépített szervezeteket, politikai szervezetet, egészségügyi szervezetet, ezt mind maga saját erejéből, de mindezt úgy, hogy közben mégiscsak egy nő volt.
1: És a javított és új címmel megjelent kiadás címe is az, hogy a nővér. Újabb részlet következik a könyvből. Kossuth Zsuzsa a szabadságharc alatt több mint 70 tábori kórházban szervezte meg az ápolási ellátást. Ő volt a világon az első nő, aki ezt véghez vitte. Munkája eredményeképpen 1849 nyarára már 72 tábori kórház működött az országban. Ezeket egyre súlyosbodó tüdőbaja ellenére fáradhatatlanul járta. És Kossuth Lajos volt az, aki kinevezte őt tábori főápolónőnek, annak ellenére is, hogy Kossuth Zsuzsa mennyire kételkedett magában, és a könyvben is olvashatjuk, hogy meglepődve hallgatta, hogy mennyi mindenre emlékszik Kossuth Lajos, olyan eseményekre, amik miatt azt gondolta, hogy Zsuzsa a tökéletes választás a feladatra. Mik tartoztak pontosan Kossuth Zsuzsa feladatai közé?
0: Nagyon nehéz helyzetben volt Kossuth Lajos egyébként ebben az időszakban, ugye már a javában tombol a szabadságharc, elképesztő menedzseri feladatokat látott el az egésznek a megszervezésében, és krónikus probléma volt a kórházi ellátás. Nagyon kevés embere volt, nagyon kevésben tudott megbízni, egyrészt úgy, hogy politikai is, meg úgy is, hogy meg tudja csinálni a feladatot. A húgát jól ismerte és bízott benne, viszont egyrészt nepotizmussal vádolták emiatt, hogy családtagot nevez ki, és leginkább, hogy nőt. Na, az aztán mindennek a teteje volt. Tényleg mindenkitől kapta ő is, tehát Kossuth Lajos is, meg Kossuth Zsuzsa is a vádakat. Görgei Artúr is például a többek között nagyon kikelt magából, hogy hogy képzeli, hogy egy tapasztalatlan nőre bízza ezt a feladatot. Egyébként, ha mai szemmel gondolunk rá, akkor tényleg rokonát nevezte ki, és egy olyan embert, aki ilyen feladatot korábban nem oldott meg, de mégis nagyszerűen elvégezte ezt a feladatot Kossuth Zsuzsa, bízott benne Kossuth Lajos, mert ismerte a képességeit. Az ő feladata volt az, hogy megszervezze azt, hogy minden csatatéren, minden táborhelyen legyen megfelelő ellátás, legyenek ápolók, legyen megfelelő kötszer, gyógyszer, ilyesmi. Nagyon nehéz feladata volt, mert hogy szűkösek voltak ugye a lehetőségek. Például az ápolókat csak úgy tudott szerezni, hogy a nőtársaitnak felhívást adott közzé, és arra jöttek a nők. Most ebből is hatalmas botrány lett, mert hogy abban az időben férfiakat nem ápolhattak nők. Többen fel is szólaltak, hogy őket ne ápolják nők, úgyhogy elég nehéz volt egyáltalán még a önkénteseket is ott tartani, mert csak szidást kaptak azért, hogy ápolták a sebesülteket. Nagyon-nagyon nagy ellenszélben dolgozott, de mégis egy kiváló munkát végzett.
1: Egy kicsit ugorva az időben, illetve a történetben, a szabadságharc bukása utáni idők, ismét egy idézet következik. A kiadott osztrák rendelet szerint az utcai feliratokat először németül kellett megjeleníteni, és semmilyen díszítésre nem használhatták a piros-fehér-zöld színhármast. A szabadságharc bukása után a börtönévek, a számüzetés és a családi széthullás következett. A sokadik újrakezdés reményében hogyan alakult Kossuth Zsuzsa életének utolsó évei?
0: Az utolsó évei is nagyon sok fordulatot és rengeteg nehézséget hoztak. Addigra már özvegy volt, elveszítette egy gyermekét, kép. Ott volt a nyakán a megélhetés gondja, idős édesanyja, mindezekkel neki kellett megbirkóznia, és itt jött elő, hogy ő egy kiváló vállalkozó is volt. Először iskolát üzemeltetett, aztán ugye megtámadták összeesküvés vádjával börtönbe.

0: került, ahonnan saját magát ki tudta menteni azzal, hogy felkészült volt jogilag. Rengeteg betegséggel küzdött, azok mellett próbálta fenntartani a családot. Végül elengedte a császár, és emigrációba mehettek. Először Belgiumban telepedtek le, és ott a megélhetését egy csipkeverő üzemmel biztosította az egész családnak. Itt is kiderült, hogy kiváló vállalkozó, egész jól ment az üzeme, amikor aztán Amerikába is átmehettek. Ott volt már a család egy része, ott viszont legyőzte őt a tüdőbaj, és végül meghalt.
1: Ez a könyv maga, meg ez a történet maga hát sokszorosan filmért kiállt, vagy forgatókönyvért kiállt számomra. Volt ilyen terv, hogy megfilmesítsék Kossuth Zsuzsa életét?
0: Nem készült róla még film. Arról, hogy volt-e tervben, azt nem tudom, de nem készült róla. Pedig nem csak az, hogy megérdemelni, hanem hogy tudni kell, hogy aki nem egészségügyi dolgozó, az nem tudja, hogy Magyarországon, aki egészségügyi pályára ment, mindenki ismeri Kossuth Zsuzsa történetét, mert hogy tanítják nekik, mert hogy annyira fontos szereplő volt a magyar egészségügy történetében. Úgyhogy kifejezett nagy érdeklődés van egyébként Kossuth Zsuzsa élete iránt. Azért is van már a második kiadása ennek a könyvnek, mert az első kiadás az nagyon hamar elfogyott, pedig nem kevés példányszámban nyomták ki.
2: Az elmúlt percekben Berényi Annával, a Nővér Kossuth Zsuzsanna regényes életrajza című könyv szerzőjével Fülöp Tamás beszélgetett. A kötet a Szkolár kiadó gondozásában jelent meg.

0: A magyarországi és európai tehetségsegítés úttörője Csermely Péter professzor szerint a tehetséges fiatalok európai és Magyarország jövőjének biztosítéka a kontinens életbiztosítása. Magyarország e tekintetben példaadó, és nem véletlen, hogy 2011-ben egy budapesti tehetségkonferencián magyar kezdeményezésre született meg az Európai Tehetségtámogató Hálózat gondolata is. Fuszek Csillával, a budapesti Európai Tehetségközpont igazgatójával, a Tehetségek Szolgálatáért díj kitüntetettjével Kövesdi Zsuzsa beszélgetett a 20. születésnapját ünneplő Ma Tehetsz közgyűlése alkalmából.
1: 10 éves az Európai Tehetségtámogató Hálózat, a Ma Tehetsz pedig 20 éves. Úgy látszik most ez az időszak nagyon hasznosan előtérbe hozza a tehetséggondozást, és kiemeli a fontosságát. Fuszek Csilla, a magyar tehetséggondozás képviselője ebben az európai mozgalomban, tőlünk tanulhatnak nagyon sokat sok ország európai mozgalmai.
2: Hát talán nem is azt mondom, hogy tőlünk tanulhatnak, hanem már nagyon sokat tanultak is tőlünk, hiszen ezt a bizonyos hálózatosodást a tehetséggondozás terén, ezt Magyarország mutatta be tulajdonképpen Európának, és aztán ez azóta elterjedt különböző országban, hol előbb, hol később, hol velünk párhuzamosan voltak az első ilyen típusú kedvezmények. Például mostanság a leginkább fejlődő terület Horvátország, Szlovénia, horvát tehetségpontoknak a száma egészen megugrott az utóbbi időben. Körülbelül 60 tehetségpont született ott az elmúlt pár évben.
1: Csilla, mi a te szereped, mi a feladatod a hazai tehetséggondozásban konkrétan?
2: Az én feladatom tulajdonképpen az, hogy ebben a hálózatban képviselem Magyarországot, és ebben a hálózatban nagyon sok területen mi is részt veszünk, kutatásokban is részt veszünk, például nemrég voltunk benne egy kreativitás kutatásban, most indul egy úgynevezett identitás kutatásunk, intézményeknek az identitás kutatása, amiben szintén oroszlán szerepet játszunk, de hát van egy nagyon komoly koordináló szerepünk. Ezt a mozgalmat, amiben azért ma már közel 500 intézmény tartozik Európából és azon kívül, hát gyakorlatilag egy úgynevezett tehetségtanács, network tanács viszi, és ennek a network tanácsnak a titkári, néha az elnöki pozícióját én látom el. Hát gyakorlatilag itt meghatározzuk igazából azt a stratégiát, meg kutatjuk a tovább fejlődésnek a lépéseit, hiszen ez egy 10 éves hálózat, és az utóbbi 5 évben nagyon sok minden megváltozott körülöttünk, megváltoztak a politikai helyzetek különböző országokban, megváltozott a tehetséggondozáshoz való hozzáállás néhány helyen, mind pozitív, mind negatív irányban, illetve ami még fontos, új stratégiákat kell készítenünk, nem is beszélve arról, hogy megérkezett az AI, ami alapjaiba fogja megváltoztatni a tehetséggondozásnak az eddigi gyakorlatát.
1: Ez mit jelent konkrétan?
2: Mit jelent az AI-nak a megjelenése? Nagyon sok mindent. Nem csak azt, hogy megváltozik az osztályok tantermi gyakorlata, mert ez is egy dolog. Megváltozik nagyon érdekes módon a tudáshoz való viszony. Megváltozik akár a tehetségről alkotott koncepciónk is, hiszen most már nem csak az ember létezik, hanem az ember a géppel hogyan tud tehetséges lenni. Ezzel párhuzamosan megnő a tanárnak a szerepe, megnő a humán központú oktatásnak a szerepe. Tehát nagyon sok minden változást tud ez elindítani, talán még nem is látjuk. Ugyanakkor számos etikai kérdés is fel fog merülni, számos módszertani kérdés. Hát majd meglátjuk, hát valahogy ennek az egész dolognak az elején vagyunk, és ezért az emberi tényező, a tanár, bár az egyik oldalról azt gondoljuk, hogy ugye helyettesíthető lesz sok esetben a mesterséges intelligenciával, mégis a másik oldalon igazából meg fog nőni a tanárnak, a jó tanárnak az értéke.
1: Említetted az imént, hogy mennyire kiszolgáltatott sokszor egy-egy ilyen szervezet, vagy egy-egy ilyen mozgalom, így mondhatnám, a körülményeknek. Én úgy látom, végig kísérve azért egy jó pár éven keresztül a Ma Tehetsz működését is, hogy ez egy kötéltánc. Ez egy kötéltánc, és nagyon picin múlik sokszor, hogy rajta tudunk-e maradni a kötélen, vagy nem. Teljesen kiszolgáltatva a körülöttünk levő világnak. Nem lehet valami jobbat remélni?
2: Hát azt pontosan tudjuk, hogy a tehetséggondozás, és most itt nem a civil szervezetekről beszélek, hanem az, hogy egy tehetséggondozásról egy államnak milyen a stratégiája, milyen a koncepciója, az meghatározza azt, hogy mi történik benne. Ebben a civil szervezetek egyfajta állandóságot tudnak képviselni. Na most az Európai Tehetségsegítő Hálózaton belül vannak nem állami civil szervezetek, vannak ugyanakkor állami szervezetek is. Nyilván a legnagyobb átalakulások bizonyos szempontból nem a civil, hanem pontosan az állami szervezeteket érinti. Tehát mondjuk nagyon sokáig kiemelkedő volt az Osztrák Tehetségközpont, egy óriási hálózatot alkottak Ausztrián belül. Ennek a szerepe megszűnt az elmúlt pár esztendőben. Ugye, tehát ez van egyfajta folyamatos változás, vannak benne for-profit szereplők is, és vannak persze a civil szervezetek, non-governmental NGO-k, ugye, ahogy szoktuk mondani, de hát civil szervezetek, és ezek a civil szervezetek egyfajta állandóságot tudnak képviselni a tehetséggondozás terén. És persze vannak olyan országok, ahol nincs erre szükség. Van olyan ország, ahol semmi sincsen, és van olyan ország, ahol ennek kiemelkedő szerepe van. Ez nagyon sokféle fajta elképzelés van Európában, és nagyon sokféle fajta szerkezetű is a hálózat emiatt. De mi úgy tekintünk erre a sokszínűségre, mint a hálózatnak az egyik erősségére.
1: Rengeteg kreatív ötleted van, készülsz is, szabad erről már beszélni, kicsit előre jelezni azt, hogy mit fogsz majd itt közre bocsátani?
2: Hát nagyon szépen köszönöm először is ezt a kreatív ötleteket. Hát így a hálózaton belül kialakult egy munkacsoport, és ez a munkacsoportnak a neve tulajdonképpen Fire, tűz munkacsoport, aminek aztán lett egy alapítványa is, amiben összegyűjtjük, hogy milyen elképzeléseink vannak arról, hogy mi lenne jó, ha figyelembe tudnánk venni a jövő oktatása, hogyan kellene a jövő oktatását megújítani. Ez a név is tulajdonképpen, hogy FIRE, rövidítése annak, hogy Forum for International Renewal of Education. Tehát az oktatás nemzetközi megújításának a fóruma. Hát ezt hoztuk létre, és hát ez a fórumnak van egy web oldala is, amit nem sokára szeretnénk majd bemutatni, el is fogom küldeni több helyre, amiben elkészítettünk egy nyilatkozatot, egy manifestót, ami egyszerűen arról szól, hogy bemutatja, hogy mennyi minden megváltozott a világban, és mi az, amit mi nagyon fontosnak tartunk. Remélem, hogy sikere lesz ennek a manifestumnak, sok tanár alá fogja írni.
1: Elgondolkodható a név is, hiszen a FIRE az tüzet is jelent több nyelven, és én ezt tapasztalom ennél a mozgalomnál, tehát, hogy igazából tüzet tud nyitni a legreménytelenebb helyzetekben is, és a megmaradásért nagyon-nagyon sokat küzdött 20 éven keresztül. Ilyen-olyan feltételekkel kellett működni a Ma Tehetsznek és minden tehetséggondozó társaknak, hogy talpon maradjon, és ez számomra ez egy nemzeti kreativitás, mert hogy arról vagyunk általában híresek a világban, és a történelmünk miatt is, hogy megoldunk megoldhatatlan helyzeteket az életünkben, nem?
2: Mindenképpen, tehát maga a mozgalom, az, hogy elindult a hálózatosodás, és gondoljunk csak bele, az ötlet ugye több mint 20 éves, akkor ennek nagyon komoly kreativitás értéke volt, nagyon komoly újdonság értéke volt. Nem véletlen, hogy ez a mozgalom, amit elindítottunk, tehát a tehetségpontoknak, a tehetséggel foglalkozó intézményeknek a hálózata, ezeknek a képviselete, az példaként szolgált egész Európában. Tehát ugye ez volt a magyar példa. Ez újdonság volt. Nyilván az évek folyamán ez, ami akkor kreatív megoldás volt, most már, hogy mondjam, általánossá vált. De ez természetes. Tehát ahogy múlnak az évek...
1: Közkincsé.
2: Igen, közkincsé vált. Ma már nem azt mondanám, hogy ez a legkreatívabb ötlet, de kétségtelen, hogy annak idején ez egy nagyon kreatív dolog volt. Tehát maga ennek a hálózatnak a létrehozása nagyon kreatív volt. Most inkább azt vizsgáljuk különböző felmérések alapján, hogy magában a hálózaton belül a különböző tehetségközpontok azok hogyan gondolkodnak a kreativitásról, milyen kreatív megoldásokat vezetnek be, például tanítanak-e a kreativitásról, vannak-e mondjuk bemutató óráik azzal kapcsolatban, hogy milyen kreatív megoldásokat lehet alkalmazni az oktatás folyamatában. De hát nyilván nem csak ez a kettő, nagyon sok oldalról próbáltuk ezt megvizsgálni, megvilágítani, úgyhogy nagyon büszkék is voltunk rá, mert nemrég van egy nemzetközi kreativitás hálózat, és ez a hálózat felkért minket arra, hogy ezt bemutassuk. Én a hálózatoknak a kreatív voltáról beszéltem, utána bemutattuk magát a kutatást, az ottani eredményeket, és a legvégén pedig pont a Horvát Tehetségközpont kreatív megoldásokat mutatott be az ő kiválóság központjaiban, hogy milyen módon segítek elő a tanulók kreativitását.
0: Fuszek Csillát, a Budapesti Európai Tehetségközpont igazgatóját Kövesdi Zsuzsa kérdezte. Most pedig Kovács Szabina felvidéki diák osztja meg gondolatait.
3: Kovács Szabina vagyok, 12 éves, 7. osztályos. Szlovákiából felvidékről érkeztem a Szenci Molnár Albert Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskolából, és a tehetségemnek az ága a magyar nyelvtan.
1: Ez egy nagy vállalkozás, hiszen a nyelv megőrzése megőrzi a múltat, és megőrzi a hagyományokat. Nagyon fontos, és egy olyan környezetben, ahol nem adja magát a lehetőség, mivel kell időnként szembenézni?
3: Hát nyilván itt értetem ez alatt a másik országot, tehát hogy Szlovákiából érkeztünk. Én úgy gondolom, hogy a saját álmainkat kell követni, és hogyha mindent megteszünk annak érdekében, hogy elérjük őket, akkor azt a kisebb mértékű elnyomást is el lehet viselni, de én úgy gondolom, hogy maximálisan támogatnak ebben a tanáraim és szüleim is, úgyhogy.
1: Mit lehet tanácsolni a gyerekeknek, aki most keresgéli az útját, hogy lehet ilyen fantasztikus eredményt elérni?
3: Én is voltam ilyen helyzetben, tehát nem tudtam még egészen eldönteni, milyen ággal szeretnék foglalkozni, de szerintem mindenképpen jó több ágon kipróbálni magadat, és aztán ami megy, az megy, azt kell követni, mert az tényleg egy égi jel, hogyha valamivel foglalkozol, időt, energiát szánsz rá, és működik, akkor ez a te területed is nyert ügy.
1: Mi az a kitüntetés, amit ma kaptál?
3: Én ma a Szép Beszédmestere című külön díjat nyertem a Szép Magyar Beszéd országos verseny 3-szori megnyerése miatt.
1: Folytatod ezt az utat esetleg felnőttként is majd, tehát tovább segíted azután a jövő tehetségeket esetleg pályád során?
3: Igen, szerintem mindenképpen szeretnék vele foglalkozni. Nekem kiskoromtól az az álmom, hogy én nyelvész legyek, viszont az is megfordult már a fejemben. A pedagógián is gondolkoztam pontosan annak érdekében, hogy a fiatalabb diákokat én is tudjam segíteni, és hogy ők is egy hasonló pályán, hogyha gondolkodnának, mindenképpen segítségükre legyenek, és támogatni tudjam őket.

0: Jutalomjátékkal ünnepli 70. születésnapját ifjabb Harangozó Gyula, Kossuth Díjas táncművész, aki 35 év után lép újra színpadra a Kocsák Tiborral közösen alkotott Hófehérke című táncjátékában. A Magyar Állami Operaház örökös tagja és mesterművésze a Banya szerepét táncolja május 21-én csütörtökön 18 órától a Budapesti Operett Színházban. A táncművészt Ungvári Judit először arról kérdezte, hogyan ünnepelte a kerek évfordulót.
1: Hát igazából meglepő, nem érzem a évek súlyát, úgyhogy nagyon furcsán érzem magam, mert egyáltalán nem érzem ennyinek magam. De hát azért, ha tükörben néz az ember, ez látszik. És hát összegyűlt a család, úgyhogy vasárnap tartottuk, mert a középső lányunk az érettségizik, ugye hétfőn, amikor a születésnapom volt, akkor volt a magyar érettségi, tehát praktikusabb volt előző este. Itt a kertben megtartottuk, úgyhogy nagyon jó volt családi körben.
2: És hát ugye nem csak családi körben fog ünnepelni, hanem az Operett Színház előadásában is. Egy kicsit akkor erről meséljen, hogy ez hogy jött, hogy most abban a koreográfiában, amit ugye korábban készített, abban most fellép ebből az alkalomból.
1: Hát az úgy jött, hogy 35 éve voltam utoljára színpadon, 1991. április 1-én, mint áprilisi tréfa, és ugye azóta nem voltam, meg nincs is ilyen ambíció, mert idézőjelben a tánc az a fiatalok sportja, hanem ugye nagyon jó próbaidőszaka volt, amíg betanítottam az Operett Színházba, nagyon szeretem őket. Hát kifacsartam, mert ugye kell rendesen próbálni meg, hogy az olyan legyen, amilyennek kell lenni. Na, hihetetlenül jó színészi képességük van. És közben ugye, amikor így betanít az ember, azért mutogat. És hát úgy még egész jól mutogattam, gondolom, mert Simon István, aki nemzetközileg elismert balettművész és az Operett Színháznak a balettigazgatóhelyettese, mondta, hogy figyelj, hát 70 leszel, hát meg tudod ezt csinálni, hát csináljunk már egy ilyet, ilyen még sose volt, hogy valaki nem csak vonul a színpadon, vagy ül, hanem hogy tényleg valamit eltáncol, amivel a többiek is néha úgy lihegnek, mint hogyha maratont futottak volna. Hát mondom, gondolkodom rajta. Úgyhogy elkezdtem gondolkodni, utána megcsináltam ezt a szerepet, a Banya szerepét ilyen 60%-ba, 50-60%-ba, hogy egyáltalán lesz esély rá, hogy én ezt kibírom. És akkor úgy láttam, hogy ha a Jóisten is úgy akarja, akkor ez működhet, mert azért arra tekintettel kell lennem, hogy hihetetlenül sok operációm volt, tehát hogyha a mandulát és a orsövényt meg ilyeneket nem számítom, csak a mozgásszervit, akkor 11 operációm volt. És hát elég nehezek, 4 térd, akkor a sípcsontomból stressztörés után belenőtt a csonthártya, ki kellett vágni egy kockacukornyi darabot, elszakadt az összes oldalszalagom a bokámon, szóval mondhatnám tovább is. És ezért ez egy kuriózum egyik oldalon, mert egy 70 éves korában nem táncol az ember, és ez tánc, mert aki, tehát nem csak sétálgatok az színpadon, hanem ez egy komoly feladat. Tehát azért ez egy nagyon nagy kihívás. Tehát egyszer élünk, megpróbálja az ember, és hogyha mit mondtam, a Jóisten is segít, akkor csak menni fog.
2: Ugye mondta, hogy ez tánc, tehát egészen pontosan milyen szintű feladatot kell végigcsinálnia, tehát hogy kell ezt elképzelnünk, hogy...
1: Ez egy karakterszereplő, tehát férfi táncolja a átváltozott királynőt, aki banyává átváltozik, és ez egy nagyon intenzív szóló rész, és derekedés a törpékkel, meg minden, tehát ebbe, tehát ezt azért nagyon komolyan kell csinálni. De ebben minden van, ami egy karakterszerepben lehetséges. És hát ugye színészi játék is kell hozzá nagyon sok, nagyon jó a maszk, hatalmas ilyen kampos orr, nagy áll, öreg asszony, de viszont amikor végre megöli a Hófehérkét, vagyis úgy gondolja az almától, hogy meghalt, akkor kitörő örömmel nekiáll, és hát egy elég hosszú része van, amit ugye azért csak meg kell oldani, és el kell táncolni.
2: Azért ugye említette itt a sok különböző mozgásszervi sérülést. Hát gondolom ez összefügg azért a táncos karrierrel, tehát hogy ennyire igénybe veszi a táncosoknak a testét az intenzív mozgás. Hogy lehet ezt, hát hogy mondjam, egészségesen kezelni? Hát nyilván, hogy egészen más egy táncos karrier, mint mondjuk egy színészé például.
1: Igen, hát nekünk a hangszerünk a testünk, tehát azért ez egy olyan dolog, hogy nagyon kell ügyelni rá. A másik dolog viszont, ami nagyon fontos, hogy az embernek milyen a felépítése, tehát a táncot a baletthoz. Én nekem nagyon jó volt, csak hát én sérültem sokszor, nem azért, mert nem jól csináltam, hanem kicsúsztam, vagyis hát baleset volt. Tehát, mit tudom, én kicsúsztam, mert izzadtunk télen, és a linoleumpadlón a gyugrás előtt kicsúsztam, akkor elszakadtak az oldalszalagjaim. Tehát ilyen dolgok vannak. De alapvetően az izomzatom ez nagyon jó, és amikor ilyen 21 évesen volt egy sérülésem, akkor csináltak egy röntgent a lábamról, és akkor szörnyűködött, akkor mondtam, most jut eszembe, hogy úgy olyan a lábam, mintha 70 éves lenne. De azt mondta, hogy az a problémám, hogy olyan, mint amikor egy Trabantba Jaguar motort tesznek. Sose történt semmi, de azért szakadt meg, tehát a ízületek azért azok gyengébbek voltak, vagy hajlékonyabbak, és ezáltal azért jött a számla, hogy meg kell fizetni érte. Ami egyik oldalon jó. Tehát egyik oldalon hát olyan a testi adottságaim voltak, ami nem nagyon van másnak. De ezért ugye megjött néha a számom.
2: Igen, sokszor szokták is egyébként ugye az élsporthoz hasonlítani a táncművészetet, mert legalább annyira erős az igénybevétel.
1: Igen, csak annyival rosszabb nekünk, ugye, hogy emelni is kell, tehát amikor táncol az ember egykezes emelésekkel, azért egy 50 kilós a lányt, vagy 48-51-2, azt fölemelni egy kézzel nem olyan egyszerű, főleg, hogyha az ember fáradt, ugye, már egy ugrálás után van, és még ehhez jó pofát is idézőjelben kell vágni, mert tehát nem olyan, mint egy súlyemelő, aki fölemel valamit, vagy egy futó, aki vicsoríthat és futhat, de ha elsőnek szakítja át a célszalagot, akkor ő nyer. Tehát ez azért ez egy nagyon megterhelő dolog, hát nem hiába volt 25 év után, hogy el lehetett venni nyugdíjba.
2: Hát, hogyha így végig tekinti a pályafutását, nyilván a 70 év az egy kicsit ilyen számvetés is szokott mindig lenni, tehát az ilyen kerek évforduló. Mi az, amire a leginkább büszke a pályafutásából, így visszanézve?
1: Talán hirtelen azt mondanám, hogy méltón képviselem apám hagyatékát. Méltóképpen léptem a nyomdokába. Ugye ez egy nagyon érdekes dolog, hogy hárman, édesanyám is örökös tagja az operának, édesapám is, és én is örökös tagja vagyok, és mesterművésze, de ugyanakkor Bécsben is van egy hasonló, mint a Kossuth-díj itthon, az is van, a Bécsben is egy elismerésem, a érdemkereszt a tudományért és művészetért, az osztrák, miután abba hagytam ott az igazgatást. Tehát igazából úgy gondolom, hogy megpróbáltam hozzátenni valamit a balettművészethez, és ez azért sikerült. Tehát, hogyha azt is nézem, hogy csak hogy táncolni táncoltam, ugye Moszkvába végeztem, Moszkvai Nagyszínház Akadémiáján kitűnő diplomával, a Tokiói Balettversenyen 78-ban aranyérmet nyertem, a Metropolitanben Mikhail Barisnyikov meghívott vendégnek táncoltam Don Quixote-t, de ugyanakkor táncoltam Londonba, amikor a Queen Mother 80 éves volt, hagyjuk tovább a főszerepét. Tehát igazából hálát adhatok az Istennek a karrieremért, mert nagy általában fordítva szokott lenni, hogy kitűznek egy nagyon magas célt, akik elkezdenek táncolni, és akkor nagyon kevés az, aki azt eléri. Nekünk abban az időben az volt a célunk, hogy az operaházban szóló táncosok legyünk. Hát soha életemben nem gondoltam, hogy New York-tól Tokióig és Milánói Scarlatton Londonig mindenhol, mint sztár vendég felléptek. Tehát igazából nagyon kegyes volt hozzám a sors. Természetesen meg kellett dolgozni ezért, de azért a szerencse mindig, hogy mindig hozzá kell, hogy járuljon egy karrierhez, hogy jókor jó helyen és jó emberek lássanak. Tehát ezért hálás vagyok, és a koreografálni meg sose akartam, mert édesapám volt a koreográfus és a karaktertáncos, én voltam a klasszikus táncos. Ez is volt a szerencsém, hogy nagyon jó képzést kaptam, tehát én egy világszínvonalon nagyon jó, így visszatekintve nagyszerű táncos voltam, mindent megtanultam a szakmámból majdnem, ami szükséges ehhez, viszont édesapámat a múzsa homlokon csókolta, és ő egy Isten adta tehetség volt, tehát a kettőnk között azért nagy a különbség ilyen szempontból. De annak ellenére, hogy nem akartam koreografálni, hogy csináltam sok mindent a Győri Balettól kezdve külföldön is, véletlenül lettem koreográfus, mert a Hófehérkével úgy alakult, hogy már balettigazgató voltam 8 éve, az operaházban, és akkor egy számot vetettem le, tehát csináltam, hogy milyen típusú és milyen darabok voltak, és ilyen családi darab nem volt, és hát gondoltam, akkor veszek egyet, megnéztem, hogy mit lehet, mi az, ami legjobb, a legegyszerűbb, vagy a legsikeresebb lehetne. Hát, hogyha az ember azt mondja, hogy balett, akkor 95%-a, vagy 99%-a megkérdezetteknek, vagy diótörőt, vagy hagyjuk tovább, mond, ha mese, akkor a hófehérkét. És Kijevben láttam egy hófehérket, tudtam, hogy Kijevben megy egy hófehérke, ott volt egyedül, úgyhogy elmentem Kijevbe, megnéztem, három felvonás, hát szörnyű infantilis volt, felháborodtam, hogy hát ezt miért nem így csináltam, miért nem úgy, ott morogtam a repülőn hazafelé. Mikor megérkeztem, felhívtam Kocsák Tibor barátomat, aki a Madár Színház zenei vezetője, kitűnő musical komponista, és megkérdeztem, hogy nincs-e kedve egy musical-es zenét csinálni, és akkor leültünk a Liszt Ferenc téren a Vuán kávéházba, 2 órára, nagyon jó, hogy szép magyarul mondjam, brainstorming volt, úgyhogy egymásnak dobáltuk az ötleteket. Azt mondta, ha megírod a riblettót, akkor írom a zenét. A másnapra megírtam másfél oldalt, amiből lett 25 oldal a végére. És akkor így mindig elmondtam, bementünk a balettterembe, ott van ugye zongora is, leült a zongorához, én elmondtam, hogy mennyi idő és mi történik, utána elkezdtem a ritmust táncolni, azt fölvette magának, átvette a ritmust, oda elkezdett improvizálni, amire én is improvizáltam, és akkor egy hét múlva megint találkoztunk, mindenki a maga részét kipucolta, akkor összerakosgattuk, levágtuk, hozzátettünk, és akkor ugyanígy léptünk tovább. Viszont megtanultam, hogy borzasztó nehéz a saját improvizációt is megtanulni, úgyhogy így ez egy nagyon boldog időszak volt, de az, hogy a hófehérkével is, hogy eljutok Ausztráliáig, ott betanítottam Kazahsztánba is, megy oroszoknál, megy a Baltikumba, megy itt Magyarországon, megy most is érdeklődnek, jönnek Szerbiából, Horvátországból, tehát ez is egy olyan dolog volt, hogy mérgemben csináltam valamit, és lehet, hogy a nézőknek, vagy most a hallgatóknak nagyon furcsa, de az utóbbi évtizedeknek a legtöbbet külföldre eladott magyar műve, a színpadi műve, a hófehérke. Tehát nem az, ami turnén volt, hanem amit megvettek. Tetszik nekik, megvették a saját együttesüknek. Látták, mit tudom én, ez volt a nyitó darab a Hongkongi fesztiválon 10 évvel ezelőtt, és akkor ausztrálok jöttek, hogy meg szeretnék venni. Akkor betanítottam Ausztráliába, közben Péterváron kerestek, akkor közben Kazahsztán, tehát egy körbeadogattak. Azért mondom, hogy na, jó darab, tehát garantálom, hogy aki megnézi, az jól szórakozik, és nem kell táncrajongónak lenni, mert érthető, és vicces, és vidám, és teljesen más évet követ a gyerekeknek, mint a felnőtteknek, de alapjába véve ez mindenhol megállta a helyét, tehát a humor csinál az ember a színpadon, azért nagyon kétséges, hogy azt a távol-keleten is értéke ugyanazt, amit Magyarországon, vagy a Baltikumban, vagy az oroszoknál. De igazából mindenhol bejött, és amikor én ezt megcsináltam, mérgemben nem gondoltam, hogy ebből is egy olyan világ karriert csinál ez a darab, amilyet csinál. Úgyhogy tényleg csak hálás lehetek a Jóistennek azért, amit kaptam. És hát ugye mindig jön a számla, azért meg kellett fizetni egy pár operációval, de azt kell mondanom, hogy megérte.
2: Tudom, hogy nagyon nehéz így kiválasztani, de van-e esetleg olyan a szerepei közül, amely hát különösképpen a szívéhez nőtt, vagy úgy érzi, hogy valamilyen szempontból forduló pontot jelentett, vagy valami miatt nagyon fontos?
1: Igazából ezt ketté választanám, mert amit az én jellememhez, karakteremhez a legközelebb éreztem, az édesapám Kopiliájának a főszerepe a Ferenc, vagy a Rosszul öldöz lány főszerepe a Kólász. Ami viszont nagyon nagyot nyomott a karrieremen olyan értelemben, amikor a Bécsi Operában bemutatták a Rajmondát, Rudolf Nurejev koreográfiájában, és Rudolf Nurejev átadta nekem a premiért, hogy ő beáll második előadásra, ami azért egy nagyon nagy dolog egy balettművész szemébe. Úgyhogy az is egy nagy fordulatot adott, meg hát a Tokiói aranyérem is nagy fordulata, mert ugye ott megismertek sokan, meg utána évente hívtak vissza Japánba. Tehát alapjában véve kell egy tehetség az embernek, amit aztán vagy kibontakoztat, vagy nem bontakoztat ki, amiben azért, ha igen, akkor sok munka van, és utána kellenek ezek a szerencsefaktorok is ahhoz, hogy az ember a legjobbat hozhassa ki abból, amit csinál. És itt jön a isteni sugallat, vagy a sors, vagy ki hogy nevezi, hogy tényleg jókor jó helyen lenni, és élni a lehetőséggel.
2: Van-e olyan esetleg, ami kimaradt az életéből, és úgy érzi, hogy azért az jó lett volna.
1: Hát igazán nincs az én szempontomból, mert amikor nekiindultam és hazaérkeztem a kitűnő diplomámmal Moszkvából, akkor én az operaháznak az első szólistája szerettem volna lenni, és minden az habatortán, amit azután kaptam. Hát igazából az, hogy a Bécsi Operának első szólistája voltam, mert Müncheni Operánál voltam állandó vendég, London, New York, meg minden, szóval ezeket úgy kezelem, hogy ezek a habatortán. Tehát megkaptam mindent, és szinte minden főszerepet, amit szerettem volna, eltáncoltam.
2: Ugye emlegettük a beszélgetésben a szülőket. Mi volt az, amit ön úgy érez, hogy a szüleitől, édesapjától, édesanyjától leginkább megtanult, amit aztán ugye tudott hasznosítani, és mi volt az, amire megtanították?
1: Most egy megdöbbentő választ adok. Édesapám ellenezte, hogy táncoljak. Úgy felvételiztem a balettintézetbe édesanyámmal, hogy apám nem tudott róla, átmentem öt felvételin, és amikor felvettek, akkor azt mondta, hogy ez a te döntésed, mert nagyon jó tanuló voltam által, mindig kitűnő. És azt mondta apám, hogy ezt ki lehet számítani egy 10 éves gyereknél, amikor felveszik a balettintézetbe, tehát ha valaki 10 éves, ki lehet számolni, hogy a 2x2 mindig 4 lesz, ha valamit tanulsz, mérnöknek, orvosnak, bárminek, akkor van egy megmondható idézőjelbe karriered, amikor 40 pluszosan a csúcsra érsz, főmérnök, főorvos, vagy bármi leszel. A táncban viszont akkor már vége a karrierednek, tehát valami mást kéne csinálni. Viszont egy 10 éves gyereknél meg nem tudják megmondani, hogy mi lesz belőle, mert meg lehet satszolni, de igazából nem tudják megmondani, és mire 16-17 éves lesz egy fiú, vagy 18, amikor már van annyi izma, hogy ugrani olyan magasra tud, hogy kipróbálja, tehát nem megcsinálja, tehát próbálkozik különböző nehezebb dolgokkal, akkor már elment a vonat, mit tudom én, egyetemre menni, vagy máshova. Tehát ez volt az egyik aggodalma, a másik az viszont a párt, mert ő ugye nem volt párttag, és tulajdonképpen ilyen patthelyzetben volt, mert híres volt, meg a Magyarországon sok mindent hozott, de nem tudtak rajta ütni, és féltett engem, hogy én bekerülök ebbe a balettba, akkor rajtam keresztül rajta is tudnak ütni. Hát így is történt, mert mint tehetségtelen a negyedik évfolyamban megmutattak 14 éves koromban, úgyhogy évfolyamot ismételtem, és az a vicces benne, hogy ketten ismételtünk, a Lőcsei Jenő volt a másik, aki szintén az operaház örökösztogja, ő harmadik évfolyamban, és viszont rá 5 évre Moszkvába kitűnő diplomával évfolyam elsőként végeztem. Tehát őtőle igazából nem hoztam semmi olyat, azon kívül, hogy tudtam, hogy kicsoda, és amit örököltem, mert úgy látszik, azért örököltem dolgokat. Édesanyámmal dolgoztam operában, ő nagyon sok, ő készített fel a tokiói versenyre, ő volt édesapám asszisztense, meg az első balettmestere az operának, úgyhogy őtől kaptam sokat, mert Coppeliát is ő tanította be, sokat próbált velem versenyekre is, aminek megjött az eredménye. Tehát igazából én azt hiszem, hogy így állt össze, hogy inkább tehetséget örökölt édesapámtól, édesanyámtól, pedig munkát. Tehát, hogy sokat foglalkozott vele, amikor már az operába kerültem. Édesapám, mire végeztem, meghalt. Sajnos. 74-be, úgyhogy ő nem tudta ezt megérni. Annak örülök, hogy a kitűnő érettségimet megérte, de egyébként ő sose látott úgy színpadon. Volt, amiben együtt fölléptünk, mint balettnövendék, de igazából nem látott táncolni.
2: Persze azért mondjuk az is érthető, hogy miért féltette nyilván ettől a pályától, hiszen azért ez nem egy könnyű pálya.
1: Igen. Hát utólag én megértettem, mert akkor nem voltam tisztában, meg két dolog, amit sose hallottam otthon a szüleimtől, egyik, hogy soha nem káromkodtak, egyiktől soha nem hallottam semmit, a másik meg soha nem beszéltek az operáról otthon, vagy legalábbis ettem. Úgyhogy egész érdekes volt ez a helyzet a színházzal, és azért én nem tudtam, hogy ezek az aggodalmai édesapámnak, hogy helytállóak.
0: Az elmúlt percekben ifjabb Harangozó Gyula Kossuth Díjas táncművésszel Ungvári Judit beszélgetett. Kedves hallgatóink, kulturális palettánk az Akvarell ezzel véget ért. Köszöni megtisztelő figyelmüket a szerkesztő Fülöp Tamás, valamint a zenéket válogató Bögös Henrietta nevében is a műsorvezető Harcsik Róbert. Következzék most egy részlet, a Hófehérkéből a Törpék táncát hallják, a Budapesti Operett Színház zenekara játszik.

0: Műsorajánló következik. A 17 órai hírek után egyháztörténeti sorozatunkban arra emlékezünk, hogy idén 75 évvel ezelőtt, 1951. júniusában került sor Grősz József és társai koncepciós perére, amelynek keretében 14 év börtönbüntetésre ítélték Endrédi Vendel, ciszterci szerzetest, Zirci apátot. Vendégünk Halász Nivárd, ciszterci szerzetes, történész.
1: Szeptember 7-én véget ér, vagy megszünteti, megvonja a működési engedélyt a pártállam, és másfél hónap múlva, október 29-én letartóztatják Endrédi Vendelt. Azt gondolom, hogy már az is egy elég nagy pofon, ami történik a ciszterci szerzetesekkel. Majdnem 250 ciszterci szerzetes van ekkor Magyarországon, és a többi szerzetes is nyilván megszenvedi a maga sorsát, majdnem 11 ezer szerzetesről beszélünk. De mi vezet oda, hogy őt és rendtársait letartóztatják, és a Grősz perbe elítélik? Mi az, ami miatt személyesen Rákosi Mátyás, illetve a pártállami diktatúra ennyire fellép a ciszterci szerzetesrend és személyesen Endrédi Vendel, Zirci apáttal szemben?
2: Egy másfél hónapos felkészülési időről van szó, amíg a szétszóratásra, feloszlatásra a rend felkészülhet. Egyrészt, amit később aztán fel is rónak a Grősz per során Endrédi Vendelnek, hogy a növendékek egy részét megpróbálják külföldre szöktetni. Maga a szökés az sikerül, és át is jutnak ezek a fiatalok 21-en a határon, viszont Burgenlandban, az orosz zónában egy részüket letartóztatják, őket később kvázi bűnjelként visszahozzák Magyarországra, és ezek a fiatal szerzetesek is 3-4 éves börtönbüntetést kapnak. Az egyetlen bűnük nekik például az volt, hogy szerzetesi életüket folytatni akarták, és Rómában akarták befejezni az előjáróik intenciói szerint a tanulmányaikat. A másik probléma az a Vendel apátudal az volt a kommunisták számára, hogy egy ilyen markáns személyisége volt a magyar szerzetességnek is, tehát az állammal való 50 nyarán zajló tárgyalásokban is ő részt vett, és elég markáns szerepet játszott.
0: A 17 órai hírek után arcok és sorsok, fejezetek a Magyar Katolikus Egyház életéből egyháztörténeti sorozatunkban Endrédi Vendel, ciszterci szerzetes, Zirci apát életútjáról beszél Halász Nivárd, ciszterci szerzetes, történész. Műsorajánlót hallottak.
3: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Társadalmi célú reklám.
3: Mindenki jó helyen szeretné tudni adója 1%-át, ott, ahol a segítség valóban számít. Köszönjük, ha adója 1%-ával támogatja a Magyar Katolikus Egyház szolgálatait. Készült a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia megbízásából.
4: Társadalmi célú reklámot hallottak.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
2: 16 óra. Híreket mondunk, a szerkesztő Reichlin Krisztina, a mikrofonnál a bemondó Harcsik Róbert. Jó napot kívánok! Május első hétvégéjén idén 68. alkalommal zarándokoltak el a máltai lovagok és dámák az egész világról Lourdesba, szűzanya megjelenésének színhelyére. 44 országból érkezett az összesen 7600 résztvevő, köztük 1300 testi és lelki gyógyulást kereső beteg, 260 pap élükön 4 bíborossal és 20 püspökkel. A betegek közvetlen segítségére volt 450 orvos is. A Magyar-Máltai Lovagok Szövetsége 82 fővel utazott a franciaországi kegyhelyre. A 20 súlyos beteg mellett segítők, zarándokok is kísérték a csoportot a rendtagokon kívül. Farkas István Lupusz atya, piarista szerzetes, paptanár aranymiséjét ünnepelte a máltai zarándoklat alatt. Lupusz atya aranymiséje a grottánál volt, Szűz Mária megjelenésének helyszínén. Ez az úgynevezett nemzeti mise a Kárpát-medencei magyarság szentmiséjévé vált az idei zarándoklaton. A fő celebráns Kovács Gergely gyulafehérvári érsek volt. A hívek között az anyaországiakon kívül jelen voltak szlovákiai, romániai, magyar-máltai rendtagok, zarándokok, betegek, segítők. Tudósított a helyszínről Visi László, rádiónk munkatársa, a Magyar Kurírnak. 28 új tagja van a vatikáni svájci gárdának. Leó pápa köszönetét fejezte ki a svájci gárda új tagjainak, azért a fiatal lelkesedésért, hitért, az egyház iránti szeretetért, amellyel hivatásukat választották. A világ legkisebb katonasága 1506-ban alakult meg, második Gyula pápa alapította, és feladatául az egyházfő és a pápai paloták védelmét jelölte ki. A svájci gárda új katonáinak eskütételét minden évben május 6-án tartják, annak emlékére, hogy 1527-ben ezen a napon a testőrség tagjai életük árán védték meg 7. Kelemen pápát 5. Károly seregeivel szemben. Szentmisét tartottak Mindszenti József halálának évfordulóján Rómában. Május 5-én kedden a római Szent István körtemplomban Baldoreina bíboros helynök mutatta be Isten szolgája Mindszenti József bíboros emlékének a hercegprímás halálának 51. évfordulója alkalmából celebrált szentmisét. A szentmisén a római német-magyar kollégium magyar kórusa teljesített zenei szolgálatot. Nehéz sorsú, kiszolgáltatott vagy bántalmazott gyerekek életkörülményeinek javítására, valamint a gyermekjogok érvényesítésének támogatására fordítja 2026. évi jótékonysági gyűjtését a Magyar Tudományos Akadémia, közölte az intézmény. Az MTA 200. közgyűlésének döntése értelmében az összegyűlt adományokat a Hintalovon gyermekjogi alapítvány részére juttatják el. A Központi Statisztikai Hivatal jelentése szerint márciusban a kiskereskedelmi forgalom 10,6%-kal meghaladta az egy évvel korábbit. Az elemzők minden várakozását meghaladta a kiskereskedelmi forgalom márciusi növekedése, amelyet a jelentős reálbér emelkedés mellett az üzemanyagoknak, az iráni konfliktus és a barátság kőolajvezeték leállása miatti pánik vásárlásával magyaráztak. A kiskereskedelmi forgalom immár 8 hónapja bővül, amire a koronavírus járvány kitörése óta nem volt példa, és a vártnál kedvező belső negyedévi GDP adatban is nagy szerepe lehet. Fővárosi közlekedési hírek következnek most.
3: Jó napot kívánok! Budapesten baleset történt a 8. kerületben a Fiumei úton befelé a Dologház utca közelében. Telítettek a sávok a Rákóczi úton a Barostértől, az Üllői úton befelé a Nagykörút előtt, a Kerepesi úton szakaszonként, a Károly körúton az Asztória felé, a Bajcsy-Zsilinszky úton és az Andrássy úton az Erzsébet tér előtt, valamint a Nagykörúton és a Hungária körgyűrűn a nagyobb csomópontok közelében. Lassú a haladása a Budaörsi úton befelé a Nagyszőlős utcai felüljárótól, a Szélkálmán tér környékén és a Margit körúton. Nehéz az átjutása a Margit hídon és az Erzsébet hídon is Pestre. Kovács Botond, BKK Info.
2: Végül hazánk időjárásáról. Erősen felhős lesz az ég, többfelé alakulhatnak ki záporok, zivatarok. Az Észak-Dunántúlon meg is dörrenhet az ég. A délnyugati déli szél megélénkül, zivatarok környezetében erős, viharos széllökések is lehetnek. A hőmérséklet délután 19 és 24, késő este 12 és 18 Celsius fok között alakul. Híreinket hallották, köszönjük figyelmüket! A következő híradást 17 órakor hallhatják. Most a Magyar Téka következik. A könyvtáros Nagy György András.
4: A kitelepítés után illegalisták. A családi gulágregényt követően történetek a börtönből. Az időszak a kommunizmusi, a helyszín Erdély. A szereplők jó része azért jár poklot, mert a mennyben hisz. Akkor őrzöm meg a szabadságot, ha elveszítem. De ha magamat veszítem el, van-e bocsánat? Üdvözlöm Önöket, Nagy György András vagyok. Beszélgető társam a könyvek szerzője, Viski András volt. Lassan már maga a szó illegalista is történelemmé válik, legalábbis abban az értelemben mindenképp, hogy csillagozni meg lábjegyzetelni kell egy szövegbe.
5: Valóban voltak is kételjeim a regény címét illetően, de végül is hosszú tépelődések után mégis erre a címre jutottunk, ezt már többes számban mondom, mert a szerkesztőt, Nagy Boglárkát is bekapcsoltam ezekbe a beszélgetésekbe, amelyek önmagammal folytak, hiszen valamiféle idegenséget szerettem volna sugallni a címmel, hogy egy nagyon nehéz történetet tár fel a könyv, ami eltávolodott tőlünk, és talán nem jártunk jól azzal, hogy nem szembesültünk vele időben, legalább 30 évvel ezelőtt, és nem vettük magunkhoz azoknak a történetét, akik súlyos börtönbüntetéseket kaptak, amiatt, mert hűségesek voltak a saját hitükhöz, meggyőződésükhöz és a saját szabadságukhoz. Tehát ők is az illegalisták körébe sorolódtak, törvénykívülivé váltak, de az a fajta törvényen kívüliség, ami egy diktatúrában megtapasztalható, az valahogy mégiscsak a szabadságnak a szférája, valahogy mégiscsak annak a reményét sugallja, hogy az ember megőrizheti önmagát és a saját lelkét.
4: Nekem most erről, amit mondott, édesapjától jut eszembe egy idézet. Naponként szorongtunk, nehogy kimaradjunk a letartóztatásból, hát ha nem lesz erőnk hitünkben megállni a szabad életben.
5: Ez a mondat is ugyanúgy felfoghatatlan, mint az illegalisták szó. Ugyanolyan idegenül cseng, mint a regénynek a címe, hiszen ezeknek az embereknek a lelkükben milyen tágas lehetett a szabadság és a megváltásban való részesülésnek a boldogsága, ha egyszerűen képtelenek voltak félni, sőt egy ellenfélelem és egy ellenszorongás működött bennük, hogy nehogy kimaradjanak ebből az egészen különleges megtiszteltetésből, hogy a szeretett Istenének a nevéért szenvedhetnek. Majdhogy nem felfoghatatlan számunkra, és azt hiszem, hogy akkor járunk jól, ha felfoghatatlan, hiszen ha belenézünk ebbe a tükörbe, akkor igazán leleplező az, hogy miért is szorongunk mi nap mint nap. Most leginkább persze önmagamra gondoltam.
4: Hogyha kicsit ezzel a sajátos humorral tekintünk a dologra, akkor azt is mondhatjuk, hát azért nehéz volt kimaradni azokban az időkben.
5: Nehéz volt, de mégis ki lehetett maradni. Ilyen történeteket is ismerek, konkrét neveket is. Olyan lelkészekre gondolok, akik belementek abba a csapdába, amit egyébként az apámnak és dr. Széplaki Kálmán ügyvédnek is felajánlottak, hogy minimális szinten alkudjanak meg, és akkor nem fogják börtönbüntetésre ítélni őket, hiszen az akkori hatalmasságoknak, autoritásnak igenis érdekében állt, hogy hivatkozási alapot jelentsenek azok a lelkészek, azok a papok, azok a szerzetesek, szerzetes nővérek is így tovább, akik mint egy átállnak az ő oldalukra, és azt hirdetik, ami el is hangzott református templomok szószékéről, hogy a kommunizmus tulajdonképpen az evangélium szociális üzenetének a beteljesítője. Tehát voltak ilyen törekvések, voltak olyanok, akik megúszták a börtönbüntetést, és elveszítették önmagukat. Emlékszem, amikor apámék kiszabadultak a börtönből, akkor megkeresték ezeket az embereket, akik a közösségükhöz tartoztak, és azon dolgoztak, hogy valamilyen értelemben bocsánatban részesüljenek, tehát hogy szembeforduljanak az áruló önmagukkal. Ezek is megirandó történetek, nem fértek bele az illegalistákba, de jól emlékszem olyan református lelkésszel, akinek tulajdonképpen a családja ráment erre az árulásra, és jól emlékszem azokra a harcokra, amit apáik hívtak azért, hogy ez az ember megtalálhassa önmagát, és visszatalálhasson a saját valódi identitásához. Ezek nagyon nagyszabású tapasztalatok voltak számomra, és mélyen-mélyen beleépültek a lelkemben.
4: Ezek a tapasztalatok tényleg a családon belül, vagy a környezetében is ott voltak, pro és kontra, hiszen édesapja is megírta antitörténetét, aki viszont, bocsánat, egy ilyen antitörténet legalábbis az árulással kapcsolatban, hogy ő nem volt megalkuvó.
5: Őt az északi vidékek profitájaként formáltam meg az illegalistákban, és valóban anti az apám által megírt. Egyébiránt általam kikényszerített kis monográfiából táplálkoztam én is, de hát az is nagyon fontos az ő esetében számomra, hogy én személyesen ismertem őt, és ahhoz, hogy beszélgethessek vele, hallhassam a tanításait, együtt kapáltam vele a kertjébe. Mert ő egy parasztember volt,

0: a növényekhez, a földhöz, a házi állatokhoz, ahhoz a kúthoz, ahonnan nagyon sok vizet kellett naponta fölhozni, hogy az ember ellássa azt a picike gazdaságot, amiből élt Anti bácsi és Piroska néni.
1: Eddig beszéltünk a tartalomról, de úgy tudom, hogy önnek nagyon fontos a forma, és nyilatkozott is erről. Ugye a kitelepítésen még jól látszott a Biblia forma, ezen a könyvben inkább azt mondanám, hogy egy történetfüzér.
0: Valóban történetfüzér, itt azt hiszem, hogy nem árulok el nagy titkot, hogy az evangéliumok formáját próbálom követni. Leginkább talán a Márk evangélium meglehetősen töredékes, és akkor, amikor mi azt a mondatot olvassuk, hogy történt azon a napon, akkor hajlamosak vagyunk úgy értelmezni, hogy ugyanazon a napon történt, mint a korábbi esemény, de hát erről szó sincsen, nagyon jól tudjuk. Ugyanakkor kísérletet tettem arra is, hogy egy nagyobb ívű történetbe összefűzzem az illegalisták elbeszélését is, ehhez pedig a reményes és talán hozzám a legközelebb álló Lukács evangéliuma nyújtott mintát, hiszen az illegalisták regénynek az első mondata is tulajdonképpen idézett. És ez így hangzik, hogy miután sokan vállalkoztak arra, hogy elbeszéljék, így kezdődik a Lukács evangéliuma, és a Lukács prológus számomra, de hát ez egy írói és nem egy teológusi megközelítés, ugyanolyan jelentőséggel bír, mint a János evangéliumának a prológusa a testélet ígéről. Itt ugyanis Lukács evangéliuma az elbeszélés nehézségéről beszél, és arról, hogy lehetetlen mindent elbeszélni, hogy egy emberi élet nem elég ahhoz, hogy a csodákban való részesüléseinket elmondjuk. Így aztán Lukács azt az elképesztő döntést hozza, hogy az őt leginkább megérintő eseményeket helyezi el egy nagy elbeszélésbe, és még azt a kifejezést is használja, hogy a kétségtelen igazságot szeretné elmondani. Mi ez a kétségtelen igazság? Mindaz, ami a megváltó közelében benne valósággá vált. Ezek visszavonhatatlan igazságok, kétségtelenek ezek az átélések. Szent Lukácsot én éppen emiatt az írók védőszentjének is tartom.
1: Mondja ezt egy református.
0: Igen, de hát az írók nagyon rászorulnak egy védőszentre, akkor is, ha reformátusok.
1: Egyébként ez a megszólalás, elmondás nehézsége tartott önt vissza a személyes életében, hogy íróként kezdje a pályafutását, hiszen mérnöknek tanult, vagy egyszerűen csak így alakult?
0: Ennek politikai okai vannak. Akkor, amikor én érettségiztem, egyébként közvetlenül az érettségi előtt, mikor betöltöttem a 18. életévemet, Péter testvéremmel együtt, aki egy évvel idősebb, mint én, de egy osztályban végeztük el a 12 osztályt, sőt egy padban, ezért aztán nagyon-nagyon közel áll hozzám. Nos, behívtak a Securitatéra, Pétert meg is verték, ennek nyomai vannak a Péter titkosszolgálati irataiban. Engemet nem, én egy jobban kommunikáló, hajlékonyabb, azt is mondhatnám, hogy gyávább ember voltam, mint Péter, de akkor ott ránk parancsoltak a nagyvárosi szekuritátén, hogy ne is próbáljunk egyetemre felvételizni, mert nem juthatunk be. Az én szüleim ekkor azt a tanácsot adták, hogy ne a bölcsészkart próbáljon meg, mert ott nincs esélyem, hiszen szóbeli felvételit is kell tenni. És ott nagyon könnyen be lehet avatkozni, és nézzük meg, hogyha egy más egyetemre jelentkezem, hiszen szükségem van az egyetemista tapasztalatra, és ezt nagyon sokra tartom, hogy ők ezt így gondolták. Nézzük meg, hogy hogyan sikerül a felvételim egy olyan egyetemre, ahol csak írásbeli vizsgákat kell tenni. És én matematikából és fizikából nagyon jó voltam, mindig is szerettem, most is. Spirituális élményeim vannak, amikor kvantumfizikai szövegeket olvasok, vagy podcasteket hallgatok, ezt folyamatosan csinálom. Nos, jelentkeztem a gépészmérnöki karra, nagyon simán bejutottam, és az egyetemet is nagyon simán elvégeztem, és úgy lettem okleveles mérnök, hogy tulajdonképpen ki tudtam vonni jobban magamat mindenféle ideológiai kitettség alul. Mérnökként

0: dolgoztam egészen a politikai átrendeződésekig, és majd utána lettem bölcsészé, és végeztem el, és szereztem meg azokat a okleveleket, meg hát doktorit, egyebeket, amelyek lehetővé tették, hogy egyetemen tanítsak mindmáig, és ezt nagyon szeretem.
1: Talán ezek a regények azt a célt is szolgálják, hogy a saját emlékeinket és történeteinket, a történelmünket meg lehessen ismertetni, és ez a füzére szerkezett meg azt, hogy minél több szereplő beleférjen.
0: Valóban ebben a második könyvben több történet mondódik el, nem csak egy család, és nem egy család köré szerveződik a többi szereplőnek a története, hanem itt különálló, és hogy úgy mondjam, autonóm történetek kerülnek egymás mellé, amelyeket viszont összeköt néhány figura, ez pedig a Szentéletű Ferenc, Richard Rabbi, Dr. Szép Lukács leginkább, ez a három, nem utolsó sorban pedig a helyszín. Tehát a börtönnek ez a tere. Úgy is szoktam mondani, hogy ez egy a szamosújvári börtön 1001 éjszaka meséi, hiszen valamennyi történet tulajdonképpen autentikus, akkor is, hogyha átemelem őket a regényformába, egy olyan fikcióba, ami lehetővé tesz az olvasó számára, hogy magáénak ismerje fel ezeket a történeteket, és egységesítsen ebben az elbeszélési módban.
1: Tulajdonképpen az önkortársai az egyes személyeket akár fel is ismerhetnék, hogy kikről lettek formázva, ugyanakkor, mint hogyha mégis népmesei alakokról lenne szó bizonyos értelemben.
0: Valóban így van. Hát ha hozzám közel állók, vagy az én kortársaim, de még az én utánam jövő, akár 2-3 nemzedék is, elég könnyen felismer ezeket az embereket, hiszen a táborozásaink alkalmával, amiket szüleim szerveztek, később mi magunk hegyekben, meg különböző rejtett helyeken, ezeket az embereket megismertettük azokkal a fiatalokkal, akik eljöttek ezekbe a táborokba, és ez rendkívül fontos is volt nekem. Egy időben könyvkiadót is vezettem, a Koinonia könyvkiadót, és ennek az volt az egyik legfontosabb célkitűzése számomra, hogy az apám tekintélyét latba vetve rávegyem ezeket az embereket, hogy írják meg a saját emlékirataikat, és ne féljenek attól, hogy nem tudnak írni, beszéljék el azt, ami történt velük, mert ezek elképesztően becses örökségek, és élő forrásai egy közösségi felfrissülésnek, ami számunkra, és ez meg is történt, és ez igazából boldoggá tesz engem, hogy tulajdonképpen nagyon sok embert, azok közül, akik börtönben voltak közöttük, az asszony testvéreket is rá tudtunk venni arra, hogy megírják az emlékirataikat.
1: Néha a valóság annyira adja magát, hogy írónak sem kell lenni ahhoz, hogy ezt megörökítsük. Én gondolok arra, hogy találtam egy Apostol Vezeték nevű kommunista illegalistát, akit többször bebörtönöztek. Aztán az állampárt idején mezőgazdasági miniszter, miniszterelnök első helyettese volt ezzel a vezetéknévvel.
0: Gyönyörű. Egyébként látja, hogy nem tudunk fantáziadúsabb történeteket kitalálni, mint amit a valóság kitalál számunkra. És ez engem nagyon sokszor eltöltött örömmel, hogy a valóságot nem szabad megerőszakolni a saját vélt tudásunkkal, inkább arra kell törekednünk, hogy megértsük azokat a folyamatokat, amit lezajlottak 50-es, 60-as, 70-es vagy 80-as években, vagy ezek a történetek hogyan vannak jelen velünk, hogyan nyúlnak utánunk az el nem beszélt történetek, hogyan tartanak fogva bennünket. Ezek az elhallgatott, akár félelemből, akár szégyenérzetből, akár másmilyen megfontolásból a némasságba rekesztett történetek, holott a gyermekeinknek és az utánunk jövő nemzedékeknek akkor tesz a legjobbat, akkor részesítjük őket áldásban, hogyha a saját történeteink, beleértve a bukkás történeteink részévé tesszük őket.
1: Egyébként ugye azt írták, hogy a kitelepítésnek egyfajta sajátos folytatása vagy előzménye az illegalisták. Én viszont arra gondoltam, hogy szerintem egyszerűen ilyen az emberi emlékezet.
0: Pontosan, egyszerre folyamatos is az emlékezet, és egyszerre ellenőrizhetetlenül töredékes. Váratlanul bevillannak olyan emlékképek, amiket nem is tudunk egyébként kontrollálni, és az írói vagy az alkotói folyamat idején nagyon is felfokozódnak ezek a agyi, tudatalatti, vagy lelki, vagy világérzékelési tevékenységek az emberben, ezért a megírás folyamatában szoktak kifejezetten felbukkanni olyan emlékképek, amiket aztán én leszoktam ellenőrizni az idősebb testvéreimet, fölhívva telefonon, hogy ők hogyan emlékeznek egyik vagy másik eseményre, figurára. Igen, meg kell nyitnunk magunkat félelem nélkül, és bátran engednünk el, hogy ne cenzurázzuk a nagyon mélyről olykor feltörő emlékeket vagy emlékfoszlányokat.
1: Esetleg a következő kötetben már megismerhetjük a felnőtt Viski Andrást is?
0: Mindig nehezen beszél egy író a következő lépésről, de azt már a nyilvánosság előtt is elmondtam, hogy nekem a trilógia harmadik könyveként egy nagy feladatot kell elvégeznem, mégpedig azt a 1600-1800 oldalnyi titkosszolgálati anyagot, amit én magam örököltem a román Securitate-ból, és ami egy nagyon sajátos, a titkosszolgálatokra jellemző önazonosságot, identitást alakítanak ki rólam, amivel én persze nem vagyok önazonos, de nagyon izgalmas azt látni, hogy mennyi munka van ebben, hiszen ez a 1800, de persze a bukaresti történeti archívumnak a dolgozói azt mondják, hogy ennél biztosan, hogy sokkal több, és még össze kell gyűjteniük máshonnan az engemet érintő titkosszolgálati iratokat. Na most ezt valamiképpen fel kell dolgoznom. Azért is tartom ezt feladatnak, mert a mi országainkban, azt hiszem egy Magyarországra is érvényes, lekéstük ezt a munkát. A társadalom maga nem részesülhetett a megtisztulásnak valamiféle élményében, nem részesülhetett a katarzisban, már pedig a társadalomnak is szüksége van katarzisra, arra, hogy kiemelkedjen egy nagyon is nyomasztó múltból, és elmondhatóvá tegye a történeteket. Itt van egyébként a közvetlen közelembe, rá is tudom tenni a kezemet erre az anyagra, fényképek is vannak rólam és az én családomról, és ezek az anyagok úgy születtek, hogy már nem az apám fiaként követték nyomon a tevékenységemet, hanem saját jogon váltam ellenzékivé a 80-as években, és már egészen másképpen viszonyult hozzám a Securitate. Olyan anyagok vannak, hogy percről percre tudom, hogy mit tettünk a feleségemmel egy hosszú hétvégén át, amit lejegyzések, követési jegyzőkönyvek és fényképek dokumentálnak.
1: Amikor az ember egy ilyesmivel szembesül, nem adja föl az emberbe vetett reményt?
0: A Szentírásnak van egy rendkívül botrányos mondata, ami úgy hangzik, hogy átkozott az, aki az emberben bízik, és ez az önmagunkba vetett bizalomra is áll, ami azt jelenti, hogy az ember nagyon hajlamos arra, hogy a végső bizalmát ne a teremtőbe, ne az örökké valóba vesse, hanem látható emberi erőkbe. Erre épülnek fel olykor észrevétlenül a diktatúrák, a féldiktatúrák, hogy az ember bízik valami olyan erőbe, ami nagyon könnyen el tudja veszíteni a maga pozitív célkitűzéseit. Én nem hiszem, hogy elveszíteném a bizalmamat, én sokkal jobban bíznék abban, hogy megfoghatjuk egymás kezét, egymás szemében nézhetünk, és egymás gyöngességeit is közölhetjük egymással. Hogy egymás bukásait is közölhetjük egymással, társadalmi lényekként. A jól elmondott történet nem, hogy kivonja belőlünk a remény képességét, ellenkezőleg a reményt visszahelyezi a saját forrásába, hiszen Isten a reménységnek az Istene, és ez is a Szentírásból vett szóösszetétel.
1: Viski András megígérte, hogyha a trilógia harmadik kötete is kézzel fogható, vagy inkább kézbe vehető valósággá válik, akkor ismét beszélgethetünk egy jót. Most búcsúzom önöktől. Nagy György Andrást hallották.
2: A Magyar Téka legközelebb 4 hét múlva jelentkezik ismét.

0: Anton Arensky szerzeményét Adam Neyman játszotta.
1: Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 16 óra 30 perc. Dallamív. A Zsongom együttes felvételeiből válogat Mári Szabó Eszter.

0: Elhangzott a Dallamív, a Zsongom együttes felvételeiből válogatott Mári Szabó Eszter.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Társadalmi célú reklám.
3: Köszönjük, ha nem csak hallgat, hanem személyi jövedelem adója 1%-ának felajánlásával támogat is bennünket. Alapítványunk az Országos Katolikus Rádió Alapítvány adószáma 18 18 36 74, kötőjel 1, kötőjel 42. Ha kérdése van, kérjük hívja a 061-255-3333-as számot, vagy írjon az infokukac@katradio.hu címre. Készült az Országos Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
2: Társadalmi célú reklámot hallottak.
1: Nem csak hallgathatja, olvashatja is híreinket.
4: Honlapunkon a folyamatosan frissülő híreink mellett megtalálja rádiónk aktualitásait, műsor és programajánlóit,
5: valamint a rendezvényeinkről készült fotó és videó összeállításainkat is.
6: Ha érdekli Önt rendszeresen megjelenő elektronikus hírlevelünk,
7: jelentkezzen e-mail címének megadásával www.katolikusradio.hu.
1: Magyar Katolikus Rádió.
8: Örömhír mindenkinek.
0: 17 óra. Hallgassák meg híreinket, a szerkesztő Reichlin Krisztina, a mikrofonnál a bemondó Harcsik Róbert. Jó napot kívánok! A Központi Statisztikai Hivatal jelentése szerint márciusban a kiskereskedelmi forgalom 10,6%-kal meghaladta az egy évvel korábbit. Az elemzők minden várakozását meghaladta a kiskereskedelmi forgalom márciusi növekedése, amelyet a jelentős reálbér emelkedés mellett az üzemanyagoknak, az iráni konfliktus és a Barátság kőolajvezeték leállása miatti pánik vásárlásával magyaráztak. A kiskereskedelmi forgalom immár 8 hónapja bővül, amire a koronavírus járvány kitörése óta nem volt példa, és a vártnál kedvezőbb első negyedévi GDP adatban is nagy szerepe lehet. A Hondius óceánjáró a kikötő érintése nélkül a part közelében horgonyoz majd le Tenerifén, jelentette be a Kanári-szigetek tartományi elnöke. A holland lobogó alatt hajózó óceánjáró a hétvégén, szombaton vagy vasárnap érkezhet meg a Kanári-szigetekre. Az utasokat csónakokkal viszik majd az óceánjáróról a partra, és onnan tovább a közeli repülőtérre. A fedélzeten tartózkodó mintegy 150 utas és legénység több mint 20 különböző ország állampolgára. Az Egészségügyi Világszervezet adatai szerint a hajó utasai közül hantavírus fertőzés következtében 3 ember halt meg, 8 további pedig gyaníthatóan megfertőződött. Skóciában és Walesben parlamenti, Angliában tanácsi választásokat tartanak csütörtökön, tudósít az MTI. Egybehangzó politikai és sajtóvélemények szerint Keir Starmer miniszterelnök további politikai pályafutása függhet attól, hogy a kormányzó brit munkáspárt miként szerepel a szavazásokon. A közvéleménykutatások folyamatosan azt jelzik, hogy Starmer és a munkáspárt támogatottsága az országos választások óta rendkívüli mértékben meggyengült, és most első ízben elveszítheti eddig megkérdőjelezhetetlen domináns politikai szerepét Walesben. A skót parlamentben pedig a harmadik helyre szorulhat vissza a Skóciát kormányzó, függetlenségre törekvő Skót Nemzeti Párt és a Nigel Farage vezette radikálisan jobboldali Reform Párt mögött. Szentmisét tartottak Mindszenty József halálának évfordulóján Rómában. Május 5-én kedden a római Szent István körtemplomban Baldo Reina bíboros helynök mutatta be Isten szolgája Mindszenty József bíboros emlékének, a hercegprímás halálának 51. évfordulója alkalmából celebrált szentmisét. A szentmisén a római német-magyar kollégium magyar kórusa teljesített zenei szolgálatot. Zavargások robbantak ki szerda este Párizsban, miután a Paris Saint-Germain bejutott a Bajnokok Ligája döntőjébe a Bayern München elleni döntetlen meccs eredményének köszönhetően. Ismét utcai rendbontásokba fulladt az úgynevezett ünneplés, üzletek fosztogatásába kezdtek agresszív csoportok a francia fővárosban. A rendőrség 127 ember tartóztatott le, 34-en megsebesültek, köztük 23 rendőr, számolt be róla a francia televízió. Közlekedési hírek következnek. Az M1-es autópálya főváros felé vezető oldalán a komáromi csomóponttól Biatorbágyig lassulásra, szakaszos torlódásra kell készülni, főként a Tatabányától kiépített terelésben, ott is a külső sávban. Az erős forgalom miatt az M3-as autópálya Vásárosnamény felé vezető oldalán Bagnál, az M1-es és az M7-es autópályák közös kivezető szakaszán, az M0-as autóút keleti szektorának nagyobb csomópontjaiban, illetve az M4-es autóúton Üllőnél is torlódik a forgalom. Végül hazánk időjárásáról. Erősen felhős lesz az ég, többfelé alakulhatnak ki záporok, zivatarok, az Észak-Dunántúlon meg is dörrenhet az ég. A délnyugati déli szél megélénkül, zivatarok környezetében erős, viharos széllökések is lehetnek. A hőmérséklet késő este 12 és 18 Celsius fok között alakul. Híreinket hallották, köszönjük figyelmüket! Híradással legközelebb 18 órakor jelentkezünk. Arcok és sorsok. Egyháztörténeti sorozatunk következik. A szerkesztő Sós Viktor.

0: Folytatjuk beszélgetésünket Endrédi Vendel, ciszterci szerzetes, zirci apát életéről, megpróbáltatásairól. 75 évvel ezelőtt, 1951. júniusában ítélték 14 évig tartó börtönbüntetésre a Grőssz József kalocsai érsek és társai per hatodrendű vádlottjaként. Mai műsorunk vendége Halász Nivárd, ciszterci szerzetes történész. Hogy alakul 1945 után a ciszterci rend és Endrédi Vendel helyzete? Ugye az iskolák államosítása, illetve 1950 nyara a szerzetes rendek működési engedélyének a megvonása, hogy a püspöki kart rábírja a pártállam a tárgyalásokra, egy elég nehéz és kaotikus időszak, és Endrédi Vendelről talán Rákosi Mátyás azt mondta, hogy Mindszenty rossz szelleme, tehát van neki egy olyan politikai megítélése is, ami nem túl pozitív, és mindenképpen látni kell talán azt, hogy egy meghatározó jelentős szerepe van 39 után, mint zirci apát. Talán ezt ma már egy kicsit nehezebben tudjuk érteni, a püspököket igen, de hogy egy apátnak, most mindegy, hogy a pannonhalmi főapát, vagy a zirci apátra gondolunk, de a két világháború között és azt követő időszakban 50-ig azért az apátoknak, főapátnak egy nagyon komoly jelentősége, szerepe volt, nagyjából egyenlőséggel lehet tenni a püspökök közé, azzal a kitétellel, hogy nem voltak püspökök, de megjelenésükben, szerepükben, feladatukban, egyházjogi értelemben majdhogy nem. Milyen szerepe volt 45 után Endrédi Vendelnek a ciszterci szerzetesek életében, a közösség szempontjából és a magyar egyház szempontjából, és mi vezet oda, hogy 1950 októberében, amikor már a pártállam leszámol a szerzetesekkel, akkor vele szemben is eljárást kezdeményeznek és letartóztatják.
1: 45 egy cezúra, hogy ez az újra fogalmazása a rendi életnek a legnagyobb feladat, de alapvetően ezt elég jól megugorja a rendi közösség. Például azok a szerzetesek, akik nem igazán végeztek kifejezetten lelkipásztori munkát, nyilván a diákjaik körében azért volt erre példa, de 48 után többnyire a püspököknek a megelégedésére, sőt, megbecsülik a püspökök azokat a cisztercieket, akik az egyház megyéik területén lelkipásztori munkát végeznek. Tehát ez az első olyan terület, ahol próbálják az iskolából felszabadult energiákat becsatornázni. Ugye itt közben váltás van a rendi nevelők tekintetében is, az új novicius mester Sigmond Lóránt, aki egy kiegyensúlyozottabb szemletet próbál meg megvalósítani, vagy a felborzolt kedélyeket a növendékek körében is lecsendesíteni, és ebben megfelelő előjáróra talál Vendel apát úr személyében is, aki ezt támogatja. Ha így az apátnak, mint tisztségnek a jelentőségét akarjuk megérteni, akkor ehhez tudnunk kell azt, hogy a pannonhalmi főapát, a zirci vagy a csornai apát is a főrendi háznak a tagja volt 1946-ig, és mint ilyen is országos méltóságnak számított, társadalmi megbecsültségnek is örventek nem csak emiatt, hanem mint ezek az iskola fenntartó és tanítórendeknek az előjárói, akár csak az öreg diákjaik, vagy az éppen aktuális diákok szüleinek révén mélyen beágyazottak a társadalomba, és akár egész magas szinten is nagy hatást fejtettek ki, és éppen a majd kiépülő kommunista diktatúra is ezt rója fel nekik, illetve ez lesz egyfajta szálka a szemükben. Vendel apát úr esetében az egyik bűne az a Mindszenty bíborossal való jó viszony, ami még egyébként a Mindszentynek a veszprémi püspöksége idejére vezethető vissza. Mindszenty többször jár Zircen is, akár hivatalos ügyben papszentelés véget, de névnap, születésnap tekintetében is akár a Vendel apátot látogatja ő, és köszönti, akár a Vendel apát úr tesz nála a tisztelgő látogatást Veszprémben, tehát ez a kapcsolat megvan. Illetve maga a rendi szinten is Zirc ebben az időben az egyetemes ciszterci rendnek a mint személyileg, és a második világháborúi gazdaságilag is az egyik legerősebb közössége. akár csak így intellektuálisan nézzük, a legtöbb tanári diplomával rendelkező rendtag, doktori címek tekintetében, de egyetemi tanárokat is találunk a magyar ciszterciek között. Ha Varga Damjánra vagy Baranyai Justinra, akit később a Mindszenty perben ítélnek el, illetve a Schwarzelemérre gondolunk. Tehát egy társadalmi megbecsültséget élvez a rend. Aztán 1948 azért is választóvonal, mert az iskolák államosítása idő. Ebben az évben jár utoljára külföldön Enrédi Vendel. Olaszországban több monostort is meglátogat. Ekkor már készülve arra, hogy itt a kiépülő kommunista diktatúra akár el is lehetetlenítheti a rend működését. Eleve nagyon nehezen jut egyébként ki, vagy kap útlevelet, és ez alatt, az utazás alatt tudtára adják, illetve azt az információt kapta, hogy az ő neve is szerepel azon a listán, a kommunistáknak azon a listájának azok között, a főpapok között, akit előbb vagy utóbb le fognak tartóztatni. Tehát ennek tudatában tér aztán 1948 őszén haza, azért, hogy ne kompromittálja, ne hozza nehéz helyzetbe azokat a személyeket, akik az ő kiutazását támogatták és kezességet vállaltak a visszatéréséért. És így folytatja az apáti működését, ami egyrészt ugye gazdaságilag is egyre nehezül, mivel a közösség annak ellenére, hogy közben a létalap az nagyjából kihúzták a lába alól, növekszik. Itt már 15-18 évente Novicisnak a belépéséről beszélhetünk, tehát folyamatosan emelkedik a rendnek a létszáma, emellett pedig ahogy már mondtam, a lelkipásztorok,

0: Szent Mártonba, a kármelitáknak a kolostorába deportálják, majd pedig a második hullámban a Székesfehérvár és a budapesti tanulmányháznak, a Bernardinumnak a tagjait hurcolják el. Nem csak ezzel kell szembenézni a rendnek, hanem a nyárnak a második felében, augusztus 1-én közel 500 szerzetes nővért az Irci apátságba deportálnak, és itt mintaszerűen helytállnak a ciszterciek, és gyakorlatilag közel 2 hónapig gondoskodnak ezekről a nővérekről, úgy, hogy az államtól semmilyen anyagi támogatást ennek az 500 embernek az ellátására nem kaptak. Ugyanakkor megindul már főleg a szerzetesi deportálások miatt a püspöki kar és a kormány közötti tárgyalások, melynek következtében az is felmerül, hogy a szerzetes rendek 8 gimnáziumot visszakapnak, 8 katolikus gimnázium indulhatna újra, és ekkor a ciszterciek az egyik legjobb nevű tanítással foglalkozó rend, tehát joggal reménykedik mindenki abban, hogy a ciszterciek is a megmaradó rendek között lesznek. Ez egészen augusztus 19-éig egy lehetőség, és éppen augusztus 19-én, amikor Szent Bernátot ünnepli a rendi közösség, illetve 17 novicius ölti magára a szerzetesi ruhát, akkor érkezik Sík Sándor piarista provinciálisnak az üzenete, hogy veletek örül, ünnepel és sír Sándor. Ebből egyébként a periál Horváth Konstantin azt olvassa ki, hogy akkor itt veszett el minden, hogy nem leszünk a megmaradó rendek között. Ekkor a társai azok még leintik, hogy na, megint pesszimistán áll a jövőhöz. Néhány nap múlva viszont bebizonyosodik, hogy ő látta jól, és valóban a ciszterciek helyett a ferences, a kapisztrán Szent Jánosról nevezett ferences rendtartomány maradhat meg, illetve ők kapnak 2 iskolát. Így a cisztercieknek is csatlakozniuk kell azokhoz a rendekhez, akiknek a működési engedélyét aztán 1950. szeptember 7-én a 34. törvényerejű rendelet megvonja.
1: Szeptember 7-én véget ér, vagy megszünteti, megvonja a működési engedélyt a pártállam, és másfél hónap múlva, október 29-én letartóztatják Endrédi Vendelt. Azt gondolom, hogy már az is egy elég nagy pofon, ami történik a ciszterci szerzetesekkel. Majdnem 250 ciszterci szerzetes van ekkor Magyarországon, és a többi szerzetes is nyilván megszenvedi a maga sorsát, majdnem 11 ezer szerzetesről beszélünk. De mi vezet oda, hogy őt és rendtársait letartóztatják, és a Grőszperbe elítélik? Mi az, ami miatt személyesen Rákosi Mátyás, illetve a pártállami diktatúra ennyire fellép a ciszterci szerzetesrend és személyesen Endrédi Vendel Zirci apáttal szemben?
0: Egy másfél hónapos felkészülési időről van szó, amíg a szétszóratásra, feloszlatásra a rend felkészülhet. Egyrészt, amit később aztán fel is rónak a Grőszper során Endrédi Vendelnek, hogy a növendékek egy részét megpróbálják külföldre szöktetni. Maga a szökés az sikerül, és át is jutnak ezek a fiatalok 21-en a határon, viszont Burgenlandban, az orosz zónában egy részüket letartóztatják, őket később kvázi bűnjelként visszahozzák Magyarországra, és ezek a fiatal szerzetesek is 3-4 éves börtönbüntetést kapnak. Az egyetlen bűnük nekik például az volt, hogy szerzetesi életüket folytatni akarták, és Rómában akarták befejezni az előjáróik intenciói szerint a tanulmányaikat. A másik probléma az Vendel apátról az volt a kommunisták számára, hogy egy ilyen markáns személyisége volt a magyar szerzetességnek is, tehát az állammal való 50 nyarán zajló tárgyalásokban is ő részt vett, és elég markáns szerepet játszott, tehát hogy az egyik erős emberét a magyar szerzetességnek így megpróbálták kiiktatni, tehát gyakorlatilag amikor ő 1950. október 25-én átadja az apátságot, illetve az apátság épületét az állami embereknek, akkor Budapestre költözik, de mondom, az ő tudatában ez ott van, hogy már 48 óta, hogy ő valószínűleg letartóztatottak listáján lesz, tehát ez a rendi közösséget sem éri teljesen váratlanul, annyiban sem, hogy készülnek is arra, hogy akkor itt szükség lesz egy helyettesre, aki az apát akadályoztatása esetén a feloszlatott közösséget vezeti tovább, sőt 50 nyarán, amikor látszik annak lehetőség egy, hogy esetleg az ő személye miatt nem kerül a ciszterci rend a megmaradó rendek közé, akkor Endrédi Vendel maga ajánlja fel a lemondását az apáti tanácsban, viszont az apáti tanács mondja, hogy őt az egész közösség nagy többséggel választotta meg, ahogy arról már beszéltünk, apátjává, tehát a bizalmát élvezi a közösségnek. csak a szentszéknek lenne joga felmenteni.

0: ők ezzel nem akarnak élni, és az apáti tanács leszavazza ezt a lemondási javaslatot, de felkészülnek arra, hogy le fogják tartóztatni, ezért a már említett Zsigmond Lórántot jelöli gyakorlatilag az apáti tanács arra, hogy erre az esetre vegy át a rendnek a vezetését. Tehát, ahogy említettük, október utolsó napjaiban Budapestre költözik, majd néhány nappal később, amikor az unokaöcsét látogatja meg, illetve onnan tér vissza, akkor a titkárával együtt a Soroksári úton letartóztatják, a hírhet Andrássy út 60-ba viszik, ott megkínozzák. Egyébként erről a visszaemlékezéseit a börtönből való szabadulás után aztán megírta, tehát ezeket ma olvashatjuk is, és ennek a kegyetlenségével szembesülhetünk, és valóban a Grősz perben, mint koncepciós perben bevonják őt is a már szintén említett Hagyó Kovács Gyulával együtt. Tehát ők két olyan erős embere a két világháború közötti magyar katolicizmusnak, illetve neves emberei, akikkel így példát tudnak statuálni, és az egész magyar egyházat számára üzenetet megfogalmazni, amellett, hogy a Vincenti bíboros ekkor már börtönben van, a püspöki karnak a fejét, a kalocsaiasokat, Grősz Józsefet is ellehetetlenítik. Tehát, hogy ez a célja ennek az egész Grőszpernek, a katolikus egyház erejének a megtörése, és emellett a ciszterciek a híre, vagy a róluk kialakult képben egy nemzeti, a magyarsága mellett mindig kiálló közösség a képevel azonosult, illetve így tekintettek a ciszterci szerzetesekre a két világháború között, talán már a 19. század végétől beszélhetünk erről a kialakult képről. Ez is a kommunistáknak a szemében egyfajta szálkát jelentett. Nem csak Endrédi Vendel és Hagyó Kovács az, akik a perben szerepelnek, hanem a mellékperekben még a elfogott rendi növendékeket is elítélik, illetve gazdasági vonalon pedig még további ciszterci szerzeteseket is bevonnak a perbe. Koncepciós pernek a voltát mutatja az is, hogy nagyon szertágazó az a bűn csomag, amivel Endrédi Vendelt megvádolják, tehát a valutaüzérkedés, a Vatikánnak való kémkedés, akkor itt külföldre való szöktetés, minden szerepel ebben a bűnlajstromban, és valóban 14 éves börtönbüntetésre ítélik. Ennek a nagy részét aztán egyébként magánzárkában tölti el. Az interjú elején beszéltünk az ő matematika-fizika iránti rajongásáról vagy szeretetéről. Későbbi visszaemlékezése szerint ez az egyik nagy erőforrás számára az Isten hite mellett, ami segített épésszel átviselni ezeket a szörnyű éveket, meg a kínzásokat. Tehát, hogy naponta fizika és matematika feladatokat oldott meg a fejében, aztán, ha már talált valami kis tégladarabot, akkor azzal felkarcolt különböző képleteket a cellájának a falára. A másik pedig az, hogy a diákjai, az egykori budai diákjainak a nevét, a családi kapcsolatait próbálta memorizálni, és ez egyébként ez később is, már szabadulása után is egy ilyen sajátossága, hogy évtizedekre visszamenőleg is akár már a diákjainak a családját is pontosan tudta nyomon követni. Talán megkapó momentum az ő elítélésével kapcsolatban, hogy ez az egész rendi közösséget megrendíti. Ugye az ércen a felosztatás után még átmenetileg maradhat négy ciszterci egyházmegyei papi szolgálatban, és közülük a legidősebb Neuhold Özséb, aki gyóntatóként szerepel hivatalosan, és ő hamarosan a felosztatás után rákkal diagnosztizálják, és a szenvedéseit azt az ekkor zajló, vagy a Grőszperben szenvedő apátjaira ajánlja föl. Talán nem véletlen a dátum, ugyanazon a napon hal ő meg, amikor a Grőszperben Vendel apát urat elítélték. Maga az apát csak később, már szabadulása után tudja meg. Ugye a szabadulására pedig 1956-ban a forradalom novemberi napjaiban kerül sor, de ez nem egy végső szabadulás. Miután a kommunista állam konszolidálja a sorait, 57. március 1-én újra bebörtönzik, és végül is csak szeptember 16-án szabadul ki. Zércre értelemszerűen nem mehet vissza, de a piaristák, akik átmentileg itt Budapesten befogadják, ott sem maradhat, hanem az AEH, az a pannonhalmi főapátságban kialakított időszerzetesek számára létrehozott otthont jelöl ki számára kényszertartózkodási lakhelyként.
1: Azt említette, hogy Pannonhalmát jelölik ki számára, és tulajdonképpen itt él házi őrizetben élete végéig, egy több mint két évtizeden keresztül. Ez életének utolsó szakasza. Mi jellemző erre az időszakra?
0: Valóban ez egy elég hosszú időszak, és a rendi szempontból is egy jelentős időszak, bár apátként hivatalosan, mint egy feloszlatott rend előjárója nem működhet, ez nem jelenti azt, hogy nem is működött. Ugyanis a Pannonhalmi szobája, hogy az életrajzát megíró egyik szerző fogalmazotta, jelentette a zirci otthont a feloszlatott rend tagjai számára, tehát akár oda betérhettek hozzá látogatóba, erőt gyűjteni, lelki segítséget kérni, de ahogy mondtam, mint egyházi előjáró is gyakorolta az apáti hivatalát, olyan szempontból, hogy két szerzetesről tudunk legalább, aki az ő kezében a Pannonhalmi szobájában tette le a szerzetesi örökfogadalmát, illetve egy egészen egyedi esetet is tudunk, amikor az érdi, ma már Érden élő a Regina Mundi ciszterci nőhéreinek a előjáróját, Pung Gemmát, ő benedikálja, tehát avatja apát nővé 1971. decemberében a Pannonhalmi szobájában rendkívüli körülmények között a rendkívüli eseményekre való tekintettel. Tehát valóban egyfajta őrlánként van ő jelen a magyar ciszterciek között még ebben a korlátozott szerepében is. Emellett pedig levelezés útján a külföldre került rendtársakkal is tartja a kapcsolatot, a véleményt formál, nyilván ez csak virágnyelven teheti, mivel a levelezését azt egy-egyben ellenőrzi az államvédelem, de mégis talán ez az időszak az, ami még az apátságának a szabad működése, az egy főpapnak a működése. Erre az időszakra tekint vissza ugye a rendi emlékezet, mint egy igazi atyának, a közösségnek egy szerető atya. Így tekintenek az ő működésére. Ahogy ereje egyre gyengül, nyilván ez egyre korlátozottabb, de élete utolsó napjaig a közösségének az atya marad, és ezek az utolsó napok aztán 1981. decemberében fejeződnek be, és 1981. december 29-én fejezi be ő a földi életét.
1: Ha nem is valós kolostori körülmények között, amint ahogy élhetett volna Zircen, de mégiscsak a Pannonhalmi bencés kolostorban, annak is a szociális otthonában, öreg otthonában élt hosszú évtizedeket és fejezte be életét, és Zircen helyezték végső nyugalomra. Egy különleges, kiemelkedő személyiségről Endrédi Vendel, ciszterci szerzetes zirci apátról hallhattak beszélgetést. Vendégünk Halász Nivárd, ciszterci szerzetes történész volt.

0: Arcok és sorsok. Egyháztörténeti sorozatunkat hallották. A szerkesztő Sós Viktor volt.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Társadalmi célú reklám.
1: Mindenki jó helyen szeretné tudni adója 1%-át. Ott, ahol a segítség valóban számít. Köszönjük, ha adója 1%-ával támogatja a Magyar Katolikus Egyház szolgálatait. Készült a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia megbízásából.
2: Társadalmi célú reklámot hallottak.
1: Magyar Katolikus Rádió.
3: Örömhír mindenkinek.
0: 17:30. Kerengő.

0: A francia forradalom következményeképpen olyan szabadságjogok lettek deklarálva, amelyeknek mindannyian örülünk. Tehát a vallás szabadsága, a véleménynyilvánítás szabadsága, a gyülekezés szabadsága, a vállalkozás szabadsága. De hogy hát ha köztársaság, akkor tegyük hozzá, hogy ez a köztársaság úgy jött létre, hogy tele van vérrel, tele van szenvedéssel.
1: A mai Kerengőben a francia történelem egy olyan sötét fejezetéről lesz szó, amelyről évszázadokig inkább csak suttogni mertek. Képzeljék el az 1790-es évek Franciaországát. Miközben Párizs a szabadság és egyenlőség igéit hirdeti, Nyugat-Franciaországban, Vendée megyében a köztársasági hadsereg valóságos hajtóvadászatot indít a hitét, papjait védő falusi népesség ellen. Türótábornok hírhet pokoli oszlopai, falvakat tettek földdel egyenlővé, és olyan brutális tömegírtó módszerekkel is kísérleteztek, amiket a 20. század hírhet diktátorai is csodálattal tanulmányoztak. A mérleg megrendítő. 200 000-re teszik az áldozatok számát, katonákét, civilekét, nőkét, gyermekekét egyaránt. Kedves hallgatóink, zenei szerkesztő kollégám Bögös Árietta nevében is szeretettel köszöntöm Önöket, Pozsgai Nóra vagyok. A mai Kerengőben erről a hallatlanul izgalmas korról és eseményről, a vendéi háborúról beszélgetünk. Vendégem Botos Máté történész, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem tanszékvezető tanára.

0: Szeretettel köszöntlek, Máté.
1: Üdvözlöm minden kedves hallgatót, és köszönöm szépen a meghívást.
0: Hát először is mi történt?
1: A bevezetőben mondtad, hogy hát ez a vendéi háború, amiről keveset tudnak a franciák is, engem mindig arra késztetett, hogy elgondolkozzak a forradalom szó valódi jelentésein. Mert ezek az emberek, akik 1792 januárjának végén megtudják azt, hogy nem elég, hogy az egyházukat és a papjaikat veszély fenyegeti, a vallásukat keretek közé akarják szólítani, de még a királyukat is kivégzik, ezek az emberek föllázadnak. Nincsen semmi anyagi érdekeltségük, élő cáfolatai a marxista feltételezésnek, hogy az emberek anyagi érdekeiből kifolyólag cselekszenek, vagy akarnak elérni bármit is. Ők csak azt akarják, hogy adják vissza nekünk a templomainkat, a papjainkat és a királyunkat. És ezek az emberek összefognak érdekes módon azokon a területeken, amelyek egyébként a legkevésbé érintettek a forradalom által. Ezek a mai napig is egyébként a viszonylag legkonzervatívabb területeknek számítanak, ahol a vallásgyakorlás még a legaktívabbak közé tartozik.
0: Hol van ez a Vendée, mondjuk el?
1: Vendée Bretagne és Nantes között terül el az Atlanti óceán partján.
0: Tehát Nyugat-Franciaországban.
1: Tényleg egy olyan vidék, ahol hát a 18. század végéig a szél sem fordult meg. Mindenből kiesik, nincs különösebben gazdasági jelentősége. Mégis azok az emberek, akik ott élnek, mondjuk úgy, hogy szó szerint tengetik napjaikat, mert hát ez egy szegény vidék. Ezek talán éppen ebből kifolyólag, hogy ilyen elzártan élnek, úgy gondolják, hogy nekik feladatuk van, kötelességük van, hogy megmutassák a városi népeknek, hogy az, ami a forradalomban bekövetkezett, az számukra elfogadhatatlan, és lehet, hogy Franciaország lakossága többségének számára elfogadhatatlan. Én azt szoktam mondani ugyanis, hogy amikor arról beszélünk, hogy Franciaországban kitör a forradalom, az egy politikai elitváltás. Az valójában arról szól, hogy a C.S. Abbé röpiratának, a Mi a harmadik rend című röpiratnak, aminek a taglalata az, hogy hát mindenki, aki nem a két kiváltságos rend tagja, az par excellence a harmadik rendnek a tagja, ezért hát ők vannak az abszolút többségben. Na most ez valójában azt jelenti, hogy körülbelül a francia lakosságnak jó esetben 5%-át, 5, azaz 5%-át elérő polgárság magához ragadja a hatalmat az önkormányzatokban és az országos különböző testületekben. A velük együttműködő nemességgel együtt az kb. 2%. Azaz nagyjából a vidéki lakosság 93%-ról beszélünk. Ebben a folyamaton részt sem vesznek. Így tehát, amikor az a kérdés merül föl, és amivel indítottam most ezt a monológomat, és hogy mi a forradalom, hát kik a forradalmárok? Azok a forradalmárok, akik a saját érdekeik érdekében, saját céljaik elérése érdekében hajlandók akármifajta kompromisszumra, vagy bármiféle morális gátnak az elutasítására, vagy áthágására, vagy azok, akik a lelkismeretük hangjának akarnak megfelelni. Én szerintem ez utóbbiak, és ezek a vendéjak, akik azt mondják, hogy nem tűrhetjük tovább tétlenül, hogy a körülöttünk lévő hagyományos világot fölfalja egy ilyen borzasztó.
0: Azt mondtad, hogy nem tűrték, hogy elvegyék a papjaikat, a templomaikat. Mi történt tulajdonképpen? Volt valami dekrétum, ami szerint a papokat arra kötelezték, ugye, hogy együttműködjenek a forradalommal. Igen. Tehát tulajdonképpen ilyen békepapokat csináltak belőlük. Hogy is volt
1: hát ez? Nagyon, nagyon érdekes. Miközben bennem egyfelül a történész azt mondatja, hogy próbáljunk objektívek lenni, amennyire csak lehet. Nyilván nem tudunk azok lenni, de azért meg kell próbálni törekedni rá. Ez mondjuk szembe megy azzal, amit John Lukács mondott, hogy hát ha meg nem megy, azt ne erőltessük, tehát akkor próbáljunk meg a saját szemünkön keresztül nézni dolgokat.
0: Objektív újságírás sem létezik, elárulom neked.
1: Én is így gondolom, hogy történelem szemlélet szempontjából is vannak ilyen beidegződések. Az ember nem tud úgy tekinteni például Talleyrandra, hogy miközben azt mondom, hogy egy fantasztikus képességekkel megáldott figura volt, de egy olyan alakváltó démon, aki minden helyzetben a talpára esik,
0: és erkölcs nélküli ember volt.
1: Magát, pontosan azért, mert nincsenek erkölcsi gátlásai.
0: Na de most vissza, hogy mi történt a papokkal?
1: Ezt azért mondtam el Talleyrand történetét, mert ő is jól példázza azt, hogy mi történik, hogy tud váltani egy ember, aki egyébként otthon püspöke, tehát egy fölszentelt pap, majd utána kilép a papi rendből, stb. Úgy történik mindez, hogy hát ugye az állam el van adósodva. Hogy lehet az eladósodást felszámolni? Úgy, hogyha azt mondják, hogy kiárosítják azokat a birtokokat, amelyekre igény volna. Az egyház nevében pedig Talleyrand, akit megvesznek, fölkínálja mindenfajta egyeztetés nélkül, az egyházzal történő egyeztetés nélkül, hogy hát az egyházi vagyont az állam átveheti, és hogyha utána innen finanszírozza a papokat, akkor a papságot, az egyházat nem érte kár, viszont a rengeteg vagyomból, amit az egyház kezén van, abból ki lehet fizetni az adósságot is, és akkor a Franciaország fölvirágoztatása lehet ezt fordítani. Ehhez az egyház nem járult hozzá soha. Ahhoz, hogy az egyházi tizedet eltörőjék, ahhoz hozzájárult, arról lemondott. Én szerintem már önmagam is ez egy óriási jelentőségi gesztus volt, hogy azt mondják, hogy maradjon meg akkor az emberek kezén, mindenfajta gazdálkodónak a kezén az a 10%, amit eddig az egyháznak kellett adnia, és innentől kezdve az egyház azzal gazdálkodik, ami vagyoneleme van. Na most miután ezt fölkínálják, a politika vérszemet kap, és Tárlér Andal kimondatják azt, hogy vegyük el az egyháznak a vagyonát. Akkor az egyház ott marad, hogy majd akkor az állam fog őket finanszírozni, de az állam azt a feltételt támasztja velük szemben, hogy akkor tegyék le az esküt az alkotmányra. Csinálnak egy külön alkotmányt a papságnak, amelyben ugye engedelmességre szólítják föl őket. Ezt azonban a papság megtagadja, nagy része, 90%-a megtagadja, azzal, hogy ők elsősorban Istennek tartoznak engedelmességgel, másosorban Rómának tartoznak engedelmességgel, már pedig Rómából egy elutasító bréve jött erre, hogy aki esküt letesz az alkotmányra, az önként zárta ki magát a papság kötelékéből. Most miután ez bekövetkezik, ezek után azok, akik letették az esküt, azok lesznek a rendszer kegyeltjei, ő belülük csinálnak egy gallikán egyházat, amely katolikusnak vallja magát, miközben Rómától elszakad, és amelynek az élén önjelölt papként, vezetőként Talleyra áll. Aki aztán idő után kilép ebből a rendszerből is, mert jobbnak látja inkább civillé válni. A gallikán egyház és a római katolikus egyház párhuzamosan létezik, az egyik virágzik, a kicsi, a nagy, a többség meg vegetál, és mindez így megy 1792. szeptemberéig, amikor összeomlik a hagyományos rendszer, a határokon az ellenség diadalmaskodik, ekkor van az a bizonyos krízis pillanat Franciaország történetében, hogy a jakobinusok átveszik a hatalmat, terrort vezetnek be, és ekkor hatályon kívül helyezik, és betiltják a katolikus egyházat. De nem csak azt, hanem a gallikánt is. És akkor így szépen lassan eljutunk odáig, hogy 1792. szeptember végén olyan állásfoglalásokat tesznek különböző fórumokon, hogy betiltják a harangozást, betiltják a körmeneteket, az egyházi ruha viseletét büntetik, a papokat bebörtönzik, deportálják, kivégzik.
0: Hány papot végeztek ki, lehet ezt meg szerzetest?
1: Pontosan nem, de olyan 2000-3000 közötti lélekszámban vannak.
0: Ekkor volt az, hogy folyamatosan dolgozott a guillotine-nál a terror alatt. Ugye, és boldog-boldogtalan.
1: Azt mindig el szokták mondani, én nagyon szeretem ezt az összehasonlítást, amit nemrég nálunk az MCC Press gondozásában megjelent a Hamis tanúk című könyv. Rodney Stark amerikai közelmúltban meghalt protestáns szociológus dolgozta ezt fel, hogy milyen olyan vádak érik a katolikus egyházat, amelyek abszolút megalapozatlanok. Például az inkvizíció, amelyet tudjuk, hogy a spanyol inkvizíció az például ugye állami intézmény volt, nem az egyházi volt, de egyébként ettől eltekintve is. A spanyol inkvizíció nagyjából a fönnállása 300 év alatt 3000 kivégzést tud dokumentálni. Ehhez képest a jakobinus terror a teljes fönnállása alatt, mondjuk majdnem két teljes év alatt 300 000 kivégzést tud produkálni, és akkor erre mondjuk, hogy az előző volt a sötét középkor, ez meg ugye a felvilágosodás. Szóval én azt gondolom, hogy érdemes ezeket a dolgokat átgondolni. Úgyhogy visszatérve az eredeti kérdésedre, hogy az egyházzal, meg ezekkel a parasztokkal mi a helyzet, hát az a helyzet, hogy miután a templomokat lerombolják, kolostorokat megszüntetnek, felszámolják, az egyházi rendeket betiltják mindenhol.
0: Sőt, kényszerítettek szerzeteseket a házasságra.
1: A házasságot, szerzeteseket házasságra kényszerítenek. Aki ellenáll, azokat Francia Guyanába deportálják. És a deportáltaknak körülbelül a fele nem éri túl a deportálást. Szóval ezeket mind hozzá kell ehhez számítani, és amikor ezt látják ezek az egyszerű emberek.
0: Vallásos parasztok, akik ragaszkodnak a hagyományaikhoz, a családhoz, az értékrendhez, papjaikhoz, akiket családtagként kezeltek, aki segített nekik, Nóra, ezt ügyes-bajos dolgaikban.
1: Úgy gondold el, ne úgy, mint hogy ma, hogy hát ugye aki konzervatív és hagyományos keresztény értékrendet követ és gyakorolja ezeket a szokásokat, hanem azt gondoljuk végig, hogy ebben az időben ezek az emberek így éltek, nem is tudtak volna másképp élni. Ezeknek az embereknek az van, hogy ahogy a természet létezik, azzal párhuzamosan léteznek ők is, és ebben ők csak egy isteni rendet tudnak látni, amelynek ők meg akarnak felelni, ők nem akarnak elkárhozni. Ezért jelentkeznek önként az egyház és a királyság védelmében harcra, mert ők nem akarnak elkárhozni. Ők úgy akarnak élni, tudod, ez egy olyan világ, ahol reggel föl kell, nekem mondják a reggel imádságot, télben úrangyala, evés előtt, és keresztetek, stb. És ezeknek az embereknek ez foglalja rendszerbe a napjait, a hónapjait, az éveit. A születés, a keresztelő, az esküvő, a halál, a temetés szertartásai, ezek mind csak egyházi kötelékbe kézelhetők, és most képzeld el azt, amikor egyszer csak egyik napról a másikra el kell rejteni a papot. És ez mind nincs. Hogy ennél még rosszabb is lehet, azt senki nem gondolta volna, hogy 100 évvel később, tehát hogy a 19. század végéről beszélek már, a 100 évvel később a francia laikus köztársaság kinyilvánítja, hogy van olyan, hogy amikor engedély nélkül tart valaki misét, akkor azt a hatóságok üldözik, és fölléphetnek ellene, az mise bűncselekményt követel. Ez alig 100 évnyire van tőlünk most az időben, miközben az előző dolog, amiről beszélek, az azért, mert mégiscsak körülbelül 240 éve.
0: Kedves hallgatóink, Botos Máté történésszel, kandidátussal, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem politológia tanszékének tanszékvezetőjével, az MCC Press könyvkiadó igazgatójával beszélgetünk a Vandéi háborúról. Most rövid zene következik, és utána azzal folytatjuk, hogy mi történt pontosan, hogyan szervezték meg magukat a parasztok.

0: Folytatjuk a beszélgetést Botos Máté történésszel a vandélyi háborúról. Paraszt emberek voltak, egyszerű parasztok, hát nem nagyon értettek a hadviseléshez. Hogyan szervezték meg magukat? Szerveztek maguknak hadsereget vasvillákkal, és fölmentek Párizsba megtámadni a forradalmi kormányt? Vagy hogy mitől volt háború? Mi volt ez?
1: Ezek az emberek egy olyan korban élnek, amikor a hadsereg az úgy néz ki, hogy azt toborozzák. Az ilyen periférés területeken lévő népességet ez nem nagyon érintette meg, mert ide toborzókat már nem nagyon küldtek. Tehát nem sok ember van, aki katona viselt. És egy-kettő van csak, akiről tudják, hogy hát ez világlátott ember, hát katona volt valamikor. Ilyen ez a bizonyos François Tanász de Charette, aki nemesi előnevét utólag kapja majd a restaurációkor. Egyébként Charette-nek hívják, csak egyszerűen is.
0: Ő egy hajós kapitány volt.
1: Igen, és hát 8 gyereke volt, és hát ő abszolút nem akart, ki akart maradni mindenből.
0: Elbújt a kastélyában.
1: A kastélyában, egy, nem
0: hát
1: kastély,
0: egy kis vidéki
1: udvarházacskában, és megkeresik őt a parasztok. Szép romantikus festményeket csináltak erről a 19. század végén a konzervatív érzelmű festők, hogy ott jönnek és elpanaszolják nekik a gondjaikat, hogy mi van, és ő meg ott tűnődik és gondolkozik rajta, és aztán némi tépelődés után elvállalja, hogy az élére áll ennek az egésznek.
0: És akkor ő kiképezi hát őket, megszervezi őket?
1: Ő kiképezi őket, és meg is szervezi őket, de hát nem, nyilván nem veszi fel a versenyt azért ez a sereg azzal a fegyelmezettséggel és felszereltséggel, mint amivel a köztársasági hadsereg rendelkezik.
0: A köztársasági hadsereg akkor a kor legerősebb hadserege volt. Igen. Tehát olyan ütőereje volt és létszáma volt, hogy nem lehetett fölvenni a versenyt vele.
1: Hát ugye a méretéhez képest a porosz királyság rendelkezik a legnagyobb hadsereggel, tehát aránylag ott van a legtöbb katona a lakosságra vetítve. De nominálisan az orosz cár mellett a francia köztársaság rendelkezik a legtöbb katonával. Az oroszokkal szemben azonban ezeknek a katonáknak szinte mindenkinek van lőfegyvere. Tehát ez már egy olyan előny, ami hát messze menőkig fölé rendeli az ellenfélnek a köztársaságokat, amikor a vandékkal találkoznak, akiknek nem is nagyon vannak puskáik. Ők kiegyenesített kaszával, meg cséphadaróval, meg hát ilyen egyszerű dolgokkal mennek az ütközetben, nagyon sok veszteségük van. Hát
0: hogy van az ütközet, hogy ők fellázadnak, bújtatják a papjaikat, és akkor a köztársasági hadsereget rájuk vezényli a terrornak a kormányzata? Tehát igen. Oda vezetik őket. Milyen módszerekkel, ugye aztán azzal végződik az egész, hogy gyakorlatilag kiírtják a lakosságot, ott 200 ezer ember hal meg.
1: A Türró tábornok kapja meg a konventtől azt az utasítást, hogy tüntesse el a földszínéről ezeket a lényeket, akik a köztársaság és a forradalom ellenségei. És azt a parancsot adják, ez a bizonyos népirtásról szóló dekrétum, a megnevezés vitatott.
0: Ez a neve, hogy népirtásról szóló dekrétum?
1: Nem, az a neve, hogy a dekrétum a vandélyi nép kiirtásáról. Tehát abban az foglalatik, hogy el kell törölni a földszínéről ezeket az embereket, mert veszélyeztetik a forradalmat, és ezért nincs kegyelem sem férfinak, sem nőnek, sem magnak, sem gyermeknek. Na most ezt úgy képzeljük el, hogy korábban azért van egyfajta lovagiasság a háborúban. Nem túlzottan sok, de azért ugye legalább elvi szinten elfogadott dolog, hogy hát a civil lakossággal szemben azért mérsékelt akciókat hajtunk végre. De most azt mondják, hogy a katonák föl vannak, és mindenkit, bárki legyen is, azt mindenkit kiírtanak. Hát ez egy olyan dolog, amely valójában csak a 20. században fog általánosan bevett dologgá válni, hogy azzal tudom térre kényszeríteni a reguláris hadsereget, hogy a hátországát, a civileket, azokat lemészárolom, vagy ezzel fenyegetem. Most itt ez történik, hogy ezek a pokoli menetoszlopok, ezek bevonulnak a Vandéba, és nekilátnak, és módszeresen írtják az ott élő embereket. Fölgyújtják a falvakat, tanyákat, sőt, ugye ez egy ilyen nagyon, nagyon hidegrázós pillanat a régészetnek, amikor föltárnak egy kis települést, amelyek vandélyi háború során szűnt meg, és akkor föltárják a templomot, megállapítják, hogy templom falai összerogytak, a tető beomlott, mert fölgyújtották az egészet, és ott van alatta, vagy 101 néhány ember, aki a templomban menekült, és ott imádkozott, a kezükben ott van ott a rózsafűzér, a rózsafűzérnek a maradványi elszenesedve még ott vannak. Tehát, hogy nagyjából, ha nem túlzás, nyugodtan mondhatjuk azt, hogy körülbelül ugyanazt csinálták, mint amit a nácik csináltak mondjuk Ukrajnában, a második világháborúban a partizánokkal szemben. Azzal a különbséggel, hogy ezek az emberek nem partizánok voltak, hanem ők...
0: Hát vagy a tatárjáráshoz fogható barbár írtás.
1: Hát, hogy ahhoz hasonló, igen.
0: Olyat is hallottam egy francia történésszel készült riportban, aki ezzel foglalkozik, hogy kísérleteztek elgázosítással. Ez mi igen. volt?
1: Voltak különböző javaslatok, hogy hogyan lehetne fölgyorsítani mindezeket, mert ez rendkívül költséges. Ezeket a pokoli menetoszlopokat felszerelni, fizetni, élelmezni. Tehát ha ez 2 hónapig tartó hadjárat, hát az rettentő sokba kerül a köztársaságnak. És akkor ezért megpróbálkoztak olyan megoldások, hogy hogyan lehetne fölgyorsítani, hát ezeket az embereket elfogadni, és utána kivégezni valahogy valamilyen módon. Próbálkoztak mérgezéssel is, meg elgázosítással, de hát ez nem volt elég hatékonyabban az időben, ezért aztán inkább erről leszoktak. Ami viszont nagyon népszerűvé vált, az Nantes-ban egy bizonyos Carrier nevű konvent megbízottnak a zseniális találmánya volt, össze kell kötni az embereket, mit tudom én, 50-esével, 100-asával, és bedobni a Loire-ba. Hát még ha tud is úszni valaki, na de ha össze van kötve 40 másik emberrel, el fognak süllyedni. Belefulladnak a folyóba, és utána ki kell húzni, a kötelet újra lehet hasznosítani. Tehát ez nem olyan, mint a lőpor, amit elpocsékolunk.
0: Ez is náci módszereket
1: tipikusan
0: idéz.
1: Tipikusan olyan módszer, hogy, ugye, hogy költséghatékony, és nem szennyezi be a kezünket. Ezek nem emberek, ezek állatok, ezekre nem kötelező a tisztességet vesztegetni.
0: Rögtön az jutott eszünkbe, hogy náci módszerek, meg sztálinista módszerek. Vajon Hitler, Sztálin ismerték-e ezt a Vandét? Én úgy tudom, hogy igen talán igen. Lenin vagy Sztálin mondta, hogy nekünk Vandé kell ide. Tanulmányozták?
1: A Michelinnek a Nagy francia forradalom története című monográfiáját azt Sztálin olvasta, és nagy érdeklődéssel forgatta, ugye őt elsősorban nem ezek a morális problémák érdekelték, hanem a hatalomtechnika, és azt próbálta megállapítani, hogy na vajon a forradalomban szükségszerűen fölülkerekedő hadsereg, vagy az apparátus lesz-e a győztes. Ugye az apparátusnak a vezető az ő volt, a párt funkcionális az ő volt, viszont Trockij volt a Vörös Hadseregnek a vezetője, és megakadályozandó azt, hogy nehogy az következzen be, mint ami a forradalomban egy Bonaparte átveszi a hatalmat, és akkor maga alá gyűri a törvényhozó és végrehajtó hatalmat, inkább akkor a törvényhozó hatalom majd szépen átveszi az irányítást, és akkor így felszámolta annak lehetőségét, hogy Trockijból egy második Bonaparte legyen a történelme. Tehát igenis,
0: de konkrétan a népirtással kapcsolatban?
1: A népirtással kapcsolatban vannak olyan feltételezések, hogy ezeket is ők ismerték, tudhatták. Ugye Hitlerre elsősorban nem ez gyakorolt hatást, hanem az örmény népirtás az első világháborúban. Azt konkrétan néven is nevezte többször, hogy hát ahogy a törökök csinálták az örményekkel, úgy kell nekünk is elmenni a zsidókkal. De azt a megoldást, hogy egyes népeket teljes mértékben el kell törölni a földszínéről, azt feltételezések szerint a Michelet tankönyv olvasása alapján azt Sztálin is tudhatta.
0: Hogyan emlékeznek erre a franciák ma? Tanítják-e az iskolában, szégyellik-e magukat, vagy magyarázatot keresnek, vagy egyszerűen a szőnyeg alá van söpörve és elhallgatják?
1: Jaj. 40 évvel ezelőtt voltam először Franciaországban, aztán akkor, amikor a 1989-es bicentenáriumi ünnepségek voltak, és a bicentenárium alkalmából tapasztaltam azt, amit furcsa mód korábban nem vettem észre, hogy milyen ellentmondásos a megítélése ennek az egész forradalomnak. Ugye ennek természetesen politikai töltete van. Természetesen az, hogy mit tudom én, burlesque figurákat fényképezve, francia nemzeti színekbe árusította képeslapokat 1989-ben kifigurázva a szabadság, egyenlőség, testvériség vagy halál jelszavát.
0: Ja, ez volt az eredeti jelszavát?
1: Eredetileg ez volt. Aha, szabadság,
0: tehát
1: egyenlőség,
0: van, aki ebből a halált kapta, hát, például van, a vandélyek.
1: Így van. De nem csak ők, ugye vannak mások is a vandélyek mellett, de nem akarok eltérni a tártól, csak annyit, hogy emlékeztessek a kedves hallgatókat is arra, hogy hát a huhogók, ugye az a klasszikus normandiai ellenálló mozgalom, az a vandiekból inspirálódva tartotta föl magát egészen Napóleonig, és Napóleoniknak kellett őket leverni. Vagy ugyanígy Lyonban is kirobban egy fölkelés, még 1792-ben a terror ellen, katolikus, konzervatív indítatású arisztokraták vesznek benne részt, és azt is leverik, és hát onnantól dekrétum van arról, hogy Lyont eltöröltük a földszínéről. Továbbiakban nem beszélünk róla, ez olyan, mint a Voldemort, akit nem nevezünk néven. Lyon nincs többé, csak a megszabadított város van, mert ugye a seregeink oda mentek, és megszabadították ezt a várost a gonosz ellenforradalmároktól. De hát ilyen ez a légkör, és hát az a baj, hogy A mai francia köztársaságnak a legitimációja az sajnos az első köztársaságban gyökerezik. Ugye a második köztársaság 1848-ban jött létre, a harmadik köztársaság 1870 után jött létre, és hát ugye minden államforma, ami köztársaság, hát ma azért ötödik köztársaságról beszélünk, mert volt előtte 3-4 másik. Tehát, hogyha nagyon megbolygatjuk
0: az egész dolgokat, mai politikai rendszerük, berendezkedésük ezen
1: alapul. A megítélésén múlik, hogy gondolkodunk mindenről. Reynald Séché, francia történész és szociológus, készített erről különböző könyveket, és már ő vezette be azt a kifejezést, hogy genocidium történt, népirtás történt Franciaországban. Hát ez ellen nagyon sokan tiltakoztak, hogy nem is igaz, nem történt népirtás. Hát a vandélyak az nem egy nép. Hát nézőpont kérdése, ugye, hát a palesztinok sem feltétlen egy nép. Vagy mondhatunk más ilyeneket is, hogy mit tudom én, a csángok sem egy nép. De hát a szisztematikus eltüntetésük a térképről az folyamatban van. Hát ugyanezt történik a vandélyakkal is, hát kimondják ráluk, hogy ezeknek nincs joga az élethez, és akkor föl kell számolni őket. Most ezekkel nem szívesen néz szemben mai Franciaország. Már csak azért sem, mert ugye a francia forradalom következményeképpen olyan szabadságjogok lettek deklarálva, amelyeknek mindannyian örülünk. Tehát a vallás szabadsága, a véleménynyilvánítás szabadsága, a gyülekezés szabadsága, a vállalkozás szabadsága. Tehát ezek mind egy új korszaknak a sarokkövei, amely alapvetően az egyéni és kollektív szabadságjogoknak a gyakorlására épül. Kötelezettségek azok nem lettek kimondva. Tehát ugye az ember és polgár jogai ki lettek mondva, és az ember és polgár kötelezettségei azok maradtak azok, amik korábban voltak, ugye, hogy adófizetés meg honvédelmi szolgálat. De ettől eltekintve azt gondolom, hogy tényleg arról van szó leginkább, hogy Franciaország bele van görcsölve ebbe a problémába, hogy köztársaság vagy halál. Mert nem tudnak másban gondolkozni. Chantal Delsolnak volt egy könyve, az első
0: híres
1: könyve.
0: Híres katolikus filozófus.
1: Ő neki Magyarországon az első könyve, amit még Fasang Árpád fordított, az volt, hogy a köztársasági jellegzetes francia probléma. Nem tudnak rajta túllépni. De hogy hát ha köztársaság, akkor tegyük hozzá, hogy ez a köztársaság úgy jött létre, hogy tele van vérrel, tele van mocsokkal, tele van szenvedéssel. Mert ne felejtsük el, hogy azok az emberek, akik annak idején részt vettek ebben a vandélyi lázadásban, azok az életükkel fizettek azért, hogy megváltoztassák a történelem menetét, elbuktak benne, és róluk nem emlékezik meg senki.
0: Köszönöm szépen, Máté, hogy eljöttél.
1: Nagyon köszönöm a meghívást, nagyon szívesen voltam.
0: Kedves hallgatóink, az elmúlt szűk fél órában Botos Máté történésszel, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem politológia tanszékének tanszékvezetőjével beszélgettünk a vandélyi háborúról, a francia forradalomnak erről a kevéssé ismert, de annál hátborzongatóbb epizódjáról. Kollégám Urbán Péter technikus nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, a szerkesztőt Posgai Nórát hallották.

Megismételtük a Kerengő egy korábbi adását. A zenei szerkesztő Bögös Henrietta volt. Örömhír bárhol és bármikor. A Magyar Katolikus Rádió műsorai immár a zsebében is elférnek. Töltse le mobil alkalmazásunkat és hallgassa élő adásunkat, tematikus zenei csatornáinkat, böngészen archívumunkban, bárhol az országban vagy azon kívül. Napi Alleluja, ige naptár, hírek, mise közvetítések várják Önöket, és mindez csupán egyetlen kattintásra van mobiltelefonján. Az alkalmazás Android és iOS rendszerű telefonokhoz egyaránt elérhető, letöltése ingyenes, további részletek honlapunkon. Magyar Katolikus Rádió. Örömhír. Bárhol. Bármikor.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek!
2: Jó estét kívánok! Híreket mondunk. A szerkesztő Reichlin Krisztina, a mikrofonnál a bemondó Harcsik Róbert. A Nemzeti Választási Bizottság megállapította a pártok működésére fordítható állami költségvetési források elosztási arányát. A pártok az elkövetkező 4 évben a most megállapított arányoknak megfelelően részesülhetnek a támogatásból. Az állami költségvetésből a pártok támogatására fordítható összeg 25%-át egyenlő arányban az országgyűlésben országos listán mandátumot szerző pártok között kell felosztani. A fennmaradó 75%-nak megfelelő összeg a választások eredménye alapján a pártra, illetve a párt jelöltjeire leadott szavazatok arányában illeti meg a pártokat. Nem jogosult költségvetési támogatásra az a párt, amely nem szerzi meg a választáson résztvevő választók szavazatainak 1%-át. A Központi Statisztikai Hivatal jelentése szerint márciusban a kiskereskedelmi forgalom 10,6%-kal meghaladta az 1 évvel korábbit. Az elemzők minden várakozását meghaladta a kiskereskedelmi forgalom márciusi növekedése, amelyet a jelentős reálbér emelkedés mellett az üzemanyagoknak az iráni konfliktus és a barátságkőolajvezeték leállása miatti pánik vásárlásával magyaráztak. A kiskereskedelmi forgalom immár 8 hónapja bővül, amire a koronavírus járvány kitörése óta nem volt példa, és a vártnál kedvezőbb első negyedévi GDP adatban is nagy szerepe lehet. A Hondius óceánjáró a kikötő érintése nélkül a part közelében horgonyoz majd le Tenerifén, jelentette be a Kanári-szigetek tartományi elnöke. A holland lobogó alatt hajózó óceánjáró a hétvégén, szombaton vagy vasárnap érkezhet meg a Kanári-szigetekre. Az utasokat csónakokkal viszik majd az óceánjáróról a partra, és onnan tovább a közeli repülőtérre. A fedélzeten tartózkodó mintegy 150 utas és legénység több mint 20 különböző ország állampolgára. Az Egészségügyi Világszervezet adatai szerint a hajó utasai közül hantavírus fertőzés következtében 3 ember halt meg, 8 további pedig gyaníthatóan megfertőződött. Skóciában és Walesben parlamenti, Angliában tanácsi választásokat tartanak csütörtökön, tudósít az MTI. Egybehangzó politikai és sajtóvélemények szerint Keir Starmer miniszterelnök további politikai pályafutása függhet attól, hogy a kormányzó brit munkáspárt miként szerepel a szavazásokon. A közvéleménykutatások folyamatosan azt jelzik, hogy Starmer és a munkáspárt támogatottsága az országos választások óta rendkívüli mértékben meggyengült, és most első ízben elveszítheti eddig megkérdőjelezhetetlen domináns politikai szerepét Walesben. A skót parlamentben pedig a 3. helyre szorulhat vissza a Skóciát kormányzó, függetlenségre törekvő Skót Nemzeti Párt és a Nigel Farage vezette radikálisan jobboldali reformpárt mögött. Zavargások robbantak ki szerda este Párizsban, miután a Paris Saint-Germain bejutott a Bajnokok Ligája döntőjébe a Bayern München elleni döntetlen meccs eredményének köszönhetően. Ismét utcai rendbontásokba fulladt az úgynevezett ünneplés, üzletek fosztogatásába kezdtek agresszív csoportok a francia fővárosban. A rendőrség 127 ember tartóztatott le, 34-en megsebesültek, köztük 23 rendőr, számolt be róla a francia televízió. Hazánk időjárásáról. Az előttünk álló éjszaka nyugat felől szakadozik, csökken a felhőzet, de keleten még reggel is maradhatnak felhős területek. A csapadék súlypontja északkelet-kelet felé helyeződik. Hajnalra foltokban párássá válik a levegő, helyenként köd is képződhet. A déli délnyugati szél a Dunántúlon és a középső országrészben északnyugatira fordul és időnként megélénkül. Az éjszaka első felében a zivatarok környezetében erős viharos széllökések is előfordulhatnak. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 7 és 14 Celsius fok között alakul. Híreink végén megköszönöm figyelmüket, 18 óra 30 perckor hírmagazinunkkal jelentkezünk. Következik a Magyar Csillagok. A szerkesztő riporter Kövesdi Zsuzsa.
3: Köszöntöm Önöket, a szerkesztő Kövesdi Zsuzsa vagyok. Mai vendégünk Somogyi Tóth Gábor, aki építészmérnökként indult az életbe, majd pálya elhagyóvá vált. hogy történt ez?
4: Ez egy színházi előadás szünetében kezdődött, ez a pálya elhagyás, és akkor még nem annak indult. 2 éve voltam egy akkoriban Buvátinak nevezett építész-tervező irodában kezdő építész-tervező, és a színházi előadás szünetében egy volt egyetemi oktatóm föltette azt a kérdést, hogy nem akarok-e menni a reptérre dolgozni, mert az ő férje a reptéri fejlesztésnek a vezetője. És én nagyon akartam egyből menni. Mindig is nagyon érdekelt a légiközlekedés, szerettem erről olvasni. Egyébként a közlekedés minden ága nagyon érdekelt, de az építészet is. Úgyhogy egy kicsit haboztam is érettségi után, hogy közlekedésmérnök legyek-e, vagy építészmérnök. Aztán építészkart végeztem, de a reptéri hívás az egyből talált, megtalált engem, és mentem ki a reptérre. Akkoriban kezdődött meg annak a terminálnak a tervezése, amit most úgy hívunk, hogy 2-es, pontosabban a 2A terminál, hát akkor még csak az volt majd az új forgalmi épület. És annak a tervezésében kezdettől részt vettem. Tulajdonképpen a légiforgalmi és repülőtéri igazgatóság építészmérnökeként az építtető, a megbízó építésze voltam, nem a tervező építész. A tervező cég az a Zuvaterv volt, és ott voltak a kollégák, akik gyakorlatilag megrajzolták az épületet, de ők mindig a megbízót kérdezték, hogy jó, de akkor hogy legyen? Ők azt mondták, hogy ők jó építészek, de nem csináltak még repülőteret. A repülőtér meg nem mondhatta azt, hogy mi meg nem tudjuk, mert ugye mi vagyunk a repülőtér, de mi meg még szintén nem csináltuk. Úgyhogy nekünk nagyon gyorsan meg kellett ezt a dolgot tanulnunk, és elképesztő helyzet volt, mert 79-ben kerültem a repülőtérre, 79 elején, és 85-ben készült el ez a 2-es terminál. A 70-es évek végén, meg a 80-as évek legelején olyan kivételezett helyzetben dolgozhattam, néhány nagyon kevés kollégámmal együtt, hogy nem tudtunk olyan nyugati szakfolyóratot kitalálni, amit ne rendeltek volna meg nekünk, ha kérjük, nem tudtunk olyan akár több száz dolláros szakkönyveket kérni, amit ne rendeltek volna meg nekünk, járhattunk külföldi tanulmányutakra megnézni a legjobb európai reptereket, szerződtethettünk konzulenseket ezekről a repterekről, akik eljöttek és segítettek nekünk kitalálni, hogy milyen legyen majd az új terminál. Úgyhogy tulajdonképpen az Uvaterv tervezői tőlünk már érvényes, érthető, idézőjelben teszem, tanult ötleteket kaptak. Tehát mi tudtuk azt, hogy hogyan akarjuk vezetni az utast az induló szinten, az autóból kiszállástól a repülőgépig, a repülőgéptől a buszig vagy a taxig az érkező oldalon, vagy az érkező szinten. Tudtuk azt, hogy az érkező meg induló utast azt egy szinten akarjuk kezelni, vagy két külön szinten, hogy centralizálni vagy decentralizálni érdemes az utasforgalmat, hogy utasidas beszállítást alkalmazunk-e, vagy buszos kiszolgálás. Szóval ezeket mind el kellett dönteni. És elképesztő dolog, hogy ott voltam pár éves diplomával, és ezek a dolgok tulajdonképpen az én asztalomon dőltek el. Az Uvaterv készen kapta tőlünk.
3: Szó szerint szárnyalni lehetett ezen abszolút a munkahelyen. A repülés iránti vágy és érdeklődés gondolom minden kisfiú sajátja, de az élet nem mindig ad erre lehetőséget. Itt kinyílt egy olyan világ, ami elképesztő távlatokat mutatott.
4: Hát pontosan, és szerencsés voltam, mert én mire ebbe a helyzetbe kerültem, már többször repültem. Többek között egyszer eljutottam Kanadáig is, mert az egyik nővérem Kanadában élt, és ezek a repülőutak, ezek nagyon nagy benyomást tettek rám. Kanadában a nővéremtől megkaptam Arthur Haley-nek az Airport című regényét, ami egy ilyen vastag, hosszú nagy regény, de egy pilóta írta egyébként, aki abszolút szakszerűen írta le egy óriási repülőtérnek az életét, a működését, a hóeltakarítástól kezdve a légiforgalmi irányításig mindent, és én ezt faltam, és úgy kijegyzeteltem az egészet, hogy csak na, tehát minden szavát meg akartam tanulni. Annak idején ez egy nagy bestseller volt Amerikában.
3: A Malévnek mi volt a helye így Európában?
4: A Malév egy nagyszerű légitársaság volt, akkoriban nem volt kérdés, hogy nyereséges vagy veszteséges. Egész egyszerűen nem számított ez a dolog. Én most a 70-es évek végéről, 80-as évek elejéről beszélek. Akkor a Malév még szovjet flottával repült, tehát szovjet gyártmányú repülőgépekkel, Tupoljev 154-esekkel, meg 134-esekkel, de nagyszerű volt. Nem csak a fedélzeti kiszolgálás, hanem
3: a csapat is.
4: A hangulat is, a Malév és az utasok közötti viszony, szerették egymást, és akkor a Malév és az Ellery közötti viszony. Mert ez egy érdekes dolog, hiszen az emberek többsége nem tudta, hogy mi az, hogy Ellery, a repülőtér az a Malév. Hát akkor már, 73 óta egyébként nem így volt. 73-ban jött először létre az egész szocialista blokkon belül először egy külön társaság, amelyik a repülőtér működtetésére volt hivatott, meg a légiforgalmi irányításra. Nyugaton ez mindig is így volt. De a szovjet blokkban ez egy ilyen nagy monolit volt, hogy aminek bármi köze van a légiközlekedéshez, az Aeroflot volt a Szovjetunióban, Malév volt Magyarországon. És a Malévet ért szerencsétlenség sorozat, ez a 60-as, 70-es évek fordulója környékén sok gép veszett el sajnos. És akkor a kormány felállított egy olyan csapatot, akiknek az volt a dolga, hogy kíméletlenül mondják meg, hogy mit kell tenni annak érdekében, hogy ez a rossz sorozat megszakadjon. Mondjuk úgy, hogy a repülőgépeket értek katasztrófák, de a Malév különösen rossz helyzetbe került egy 10 éves időszakban. Az egyik ok, amire ezt visszavezette ez a bizonyos bizottság a kormány megbízásából, az volt, hogy túlságosan belterjesen működött a Malév, hiszen a Malév vizsgáztatta le a Malév pilótát, a Malév vizsgáztatta le a Malév repülőgép szerelőt, a Malév vizsgáztatta le a Malév repülőgépeket műszaki vizsga szempontjából. Nem volt egy független hatóság, aki oda kellett volna, hogy jól figyeljen arra, hogy itt a jog alkalmazás szintjén, hogy történnek a dolgok. És ez volt az egyik oka annak, hogy a Malévet ilyen sorozat érte, nem azt mondom, hogy az egyetlen, de ennek a megállapítása után született az a döntés, mondom 73-ban, hogy válasszuk ketté a légitársasági funkciókat és a földi infrastruktúrát biztosító funkciókat, meg a hatósági funkciókat. És attól kezdve kialakult ez a három láb, ezen a három lábon áll egyébként a világon mindenütt, a szabad világban, akkoriban a szabad világban a légiközlekedés, az egyik láb a légitársaságok, amelyek üzleti vállalkozásként A-ból B-be repülnek, a másik láb a repülőterek, amelyek földi infrastruktúrát tesznek a repülőgépek alá, és a harmadik láb pedig a légiforgalmi irányítás, amelyik az ország légterének a szuverenitásával kapcsolatban egyébként ott vigyáz arra, hogy ne ütközzenek össze a repülőgépek. És az egész fölött ott lebeg, mind a három fölött egyébként, mint egy nagy timpanon a három oszlop fölött, a légügy. Tehát a légügyi hatóság, amelyik szabályoz is, tehát jogszabályt alkot és jogot alkalmaz. Az két különböző szint, elsőfokú hatóság, másodfokú hatóság, így lehet ezt röviden összefoglalni. És ez 73-ban jött létre Magyarországon, vagy legalábbis megkezdődött ez a folyamat, akkor még az összes többi szocialista országban szó sem volt ilyesmiről. Tulajdonképpen csak a nagy rendszerváltás időszakban, tehát 90 környékén, akkor a Szovjetunió megszűnt, meg berlini fal leomlott, meg stb. Akkoriban alakultak át ezek az országok is légiközlekedés szempontjából ilyen módon. De Magyarországon

0: Évből kiemeltek ezzel a döntéssel egy csomó tevékenységet, meg egy csomó bevételi forrást. És a Malév úgy érezte, hogy az Eleri térdig jár a pénzben, mert az a Malév vérét szívja, az Eleri meg úgy érezte, hogy nyakig járhatna a pénzbe, hogyha Malév kifizetné mindazt, amit kellene. Szóval volt egy ilyen rivalizálás, de ez egy régi történet, sajnos ma már Malév sincs, vagy 14 éve. 14 éve megszűnt a Malév, csődbe ment. Egyik napról a másikra volt, nincs. Addig voltak, most tök mindegy, hogy kinek volt a többségi tulajdonában, vagy a részvények hol voltak, volt Malév. Volt Malév flotta, szép kék orrú repülőgépek, gyönyörű nemzeti színű függőleges vezérsikkal, egy nagyszerű grafikus művész, a Zsótér László tervezte meg ezt a vizuális arculatot 88-ban. Szóval a Malév egyszerűen megszűnt egyik napról a másikra, 12. február 3-án. És amikor ez a dráma bekövetkezett, hát hirtelen rengeteg ember, olyan 2-3 ezer ember direktbe elveszítette az állását egyik napról a másikra, és az embereknek családjaik voltak. Szóval nagyon sok ember sínlette ezt meg, és ráadásul ez egy közvetett hatást, tehát csak egy példát mondjak, volt valahol Borsod-Abaúj-Zemplénben, vagy még tovább, tehát messze, egy falu, ahol volt egy varoda, egy nagyon jól működő magánvállalkozás, és a Malév egyenruháit gyártották. És akkor ott annak a falunak az volt a legnagyobb munkadója. Hát nekik se volt attól kezdve munkájuk. Egy tehát semmi, nem a Ferihegyen dolgoztak, nem malévesek voltak, nem elerisek voltak, nem Budapest Airportosok voltak, egy magánvarrodában varták a gyönyörű egyenruhákat, és egy napról a másikra nem kellett több egyenruha.
1: Miért szűnt meg?
0: Kezdjük a rendszerváltástól kezdve, mert az azelőtt időszakra nem érvényesek a gazdasági, közgazdasági elvek, de az azt követő időszakra ez a piacon megélni szándékozó részvénytársaság volt, de hát a tulajdonosa a magyar állam volt, aztán időnként eladták, aztán visszavették, aztán megint eladták. Hol a Alitáliának, hol ennek, hol annak, volt itt orosz tulajdon egy ideig, mindenféle volt, de mindenki csak kiszedte belőle a pénzt. És főleg ez egy ilyen magyar állami kifizetőhely is volt sajnos. És a New York-i járatok mindig tele voltak, és mégis veszteséget termeltek, mert az utasok nagyon nagy százaléka volt szabadjegyes utas. Szóval egyszerűen, most nem szép dolog nyilván, hogy ezt mondom, de gyakorlatilag szétloptuk a Malévet, mármint a magyarok. Tehát a gazdái, az állam, a barátok, az ismerősök. Nem a malévesek, hát most az, hogy valaki hazavitte a cateringből a pici kis kávéba való cukrot, hát az is elképzelhető, de nem attól ment tönkre. Szóval sajnos a végső döfést, ugye a kegyelem döfést az adta meg, hogy a Malévbe a magyar állam beletolt egy jókora támogatást, többségi állami tulajdonban volt a Malév. Ez az állami támogatás, ez az Európai Unió szemében egy tiltott támogatás volt, amit megtoroltak. És arra kötelezték a Malévet, hogy fizesse vissza azonnal ezt a tiltott támogatást, és erre már a Malévnek nem volt pénze. Hozzáteszem, hogy nem vagyok 100%-ig képben a paraméterekkel, meg a körülményekkel, de jó néhány Európai Uniós légitársaságot támogatott, ugyanígy a saját állama, csak ott ezt nem torolták így meg, mint nálunk.
1: Hogy lehetett ebből fölállni?
0: Hát a Malévnek sehogy. Tehát gyakorlatilag, mint társaság megszűnt, és azóta sincs ilyen légitársaság Magyarországon, hogy az egyes emberek, akik Malév alkalmazottak voltak, hogy tudtak belőle felállni, hát ki így, ki úgy. Ez már személyes szerencse, személyes habitus, emberi kvalitások, stb. Ez mind közrejátszott. Hát én elég sok malévest ismerek, akik valamikor malévesek voltak, többek között sokan nálunk az Aeropark nevű repülőmúzeumban már nyugdíjasként, vagy főállású, még viszonylag fiatal kollégaként ott dolgoznak. De hát nagyon sokuknak esett nagyon nehezére új életet kezdeni. Egy olyan szakterületről, ami Magyarországon hát nincs több. Nagyon sokan mentek el külföldre, a pilóták igyekeztek a világ legkülönbözőbb tájain pilótállásokat kapni.
1: És örültek általában a magyar pilótáknak?
0: Én úgy tudom, hogy igen. De hát az egy nagyon nagy dráma volt itt. Sok ezer családnak az a helyzet. Én is akkor veszítettem el a Budapest Airportnál betöltött igazgatói állásomat. Nem vezérigazgató voltam, hanem az igazgatók egyike, forgalmi igazgató, a napi működésért felelős forgalmi igazgató, és akkor a Budapest Airport is majdnem csődbe ment, hiszen a Malév volt a Budapest Airport összes bevételéből körülbelül 55-60%-ért felelős. Ez egy kihegyezett adósságot görgető részvénytársaság előtt, mint amilyen a Budapest Airport, hát az, hogy elveszíti egyik napról a másikra a bevételeinek 50%-át vagy 60-at, abba illik bele csődölni az adott társaságnak is. Hát a Budapest Airport ezt ügyes

0: sem túlélte. Többek között úgy, hogy leépített 300 embert, többek között úgy, hogy bezárta az egyes terminált, nagyon kemény intézkedéseket fogalmasított, tehát én is akkor veszítettem el az állásomat a Budapest Airportnál, és akkor elmentem külföldre dolgozni. Dohában épült Katar fővárosában egy teljesen új repülőtér, és ez a teljesen új repülőtér igazából a tengerből elhódított mesterséges félszigetre épült. Amikor én oda kerültem, akkor egy olyan helyzetben volt, hogy éppen elkészült az építőipar, egy hatalmas amerikai építőipari cég azt mondta, hogy kész van, tessék, a tietek. Viszont a katari légügyi hatóság és a katari repülőtérüzemeltető szervezet egy kis segítségre szorult, mert hirtelen olyan helyzetbe kerültek, hogy volt egy hatalmas vadonatúj repterük, ahol például volt sok tucat új utashíd, a régi katari repülőtéren egy se volt. Azt se tudták, hogy azt hogy kell működtetni, vezetni, karbantartani. Lényeg az, hogy egy olyan helyzetbe kerültem én egy vezető tanácsadóként, amikor az építőipari késztermékből kellett egy olyan másfél év leforgása alatt egy működő légiközlekedési objektumot varázsolni, ahol a repülőtér minden részére vonatkozik már üzemeltetési eljárás és utasítás, karbantartási szerződés, a sok ezer új belépő ember ki van oktatva, hogy hol van a bejárat, hol van a mecset, hol van az öltöző, hol van a kantin, és hogy kell vezetni az utasidat, vagy hogy kell működtetni azt az elképesztő podgyász osztályozó rendszert, ami a világ csúcs terméke volt akkor. Ez másfél éves munka volt. Az építőipar azt mondja, hogy tessék, kész, a tietek. A leendő üzemeltető meg azt mondja, hogy jó, de hát én még azt tudom, hogy hol kell bemenni. És akkor van egy közbenső csapat. Két nagy német cég nyerte meg ezt a megbízást. Az egyik nagy német cég a Müncheni reptérüzemeltető, a másik pedig a német légiforgalmi irányításért felelős DFS, Deutsche Flugsicherung. Engem a DFS alkalmazott vezető tanácsadóként ott Katarban. A Müncheni csapat az a légitársasági működéshez szükséges részeket vállalta magára, úgy, mint terminált, áruszállítás termináliát, cateringet, meg hasonlókat. A DFS csapata, a másik német csapat, amelyikben én is voltam, az pedig a irányító torony, földi navigáció, pálya, fénytechnika, gurulótak, tűzoltóbázis, szóval ami a reptérüzemeltető hatóság feladata általában. És ebben volt ilyen szabályzatszerkesztő, oktatást szervező, karbantartási szerződéseket előkészítő, stb. Feladatom nekem meg annak a kis csapatnak, akikkel együtt dolgoztam.
1: Vágya ezek után az embernek nem maradhat, hiszen mindent kipróbált tulajdonképpen.
0: Hát abszolút elégedett vagyok, nyilvánvaló módon, de nagyon élvezem, amit a repülőmúzeumban csinálunk, hiszen ez a repülőmúzeum ott van a kettes terminál mellett, úgy hívják, hogy Aeropark, egyfajta malév emlékőrző hely, mert csupa régi malév repülőgépet mutogatunk az érdeklődőknek, úgy, hogy a legtöbb kollégám valamikor maléves volt, pilóta, repülőgépszerelő, fedélzeti mérnök, légiutas kísérő, és ők mesélnek a látogatóinknak ezekről a repülőgépekről, amikkel ők maguk is több ezer órát repültek, és aztán bevisszük a látogatókat szépen felújított régi maléves autóbuszokkal a repülőtér sűrűjébe, a kulisszák mögé, és ott is mindent megmagyarázunk, attól kezdve, hogy mitől repül a repülőgép, egészen addig, hogy a légiforgalmi irányítás hogy különíti el őket egymástól. Szóval ez egy nagyon érdekes program, és hála Istennek nagyon népszerű. Hát most már évek óta nyugdíjasként, de ugyanakkor főállásban, munkavállalóként és pénzért ennek vagyok az egyik ügyvezetője a kettő közül, a másik pedig a fiam. Nagyon sok repülőmúzeum van a világon, és elég sokat meg is néztünk, hála Istennek. Részben én az életem folyamán, de hát azóta is, hogy már csak ilyesmivel foglalkozunk. Azt kell, hogy mondjam, hogy van legalább három unikum abban, amit mi csinálunk a többihez képest. Az egyik az, hogy mi megengedjük a látogatóknak, hogy a repülőgépekbe bejöjjenek, és beüljenek a pilóta fülkébe is. Tehát a legtöbb komoly repülőmúzeumban ugyan végig lehet menni mondjuk a folyosón a repülőgép utasterében, de plexifalak között, és ülések is plexifalal vannak elválasztva a látogatótól, a pilóta fülke ajtajában pedig van egy plexifal, és oda be nem lehet lépni. Hát nálunk be lehet ülni a pilóta fülkébe, és a másik pilóta ülésbe ül egy öreg pilóta, egy 70-valahány éves kollega, aki ezt a repülőt évtizedekig vezette. Ez az egyik, amitől unikális. A másik, hogy tehát homogén dolog, mert a szovjet légi ipar termékei ezek a repülőgépek. Majdnem kizárólag van közötte csehszlovák repülő is, de egyébként csupa szovjet. És ilyen jó állapotban megőrzött és ilyen aránylag teljes körű palettát bemutató múzeumról nem tudok. Nagyon sok repülőmúzeuma van Oroszországban szanaszét, csak nincsenek jó állapotban, és hol ilyen repülő van, a másikban meg amolyan, de nálunk van IL-18-as, IL-14-es, Likettes, TU-134-es, TU-154-es, szóval itt egy AN-2-es, majd van sok minden. A harmadik pedig az, hogy mi a látogatóinkat, hát akik előre regisztrálnak erre a programra, mert csak azt vihetjük be, akit a hatóságok engedélyeznek, de a látogatóinkat bevisszük a repülőtér sűrűjébe, a kulisszák mögé, és ott tényleg mindent meg tudunk mutatni. Én nagyon sok reptéren vettem részt reptérlátogatáson, de ilyennel nem találkoztam, hogy ki lehessen szállni a bevezető fénysor lámpái között a leszállógépek alatt közvetlenül, vagy a földi kiszolgálás alatt lévő gépeket. Megnézzük egy pár méterről, hogy tolja vissza a repülőgépet a gurulótra, a repülőgépvontató traktor, vagy hogy kötik rá az üzemanyag csatlakozást, és így tovább. Tehát ez egészen közelről mindent megmutatunk, mindent elmagyarázunk. Ilyen repülőtérlátogatáson sajnos egyszer se voltam máshol, mint amilyet éppen egyébként ma is vezettem egyet a repülőtéren.
1: Hát akkor máshogy csak a lényeg hiányzik, nem? Mert hogy nem vitrínben szeretnél látni az ember ezeket?
0: A legtöbb repülőtér látogatás, amit én eddig láttam, az olyan, hogy egy autóbusz körbeviszi az embereket, de sehol se szabad kiszállni, és egyébként pedig a sofőr vezeti a buszt, de benyom egy kazettát, és azon lehet, vagy egy digitálisan fölvett szöveget, és ő annak alapján vezeti az autóbuszt, amit éppen a narrátor egyszer mondott, és nem pedig annak alapján, mint nálunk, állandóan vagy a sofőr, vagy én, vagy mind a ketten nézzük a telefonunkon a Flight Radar 24 nevű applikációt, és pontosan látjuk, hogy a repülőtér melyik sarkában éppen mi történik, hol száll le valami izgalmas repülő, és akkor oda megyünk, tehát mindig oda visszük a társaságot, ahol éppen történik valami. És akkor arról beszélünk, tehát nem egy elvont narráció hallható, hanem abszolút élő a dolog. A sofőr barátom meglök, hogy Gábor, oda most beállt egy olyan gép, aminek van saját lépcsője. És akkor odagurulunk, és megnézzük, hogy tudja, mintha kinyújtaná a nyelvét, és így széthajtogatná egy virágként a beépített lépcsőjét, és akkor meg tudjuk azt mutatni, és nézzétek, onnan fog kijönni a lépcső, és akkor így kihajtogatódik, és ott le lehet aztán jönni rajta az utasoknak. Meg hogy állítja be a repülőgépet a beállítórendszer, ahol ilyen van, ahol meg nincs ilyen, ott pedig a Marshaller nevű szakember két világító bottal integetve. Szóval ezeket pontosan meg tudjuk mutatni, és mindig oda visszük a látogatókat, ahol éppen történik valami izgalmas.
1: Ez ilyen magyaros feeling, ugye? Ez ilyen vagány, ilyen huszáros megoldások, és ez külföldön is ismert, hogy itt egészen másképp működnek a dolgok, tehát jelentkeznek külföldiek is múzeumlátogatásra.
0: Igen, a múzeumban nagyon sok külföldi van. Ilyen szempontból kifejezetten előny, hogy ott vagyunk a reptéren, mert látszik a taxi ablakából, látszik a busz ablakából. Ha valaki hamarabb kijön 2 órával, akkor ott száll ki a taxiból, megnézi a múzeumunkat, aztán fölmegy a terminálra és elrepül. Tehát nagyon sok olyan látogatónk van, aki külföldi, és összeköti valahogy az utazásával a múzeum meglátogatását. A reptérlátogatás programunkra bejelentkezni, semmi akadálya nincs annak, hogy valaki külföldi részt vegyen, de ha nem egy külföldi csoport kér egy angol nyelvű túrát, akkor a túra magyarul történik, akkor is, hogyha van a buszban 2 vagy 3 ember, aki nem ért magyarul. Mert viszont annyira egyfolytában történik minden, hogy ha én szeretnék a magyaroknak magyarul, a külföldieknek angolul mesélni, akkor a fele információ szükségszerűen kimaradna. Ezért azt nem csináljuk, de azt igen, hogy ha van egy csapat, akik angolul akarják a reptérlátogatást, akkor persze csináljuk angolul, vagy akár németül is. És gyakran van ilyen. Külföldi társaságnak, akár Magyarországon tanuló külföldi diákok jönnek. Van például olyan, volt Budapest Airportos kollega, a Corvinuson oktató, és minden évben elhozza a csoportját, és akkor csinálunk neki egy angol nyelvű reptérlátogatást. Azt mondanám, hogy havonta sok, tehát több mint 5 külföldi csapatot hozunk, viszünk. Ez nem ritkaság, de mégis az 1000-nél több reptérlátogatás egy évben, annak a nagy része magyar. Az, hogy a Ferihegyi repülőtéren a repülőtér látogatás, mint szolgáltatás és mint termék, az egy egészen különleges dolog. Én sok reptéren voltam, de ilyet nem láttam egyet se, az biztos.

0: Elhangzott a Magyar Csillagok. A szerkesztő Kövesdi Zsuzsa volt.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Társadalmi célú reklám.
3: Köszönjük, ha nem csak hallgat, hanem személyi jövedelem adója 1%-ának felajánlásával támogat is bennünket. Alapítványunk az Országos Katolikus Rádió Alapítvány adószáma 18 18 36 74, kötőjel 1, kötőjel 42. Ha kérdése van, kérjük hívja a 061-255-3333-as számot, vagy írjon az info@katradio.hu címre. Készült az Országos Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
2: Társadalmi célú reklámot hallottak.
1: Magyar Katolikus Rádió.
4: Örömhír mindenkinek.
0: 2026. május 7-e, 18 óra 30 perc van.
1: Hírtükör. A Magyar Katolikus Rádió hírmagazinja.
4: A mikrofonnál.
0: A bemondó Harcsik Róbert, a technikai munkatárs Fülöp Csaba, a szerkesztő Reichlin Krisztina. Köszöntjük Önöket. Főbb híreink először röviden. Több mint 76 ezer diák érettségizett csütörtökön angolból. Márciusban a kiskereskedelmi forgalom több mint 10%-kal haladta meg az egy évvel korábbit. Magyar Péter Rómában találkozott Giorgia Meloni olasz kormányfővel. Több mint 76 ezer diák érettségizett csütörtök délelőtt angolból. A szaktanárok szerint az idei feladatsor több ponton is nehezebb volt a megszokottnál. A feladatok között Roald Dahl, Monet festményei, gorillák, rádióműsorok és evészavarok is előkerültek. Az angol érettségi továbbra is kiemelten népszerű, hiszen a jó eredményért járó nyelvvizsga sokak számára jelent plusz motivációt. A Központi Statisztikai Hivatal jelentése szerint márciusban a kiskereskedelmi forgalom 10,6%-kal meghaladta az egy évvel korábbit. Az elemzők minden várakozását meghaladta a kiskereskedelmi forgalom márciusi növekedése, amelyet a jelentős reálbér emelkedés mellett az üzemanyagoknak, az iráni konfliktus és a barátságkőolaj vezeték leállása miatti pánik vásárlásával magyaráztak. A kiskereskedelmi forgalom immár 8 hónapja bővül, amire a koronavírus járvány kitörése óta nem volt példa, és a vártnál kedvezőbb első negyedévi GDP adatban is nagy szerepe lehet. Szombaton megalakul az új országgyűlés, amely várhatóan megválasztja az új miniszterelnököt, az áprilisi parlamenti választáson nyertes Tisza párt elnökét, Magyar Pétert. Az alakuló ülés tervezett napirendjét szerdán tették közzé az országgyűlés honlapján. A napirendi javaslat szerint az alakuló ülést 10 órakor nyitja meg Súlyog Tamás köztársasági elnök, aki a himnusz elhangzása után köszönti a megjelenteket, majd felkéri a legidősebb országgyűlési képviselőt, hogy korelnökként vezesse az ülést. A mandátum igazolást követően az országgyűlési képviselők esküt tesznek, ezzel megalakul az új országgyűlés, és megszűnik a 2022-ben létrejött kormány megbízatása, számolt be róla az MTI. Magyar Péter Rómában találkozott Giorgia Meloni olasz kormányfővel, akit meghívott egy magyarországi látogatásra. A leendő magyar miniszterelnök, aki sikeresnek és előremutatónak nevezte a találkozót, azt írta a csütörtökön közösségi oldalán, hogy megállapodtak abban, hogy segíteni fogják az olasz és a magyar befektetők eredményes munkáját, valamint a trieszti magyar kikötő mielőbbi elkészültét. A Tisza kormány kiszámíthatóbb adópolitikát ígért, amelynek elemei közül elsőként az alacsonyabb jövedelműek adójóváírását vezethetik be. Ám sem ez, sem a vagyonadó bevezetése nem várható még 2026-ban, hívta fel a figyelmet a szakértőkre hivatkozva az MTI. Reichlin Krisztinát hallják.
5: Nagy Dániel, a Forvis Mazars adó és jogszolgáltatási üzletágának vezetője a Tisza adó programjáról elmondta. A munkát terhelő adók változatlanok maradnak, az eddig ismert fő irányok szerint az áfa 27%-os mértéke sem fog változni. Két célzott csökkentés várható. A vényköteles gyógyszerek áfáját nullára, a tűzifa és egyes élelmiszerek kulcsát pedig drasztikusan csökkenteni az új kormány. Az SZIA rendszerét a program érdemben nem alakítja át, marad az egykulcsos modell. A medián bér alatt keresők adójóváíráson keresztül némi nettó többletet kapnának. Ennek idei bevezetését azonban nem tartotta reálisnak az adószakértő. A meglévő kedvezmények szerinte megmaradnak, a már jogszabályban rögzített, de még hatályba nem lépett kedvezményeket érvénybe léptetik. Az újdonság majd a vagyonadó bevezetése lehet a szakértő szerint. 1 milliárd forint feletti nettó vagyonra tervezett évi 1%-os adó a régióban teljesen egyedülálló konstrukció lenne. Számos alapvető kérdés, az értékelés módszertana, a külföldi vagyonelemek kezelése, a tőke kivonás elleni védelem megválaszolatlan, a várható bevétel pedig a szakértők szerint a költségvetés méretéhez képest szimbolikus. Az ágazati különadók esetében új adó nem várható. A meglévők sorsa tisztázatlan, a reklámadó pedig 0%-on jegelve van egy idei rendelet szerint, ismertette. A kata visszaállítása politikailag népszerű ígéret, a régi rendszernek több mint 400 ezer adózója volt, de a valódi kérdés az szerinte, hogy a kata ismét adó elkerülési kiskapuvá válik-e. Kitért arra, hogy a helyi iparűzési adó és a társasági adó összehangolása a kisvállalkozások terheit csökkentené, de a tényleges bevételi hatás bizonytalan. A külföldi nagyberuházók adókedvezményeinek a visszavágása pedig jogilag korlátozott.
0: Május első hétvégéjén idén 68. alkalommal zarándokoltak el a máltai lovagok és dámák az egész világról Lourdesba, Szűz Mária megjelenésének színhelyére. 44 országból érkezett az összesen 7600 résztvevő, köztük 1300 testi és lelki gyógyulást kereső beteg, 260 pap, élükön 4 bíborossal és 20 püspökkel. A betegek közvetlen segítségére volt 450 orvos is. A Magyar-Máltai Lovagok Szövetsége 82 fővel utazott a franciaországi kegyhelyre. A 20 súlyos beteg mellett segítők, zarándokok is kísérték a csoportot a rendtagokon kívül. Farkas István lupusz atya, piarista szerzetes, paptanár aranymiséjét ünnepelte a máltai zarándoklat alatt. Lupusz atya aranymiséje a grottánál volt Szűz Mária megjelenésének helyszínén. Ez az úgynevezett nemzeti mise a Kárpát-medencei magyarság szentmiséjévé vált az idei zarándoklaton. A fő celebráns Kovács Gergely gyulafehérvári érsek volt. A hívek között az anyaországiakon kívül jelen voltak szlovákiai, romániai, magyar-máltai rendtagok, zarándokok, betegek, segítők, tudósította a helyszínről Visi László, rádiónk munkatársa a Magyar Kurírnak. Szentmisét tartottak Mindszenti József halálának évfordulóján Rómában. Május 5-én, kedden a római Szent István körtemplomban Baldor Reina bíboros helynök mutatta be Isten szolgája Mindszenti József bíboros emlékének a hercegprímás halálának 51. évfordulója alkalmából celebrált szentmisét. A szentmisén a római Német-Magyar Kollégium magyar kórusa teljesített zenei szolgálatot. Új fejlesztő központot nyitott a görögkatolikus egyház keretein belül működő Pokrova alapítványa Beregszász melletti Makkos Jánosi óvoda bázisán. Kárpátalján jelentősen megnőtt a korai gyermekfejlesztő központok iránti igény, a háborús helyzet okozta pszichés traumák, valamint a helyi állami ellátórendszer hiányosságai miatt is. Nyíri Kata jelenti.
6: Jelenleg én 10 gyerekkel foglalkozom itt ebben a központban. Az én kompetenciámba tartoznak az artikulációs zavarok terápiájára jövő problémák. Gondolok itt hangcserére, hangtorzításoknak a javítására, fejlesztésére.
7: Mondja Fodó Anetta, Beregszász melletti Makkos Jánosiban megnyílt új görögkatolikus fejlesztőközpont logopédusa. Egresi Miklós helyi görögkatolikus papa segítségre szoruló gyermekeket támogató központ megálmodója kiemelte, Kárpátalján az ige hirdetése mellett az egyházak olyan feladatokat is felvállalnak, amelyekkel az elesett, a rászoruló és a nehéz helyzetbe kerülő embereket segítik.
8: Szeretnénk azoknak a gyerekeknek segíteni, akik valamilyen fogyatékkal élnek. Megpróbáljuk maximálisan kihasználni a teret arra, hogy minél több gyereknek tudjunk segíteni. Örülök, hogy be tudtuk indítani a logopédiai részleget, hiszen több gyereknek szeretnénk segíteni, nem csak logopédiában, hanem a hallásszervi károsult gyerekeknek is, a látásszervi károsult gyerekeknek, mozgásszervi károsult gyerekeknek, vagy pedig az ideg bántalmakkal küzdő gyerekeknek és szüleiknek szeretnénk segíteni. Ehhez keresünk most még jelenleg munkatársakat, akik bevállalnák, hogy jönnének ide dolgozni, mi pedig biztosítunk nekik ezt a szép környezetet, amelyikben vagyunk, ahol tudnának a gyerekekkel foglalkozni.
7: Tihor Szilvia, logopédus kiemelte, a gyermekek fejlesztése kiemelt figyelmet kell, hogy kapjon a háborús életkörülmények között is.
9: 8 éve kb. A Bobita Fejlesztő Központtal jött egy olyan igény, egy lehetőség, hogy azt a tudást, amit én képviselek, azt megpróbáljam továbbadni más elhivatott és erre nyitott pedagógusoknak, vagy olyan embereknek, akik szeretnének ezzel foglalkozni. Kárpátalján igyekszünk vinni az artikulációs zavarral rendelkező gyerekeknek a fejlesztését, az esetleges megkésett beszédfejlődéssel, vagy egyéb beszédzavarokkal, illetve most az utóbbi időben egyre többen keresnek meg felnőttként is, agyvérzést követően, a beszédképesség elvesztését követően dolgozom felnőtt személyekkel is. Nagyon-nagyon sokat gyakorlatozunk, mert igazából mindegyik gyerek más, nincs két egyforma gyerek. Lehet, hogy van ugyanolyan beszédhiba egy-egy gyereknél, de hogy más a haladása, más az artikulációs szervének a felépítése, tehát itt nagyon-nagyon egyénre is kell szabnunk a terápiát, és ezért nagyon sok gyakorlatra van szükség, úgyhogy ilyen nagyon tág az a kategória, ami beletartozik ebbe a logopédiai témakörbe.
0: 28 új tagja van a vatikáni svájci gárdának. Leó pápa köszönetét fejezte ki a svájci gárda új tagjainak azért a fiatal lelkesedésért, hitért, az egyház iránti szeretetért, amellyel hivatásukat választották. A világ legkisebb katonasága 1506-ban alakult meg, második Gyula pápa alapította, és feladatául az egyházfő és a pápai paloták védelmét jelölte ki. A svájci gárda új katonáinak eskütételét minden évben május 6-án tartják, annak emlékére, hogy 1527-ben ezen a napon a testőrség tagjai életük árán védték meg 7. Kelemen pápát 5. Károly seregeivel szemben. Nyárát Szeredában az autópálya építés miatt 13 házat hamarosan munkagépek bontanak el, de a tulajdonosoknak nincs hova költözniük. Az önkormányzat csak átmeneti segítséget tud nyújtani. Gáspár Sándor tudósít.
10: Célegyenesbe fordul az autópálya építés Nyárát Szeredában is. Immár kijelölték azt a 13 házat, amelyeket kisajátítanak és lebontanak, mert ott fog elhaladni az autópálya, amely a Székelyföldön keresztül biztosít összeköttetést Moldovának is Európával. Öröm az örömben, hogy egy évtized alatt sem tudta elérni Nyárát Szereda önkormányzata, hogy a stráda ne a városkán haladjon át, hanem csak mellette. A házakból előreláthatóan őszire kell kiköltözni, de legtöbbjüknek nincs hova, és pénzük sincsen, hogy új házat vásároljanak maguknak. Több család is az önkormányzathoz fordult segítségért. Tóth Sándor polgármester leszögezte, az önkormányzat nem tud sem ingyenes lakást, sem telket adni senkinek, de határozottan kiállnak mellettük, hogy ami kárpótlást kapnak a kisajátított ingatlanjaikért, és új lakáshoz tudnak jutni, addig sem maradjon fedél nélkül senki. A városban legalább 30 eladó lakóházat tartanak nyilván. Egyik megoldás az lehet, hogy előszerződést kössenek, amikor megkapják a kárpótlást, meg is vásárolhatják majd azokat. Önkormányzati ingatlanokban, valamint ifjúsági tömbházlakásokban átmeneti időszakra lakhatást biztosíthatnak, de ezt már most be kellene tervezni, mert amikor kézbesítik a felszólítást az ingatlanok kiürítésére, akkor csak 30 napjuk marad a költözésre. Viszont az ingatlanjaikért csak jóval később kapnak kárpótlást. Addig viszont tanácsos a lakását elveszítő 13 családnak rendeznie a házak telkek tulajdonjogát, mert a telekkönyvi bizonylatoktól nagy mértékben függ a kárpótlás nagysága is. Tóth Sándor polgármester azért is szorgalmazza az előszerződéses megoldást, mert az önkormányzat érdekének is tekinti, hogy a jelenleg eladó ingatlanokat Nyárádszeredában helyi családok vásárolják meg.
0: Egy amszterdami kórházban vizsgálják a KLM légitársaság egyik légiutas kísérőjét hantavírus fertőzés enyhe tüneteinek gyanújával, közölte csütörtökön a holland egészségügyi minisztérium. A stewardess kapcsolatba került azzal a 69 éves holland utassal, aki a dél-afrikai Johannesburgban hunyt el a hantavírus okozta betegség következtében. A holland nőnek korábban a férje is a hantavírus miatt halt meg. Mindketten a Hondius Luxus óceánjáró utasai voltak, amelyen többen elkapták a vírust. A Hondius óceánjáró a kikötő érintése nélkül a part közelében horgonyoz majd le Tenerifén, jelentette be a Kanári-szigetek tartományi elnöke. A holland lobogó alatt hajózó óceánjáró a hétvégén, szombaton vagy vasárnap érkezhet meg a Kanári-szigetekre. Az utasokat csónakokkal viszik majd az óceánjáróról a partra, és onnan tovább a közeli repülőtérre. A fedélzeten tartózkodó mintegy 150 utas és legénység több mint 20 különböző ország állampolgára. Az Egészségügyi Világszervezet adatai szerint a hajó utasai közül hantavírus fertőzés következtében 3 ember halt meg, 8 további pedig gyaníthatóan megfertőződött.
1: Kárpát-medencei lapokból. Pásztor Bálint kijelentette, a nulláról indul az együttműködés Magyar Péterrel. A külhoni támogatások, a levélszavazás, a vajdasági magyar intézményrendszer és a sajtó helyzete is szóba került Magyar Péter leendő magyar miniszterelnök és dr. Pásztor Bálint a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke budapesti találkozóján. Pásztor a Szabadkai Magyar Rádió Napindító című műsorában kedden reggel elmondta, az egyeztetés kezdetben feszült volt, elsősorban azért, mert a VMS a magyarországi választási kampányban a Fidesz mellett állt ki. A beszélgetést ennek ellenére nyíltnak és egyenesnek nevezte, amely szerinte alapja lehet egy későbbi működő kapcsolatnak. A találkozón a vajdasági magyar sajtó helyzete is napirendre került. Pásztor szerint Magyar Péter azt várta el, hogy a Magyar Nemzeti Tanács által alapított médiumokban az ellenzéki megszólalások is megjelenjenek. A VMS elnöke azt állította, hogy pártja nem szól bele a szerkesztés politikába, de az elvárást továbbította Fremond Árpádnak, a Magyar Nemzeti Tanács elnökének, aki ezután egyeztetett az érintett sajtóorgánumok vezetőivel. Pásztor szerint az ellenzéki közlemények már megjelennek a vajdaság magyar médiumokban, de ettől nem vár érdemi közéleti fordulatot. Pásztor szerint a VMS-nek kötelessége együttműködni Magyarország mindenkori kormányával, függetlenül attól, hogy milyen politikai erő van hatalmon. Úgy fogalmazott, Magyar Péterrel most nulláról indul a kapcsolat, és hónapokra lehet szükség ahhoz, hogy bizalmi munkakapcsolat alakuljon ki. Számol be a vajdaság.ma. A lapszemlét Lázár Csabától hallották.
0: A várható időjárásról. Az előttünk álló éjszaka nyugat felől szakadozik, csökken a felhőzet, de keleten még reggel is maradhatnak felhős területek. A csapadék súlypontja észak-kelet, kelet felé helyeződik. Hajnalra foltokban párássá válik a levegő, helyenként köd is képződhet. A déli délnyugati szél a Dunántúlon és a középső ország részben északnyugatira fordul és időnként megélénkül. Az éjszaka első felében a zivatarok környezetében erős, viharos széllökések is előfordulhatnak. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 7 és 14 Celsius fok között alakul. Délelőtt fátyol felhőzet és kevés gomoly felhő mellett sok napsütés várható. Főként az északkeleti keleti harmadban helyenként zápor, zivatar kialakulhat. A légmozgás nagyrészt mérsékelt marad, bár zivatarokat átmeneti szélerősödés is kísérhet. A legmagasabb nappali hőmérséklet 21 és 26 Celsius fok között alakul. Végül főbb híreink még egyszer röviden. Több mint 76 ezer diák érettségizett csütörtökön angolból. Márciusban a kiskereskedelmi forgalom több mint 10%-kal meghaladta az egy évvel korábbit. Magyar Péter Rómában találkozott Giorgia Meloni olasz kormányfővel. Kedves hallgatóink, ezzel véget ért a hírtükör. A szerkesztő Reichling Krisztina, a technikai munkatárs Fülöp Csaba, a bemondó Harcsik Róbert volt. Köszönjük figyelmüket!
1: Készült a Média Tanács támogatásával, a Média Tanács támogatási program keretében.
0: Multidéző. Hámori Kingát hallják.
11: 2026. május 7-e csütörtök van. Isten éltesse Gizella nevű kedves hallgatóinkat. E német eredetű női név jelentése valószínűleg túsz vagy zálog. Egy másik elmélet szerint az ótörök güzál szépséges szóból származik.
7: Szent István király hitvesére, első koronás királynénkra, Szent Imre herceg édesanyjára, Boldog Gizellára emlékezik egyházunk a mai napon, aki 1059-ben ezen a napon hunyt el a passaui bencés nővérek kolostorában. Gizella bajor hercegnő, második Henrik bajor herceg és Gizella burgundiai hercegnő leánya, második Henrik német-római császár húga, 980 körül született Passauban. A mélyen hívő Gizella kolostorba akart lépni, ám amikor Géza fejedelem 995-ben megkérte kezét fia számára, Szent Adalbert püspök biztatására beleegyezett a házasságba. Tisztelete Magyarországon már a 12. századtól kimutatható. A Veszprémi Szent Mihály Bazilikában és a Budapesti Szent István Bazilikában is őrzik egy-egy csont erekjéjét. 1950-ben ezen a napon nyitották meg a Ferihegyi repülőteret, a mai Liszt-Ferenc repülőtér elődjét. Területét már 1938-ban kijelölték, de a háború miatt a Magyar Királyi Légierő és a Repülő Kísérleti Intézet hangárjai épültek meg. Civil utasforgalom alig volt. A Dávid Károly által tervezett egyedi Bauhaus stílusú utasforgalmi épület kivitelezése is félbe maradt. 1944-ben több bombatámadás is érte, emiatt csak 1950-re épült újjá, de az eredeti tervek alapján. Május 7-én fogadta az első Li-2-es utasszállítógépet. Az akkori repülőtérnek mindössze 1,5 kilométer hosszú betonozott kifutópályája volt, amelyet később a sugárhajtású gépek miatt fokozatosan meghosszabbítottak. 1958-ra épült meg mai teljes hosszában, vagyis 3000 méteren az egyes kifutópálya. 250 évvel ezelőtt, 1776-ban, ezen a napon született a Vas megyében található Egyházas hegyén Berzsenyi Dániel költő, táblabíró. 1804-ben Niklán telepedett le. A költő élete nagy részét ebben a Somogy megyei faluban töltötte, innen igyekezett bekapcsolódni a korabeli Magyarország kulturális életébe. Kölcsei Ferenc Niklai remetének hívta őt. Az elzárkózásra hajlamos, ugyanakkor remetesége miatt egész életében keserűséget érző somogyi földbirtokos, munkássága valóban hordozott magában bizonyos kettősséget, mely összekapcsolta a magyar irodalom klasszicista és romantikus korszakát. Ez a többször átdolgozott a Magyarokhoz című ódában, vagy az Osztályrészemben és a Horácban is megfigyelhető. Másfelől viszont Berzsenyi témái és forradalmian új kifejezésformái már a romantikához kapcsolódtak. Ahogy Hegedűs Géza is írja, Berzsenyi Dániellel jelent meg az az új hang a magyar irodalomban, amit Kazinciék generációja oly régóta várt. Az írótársadalom azonban későn ismerte fel a Niklai remete valódi nagyságát. 1833-ban ezen a napon született Hamburgban a romantika zenéjének egyik legnagyobb alkotója, a 19. század utolsó klasszikus zeneszerzője, Johannes Brahms zeneszerző, akinek hamvai Beethoven és Schubert sírja mellett nyugszanak. Apjától tanult hegedülni és zongorázni. 17 évesen lett Reményi Ede hegedűművész zongora kísérője, az ő révén ismerte meg jobban a magyar és a cigány zenét, így születtek meg magyar táncai, a 21 zongora darab közül 8-nak született, ma is népszerű zenekari átirata. Brahms 1853-ban ismerkedett meg egy másik magyar hegedűművésszel, Joachim Józseffel. Egyetlen hegedű versenyének fináléja is magyaros hangvételű. Utolsó zenekari műve a hegedűre és csellóra írt Ámol kettős verseny záró tételében pedig a cigányzene motívumai fedezhetők fel.
0: A mai multidézőt Hámori Kinga készítette.

Johannes Brahms opusz 102-es ámol kettős verseny hegedűre és csellóra című művének második tételét hallották. Előadta Jascha Heifetz, Emmanuel Feuermann, valamint a Philadelphia zenekar. Vezényelt Ormándi Jenő. Kedves hallgatóink! Az esti harangszót követően rózsafüzért imádkozunk a Magyar Katolikus Rádió stúdiójában. Kérjük, imádkozzanak velünk és értünk. 19 óra van.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, ámen. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Mindörökké, ámen. Az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek nevében, ámen. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon föltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anya szentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Ámen. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki megtisztítson minket.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki lelkünk békéjét megőrizve.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a szentségekben megerősítsen.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
2: Ezt a tizedet a békéért ajánljuk fel. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.
2: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most is halálunk óráján, amen.
2: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most is halálunk óráján, amen.
2: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most is halálunk óráján, amen.
2: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most is halálunk óráján, amen.
2: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most is halálunk óráján, amen.
2: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most is halálunk óráján, amen.
2: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most is halálunk óráján, amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
0: miképpen kezdetben, most is mindörökké, amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra, amen. Ezt a tizedet a leendő első áldozókért ajánljuk fel. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól,
0: mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most is halálunk óráján, amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most is halálunk óráján, amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most is halálunk óráján, amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a kánai menyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a kánai menyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a kánai menyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a kánai menyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te

0: vezetője a kettő közül, a másik pedig a fiam. Nagyon sok repülőmúzeum van a világon, és elég sokat meg is néztünk, hála Istennek. Részben én az életem folyamán, de hát azóta is, hogy már csak ilyesmivel foglalkozunk. Azt kell, hogy mondjam, hogy van legalább három unikum abban, amit mi csinálunk a többihez képest. Az egyik az, hogy mi megengedjük a látogatóknak, hogy a repülőgépekbe bejöjjenek, és beüljenek a pilótafülkébe is. Tehát a legtöbb komoly repülőmúzeumban ugyan végig lehet menni mondjuk a folyosón a repülőgép utasterében, de plexifalak között, és ülések is plexifallal vannak elválasztva a látogatótól, a pilótafülke ajtajában pedig van egy plexifal, és oda be nem lehet lépni. Hát nálunk be lehet ülni a pilóta fülkébe, és a másik pilóta ülésbe ül egy öreg pilóta, egy 70-valahány éves kollega, aki ezt a repülőt évtizedekig vezette. Ez az egyik, amitől unikális. A másik, hogy tehát homogén dolog, mert a szovjet légi ipar termékei ezek a repülőgépek. Majdnem kizárólag van közötte csehszlovák repülő is, de egyébként csupa szovjet. És ilyen jó állapotban megőrzött és ilyen aránylag teljes körű palettát bemutató múzeumról nem tudok. Nagyon sok repülőmúzeum van Oroszországban szanaszét, csak nincsenek jó állapotban, és hol ilyen repülő van, a másikban meg amolyan, de nálunk van IL-18-as, IL-14-es, Likettes, TU-134-es, TU-154-es, szóval itt egy AN-2-es, majd van sok minden. A harmadik pedig az, hogy mi a látogatóinkat, hát akik előre regisztrálnak erre a programra, mert csak azt vihetjük be, akit a hatóságok engedélyeznek, de a látogatóinkat bevisszük a repülőtér sűrűjébe, a kulisszák mögé, és ott tényleg mindent meg tudunk mutatni. Én nagyon sok reptéren vettem részt reptérlátogatáson, de ilyennel nem találkoztam, hogy ki lehessen szállni a bevezető fénysor lámpái között a leszálló gépek alatt közvetlenül, vagy a földi kiszolgálás alatt lévő gépeket megnézzük egy pár méterről, hogy tolja vissza a repülőgépet a gurulótra, a repülőgépvontató traktor, vagy hogy kötik rá az üzemanyag csatlakozást, és így tovább. Tehát ez egészen közelről mindent megmutatunk, mindent elmagyarázunk. Ilyen repülőtérlátogatáson sajnos egyszer se voltam máshol, mint amilyet éppen egyébként ma is vezettem egyet a repülőtéren.
1: Hát akkor máshogy csak a lényeg hiányzik, nem? Mert hogy nem vitrínben szeretné látni az ember ezeket.
0: A legtöbb repülőtér látogatás, amit én eddig láttam, az olyan, hogy egy autóbusz körbeviszi az embereket, de sehol se szabad kiszállni, és egyébként pedig a sofőr vezeti a buszt, de benyom egy kazettát, és azon lehet, vagy egy digitálisan fölvett szöveget, és ő annak alapján vezeti az autóbuszt, amit éppen a narrátor egyszer mondott, és nem pedig annak alapján, mint nálunk, állandóan vagy a sofőr, vagy én, vagy mind a ketten nézzük a telefonunkon a Flight Radar 24 nevű applikációt, és pontosan látjuk, hogy a repülőtér melyik sarkában éppen mi történik, hol száll le valami izgalmas repülő, és akkor oda megyünk, tehát mindig oda visszük a társaságot, ahol éppen történik valami. És akkor arról beszélünk, tehát nem egy elvont narráció hallható, hanem abszolút élő a dolog. A sofőr barátom meglök, hogy Gábor, oda most beállt egy olyan gép, aminek van saját lépcsője. És akkor odagurulunk, és megnézzük, hogy tudja, mintha kinyújtaná a nyelvét, és így széthajtogatná egy virágként a beépített lépcsőjét, és akkor meg tudjuk azt mutatni, és nézzétek, onnan fog kijönni a lépcső, és akkor így kihajtogatódik, és ott le lehet aztán jönni rajta az utasoknak. Meg hogy állítja be a repülőgépet a beállítórendszer, ahol ilyen van, ahol meg nincs ilyen, ott pedig a Marshaller nevű szakember két világító bottal integetve. Szóval ezeket pontosan meg tudjuk mutatni, és mindig oda visszük a látogatókat, ahol éppen történik valami izgalmas.
1: Ez ilyen magyaros feeling, ugye? Ez ilyen vagány, ilyen huszáros megoldások, és ez külföldön is ismert, hogy itt egészen másképp működnek a dolgok, tehát jelentkeznek külföldiek is múzeumlátogatásra?
0: Igen, a múzeumban nagyon sok külföldi van. Ilyen szempontból kifejezetten előny, hogy ott vagyunk a reptéren, mert látszik a taxi ablakából, látszik a busz ablakából. Ha valaki hamarabb kijön két órával, akkor ott száll ki a taxiból, megnézi a múzeumunkat, aztán fölmegy a terminálra és elrepül. Tehát nagyon sok olyan látogatónk van, aki külföldi, és összeköti valahogy az utazásával a múzeum meglátogatását. A reptérlátogatás programunkra bejelentkezni, semmi akadálya nincs annak, hogy valaki külföldi részt vegyen, de ha nem egy külföldi csoport kér egy angol nyelvű túrát, akkor a túra magyarul történik, akkor is, hogyha van a buszban két vagy három ember, aki nem ért magyarul. Mert viszont annyira egyfolytában történik minden, hogy ha én szeretnék a magyaroknak magyarul, a külföldieknek angolul mesélni, akkor a fele információ szükségszerűen kimaradna. Ezért azt nem csináljuk, de azt igen, hogy ha van egy csapat, akik angolul akarják a reptérlátogatást, akkor persze csináljuk angolul, vagy akár németül is. És gyakran van ilyen. Külföldi társaságnak

akár Magyarországon tanuló külföldi diákok jönnek. Van például olyan, volt Budapest Airportos kollega, a Corvinuson oktató, és minden évben elhozza a csoportját, és akkor csinálunk neki egy angol nyelvű reptérlátogatást. Azt mondanám, hogy havonta sok, tehát több mint 5 külföldi csapatot hozunk, viszünk. Ez nem ritkaság, de mégis az 1000-nél több reptérlátogatás egy évben, annak a nagy része magyar. Az, hogy a Ferihegyi repülőtéren a repülőtér látogatás, mint szolgáltatás és mint termék, az egy egészen különleges dolog. Én sok reptéren voltam, de ilyet nem láttam egyet sem, az biztos.

0: Elhangzott a Magyar Csillagok. A szerkesztő Kövesdi Zsuzsa volt.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Társadalmi célú reklám.
3: Köszönjük, ha nem csak hallgat, hanem személyi jövedelem adója 1%-ának felajánlásával támogat is bennünket. Alapítványunk az Országos Katolikus Rádió Alapítvány adószáma 18 18 36 74, kötőjel 1, kötőjel 42. Ha kérdése van, kérjük hívja a 061-255-3333-as számot, vagy írjon az info@katradio.hu címre. Készült az Országos Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
2: Társadalmi célú reklámot hallottak.
1: Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 23 óra 30 perc. Kedves hallgatóink, 1840. május 7-én született Pjotr Iljics Csajkovszki, orosz zeneszerző. A hangolóban ma a D-dur hegedű versenyének első tételét hallják Baráti Kristóf és a Nemzeti Filharmonikusok előadásában. Majd a C-dur szerenádjából hangzik el két tétel az Anima Muzicé kamarazenekar előadásában.

Az 1840. május 7-én született Pjotr Iljics Csajkovszki orosz zeneszerzőre emlékeztünk. Elhangzott a D-dur hegedű versenyének első tétele Baráti Kristóf és a Nemzeti Filharmonikusok előadásában. Majd a C-dur szerenádjából hangzott el két tétel az Anima Muzicé kamarazenekar interpretálásában. A hangolót Bögös Henrietta szerkesztette.

Kedves hallgatóink, ezzel mai adásunk véget ért. Köszöni egész napi figyelmüket a hangtechnikus Bójás János és Fülöp Csaba, a hírszerkesztő Reichling Krisztina, a zenei szerkesztő Bögös Henrietta, valamint a bemondó Lázár Csaba és Harcsik Róbert. A pihenítérőknek nyugodalmas jó éjszakát kívánunk. Köszönjük, hogy a Magyar Katolikus Rádiót hallgatják. Dicsértessék a Jézus Krisztus, éjfél van!

Kedves hallgatóink, 2026. május 8-a péntek van. Kellemes éjszakai rádiózást kíván a hangtechnikus Fülöp Csaba nevében is, a bemondó Harcsik Róbert. Éjfél múlt 3 perccel.

0: Gaetano Donizetti szerzeményének részletét előadta Massimo Belli és Victoria Terekiev.
1: 0 óra 15 perc.
0: John Powell Egészen ember, egészen élő című könyvéből Kékesi Enikő olvas fel.

Érzékszervi és érzelmi tudatosság. Fontos, hogy megtanuld, miképp hallgass érzékszerveidre, és hogyan rögzítsd tudatosan a mindennapok látványait, hangjait, illatait, ízeit és tapintásait. Hallani fogod, mit mond a tested, amikor fáradt és amikor feszült. Ez a fizikai tudatosság előfeltétele az érzelmi tudatosságnak, mert minden érzés, észlelés fiziológiai valóság. Más szóval, az érzés részben az értelemben, részben a testben létezik. A nagy gestalt terapeuta Fritz Perls hangsúlyozta, hogy az újnak tudatos befogadása, az érzékszervi észlelés elegendő ahhoz, hogy megoldja a neurotikus nehézségeket. Ha nem alkalmazunk semmilyen gátat vagy ellenállást, ez az érzékszervi tudatosság elvezet bennünket legmélyebb érzéseinkig. A feszült idegek, a fáradtság és más testi állapotok egyenes úton vezethetnek el bennünket érzelmi tudatosságunkhoz. Amint mondtuk, minden érzés természeténél fogva részben fiziológiai. A fizikai reakciók általában olyanok, mint a jéghegy csúcsa. Az a rész, amely látszik. Akárhogyan és bármilyen technika segítségével meg kell tanulnunk, hogyan kerüljünk kapcsolatba érzéseinkkel vagy érzelmeinkkel. Az érzelmek minden mai pszichológiai elmélete elfogadja, hogy érzelmi reakcióink attól függenek, hogy miként értelmezzük és érzékeljük azokat az érzéseket, amelyek egy szituáción belül keletkeznek. Az érzésnek, magának valóban lényeges része az, hogyan észleljük a szituációt, mert az érzések mentális-fizikai valóságok. Az ember csak olyan mértékben juthat el boldog és teljes életre, amennyire felismeri, majd módosítja vagy kiírtja bénító téveszméit. Ezért, amikor az emberek felfedezik legmélyebb érzéseiket, ezzel párhuzamosan felfedezik a legmélyebb gondolataikat és meggyőződéseiket is, mivel az érzelmek részben az észleléshez kötődnek. Talán hihetetlennek látszik, de tudatos állapotban nincs olyan időszak, amikor ne lennének érzéseink, mert nincs olyan pillanat, amikor ne gondolkodnánk. Érzelmi reakcióink gyakran olyan gyengék, hogy alig tudatosítjuk őket magunkban. Jó lehet egy érzékeny hazugságvizsgálógép érzékelni ezeket a folyamatos érzelmi reakciókat. Egy ilyen gép még azokat a fiziológiai reakciókat is észleli, amelyeket testünk olyan szavakra ad válaszul, mint anya, apa, szeretet, háború, szex. A lényeg az, ha tudatossá akarjuk tenni meggyőződési rendszerünket vagy látásmódunkat, akkor rá kell hangolódnunk érzelmi reakcióinkra. Amint már említettük, minden negatív érzés, de különösen a szorongás és a gyűlölet azt jelzi, hogy rosszindulatú tévképzetek bújnak meg világképünk egészében. Nem engedhetjük meg magunknak, hogy átséklunk az ilyen reakciók fölött azzal a megjegyzéssel, hogy talán holnap majd jobban fogjuk érezni magunkat, vagy azzal a meggyőződéssel, hogy minden jóra fordul, ha egy jót alszunk. Ha figyelünk negatív érzéseink jelzéseire, legyen az akár enyhe rossz érzés, akár mély depresszió, ez új belátáshoz vezet el bennünket. Ez még az úgynevezett lebegő szorongásnál is igaz, amely állítólag olyan félelemmel teli nyugtalanság, amelyben a félelemnek nincs is pontosan meghatározható tárgya. Sok pszichológus azt állítja, hogy aki elkezdi leírni egyéni szorongás élményét, abban egy pontosan meghatározható félelem és tévképzet kerül a felszínre. Egy bizalmas barát. Ahhoz, hogy növekedni tudjunk az élet teljessége felé, több okba is feltétlenül szükségünk van egy olyan személyre, akivel egészen nyitottak lehetünk. Különleges okai is vannak azonban annak, hogy miért szorulunk rá egy megbízható barátra a sikeres látásmód terápia gyakorlásához. Mindenekelőtt emlékezzünk arra az állításra, hogy sokunknak szüksége van elfojtott érzései felszabadítására, mielőtt csendben felülvizsgálhatná meggyőződési rendszerét, és megtalálhatná a bajt okozó tévképzetet. Csupán egy ilyen bizalmas barát lesz képes és hajlandó arra, hogy ezekkel az érzelmekkel szóba álljon. Egy kevésbé közel álló ember valószínűleg azt fogja mondani, hogy ne sírjunk, vagy ne izgassuk magunkat.
Ez az ember nem ismer bennünket eléggé ahhoz, hogy tudja, mire számíthat. Félne attól, hogy teljes szabadságot adjon nekünk ahhoz, hogy kiéljük érzéseinket. Csupán egy igazán bizalmas barát fog minket eléggé szeretni és ismerni ahhoz, hogy megadja nekünk ennek az élménynek és kifejezésnek a szabadságát. Alfred Adler szerint meghitt emberi kapcsolat szükséges ahhoz, hogy megadjuk az embereknek a bátorságot, hogy szembenézzenek hibáikkal és megértsék azokat. Ha tudjuk, hogy valaki feltétel nélkül szeret bennünket, képesek vagyunk szembenézni tévedéseinkkel és bevallani azokat. Carl Rogers tanácsadás elméletének is ez a fő elve. Akkor értjük meg és akkor fogadjuk el magunkat valóságosan, ha előbb valaki, aki rajtunk kívülálló személy, megért és elfogad bennünket. Adler ezért azt javasolja, hogy ha valakinek nincsenek ilyen barátai, csatlakozzon egy olyan csoporthoz, amelyben baráti szívvel meghitten befogadják. Az ilyen bizalmas baráttal folytatott párbeszéd és vita még egy területen nagyon határozottan hozzájárul ahhoz, hogy meghatározzuk tévképzeteinket. El kell rendeznünk a problémát, mielőtt hozzálátnánk ahhoz, hogy megbeszéljük valakivel. Ha magunkra maradunk, nagyon gyakran nem végezzük el a problémának és a részleteinek az elrendezését. Problémáink meghatározatlanok és zavarosak maradnak, ha magunkban tartjuk őket. Egy bizalmas baráttal történő beszélgetésben nem csak el kell rendeznünk, de meg is kell fogalmaznunk a nehézségeket. Szavakba kell öntenünk, és ez rendkívül fontos. A probléma megfogalmazásának módja gyakran meghatározza, hogy miképp ítéljük meg azt. Reakcióinkat igen gyakran meghatározzák szavaink, amelyekkel leírjuk a helyzetet. Szavakban gondolkodunk, szavakkal tervezzük az életünket, és hajlamosak vagyunk arra, hogy szavaink határozzanak meg minket. Ezért ajánlották egyesek, hogy naponta többször ismételjünk ilyen biztató szavakat vagy kifejezéseket. Vagyok, tudom, akarom. Ha kiegyensúlyozatlanul értelmezünk és bizonytalanul fogalmazunk meg egy helyzetet, a baráttal folytatott párbeszéd segít abban, hogy visszanyerjük egyensúlyunkat és objektivitásunkat.

0: Kékesi Enikő olvasott fel John Powell Egészen ember, egészen élő című könyvéből. Miért szeretem? Vallomások irodalomról, művekről, szerzőkről. A mikrofonnál Fazekas Gyöngyvér.
1: Több mint 40 éve, hogy Adrian Moll Sue Townsend tollából a köztudatba lépett. A 80-as évekbeli tipikus brit kamaszfiú Adrian Moll az angol irodalom talán egyik legkiválóbb komikus alakja. A napló formátum pedig tökéletesen alkalmas arra, hogy feltárja önismeretének hiányát. Teljesen téveszmés természetét és képtelenségét a körülötte lévő világ megértésére, de mint sok más kiváló komikus karakter esetében, nem tudunk nem együtt érezni vele, és remélni, hogy talán ezúttal sikerül neki. Talán Pandora a nő, akibe Adrian a sorozat nagy részében szánalmasan szerelmes, végül viszonozza majd az érzelmeit. Talán valamelyik irodalmi műve megkapja azt a tiszteletet, amelyet annyira nem érdemel meg egyébként. És talán a szülei nem lesznek többé állandó forrása a szégyennek és a gyötterelemnek. Talán. De persze lehet, hogy éppen fordítva történik. Tinédzserként Adrian Mollnak van néhány témája, amelyekhez változatlan lelkesedéssel tér vissza. Hogy mennyire szereti Pandórát? Ah, Pandóra apja teljes ember, kicsit meguntam már. Sokrétű szenvedései. Kulcsos gyerek leszek, bármit is jelentsen ez. És természetesen az a tény, hogy értelmiségi. Írtam Malcolm Murridge-nek a BBC-n keresztül, és megkérdeztem tőle, mit évő legyek azzal, hogy értelmiségi vagyok. És máshol. Értelmiségi vagyok, de ugyanakkor nem vagyok túl okos. Nos, természetesen, ott van még persze a norvég bőripar is, amelyről egyetlen iskolai teszt eredménye alapján Adrian úgy hordozza magával a tudását, mint Bertie Wooster, P.G. Woodhouse híres alakja, szóval mint Bertie Wooster a Biblia ismereti díját.

mindig ott látjuk ezt a küszködő kiskamaszt. Az első kötet első néhány oldalán pedig egyértelművé válik, hogy igen. Adrian Moll olyan ember, aki hosszú levelezésbe bocsátkozna a tömegpusztító fegyverek létezéséről, illetve létezésének megkérdőjelezéséről. Pusztán azért, hogy visszatérítést kapjon az úti költségeire. Néhány jellemvonása az idő múlásával kissé elhalványul. Már nem tartja magát olyan fontosnak a világban, és nem is olyan gondtalanul hagyja figyelmen kívül a környezetét, mint mondjuk régebben. Ez végül is jó dolog. Egy tinédzser, aki az állatfarmra úgy reagál, hogy elgondolkodik azon, hogy állatorvos lesz, majd később ezt a szalonna bojkottjára módosítja, szórakoztató. Egy felnőtt férfi, aki különböző anyáktól származó gyermekek apja, ilyen üres fejűségének tanúja lenni pedig egyszerűen csak szomorú lenne. Sue Townsend nyilvánvalóan szereti hősét, aki nem csupán vicces figurának lett megalkotva, de igazán megható például a Kapucsinó évek című könyvben, amikor a fia Glenn Moll, 13, szigorúan titkos naplójában így ír róla. Ha felnövök, olyan akarok lenni, mint az apám. Az Adrian Moll sorozat tehát nem csupán egy kiváló, 30 évet átívelő karaktertanulmány, hanem mindig is a politikai pulzuson tartja az ujját. A sorozat Margaret Thatcher idején indul. A világtérképünket nézegettem, írja az ifjú ember. Sehol sem találtam a Falkland-szigeteket. Végül anyám találta meg őket, egy gyümölcstorta morzsája alatt rejtőztek. Szignifikáns helyszínnek tűnik. És ez a Tömegpusztító fegyverek című kötetből is nyilvánvaló, hogy igen, Adriannek megvan a véleménye a politikáról. Már az a valószínűletlen tény is, hogy Adrian egyetlen megjelent műve az Awfully Good, The Book. A tévés fűzőműsorához kapcsolódó könyv, szóval, amelyet egyébként az anyukája írt, elítéli a Tony Blair féle Nagy-Britániában uralkodó celebkultúrát. Természetesen a Moll sorozat legnyíltabban politikai műve a 14 és 1/4 éves Margaret Hilda Roberts titkosnaplója, amely az Adrian Moll őszinte vallomásai című kötetben talált helyet. Minden esetre a sorozat előre haladtával Adrian életének szereplő gárdája is bővül. Ezeket a kiadásoknak a hátoldalán hasznos részletességgel ismertetik is aztán. Pandora neves parlamenti képviselővé válik. Az iskolai zaklató Barry Kent sikeres költő lesz. Adrian legjobb barátja pedig Nigel, vak, buddhista furgonvezetővé válik, bár nem feltétlenül mindhárom egyszerre. Townsend számos új szereplőt is bemutat, köztük a kiválóan megrajzolt Flowers családot, akik közül az egyik Mrs. Daisy Moll lesz. Az Adrian Moll és a Tömegpusztító fegyverek című könyvben. Ezen a ponton Adrian Moll leteszi a tollát, mondván, hogy a boldog emberek nem vezetnek naplót. Csak az a Bibi, hogy aztán újra kézbe kell vennie ezt a bizonyos letett tollat az Adrian Moll folyó ügyei című kötetben. Itt a cím indiszkréten arra utal, hogy Adriannek bizony problémái vannak a prostatájával, és jellegéhez híven leginkább az bosszantja, ha az emberek a szót felesleges errekkel megpörgetve ejtik. Minden esetre ez az a könyv, amelyben rögzíti. 2 hónap és 19 nap telt el azóta, hogy utoljára szerelmeskedtem a feleségemmel, Daisyvel. Hát jó. A könyvek új kiadásához tartozó kérdések és válaszok részben Townsend elmondja, hogy a sorozatból éppen ez a kötet a kedvence, mert ő maga is súlyos egészségügyi problémákkal küzdött, és valamilyen humoros módon akart foglalkozni az őt zavaró ügyekkel. Az olvasó azonban úgy gondolhatja, bárcsak ne választotta volna ezt az utat. Mert még Adrian Pandora iránti udvarlása és rajongása

0: reménytelenségében mindig szórakoztató volt, addig a Daisyvel való kapcsolata tűnt a sorozat igazi, romantikus, boldog történetének. És az egész összeomlása valahogy nagyon sajnálatossá tette ezt az életet. Az első két és az utolsó előtti kötet tartható tehát a sorozat legkiemelkedőbb darabjainak. De a főszereplő amúgy is annyira erős karakter, hogy mindig, mindegyiket élvezettel lehet olvasni. Amikor az írót megkérdezték arról, hogy Adrian Mole-t tehernek tekinti-e, Sue Townsend határozottan válaszolt. Azok az írók, akik a legismertebb szereplőik sikerén panaszkodnak, bolondok. Talán megegyezhetünk abban, hogy mi is maradhatunk ennyiben. Nevethetünk, vagy éppen bosszankodhatunk, szerethetjük, vagy éppen kinemálhatjuk a karaktert, együtt érezhetünk velük, vagy kategórikusan elhatározódunk tőle. De minden esetre továbbra is együtt járhatunk a 13 és 3/4, meg a sokkal több éves Adrian Mole-lal, és megismerhetjük gondolatait, amelyek néha meglepően és elgondolkodtatóan köznapiak, pont olyanok, mint a miénk.
1: Fazekas Gyöngyvért hallották.

0: Ránki Dezső játékában csendült fel Friedrich Chopin opusz 28-as Desdur prelüdje.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek!
0: A Hangárium következik. A szerkesztő Csóth Judit.
3: A héten volt a Művészetek Völgye sajtótájékoztatója, mely idén egy újabb jubileumhoz érkezett. 35. alkalommal nyitja ki kapuit Kapolcson, Talján Dörögdön és Vigánt Petenden. Július 24-e és augusztus 2-a között 10 napon át a képzőművészettől az új cirkuszon és a színházon át a zenéig a látogatók a már megszokott módon színes kínálatból válogathatnak. A teljes program már elérhető a fesztivál honlapján. A jubileumi programban olyan új helyszínek és fellépők is megjelennek, akikkel, amelyekkel még az évről évre visszatérő völgylakók sem találkozhattak eddig. A Művészetek Völgye az idei évre a kortárs képzőművészeti kiállítások, színházi darabok, cirkuszi és táncszínházi előadások, kézműves, interaktív programok mellett nagyobb teret enged a modern média művészet egyik kedvelt ágának, a fényfestésnek is. A fesztivál zenei vonulatának teljes spektrumát szinte lehetetlen lenne felsorolni. Természetesen idén is szinte minden stílusban szól majd a muzsika a különböző udvarokban, melyek közül a legismertebbek többek között például a Kaláka versudvar, Harcsa Veronika udvara, vagy épp Szirtes Edina mókuskertje. A könnyűzenei koncertek dandárja ezúttal is a Panoráma színpadon lesz, ahol a hazai nagyágyuk mellett ismét fellép külföldi sztár előadó is, José González svéd énekes dalszerző személyében. A teljesség igénye nélkül a svéd tehetségen túl olyan formációk és előadók állnak a fesztivál könnyűzenei nagyszínpadára, mint az újra alakulása óta először a Völgyben járó Kispál és a Borz, az Esti Kornél, az Elefánt, a Carson Kóma és a 30Y. Az alternatív zenén túl a hip-hop sem maradt ki az idei felhozatalból. A belga, a Punani Massif, Betonhofi, vagy épp a szintén első völgyező Jude Law is a színpadra lép. De először kerül a Panoráma nagy színpadára az Analóg Balaton koncertje is. A 10 napban ott lesz még a Bagosi Brothers Company, a Magashegyi Underground és a Blaha Louisiana is. A népi motívumokkal tűzdelt könnyűzene és tánc szerelmeseinek pedig a Parnograst, az Orevoir és a Bohémien Betyársz 20 talpalávalót. A jubileumi ünneplésből a Panoráma színpad sem maradhat ki, a szintén 35. évét ünneplő Quimby fellépésén túl itt lesz látható a Folkarcok, Hagyományok háza 25, Völgy 35 nagy koncert is, melynek során Szalonna és bandája Agócs Mártonnal, Grillus Dániellel és Vilmossal, valamint Szabó Balázzsal egészül ki egy koncert erejéig. Ezzel lehet majd tehát a Balaton felvidéki művészeti olvasztótégely 3,5 évtizede történő létezését ünnepelni. A 35. Művészetek Völgye szerteágazó összművészeti programjairól részletesebben is hallhatnak a következő hetek kulturális és zenei műsoraiban. A mai Hangárium hátralévő részében pedig az imént említett Panoráma színpad fellépői közül a Blaha Louisiana, a Magashegyi Underground, a Parnograst, a Bagosi Brothers Company, az Orevoir, valamint a Kispál és a Borz felvételeiből válogatunk. Maradjanak velünk!

0: Herb Alpert felvételét hallották.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Társadalmi célú reklám.
3: Köszönjük, ha nem csak hallgat, hanem személyi jövedelem adója 1%-ának felajánlásával támogat is bennünket. Alapítványunk az Országos Katolikus Rádió Alapítvány adószáma 18 18 36 74, kötőjel 1, kötőjel 42. Ha kérdése van, kérjük hívja a 061-255-3333-as számot, vagy írjon az info@katradio.hu címre. Készült az Országos Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
2: Társadalmi célú reklámot hallottak.
4: Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: Egy óra. Következik a házunk táján.

0: A házunk táján egy helyszíni riporttal bejelentkezéssel kezdjük. A Robert Kapa Kortárs Fotográfiai Központban vagyunk a központ ügyvezető igazgatójával, Körösi Orsolyával, méghozzá egy olyan időszaki kiállítás kapcsán, amely pontosan a névadóhoz, Robert Kapához köthető. Magyar Riport 1948 címmel nyílt ez a kiállítás itt a Nagymező utcában nagyjából egy hónappal ezelőtt. A leírásában azt is olvashatjuk, hogy tulajdonképpen ez egy nagyon fontos fotótörténeti esemény, hogy ez a kiállítás létrejöhetett, ugyanis az itt fellelhető 50, közel 50 fekete-fehér és színes kép ritkán látható kiállításon, és ugye Robert Kapa nevéhez elsősorban a hadszínteret, a háborús tudósításokat fűzzük, de ez itt 1948 Magyarországát mutatja be nekünk, az újjáépülő Magyarországot. Egy ritka pillanatban erre majd még kitérünk. Hogyan tudott létrejönni ez a kiállítás?
1: Nagyon régóta terveztük azt, hogy Robert Kapának a Magyarországon készült képeit megjelenítjük, hiszen valóban háborús fotósként tartjuk számon Robert Kapát, amit az állandó kiállításunkon, ami most már 3 éve nyílt meg, be is mutatunk. Ugye az állandó kiállításunk az 5 nagy háború köré szerveződik, amelyen Robert Kapa megújította a háborús fotográfia műfaját, de mi azt éreztük, ahogy az állandó kiállításunkban is nem csak képeket mutatunk be, hanem igyekszünk az életművét értelmezni, például színes képekkel, és úgy éreztük, hogy van egy olyan dolog, ami mi nekünk magyaroknak nagyon fontos, mégpedig az, hogy amikor ő nagyon-nagyon kevésszer az elmenetele utáni 16 évben egy hosszabb időre hazajött Magyarországra, pontosan abból a célból, hogy Magyarországot fotózza, hogy ezeket a képeket nem lehet, hogy ne lássuk pont mi magyarok. És ezt a gyűjteményt, amelyet mi egyébként egy ilyen furcsa névvel illetünk, hiszen mi 48-as fotóknak emlegetjük. Ezt a gyűjteményt, ezt az International Center of Photography őrzi New Yorkban, amelyet Robert Kapa öccse alapított. És az ő együttműködésükkel jöhetett létre ez a kiállítás. Ez egy valóban régen dédelgetett álmunk volt, hogy bemutassuk egy másik arcát Robert Kapának, és én azt gondolom, hogy a legizgalmasabb az a kiállításban, vagy legalábbis nekem mindig az az érzésem, amikor a képek között járok, hogy ugye mi már tudjuk, hogy mi történt 1948 után, Robert Kapa még nem tudta, de hogy valahogy ez az egész benne van a fotóiban. Tehát egy ilyen nagyon érdekes, nagyon furcsa átmeneti időszakban fotózott, amikor ugye a hidak még a Dunába berobbantva, de már újraindult az élet. Egyrészt a Rommel takarítás intenzíven folyt, ennek számtalan fényképen látjuk tanúságát. Ugyanakkor újraindult például az éjszakai élet, a lokálok, ahol egy Andrássy grófnő szolgálja ki a betérő embereket, vagy az utcaképek, ahol gyöngycsorokat és szép ruhákat viselnek a nők, miközben mögöttük romos házak látszanak, vagy az én egyik kedvencem, ahol egyébként takarítják az utcát, és gyönyörű vízsugarakban fénylik az egész aszfalt, tehát egy nagyon szép kép, ami ugyanakkor pedig egy rettenetes dolognak az emléke, a második világháborúnak az emléke. És aztán a népi kollégisták, ugye a fényes szelek nemzedéke, és Kapa mindezt úgy nézi, vagy legalábbis nekem az az érzésem, hogy ugye bemutatja azt, hogy van körmenet még Magyarországon, de van már a munkásőr nőknek a felvonulása, és hogy ő érzi azt, hogy itt valami furcsa dolog történik, ezt valahogy megmutatja a fotográfiáin, és de mi meg már tudjuk, ahogy az előbb elmondtam, és ez egy szerintem nagyon érdekes feszültséget, egy nagyon érdekes nézőpontot ad nekünk ahhoz, hogy hát jé, milyen dolog történt.
0: Ezek a képek 1948 őszén készültek, és ugye ő azt írja erről, idézem, A legprofibb amerikai turisták külföldi tudósítónak nevezik magukat, és ha az Egyesült Államok területén kívül születtek, kedvenc témájuk a visszatérés. Én Budapestre tértem vissza, mert történetesen ott születtem, és mert a hely csak egy rövid szezonra tette lehetővé a visszatérést. Ugye mit értünk ez alatt a rövid szezon alatt? Hát ezt a rövid ideig tartó különleges időszakot, amikor egyébként ugye már valóban itt van az újjáépítés, a mindennapokban még benne volt a remény egy jobb jövő iránt, ami az 1945-ös ostromot követően nagyon is érthető, és az 1848-49-es magyar forradalom és szabadságharc centenáriumát ünnepelték mindeközben, míg a kulisszák mögött már ugye épült a sztálinista típusú diktatúra, tehát hogy ezekben a fotókban talán ez az, ami tetten érhető. És ez a sorozat a Holiday magazinnak készült, ott is egy kivételes sorozatnak számít, mert ugye ez alapvetően gazdag turistáknak a lapja volt, ugyanakkor azért ez a sorozat ez nem illeszkedik a sorba.
1: Igen, és szeretném elmondani Fisli Éva kurátornak a nevét, aki ezt a nagyszerű kiállítást rendezte, a Magyar Nemzeti Múzeum fototörténeti tárának a vezetője, aki egyébként már publikált egy nagyon érdekes albumot ebben, mert hogy mindaz, amiről beszéltünk, azt Robert Kapa először is egy jótollú író volt, és pontosan ezeket meg is írja egy cikkben, amit tulajdonképpen ezekhez a képekhez közöl ebben a magazinban. Ez Budapesti Beszélgetések címmel jelent meg talán 2 éve, valahogy így emlékszem. És hogyha ezt elolvassa az ember, akkor is van egy furcsa érzése, de hogy valójában utána pedig, ezt Évától tudom, aki elmesélte, hogy például Kapa, amikor megírta ezeket a szövegeket, akkor visszament Amerikába, és enyhítette, vagy nem felismerhetővé tette azokat az embereket, akik nyilatkoznak neki, ami mind pontosan ezekre a történelmi dolgokra utal, meg arra, hogy a Holiday című magazin valóban elit olvasó rétege is jobban fogyasztani tudja ezeket, de hogy ugyanakkor azért Kapát ne felejtsük el, aki mégiscsak, amikor hazajött a Szovjetunióból, amit John Steinbeck-kel jártak be, akkor ugye a Szovjetunióban a KGB-vel, hogy úgy mondjam, cicáztak, Amerikában pedig pont az ellenkező ügynökség az, ami számon kérte rajtuk. Tehát ő pontosan érzékelte, ő egyébként egy nagyon okos ember volt, érzékelte ezt az egész politikai hátteret. És én szerintem ezt nagyon finoman dolgozta föl, nagyon érdekes a szöveg, amit írt, pontosan ebből a leenyhítés, ebből a kicsit legtűrössé irodalmi tételévé annak, amit ő látott, és hát a képek is, amikről már elmondtuk, hogy milyen érdekesen mutatják ezeket a kettősségeket.
0: Ami még számomra nagyon érdekes, hogy az itt kiállított képekről ugye tudjuk, hogy 1948 őszén készültek, de ebben a bizonyos magazinban 49 novemberében jelent meg ez a sorozat, és ez a mai felgyorsult világunkból nézve már szinte elképzelhetetlen, hogy valaminek egy évvel később még ugyanúgy volt úgymond hírértéke.
1: Én nem vagyok történész, tehát én ehhez annyira nem értek, de én azt gondolom, hogy azért ma sem ritka, hogy egy-egy sorozatot, egy-egy cikket, egy-egy örökérvényű dolgot lehet később kezelni, hiszen pontosan arról szól valójában, ugye Robert Kapa pontosan azt mutatta meg az ő művészetével, mert én merem őt művésznek, annak ennél ugye egy dokumentarista fotográfus volt, de művésznek titulálni. A legjobb példám nekem mindig a milicista halála, hiszen azt a képet mindenki ismeri, és ugye számtalanszor megtámadták a milicista halálát, hogy az egy beállított kép. De én meg mindig azt mondom, hogy tulajdonképpen lehet, hogy beállított kép, de egészen egyszerűen az a kép már átlényegült, és az a halál pillanatának egy olyan szép, művészi szintű elemelése, ami meg valójában erről az egészről szól, amin el tudunk gondolkozni az életünkről, az élet értelméről, és most nem akarok így nagyon ebbe belemenni, de hogy pontosan azért másként lehet értékelni az ilyen típusú átfogó sorozatokat, vagy azt, hogy végül is megmutatja, hogy mi ez az egész átmenet, mert hogy a háború rettenete, az újjáépítés, az újjáélet világ, tehát ugye ezek már olyan elvonatkoztatott fogalmak, amelyeknek valójában az az egy év késlekedés az remélhetőleg, hogy nem számított igazán. Sajnos, vagy hála az égnek, akkor a világ lassabban változott valóban, de szerintem a lényeges dolgok azok azért most is lassabban mozdulnak.
0: Ami még ezekben a képekben érdekes lehet, mind laikusnak, mind pedig akár azoknak, akik komolyan kutatják ezt a korszakot, hogy kevésbé ismertek ezek a képek, és hogy a mindennapokat próbálta meg Kapa megragadni, tehát, hogy például van egy olyan fotó, amin az egyik hotelnak a terasza látható, ahol ugye aktívan zajlik az élet, de hogy mellette még mindig ott van egy romos épület. Említettük, hogy ugye a hidakat is lehet látni. Szóval, hogy milyen információt hordoznak ezek a képek magukban, akár a szakmának, és akár a laikus közönségnek, akár a fiataloknak, akiknek ez már tényleg csak fekete-fehér történelem.
1: Ez nagyon nehéz kérdés valójában, de az jutott eszembe, amikor elkezdte a kérdését. Nem teljesen ez volt a kérdés, de azért ezt is hadd mondjam el, hogy ugye van még egy közhely Robert Kapával kapcsolatban, ha nem elég jók a képei, nem voltál elég közel, amit én mindig úgy fordítok le magamnak, hogy ez nem csak egy fizikai közelséget jelentett, hanem egy empatikus közelséget is jelentett. Tehát Robert Kapa pontosan erről volt híres, tehát ezért volt egy kicsit más az ő háborús fotográfiája, hiszen ő fotózta a hátországot, a hátországban lévők életét, ami ugye nem közvetlen, hanem közvetett élménye a háborúnak, úgymond a kis embereket, és hogy pontosan ebben a sorozatban is ezek a nagyon emberi, nagyon, hogy mondjam, csak közel lévő pillanatok is megmutatkoznak. A történészeknek én azt gondolom, hogy ez egy kötelező anyag. Tehát, hogy az, hogy idejött egy olyan ember, aki 1931-ben elhagyta az országot, 32-ben, és 16 évig alig jött haza pár napra csak, és utána hazajön és fotózza, én szerintem ez egy nagyon érdekes. Tehát minden kép, ahol a gyári munkások állnak körbe, ahol, ahogy beszéltük, a hidak, a romok, a lokál élettől, a népi kollégisták, és ahogy Kapa leírja, érdemes elolvasni a szöveget is hozzá, hogy pont ugyanaz, amit ugye egy idősebb nemzedék az Angivera című filmből ismer, amikor ugye egy önvallomással hogyan teszi tönkre tulajdonképpen a szeretőjének az életét Angivera, egy ugyanilyen történetet ír le Kapa, ami számomra nagyon meglepő volt, hogy valóban voltak olyanok, amikor egy lány elmondta a népi kollégiumban, ezt Kapa mondja, ott vannak a képeken, hogy elmondja, hogy neki vannak kételjei az iránt, a rendszer iránt, ami alakul ki éppen. Nagyon érdekes és nagyon érdemes elolvasni. A fiatalokról pedig, hát ez egy nagyon-nagyon érdekes kérdés. Én nekem az volt a nagyon jó, egyszer egy tárlatvezetés közben egy nagyon helyes 18 éves leányzó, ez egy olyan körülbelül nem is tudom, talán január-februárban történt, megkérdezte tőlem tárlatvezetés alatt, hogy Robert Kapa most ellenzéki lenne-e. És akkor nagyon érdekes volt elmagyarázni azt, hogy valójában hogyan, mit értett Kapa azon az empátián, azon az együttérzésen, amivel ő az emberek bajai iránt viselkedett, hogy ő azt mondta, hogy ő valójában munkanélküli fotóriporter, háborús fotóriporter szeretne lenni, hogy ne legyen háború. És hogy akkor ez most mi? Tehát én azt gondolom, hogyha a fiatalokkal lehet tudni ilyenekről beszélgetni, én azt gondolom, hogy igen, közel lehet vinni hozzá, és meg lehet érteni, és fel tudják azokat a fontos kérdéseket tenni, amiket ők megértettek a kiállításból. Én azt gondolom, ez intézményvezetői feladatom is, hogy kell a fiatal nemzedékkel kapcsolatba lépni, és másként fogyasztják a kultúrát, mint ahogy ezt mi klasszikusan 40-es, 50-es, 60-as generáció megérti. De nekem is ez egy nagyon érdekes élmény volt például, hogy hát igen, Kapa, vajon ma mi lenne?

0: hogyha felkeressük ezt a kiállítást, akkor felkereshetjük azt az állandó kiállítást, ami korábban 23-ban nyílt, és Robert Kapa a tudósító címet viseli. Hogyan reagál egymásra ez a két kiállítás? Cél volt-e, hogy reagáljanak egymásra?
1: Egyértelműen cél volt, hiszen amikor a Robert Kapa központot 2013-ban alapítottuk, akkor abból indultunk ki, hogy a magyar állam szerződése az International Center of Photography-val, ami őrizte Robert Kapa gyűjteményét, kimondja, hogy a magyar állam kötelezettséget vállal arra, hogy létrehozzon egy fotóközpontot, amely ugye őrzi, védi, kutatja Robert Kapa életművét, Robert Kapa örökségét. És ezt a feladatot mi komolyan is vesszük, tehát mi azt gondoljuk, hogy fontos egy olyan kiállítást bemutatni, ami, ahogy az állandó kiállításunk, ahogy az elején említettem, nem csak az öt háborút, hanem bemutatja például a színes Robert Kapa

0: Hoz, hogy miért nagyon érdemes és mindig jó megnézni, hiszen Robert Capa az első 18 évét Magyarországon töltötte, és bár a világ megpróbálja amerikai fotósnak, sőt francia fotográfusnak is értelmezni, de azért mi tudjuk, hogy ő azért itt szocializálódott. Tehát ugye 1913-ban, az utolsó békeévben született. Egy nagyon érdekes Budapesten nőtt föl, egy nagyon gazdag zsidó családnak a fiaként. Tehát az egész életműve, amire épül, ami meghatározta őt, a gyerekkorát, azokat ő Budapesten tanulta meg. És én azt gondolom, hogy ez például az, amit mi hozzá tudunk adni a Robert Capa életmű kutatásához, hiszen ez az a miénk. Tehát a kiállításban láthatóak a Madách Imre gimnáziumi értesítő könyveitől kezdve nagyon sok olyan dokumentum, amit Magyarország tud a Robert Capa életműhöz hozzáadni, és ami nagyon fontos, és aminek én nagyon örülök, hogy nagyon-nagyon pozitívan reagálják rá a látogatóink. Olyan is, hogy nem is tudtam, hogy Robert Capa magyar volt, ugye nagyon sok ilyet is hallunk, és nagyon sokan nagyon-nagyon örülnek, hogy egy ilyen nagyon átfogó, nagyon jó kiállítása van. Bocsánat ezért az öndicséretért, egy ilyen ikonikus magyar fotográfusnak, mint Robert Capa.
1: Ez lett volna egyébként a záró kérdésem, hogy ahogy így végig gondoltam a beszélgetésünket, hogy ugye olyan magától értetődően beszélgetünk erről a kiállításról, és Robert Capáról, aki valóban Friedman Endre néven látta meg a napvilágot itt Budapesten, tehát hogy azért az elmondható, hogy Robert Capa neve az benne van már a nemzeti nagy nevek között, tehát hogy mennyire szükséges még az, hogy az ilyen típusú időszaki és állandó kiállítások közelebb hozzák a magyar társadalomhoz az ő munkásságát, és mennyire beszélhetünk arról, hogy azért nagy részben már tudjuk, hogy ő ki.
0: Ez egy olyan kérdés, amire nyilván nagyon-nagyon hosszan is lehet válaszolni, nagyon röviden megpróbálom összefoglalni, tehát hogy akár hisszük, akár nem. De a magyar fotográfia a 20. században, főleg a középtájon, egészen egyszerűen szabta a világ fotográfiai előadásmódját, beszédmódját, képi kultúráját, vizuális kultúráját, sőt, egy kicsit előbbre is tenném. Magyarország, én azt szoktam mondani, nem lovas, hanem fotós nagyhatalom valójában. Magyarországnak olyan nevei vannak, amelyek a világ művészet történetében, vagy a világ fotográfusi szcénájában minden ajtót kinyitnak. André Kertész, Robert Capa, Moholy Nagy László, Munkácsi Márton, Brassai. Tehát ezeket mindenki ismeri ebben a szakmában, amiben mi dolgozunk. És az 1990-es évektől, ugye, nyilván nem véletlenül a rendszerváltozással összefüggően, ugye elkezdett kinyílni ez a része is a világnak, és rájöttünk arra, jó pár ember rájött arra, hogy micsoda kincset őriz, micsoda fantasztikus gyűjteményeket őriznek, vagy akár a világban, amihez végig csak nekünk, magyaroknak van közünk. És én azt gondolom, hogy ez egy olyan folyamat, ami nagyon erőteljesen jelen van, ami nagyon erőteljesen megmutatja a magyar közönségnek ezt a egyedülálló tehetségünket, amit egyébként akár magyar tekintetnek is nézhetünk, ami egy humanista fotográfia, ugye egy együttérző, empatikus fotográfia, és nyilván számtalan feladat van még, de a Robert Capa Kortárs Fotográfiai Központ nagyon-nagyon sokat tett hozzá ehhez a létezésével, a szakmai munkájával, a nemzetközi kapcsolataival, és természetesen nagyon szurkolunk annak, hogy a Nemzeti Fototörténeti Múzeum is megnyithassa a kapuit, és bemutathassa azt a fantasztikus gyűjteményt, amit őriztek Kecskeméten. Én azt szeretném őszintén, nem tudom, hogy ez jó záró mondat-e, vagy nem, de hogyha Nagymező utca minden házában három fotográfiai galéria lenne, amely mutatná be folyamatosan azokat a nagyokat, akiknek esetleg nincs akkora nevük külföldön, de fantasztikus fotográfiai örökséget hagytak, és mindenki, aki eljönne Budapestre, azt tudná, hogy egy olyan fotós városba érkezett, amelyet tényleg hatalmas nevek jellemeznek.
1: Magyar Riport

0: 1948, ez tehát a címe annak az időszaki kiállításnak, mely április 9-én nyílt a Robert Capa Kortárs Fotográfiai Központban, és egy igen különleges anyagot vonultat fel. Egészen augusztus 23-ig lehet ezeket a képeket megtekinteni, amelyekről Körösi Orsolyával, a Capa Központ ügyvezető igazgatójával beszélgettünk itt a helyszínen. Köszönöm szépen, hogy mindezt ajánlhattuk.
1: Én is köszönöm a látogatást.

elhangzott a házunk táján. A zenei szerkesztő Bögös Henrietta, a szerkesztő műsorvezető Csuth Judit volt. Kedves hallgatóink, most Muszorszki egy kiállítás képei című szerzeménye csendül fel. A budafoki Doknányi zenekar játszik. Vezényel Hollerung Gábor.

0: Elhangzott Muszorszky egy kiállítás képei című szerzeménye. Előadta a budafoki Dohnányi zenekar, vezényelt Hollerunk Gábor.
1: Nem csak hallgathatja, olvashatja is híreinket.
2: Holnapunkon a folyamatosan frissülő híreink mellett megtalálja rádiónk aktualitásait, műsor és programajánlóit.
3: Valamint a rendezvényeinkről készült fotó és videó összeállításainkat is.
4: Ha érdekli Önt rendszeresen megjelenő elektronikus hírlevelünk,
5: jelentkezzen e-mail címének megadásával www.katolikusradio.hu.
6: Magyar Katolikus Rádió.
7: Örömhír mindenkinek.
0: Két óra.

kedves hallgatóink, kulturális palettánk az akvarell következik. A szerkesztő Fülöp Tamás, valamint a zenéket válogató Bögös Henrietta nevében is köszönti Önöket a műsorvezető Harcsik Róbert. Mai műsorunkban folytatjuk operett sorozatunkat, amelyben ifjabb harangozó Gyula Kossuth díjas táncművésszel Ungvári Judit beszélget. Ezen kívül a Berényi Annával, a Nővér Kossuth Zsuzsanna regényes életrajza című kötet szerzőjével, valamint a Fuszek Csillával, a Budapesti Európai Tehetségközpont igazgatójával készült interjúnkat is meghallgathatják. Tartsanak velünk!

0: Kossuth Zsuzsanna neve többnyire csak lábjegyzet a történelemkönyvekben, pedig élete maga volt a 19. századi magyar sors. 1848-49 viharában mégis helytállt. Hadikórházakat szervezett, főápolónőként szolgált, embersége az ellenség tiszteletét is kivívta. A szabadságharc bukása után azonban így is börtön, számüzetés, családi széthullás és emigráció következett. Rövid, mindössze 37 évnyi élete, egy rendkívüli nő, csendes, mégis megrendítő hős története. Berényi Annával, a könyv szerzőjével, Fülöp Tamás készített interjút.
1: A könyv fülszövegében olvashatjuk, hogy 25 évig dolgozott banki és informatikai területen, közben egyfolytában olvasott, hallgatta mások históriáit és gyűjtötte a gondolatait az íráshoz. Ezt így is kell elképzelni, tehát munkaközben, útközben, a villamoson, a buszon, igazából mindenfajta zavaró szándék nélkül, esetleg megfigyelt beszélgetéseket, tanúja volt vitáknak, azok dinamikájának, próbálta ezeket beépíteni az írói eszköztárába. Hogyan kell elképzelni ezt a megfigyelés, karaktereket figyelt meg, hogyan zajlott ez a belső anyag gyűjtés így a mindennapi életében?
2: Mindig volt a hónom alatt egy könyv, bárhova mentem, mindig elő tudtam venni. Ugye azóta, hogy vannak e-bookok, ez ugye sokkal egyszerűbb már, de ez nem volt elég, hogy én állandóan olvastam, hanem mindig történetek alakultak a fejemben. Ráadásul én olyan típus vagyok, akinek szeretik elmondani az emberek a gondolataikat, az érzéseiket. Olyan hatalmas mennyiségű történet gyűlem lett fel bennem, hogy egy idő után azt mondtam, hogy ezt ki kell írni magamból.
1: És ez egyébként terápiás jelleggel is bírt, hogyha esetleg nem is publikálásra szánt valamit, de ahogy írta, az jótékony hatással is volt a lelkére esetleg? Tehát jó hatása volt? Vagy nem mindig?
2: Én úgy gondolom, hogy az írás az mindig mindenkinek jó hatással van a lelkére, azonban én kifejezetten nem olyan vagyok, aki terápiás céllal ír. Én egy nagyon szerencsés ember vagyok, és nincs okom terápiás céllal írni. Én igazából mindig is a világról akartam írni, a világot akartam megérteni, nem magamat. És ezért is váltottam át az első regényem után a történelmi életrajzi regényekre, hogy sokkal inkább a világra fókuszáljak, és nem magamra.
1: A könyv hátoldalán olvashatjuk, hogy Kossuth Zsuzsanna élete maga volt a 19. századi magyar sors, élete egy rendkívüli nő, csendes, mégis megrendítő hős története. Ki volt Kossuth Zsuzsanna, mikor és hogyan